igazság. A Biblia proféciái is bizonyítják azt, hogy a Biblia isteni eredetű mű. Ézsás proféta könyvében olvashatjuk, én vagyok az Úr, újakat hirdetek, mielőtt meglennének, tudatom veletek. És aztán felteszi a kérdést, hogy melyik Isten az, aki így előre meg tudja mondani a jövőt. Attól Isten, hogy kezdettől fogva tudja azt, ami be fog teljesedni. Isten vagyok én, és nincs hozzám hasonlatos, ki megjelentem kezdettől fogva véget, és előre azokat, amik még meg nem történtek. Hát találkozunk olyan emberekkel is, akik azt állítják, hogy ők meg tudják mondani a jövőt. Nostradamus például azt állította, hogy ő meg tudja mondani a jövőt, és nagyon-nagyon sok ember hisz benne, talán többen, mint a Bibliában. De tudjuk azt, hogy az ő jövendőléseiből csupán 2% teljesedik. 100-ból 2. És ezek is olyan általános jellegűek. Például olyan, mint hogy holnap felkél majd a nap, vagy hasonló. És Isten ígéje 100%-ban teljesedik, és mégis az emberek az olyan műveket keresik, mint a Nostradamus művei. Tehát a Biblia jövőre vonatkozó előrejelzései bizonyítják azt, hogy isteni eredetű mű van a kezünkben akkor, amikor olvasunk. Néhány ilyet szeretnék megemlíteni, ilyen jövendőlést. Nincs időnk arra, hogy bőven foglalkozunk ezekkel a kérdésekkel. Az igéket ott megtaláljuk, és el lehet olvasni. A Biblia elmondja, hogy Dániel idejétől kezdve 4 világbirodalom fog támadni, és elmondja azt, hogy pontosan mi fog bekövetkezni egészen Jézus eljöveteléig a világ politikai életében. Róma, a Méd-Perzsa birodalom, Görögország, a római birodalom, és majd a darabokra hullott római birodalom. A Biblia elmondja azt, hogy Círus fogja bevenni Babilont, 300 évvel a teljesedés előtt a Biblia megmondja nevét ennek a hadvezérnek, elmondja, hogy Círus lesz, és ő lesz az, aki a babiloni birodalmat be fogja venni. A történelem bizonyítja, hogy ez pontosan így is történt. A Biblia arról is beszél, hogy miután Babilont lerombolják, sohasem fogják megépíteni. Saddam Hussein elkezdett építeni néhány épületet, néhány palotát Babilon romjaira, aztán ott vannak a nagy romhalmaz tetején, de tudjuk azt, hogy igazából folytatni már nem tudja, mert a Biblia elmondta, hogy soha nem fogják megépíteni Babilont. Egyiptomról a Biblia azt mondja, hogy soha nem lesz vezető hatalom a nemzetek között. Nem mondja azt, hogy nem fog megépítetni, nem mondja azt, hogy nem fogják lakni, csak azt mondja, hogy nem lesz vezető hatalom. És abban az időben egy világbirodalom volt, egy világhatalom volt, és a proféta ezt megmerte mondani, hogy nem lesz többé világhatalom Egyiptom. És ezt látjuk, hogyha megnézzük a térképet, ott találjuk Egyiptomot, de a politikai életben nincsen olyan befolyása, mint annak idején volt. A Biblia beszél a földet megrázó katasztrófákról és a félelemről az idők végén, Lukács evangéliumában. Beszél az erkölcsi romlásról és a lelki hanyatlásról is az utolsó időben. Beszélünk arról a félelemről, amiről a Biblia is beszél, ami jellemezni fogja mi világunkat az utolsó időben, akkor nem kell sok kommentárt hozzáfűznünk. Bizonyára felelevenednek előttünk azok a képek, hogy hogyan menekültek a megrémült emberek akkor, amikor ezek az események megtörténtek. Az erkölcsi romlásról is beszéltünk, amiről a Biblia beszél, és hogyha megnézzük ezt a szakaszt, végezhetünk egy próbát. Ha hazamegyünk, vegyünk egy napilapot, és olvassuk el csak egyetlen egy újságot, és nézzük meg, hogy ezekből, amit Pál apostol elmond, hogy mi lesz az utolsó időben, nézzük meg, hogy hányat találunk meg a felsorolt bűnök közül. Szeretném elolvasni. Azt pedig tudd meg, hogy az utolsó napokban nehéz idők állnak be, mert lesznek az emberek magukat szeretők, pénzsovárgok, kérkedők, kevélyek, káromkodók, szüleik iránt engedetlenek, háládatlanok, tisztátalanok. Szeretet nélkül valók, kérlelhetetlenek, rágalmazók, mértéktelenek, kegyetlenek, a jónak nem kedvelői, árulok, vakmerők, felfualkodottak, inkább a gyönyörnek, mint Istennek szeretői, kiknél megvan a kegyességnek látszata, de megtagadják annak erejét, és ezeket kerüld. Ha egy újsággal összehasonlítjuk, csak egyetlen egy napilappal, megnézzük, vajon hány bűn fordulna elő egyetlen egy napilapban ezek közül. Én azt hiszem, hogy nem sok hiányozna. Helytállóak-e a Biblia tudományos kijelentései? Hát úgy gondolom, hogy erről viták vannak, de hiszem azt, amit a Biblia mond, amit a Zsoltárokban is találhatunk, a te ígédnek summája igazság. Vagy egy másik kijelentés, de mikor eljönöm az igazságnak lelke, elvezérel titeket minden igazságnak.
valóságra. A Biblia kijelentései igazak és helytállóak. Nézzünk meg néhányat ezek közül. Jobb könyv a legrégebbi könyv a Bibliában, és ezt olvassuk, ő függeszti föl a földet a semmiség fölé. Ez volt a közhiedelem akár a középkorban is a világról. Oszlopokonnál, és tudjuk, hogy miben hittek az emberek. Jó pedig azt mondja, hogy Isten a semmiség fölé függeszti fel a mi földünket. Ézsás proféta könyvében azt olvassuk, hogy Isten ül a föld kereksége fölött. A Biblia megmondta, hogy a föld kerek századokkal előtte, hogy az emberek felfedezték volna. Jobb, egy másik ilyen kijelentést is tesz. Mikor a szélnek súlyt szerzett. Nagyon-nagyon sok ideig úgy gondolták, hogy a levegő az semmi, annak nincsen súlya, és nem is olyan régen fedezték fel azt, hogy a levegőnek igenis súlya van. Jobb pedig, aki jobb könyve, amely legrégebben keletkezett, elmondja azt, hogy a levegőnek, a szélnek súlya van. A Biblia egészségügyi rendelkezései 3500 évvel megelőzték korukat. Helytállóak ma is. Nem akarok felsorolni ezek közül a rendelkezések közül, mert nagyon sok van. Nagyon sokan éltetik az egyiptomi orvoslást, de hogyha összehasonlítjuk a korabeli egyiptomi orvoslást és azt, amit Mózes Isten nép elé tárt, látjuk azt a hatalmas különbséget. És ez is bizonyítja, hogy isteni eredetű a Biblia. Még most is hatalmas problémák keletkeznek, ha higiéniás kérdéseket nem megfelelően kezelik. Történelmi feljegyzései helyesek-e a Bibliának? Ézsaiás 45:19, én az Úr igazságot szólok, és megjelentem, amik igazak. A Biblia történelmi kijelentései helytállóak. Nagyon sok ideig azt gondolták bizonyos kijelentésekről, hogy ezek csak legendák, ezek csak mondák, és nem találtak rájuk bizonyítékokat. A szkeptikusok évekig megbízhatatlanak tartották a Bibliát azért, mert említette a Hetita népet, említette Ninivét, Sodomát és Gomorát, és azt mondták, hogy ezek a népek, ezek a városok nem is léteztek. Ma már nem sok olyan tudós találunk, aki kétségbe vonná ezeknek a városoknak, ezeknek a népeknek a létét. Egyiptomban a Karnaki templomban, hogyha oda ellátogatunk, akkor 100 izraeli városnak a nevét találjuk a különböző feliratokon. Ezekről a városokról is nagyon-nagyon sokáig azt mondták, hogy nem is léteztek ezek a városok, csak a Biblia lapjain találhatók. Ugyanitt Karnakban olvashatunk egy feliratot, ami a Bibliában is megtalálható, szinte szóról szóra. Királyok első könyve 14, 25 és 26. Róbám uralkodásának 5. évében fölvonult Sisák Egyiptom királya Jeruzsálem ellen, elvitte az Úr templomának a kincseit, meg a királyi palota kincseit, mindent elvitt, még a kerek aranypajzsokat is mind elvitte, amelyeket Salamon készítetett. Ezen a fal felületen találjuk ezt a feljegyzést, amit a Biblia is leír, és amiről sokáig azt gondolták, hogy nem volt igaz. A kritikusok sokáig tagadták Belsazár király, Sargon király létezését, de ezek mind-mind bebizonyosodtak, hogy igenis léteztek. A szkeptikusok azt is mondták, hogy nem Mózes írta Mózesnek tulajdonított könyveket, mert említi az írást, említi a kerekes járműveket, és ők úgy gondolták, hogy Mózes idejében ezek nem léteztek. Hát ezek mind bizonyosodtak, hogy igenis léteztek. Nem találtak még olyan régészeti feljegyzést vagy feltárást, ami az ellenkezőjét bizonyította volna. Minden újabb és újabb feltárással a Biblia hitelességét erősítik meg. A Biblia egysége is arról tanúskodik, hogy isteni eredetű. 66 könyve van a Bibliának, 3 kontinensen keletkezett, 3 nyelven íródott, 40 különböző ember, minimum 40 különböző ember a szerzője, királyok, pásztorok, tudósok, államférfiak, hadvezérek, halászok, papok és volt egy orvos is közöttük. Több mint 1500 vagy 1700, 1600 év alatt íródott a Biblia. Ha csak azt nézzük meg, ha valaki ma ír egy könyvet, akár egy tudományos könyvet is, és aztán eltelik 30-40 év, és ugyanabban a témában ír egy másik könyvet, és a kettőt összehasonlítjuk, már rengeteg ellentmondást találunk benne. 1600 éven keresztül íródott. Különböző emberek írták, különböző felkészültségű emberek írták,
és mégsem találunk benne ellentmondást a Bibliában azért, mert isteni eredetű. Talán egy példával szeretném itt szemléltetni. Tegyük fel, hogy belép valaki ezen az ajtón, és egy furcsa alakú márványtömböt helyez ide elénk. Aztán ő elmegy, és kiderül, hogy Dél-Afrikából jött. Következő percben más valaki is bejön, és egy másik különleges alakú márványtömböt helyez el erre a tömbre, és aztán ő is elmegy, kiderül, hogy mondjuk Észak-Amerikából jött, és aztán 40 ember sorba bejön, és mindenki elhelyez egy bizonyos alakú márványtömböt erre az alapra. És akkor, amikor az utolsó ember is elmegy, akkor egy szép szobrot látunk. Kiderül az is közben, hogy ezek az emberek soha nem találkoztak egymással, nem is ismerték egymást. Vajon mire tudnánk következtetni? Hogy mégis egy szép szobor. Valaki megszervezte, volt egy közös tervező. Elküldte a tervrajzot az egyiknek, és azt mondta, hogy így készítsd el. Elküldte mind a 40-nek, és elmondta a sorszámát is, és akkor, amikor ők elhozták ide ezek a darabokat, akkor egy tökéletes egységet alkot. Ezt tette Isten. Mózesnek elmondta, hogy mit kell leírni. Megmondta Dánielnek, hogy mit kell leírni. Megmondta ezeknek az embereknek, és amikor ez a könyv így egyben van, a Biblia 66 könyv egy tökéletes egységet alkot, ez arról szól, hogy van egy közös szerző, és ez a szerző ez nem ember, hanem Isten, a Szentlélek. Az isteni eredet milyen bizonyítékait találjuk az ember életében? Korintusi levélben, a második levél 5. fejezet 17. versében olvassuk, azért, ha valaki Krisztusban van, új teremtés az, a régiek elmúltak, ímé újjá lett minden. Ha valaki elfogadja a Bibliát, átalakítja az ő életét. Az iszákos józanná, az erköstelen tisztává, a szenvedélyek rabja szabaddá, az Isten káromba tisztelettudóvá, a félénk bátorrá, a goromba pedig kedvessé lesz. Milyen más mű tudja ezt létrehozni egy emberben? Egyetlen egy sem, csak a Biblia azért, mert isteni eredetű. Olvastam egy történetet egy ateistáról, aki egy szigeten látogatott el, ahol korábban kannibálok éltek. És az egyik ember épp Bibliát olvasott. Odalépett hozzá, és azt mondta, hogy hát ebben a felvilágosult korban még olvas valaki Bibliát, hát maga hisz ebben az elavult könyvben. És akkor ez az ember azt válaszolta, barátom, hálás lehetsz azért, hogy mi hiszünk ennek a könyvnek, különben megennénk téged ebédre. Azt hiszem, hogy el lehet gondolkodni azon, hogy milyen változást okozott ezeknek az embereknek az életében az, hogy ők olvasták a Bibliát. A messiási jövendőlések beteljesedése is arról szól, hogy a Biblia isteni eredetű. Jézus Mózestől kezdve az írásokon keresztül, a prófétákon keresztül magyarázta tanítványoknak mindazokat, amelyek a Messiásban, Jézus Krisztusban kell teljesedni. A Biblia beszámol arról, hogy Jézusnak Betlehemben kell születni, Szűztől Dávid leszármazottja lesz, Herodes megkísérli megölni, egy barátja elárulja, 30 ezüst pénzért árulják el, és sok-sok ilyen jövendőlés. Több mint 300 ilyen jövendőlés van a Bibliában, az Ószövetségben, amelyek pontosan teljesedtek az Új Szövetségben. Egy tudós az ő csoportjával a 300-ból 8 jövendőlést kiválasztott, és matematikai valószínűség számítást végzett. Látható ez a hatalmas szám, hogy mekkora lehet a matematikai valószínűsége annak, hogy véletlenül egy emberben teljesedtek volna azok, amelyek Jézusra teljesedtek. A 300-ból csak 8. Tehát teljesen lehetetlen az, hogy véletlenül teljesedtek volna be ezek, amelyeket a Biblia elmond a Messiásról. A Biblia elmondja azt, amire soha nem jöttünk volna rá. Elmondja azt, hogy Isten a világot 6 szó szerinti 24 órás nap alatt teremtette. Elmondja azt, hogy az egész világra kiterjedő özönvíz elborította a földünket, és minden élőt elpusztított, kivéve Noét és azokat, akik bent voltak a bárkában. Elmondja azt is, hogy a népek különböző nemzetségei a Bábel tornyánál kezdődtek el. Ezekről nem tudnánk anélkül, hogy a Biblia nem mondaná el a mi számunkra. Az evolucionisták soha nem fogják megtudni a Föld korát. Számolgatják, hatalmas számokat mondanak el, de soha nem fogják megtudni, hogy mennyi idős a mi Földünk. Azért,
Mert Isten a világot egy bizonyos korúnak teremtette. Ha megvizsgálta volna valaki Ádámot és Évát a teremtés második napján, másnapján, miután Isten megteremtette őket, azt mondta, hogy 24 évesek, 25 évesek, levágtak volna egy fát, megszámolták volna az évgyűrűket, elmondták volna, hogy hány éves, de Isten egy bizonyos korúnak teremtette a mi földünket. Isteni eredetét bizonyítja az is a Bibliának, ahogyan hat az ember életére, ahogyan vezeti az embert. A 119. Zsoltárban olvassuk, lábaim előtt mécses a te ígéd, és ösvényem világossága. Semmi másra és senki másra nem tudjuk úgy rábízni a mi életünket, mint a Bibliára. A Biblia megmondja nekünk az egyenes utat. Isten azt mondja, hogy kiáltó szó mögötted, ha jobbra vagy balra eltérnél. Isten az ő ígé által vezet bennünket. Megválaszolja az élet legbonyolultabb kérdéseit. Honnan jövök? Elmondja, hogy Isten teremtett a saját képmására. Nem véletlenül valami ős iszabból álltam elő, hanem Istennek a teremtménye vagyok. Mi Istennek a hatalmas királynak a gyermekei vagyunk. Elmondja azt is, hogy annyira értékesek vagyunk Isten szemében, hogy a legdrágábbat az ő fiát adta érettünk azért, hogy mi szabadok lehessünk. És elmondja azt is, hogy ő vissza akarja állítani az ő képmását bennünk. Elmondja, hogy miért vagyunk itt? Miért vagyunk ezen a földön? Találkozunk Jézussal, hogy megismerjük őt, hogy elfogadjuk őt. Mit tartogat számunkra a jövő? A jövő nem találgatás kérdése, nem bizonytalanság, hanem elmondja azt, hogy Jézus vissza fog jönni érettünk hamar, hogy elvigyen bennünket abba a gyönyörű otthonba, amelyet készített a mi számunkra. Ez is bizonyítja Isteni eredetét. Tudjuk, hogy hova fogunk majd menni. Isten szava nem egy faj, egy kor, egy nemzet vagy egy kultúra könyve. Keleten íródott, de a nyugati embert is megszólítja. Behatol az alázatos ember lakásába, és a gazdagok palotájában is ott találjuk. A gyermekek kedvelik izgalmas történeteit, hősei fiatalokat inspirálnak. Szülők bölcsességet találnak benne gyermekeik neveléséhez. A betegek, magányosak, az idősek vigaszt és reménységet találnak benne egy jobb életre. A Biblia szeretetet ébreszt az ellenségekben, a büszke embert alázatossá teszi, az önző embert pedig nagy lelkűvé. Megerősít, amikor gyenge vagyok, jó kedvet derít, amikor reménytelen vagyok, vigasztal, amikor szomorú vagyok, vezet a bizonytalanságban, erőt ad, amikor fáradt vagyok. Megmutatja az embernek, az embereknek, hogyan éljenek bátorságosan, és hogyan halljanak meg félelem nélkül. Ha csak ez az utolsó kocka lenne a képen, és ezt tanulnánk meg, hiszem, hogy ez is elég lenne. Megmutatja, hogy hogyan éljünk bátorságosan, és hogyan halljunk meg félelem nélkül. Kell ennél több? Nem. Jézus azt mondta, a te ígéd igazság. Ezt teszi velünk ez a könyv, és az én kívánságom az, hogy hát ezután, a mai nap után még nagyobb tisztelettel vegyük a kezünkbe a Bibliát, még több vágyakozás legyen bennünk, hogy olvassuk azt, amit Isten nekünk üzent, hiszen Istennek a levele nem emberek gondolatát tartalmazza, hanem Isten számunkra küldött üzenetét. Az én kívánságom az, hogy amit itt felsoroltunk, az valósuljon meg a mi életünkből, Isten kegyelméből.

13. Zsoltár. Az éneklőmesternek Dávid Zsoltára. Uram, meddig feledkezel el rólam végképpen? Meddig rejted el orcádat tőlem? Meddig tanakodjam lelkemben, bánkódjam szívemben naponként? Meddig hatalmaskodik az én ellenségem rajtam? Nézz ide, felej nékem, Uram Istenem! Világosítsd meg szemeimet, hogy el ne aludjam a halára. Hogy ne mondja az ellenségem, meggyőztem őt, háborgatóim ne örüljenek, hogy tántorgok. Mert én a te kegyelmedben bíztam, örüljön a szívem a te segítségednek, hadd énekeljek az Úrnak, hogy jót tett.

Harmadik Zsoltár. Dávid Zsoltára, fia, Abszalom elől való futásakor. Uram, mennyire megsokasodtak ellenségeim, sokan vannak a reám támadók, sokan mondják az én lelkem felől, nincs számára segítség Istennél. De te, ó Uram, pajzsom vagy nékem, dicsőségem, az, aki felmagasztalja az én fejemet. Felszóval kiálték az Úrhoz, és ő meghallgata engemet az ő szentsége hegyéről. Én lefekszem és elalszom, felébredek, mert az Úr támogat engem. Nem félek sok ezernyi néptől sem, amely körös körül felállott ellenem. Kelj fel, Uram, tarts meg engem, Istenem, mert te verted arcul minden ellenségemet, a gonoszok fogait összetörted. Az Úré a szabadítás, legyen a te népeden a te áldásod.

0: Ігя Моржа.
1: Szeretettel köszöntelek benneteket, drága testvéreim, ezen az alkalmon, amikor tovább folytatjuk Jézus Krisztus példázatainak tanulmányozását. A mai témakörünk Jézus Krisztusnak azt a példázatát, amit múlt vasárnap elkezdtünk, a mai témakörünknek a címe: kérjünk, hogy adhassuk. Jézus Krisztus itt két példázatot mondott el, tehát ismétlem, kérjünk, hogy adhassuk. Elolvasom Isten segítségével az, amit Jézus Krisztus elmondott, azzal kapcsolatban, hogy kérjünk, hogy adhassuk. Lukács evangéliumának 11. részében az 5-től a 8-ig terjedő verseket olvasom. És mondanékik, ki az közületek, akinek barátja van, és ahhoz megy éjfélkor, és ezt mondja neki: barátom, adj nékem kölcsön 3 kenyeret, mert az én barátom én hozzám jött az útról, és nincs mit adjak enni. Az pedig onnét belülről felelvén ezt mondá: ne bánts engem, immár az ajtó be van zárva, és az én gyermekeim velem vannak az ágyban, nem kelhetek fel, és nem adhatok néked. Mondom néktek, ha azért nem fog is felkelni és adni, mert a barátja, de annak tolakodása miatt felkér és ad néki, amennyi kell. Kedves testvérem, először szeretnék valamit bemutatni. Ne kövezzetek engemet meg a következő okfejtésért, gondolatmenetért. Általában a mi imáink énközpontúak. Reggeli imánkra figyeljünk oda, kérünk téged, hogy őrizd meg. Isten azt mondja, megőrizlek. Kérlek téged, vezess a gyermekeimet egész napon át, viseljél gondot róla. Könyörgöm, adj erőt, egészséget, hogy tudjam végezni a mindennapi munkámat. Könyörgöm és kérlek téged, hogy őrizd meg az egészségemet egész napon át. És mi állandóan csak mit teszünk? Adjál, adjál, adjál, meg megint adjál, és végül képes vagyok-e tartani a kezembe a könyvet? Istenem, adjál még, és Isten ad nekünk. Istenem, adjál még, és Isten ad nekünk. És Istenem, adjál még, és Isten ad nekünk. Mi lesz velem? Na most értjük-e, hogy miről szól ez a példázat? Kérjünk, hogy adhassunk. Ha csak kérünk, és nem adjuk tovább, akkor mi önző imádságot mondunk Istennek. Ha mindent elfelejtetek, drága testvéreim, amit ma este tanulunk, de ezt magunkkal visszük, hogy ne csak magunknak kérjünk. Miért? Mert van egy régi-régi példa, egy misszionárius arra kért egy idős nénit, hogy a patakból kosárral, veszőkosárral merítse ki a vizet. És meregette szegény asszony, és sírva fakadt, visszament a misszionárushoz, hogy ha hogy gondolja azt, hogy veszőkosárral ki lehet meregetni a patakból a vizet. Azt mondja, én azt tudom, mondja a misszionárus, hogy nem lehet, de nézze meg, hogy milyen piszkos volt a veszőkosár, és most tiszta. Ha mi csak kérünk, és nem adjuk tovább, akkor mi nem tisztulunk meg az evangélium ismerete fényénél. De ha tovább adjuk, akkor mások is boldogok lesznek. Ezért mondtam az imént, hogy sajnos mi magunknak kérünk, de amit kapunk, azt adjuk tovább. Kedves testvéreim, visszahozom a példázatot. Miről van szó? Arról van szó, hogy ki az közületek, akinek olyan barátja van, akihez akármikor az éjszakának bármelyik szakaszában el tudunk menni. Nem tudom, itt hány olyan barátunk van, amelyhez el tudunk menni az éjszakának bármelyik szakaszában, és fogad bennünket. Mert itt Jézus erről beszél. És azért teszem gyakorlatiassá Jézus Krisztusnak ezt a beszédét. És jön a barát, és azt mondja, hogy adj nékem kölcsön 3 kenyeret. Miért kér a barátjától a barát kenyeret? Magának, vagy azért, hogy adhasson? Nem szeretnék egész este e körül forogni, de a Jézus Krisztusnak ez a példázata arra szólít fel, hogy ne csak magunkért imádkozzunk. Ne csak magunkra kérjünk áldást. Ne csak magunknak kérjünk egészséget. Kérjünk azért, hogy tovább tudjunk adni. És itt is azt mondja tovább, hogy ha azért nem fog is felkelni, tehát fel fog kelni, és ad neki, mert kicsoda? Barátja. Na most, testvéreim, vajon Jézus Krisztus és a mi atyánk nekünk egy távoli valami, vagy pedig a barátunk? És ami még itt van, utána ezeket még részletesen szeretném boncolgatni, azt mondja, hogy annak tolakodása, annak kitartása miatt ad néki, amennyi kell. Ezt a 3 fogalmat kérünk, hogy adhassuk, ha kitartóan kérjük, megkapjuk, és mennyit kapunk? Majd később látni fogjuk az ígében, hogy ez hogy ismétlődik az evangéliumokban. Hangsúlyozni szeretném, kedves testvéreim, először ezt a példázatot, példázattal kapcsolatban azt, hogy Jézus Krisztus ezt a példázatot csak a tanítványainak mondta el. Kérjetek, hogy adhassatok. Én megáldalak benneteket, hogy ti is áldást lehessetek. Még egy példát hozok. Nem tudom, gondolkodtunk-e valamikor azon, hogy a holttengert miért nevezik holttengernek? Azért, mert semmi élet nincs benne, ez az egyik. A másik, hová folyik a víz a holttengerből? Sehová. A holttenger csak kap, de nem ad. Jézus Krisztus ebben a példázatban azt mondja, hogy kérjetek, én adok nektek amennyit kell, de nem csak azért adok, hogy önzően használjátok fel, hanem adjátok tovább. És itt néhány dolgot szeretnék hangsúlyozni. Úgy tudunk lelki tanítást adni, ha először kapunk. Úgy tudjuk a másikat vigasztalni, ha megvigasztaltatunk. Úgy tudjuk bátorítani a másik embert, ha mi is bátorítást kapunk Jézus Krisztustól. Senkit se küldjünk el éhesen. Testvéreim, ma olyan sok helyzet van, hogy emberek kérlegetnek. Akár bejönnek hozzánk, például Paricson az váruházból kijövök, és oda jön hozzám egy 12-3 éves kisfiú, és azt mondja, hogy bácsi, adjon 100 dinárt. Kérdezem tőle, hogy mire kell? Azt mondja, hogy kenyérre. Mondom, kisfiam, gyere, elmegy a bácsi veled, kiválasztod a kenyeret, és megveszem. Sarkon fordult, és ott hagyott. Sajnos a kérés nem mindig őszinte. De a mi imádságaink is lehetnek megszokottak. Az imádságban ott vannak a bizonyos frázisok. Tegnap jelen voltam istentiszteleten, és hallgatok egyik testvérnek az imáját, és többek között azt mondja el, bocsáss meg a mi vétkeinket, ha megbántottunk. Hát hadd kérdezem, van-e olyan nap, amikor nem bántjuk meg a jó Istent? De ezt honnan? Ezt hallotta másiktól. És frázisként használja, és nem gondolja végig. Következő, azért kérjünk, hogy másokat boldoggá tegyünk. Azért kérjünk, hogy vigasztalást tudjunk hozni. Azért kérjünk, hogy bátorítsuk az elcsüggett embereket. Vannak ebben a faluban is emberek, akik betegek? Vannak emberek, akik bátorításra szorulnak? Mert nem csak a pénzen múlik a boldogság. Mert sokaknak van pénzük, és mégsem boldogok. Megfordítom a mondatomat. A gazdag emberek nagy része boldogtalan. Azt gondolja nagyon sok ember, hogy a pénz boldoggá teszi az embert. Én ismertem és ismerek dúsgazdag embereket. Csak például elmondok egy történetet. Ismerek egy embert, nagy gazdász, nem tudom, hogy hány hó gyümölcsöse van. Kérdezem tőle, miért vagy ideges? Sok termés lesz. És azon kell idegeskedni? Igen, alacsony lesz az ára. Másik évben, miért vagy ideges? Kevés termés lesz, kevés haszon lesz. Van ok mindig idegeskedésre? Mindig van. De van Istennek egy tanácsa. 55. Zsoltár 23. verse. Vesd az Úrra a te terhedet. Ő gondot visel rólad, és nem engedi, hogy valamikor ingadozzék az igaz. Kedves testvéreim, ne aggodalmaskodjunk feleslegesen. Mert a mi aggodalmaskodásunkkal semmit nem tudunk megoldani. Kérjünk Istentől, hogy áldás lehessünk. Kérjünk, hogy adhassuk. Ugye, hogy milyen sokszor elmondtam már ma este ezt, hogy kérjünk, hogy adhassuk, de menjünk tovább. A barát a baráttól éjfélkor kenyeret kér, hogy a vendégeinek adhasson. Ez a keresztény élet. Mi nem lehetünk holtenger, mi nem lehetünk zsák utca, mi a mennyei áldások tovább adói kell, hogy legyünk. A másik nagy kitartó kérés. Kedves testvéreim, elmondom egy kigondolt példát segítségével szeretném bemutatni, hogy miért kell kitartanunk az imában. Például egy hívő ember kér valamit Istentől. És azt mondja a sátán neki, hogy tudod mit, ez a te hívőd, aki azt mondja, hogy hisz benned, ez nem őszintén kéri. Ne hallgass meg az imádságát fél évig, és meglátod, hogy abba hagyja. Testvéreim, vannak-e dolgok, vannak-e imádságunknak tárgya, amelyért már fél éve imádkozunk? Vagy egy évet imádkozunk? Én ismerek egy szemét, aki 8 évig imádkozott a férjért, hogy fogadja el Jézus Krisztus, és mi Isten 8 év után hallgatta meg. Legyünk kitartóak a mi imádságunkba. Soha ne adjuk fel. Nem mondjuk, hogy hiába imádkozok már egy éve, és semmi válasz nincs. Erre majd még később külön ki fogok térni. Van-e olyan barátunk, akihez éjszaka bármelyik órájában elmehetünk kérni valamit tőle? Ez volt az előbbi kérdésünk, igaz? És hány olyan barátunk van? Ha nem lett volna ennek az embernek barátja, akihez éjfélkor is el tudott menni, és amit kért, megkapta, tudott volna-e adni a vendégeknek? Ezért a barátnak óriási szerepe van. Kinek a szerepében vagyunk mi? Késő érkező vendégében, aki a szomszédba megy kenyeret kérni, vagy aki nem akar adni. Látjátok, hogy milyen sok oldalról meg lehet közelíteni Jézus Krisztusnak ezt a rövid példázatát? Valakinek a szerepét betöltjük. Lehet, hogy vendégek vagyunk, akik későn érkezünk. Lehet, hogy a szomszédban azok vagyunk, akik megyünk kérni Istenhez, hogy adhassunk embertársainknak. Nagyon különös, hogy Jézus Krisztus itt magát úgy mutatja be, mint aki nem akar adni. Visszatérek az előbbi példához, azt mondtam, hogy egy ember imádkozik Istenhez, hogy adjon neki ezt és ezt, és a sátán azt mondja Jézus Krisztusnak, hogy ne hallgass meg fél évig, ugye ezt mondtam el, meglátod, hogy abba hagyja. Sokszor igaza van-e a sátánnak? Van-e olyan, amiért egy éve már imádkozunk? Sok minden. Határozott kérés, vagy kérelem. Barátom, adj nékem kölcsön 3 kenyeret. Nem azt mondja, hogy tudod mit, kellene valamit adnom a vendégeknek, de adjál valamit. legyünk mindig a imáinkban nagyon határozottak. Például a Szentírásban fel van jegyezve egy történet, Ábrahám a damaszkusi Eliézert, a leghűségesebb szolgáját megesketi, és azt mondja, hogy menj és hozzál feleséget az én fiamnak, az én rokonságomból. Hát honnan tudja azt szegény szolga, hogy az ő urának fia melyik rokonlánya lesz boldog? Odáll a kúthoz, amikor este felé mentek vizet meríteni, az asszonyok mentek vízét, és megint azt mondja, atyám, ma hozd elém azt a lányt, akit te az én uram fiának szenteltél. És legyen egy jel, és a jel az, hogy én kérek tőle egy pohár vizet, és az a lány kész megitatni a tevéimet. Zárja el be, hadd mondjam el, hogy 10 tevét vitt magával. És egy-egy teve 50-től 100 vizet képes meginni. Tehát határozottan kérte Eliézer Istent, és jött Rebeka, és pontosan azt mondta, hogy adjál egy pohár vizet, adott neki, és azt mondja, megitatom a tevédet is. Határozott kérelem, amikor imádkozunk Istenhez, ne általánosságban imádkozzunk. Amire szükségünk van, amit látjuk, hogy amit kell nekünk, azt tegyük. Tanuljuk meg Jézus tanítása szerint imádkozni. És most néhány igen-igen fontos dolgot. Legyünk kitartóak az imában. 1-2 év, 3 év, 4 év. Ha úgy érezzük, hogy az Isten akaratával megegyezze a kérelem, akkor legyünk kitartóak az imában. Imáink ne legyenek énközpontúak. Erre utaltam az imént, amikor azt mondtam, hogy adjál nekem, adjál, hogy adhassak. Azért kérjük, hogy adhassuk. Bennünk is Krisztus önfeláldozó szeretete legyen látható. Ki is mondja a Biblia, jobb kapni, mint adni, vagy jobb adni, mint kapni. Nagyon hasonló. Mit szeretek én? Adni jobban, vagy kapni? Nagy részt kapni. Ez az őszinteség. Azonban figyelemre méltó az, hogy a bibliai elv ide tartozik. És hogyha bennünk lakozik, bennünk él Krisztus, akkor az önfeláldozó szeretet látható az életünkben. Ha csak beszélünk róla, akkor az semmit nem ér a gyakorlat életben. Csak akkor kapunk újabb áldásokat, ha előbbieket továbbadjuk. Ez az, amire utaltam, amikor szedtem a könyvet, és végül mi lett az én kezemmel? Tudtam már többet áttenni a bal kezembe? Nem. De hogyha én ezt továbbadom, akkor újat kérhetek, és ezt is továbbadom, akkor megint kérhetek, mert üres a kezem, az egyik és a másik is, és tovább tudom adni. Kedves testvéreim, több oldalról törekedtem megvilágítani Jézus Krisztusnak ezt a példázatát, és én nagyon-nagyon szeretnék mindannyiatoknak a szívére tenni azt, hogy szívleljük meg Jézus Krisztusnak ezt a példázatát is, és tegyük azt úgy, ahogy Jézus ebben a példázatban tanít. Példázatbeli barát annyit ad, hogy fejeződött be, amennyi kell. És itt szeretnék néhány igen-igen fontos elvet látni, az különösen az újszövetségi szentírásban. Például Efézus Berekhez írott levél 4 rész 7. verse. A kegyelemnek pedig mindegyikünknek a Krisztus ajándékának mértéke szerint adatott. Mit kapunk mérték szerint? Még a kegyelmet is. Isten tudja azt, hogy mennyi kegyelem szükséges egyikünknek, másikunknak, harmadikunknak. Mert emlékszetek arra az esetre, amikor Jézus Krisztus ott van a farizeus Simon házába, és Mária Magdolna bemegy, és rákönni azt a drága kenetet, és akkor a farizeus gondolja magában, ha ez valóban Jézus volna, akkor tudná, hogy ez a parázna nő venni az ő lábát. És Jézus Krisztus tudja, hogy miről gondolkodik Simon, és azt mondja, hogy akinek sok bocsátatott meg, az nagyon szeret. Vagy egy másik, aki a kevesen hű, az a sokon is hű. Aki a kevesen hamis, sokon is hamis az. Tehát itt azt mondja az ige Efézusi levélben, hogy a kegyelem pedig mindegyikünknek, a Krisztus ajándékának mértéke szerint adatott. Még a kegyelmet is mérték szerint kapjuk. Isten nem olyan, mint a példázatbeli szomszéd. Lukács evangéliumához térjünk, és Jézus Krisztus elmondja tovább a példázatot, egy másik példázatot, amely a Lukács evangélium a 11. rész 9 és 10. versében van. Én is mondom néktek, kérjetek, és megadatik néktek. Keressetek, találtok, zörgessetek, és megnyitatik néktek. Mert aki kér, mind kap. Aki keres, talál, és a zörgetőnek megnyitatik. Figyeljük meg, Jézus Krisztus a kérésnek ezt a három formáját használja. Kérjetek, keressetek, zörgessetek. Kedves testvéreim, tudjuk-e mi azt, hogy mi a legjobb a mi számunkra? Igen vagy nem? Nem tudjuk. Van egy régi-régi történet, Kínában volt egy idős ember, meg a fia, és a fiának eltört a lába. Összefutottak a faluból a szomszédok, jaj, szegény ember, milyen szerencsétlenül járt, fia eltört a lábát. Azt mondja az idős kínai, az apuka, lehet, hogy jó, lehet, hogy rossz. Nem sokára kitört a forradalom, minden fiatalt elvittek a háborúba, az ő fia otthon maradt. Ki tudja azt, hogy mi a jó nekünk? Istenünk. Egyezünk ezzel? De mi tegyük ezt a három dolgot, mert azt mondja, hogy akár kérünk, akár keresünk, akár zörgetünk, mindannyian kapunk. De sokszor úgy történik, hogy nem úgy kapjuk meg, ahogy mi kérjük. Mert az nem lenne áldásos számunkra. Ezért fogadjuk el, vagyis legyen a mi elvünk is, hogy ahogy Jézus Krisztus imádkozott, legyen meg a te akaratod. Getsemáné kertjében. Jézus élete legyen a mi életünk is. János evangélium a 17. rész 19. versében, a főpapi imájában, figyeljük meg, hogy Jézus Krisztus hogyan imádkozik az Atyához. Én ő érettük oda szentelem magamat, hogy ők is megszenteltek ki legyenek az igazságban. Miért lehetünk mi bűnös emberek megszenteltek az igazságban? Mert volt valaki, és ez a valaki nem más, mint Jézus Krisztus, aki érettünk oda szentelte magát is feláldozta. Ő adott, hogy mi áldásban részesüljünk. Krisztus példázata című könyvben a 94. oldalon ezt az elvet találjuk. Isten próbára tesz, megaláz, hogy meglássuk, miért nem tud szentelke által munkálkodni. Kedves testvéreim, megtörténhet, hogy különböző betegség, probléma ér bennünket, azért, hogy elgondolkozzunk az élet valóságáról. Elmondok szintén egy történetet. Kezdő lelkész voltam, és egy testvérnőnek a férje nagyon durva volt. Nem is nagyon szerettem, mikor elmentem meglátogatni őket. Egyszer elmegyek, és azt mondja nekem, jaj, Faragó, olyan jó, hogy jött, olyan beteg vagyok, imádkozzon értem, hogy meggyógyuljak. Imádkoztam, 2 hét múlva elmegyek meglátogatni, jól van. Akkor azt mondtam, amikor imádkoztam, hogy ha meggyógyít Isten, akkor az első utam az imaházba lesz. És kérdeztem tőle, mikor 2 hét múlva meglátogattam, hogy akkor mikor találkozunk az imaházba. Már micsoda Isten, micsoda hit, és ez elismétlődött 3-4-szer. Következő alkalommal mentem, megint beteg volt, megint kért, hogy imádkoztam, megint meggyógyult, amikor egészséges volt, nincs Isten, 3-szor ugyanez ismétlődik, 4-szer elmegyek hozzá, és azt mondja, hogy jaj, farag, olyan rosszul vagyok, imádkozzon értem. Mondom neki, ne haragudjon, Istennel nem lehet játszani. Ne csak akkor keressük az Istent, amikor bajban vagyunk, hanem akkor is, amikor minden jól megy az életünkben. Figyeljük azonban meg, hogy Isten ígéretei feltételhez kötöttek. János evangélium a 14 rész 15 és 21. verse. Ha engem szerettek, az én parancsolatomat megtartsátok. Mi a feltétel? A parancsolatok megtartása. És a 10 parancsolat megtartásával mit fejezzük ki? Azt, hogy szeretjük az Istent. Aki ismeri az én parancsolatomat és megtartja azokat, az szeret engem. Aki pedig engem szeret, az szereti az én atyám is. Én is szeretem azt, és kijelentem magamat annak. Kedves testvéreim, azt mondja, hogy azzal fejezzük ki Isten iránti szeretetünket, hogy megtartsuk a parancsolatait. Házasságból hozok egy példát. Kevés időt töltsek el, és sokat mondjak. Férje azt mondja a feleségnek, te így szeretlek, úgy szeretlek, majd megeszlek. De a felesége mellett tart 2-3 nőt. Mennyit ér a szó? Így szeretem az Istent, még úgy szeretem az Istent, még neki akarok szolgálni, de az életem teljesen másról tanúskodik. Mi az igaz, amit mondunk, vagy a mi életünk? Mi életünk. És a mi életünk ad súlyt a mi szavainknak, pozitív és negatív irányban is. Ha az Istentől adott feltételek teljesítése nélkül kérünk valamit, akkor megsértjük Istent. Az elébb mit olvastuk? Ha engem szerettek, az én parancsolatomat megtartsák. Igen, én szeretem az Istent, de nem tartom meg a parancsolatait. Akkor szeretem-e az Istent? De itt, ami kemény, ami nagyon elgondolkodható, ha mi emberek nem teljesítjük az Isten által adott feltételt, és ha kérünk valamit, akkor megsértjük az Istent. Krisztus példázatai című könyvben ezt találjuk feljegyezve, ha kérünk, de nem engedelmeskedünk, olyan számlát akarunk az Úrral kiegyenlíteni, amelynek feltételeit mi magunk nem teljesítünk. Ha mi nem engedelmeskedünk Istennek, akkor sértjük az Istent, amikor kérünk tőle bármit. Az engedelmesség szabja meg. Nagyon különösek ezek a dolgok. Szeretnék, kedves testvéreim, még egy igét olvasni. Példabeszédek könyvének a 28. részéből pró és kontrát is olvasok. Mind a kettőt olvasom. Példabeszédek könyve 28. rész azt mondja a 13. versben, aki elfedezi az ő vétkét, nem lesz jó dolga. Aki pedig megvallja és elhagyja, irgalmasságot nyer. Ha takargatom a rossz szokásaimat, takargatom bűneimet, nem lesz jó dolgom, azt mondja. Ha pedig megvallja és elhagyja, a bűnt irgalmasságot nyer. Azonban a 9. versben nagyon-nagyon keményen fogalmaz Isten, lelkétől ihletett. Valaki elfordítja a fülét a törvény hallásától, annak könyörgése is utálatos. Ha én törvénytaposó vagyok, akkor mi az imádságom, mit mond a Biblia? Annak könyörgése is utálatos. Ezeket tartsuk szem előtt, amikor kérjünk, hogy adhassuk. Nézzük meg Jézus ígéretét, János evangélium a 15 rész 7. versében. Ha én bennem maradtok, és én beszédem bennetek marad, kérjetek, amit csak akartok, és meg lesz néktek. Figyeljük meg, hogy a Krisztussal való kapcsolatunk szabja meg, hogy imáink meg lesznek-e hallgatva. Vagy csak a mennyezetig mennek el. Becsületesek vagyunk-e Isten iránt? Malakiás próféta könyvéből hozom ezt az ígét, a 3. rész 7. verséből. Atyáitok idejétől fogva eltértetek rendeléseimtől, és nem tartottátok meg azokat. Mióta? Atyáitok idejétől. Tehát nem egy nap, két nap, éveken keresztül, évtizedeken keresztül. Tudta Izrael népe az igazságot, de nem tartotta be. Taposta. Mit mond tovább? Térjetek hozzám, és én is hozzátok térek. Kedves testvérem, figyeljük a sorrendet. Melyik megy előbb? Előbb Isten tér hozzánk, és utána mi ő hozzá, vagy először mi térjünk hozzá, hogy Isten hozzánk térjen. Mi térjünk? És kedves testvérem, hogyha ez nem látható egy keresztény ember életében, akkor az gyakorlatilag nem keresztény. És most figyeljük meg, amikor itt azt mondja, hogy térjetek hozzám, és én is hozzátok térek, azt mondja a seregeknek, ura, de azt mondjátok, miben térjünk, vagy miből térjünk meg. Ha én nem vagyok bűnös, minden hibámra, bűnömre magyarázatot tudok adni. De csak a Biblia nélkül, és nem a Bibliával. Imáink meghallgatásának feltételeit a következőképpen találjuk. Krisztus példázata című könyve 96. oldalában. Isten nem azt mondja, hogy kérd egyszer, és megkapod, hanem arra szólít, hogy lankadatlanul, álhatatosan imádkozzunk. Krisztus így szólt Máriához Lázár sírjánál, ha hiszel, meglátod majd az Isten dicsőségét utalva a testvérének a feltámadására. Tudjátok, testvéreim, hogy ez a probléma, hogy sok embernek nincsen élő hite. Jobban bízunk magunkban, mint Istenben. Évtizedeken keresztül figyelem azt, hogy emberek hogyan, mit mondanak el, és mi van bennük. Hát, jó segítségével reméljük, hogy meg tudjuk csinálni, de azért úgy érezzük, hogy ezt mi is meg tudjuk csinálni. Értsük, a vallás leple alatt mondjuk, hogy Isten segítségével csináljuk meg, de hát azért van nekem elég erém ahhoz, hogy én fogjam azt és elvégezzem a munkát. Isten nélkül próbálunk eredményeket elérni. Soha. Sokat terveznek és keveset imádkoznak. Számos példa van a Bibliában, hogy tesznek fontos lépést emberek, a Bibliában van írva, de Isten tanácsát nem kéri ki. A szokásból mondott ima csak a mennyezetig jut el. Kedves testvéreim, amikor imádkozunk, Jézus azt mondja, ne legyetek sokbeszédűek, mint a pogányok, akiknek nincsen reménységük. Nem a sok beszéd, nem a fél óráig elmondott ima határozza meg, hogy Isten meghallgatja, vagy nem, hanem az őszinte hitből, szívből fakadó. Legyünk kitartóak, mint a megszorult barát, aki elment kérni. Csak gyengülünk, ha másoknak nehézségeiről beszélünk. Próbáljunk, kedves testvéreim, Jézus Krisztusnak a példázata fényében sok mindent megváltoztatni az életünkben. Mert Isten tesz bennünket eredményessé, és nem a mi képességeink azok, amelyek bennünket eredményessé tesznek. Máté evangélium a 19. rész 26. versében ezt olvassuk, Jézus pedig rájuk tekintvén mondanékik, embereknél ez lehetetlen, de Istennél lehetséges. Amire mi képtelenek vagyunk legyőzni rossz szokásainkat, csúnya szavainkat, bármi, ami elválaszt bennünket Istentől, ne adjuk fel a harcot, vívjuk a csatát Isten segítségével, hogy célba érjünk. Miért? Azért, mert ahol a hit őszinte, ott együtt jár az elfűség és az álhatatosság. Mi az, hogy elfűség? Isten a Bibliában számos elvet mondott, sok elvvel találkozunk. Ragaszkodjunk a Biblia elvekhez, legyünk álhatatosak, mi az, hogy következetesek. És ezt találjuk feljegyezve Ésaiás próféta könyvének 40. részében, a 30 és 31. versben, elfáradnak az ifjak, és meglankadnak, megtántorodnak a legkülönbek is. De akik az Úrban bíznak. Kik? Akik az Úrban bíznak. Erejük megújul, szárnyak elnek, mint a saskesejű, futnak és nem lankadnak meg, járnak és nem fáradnak el. Kik nem fáradnak el? Kik nem lankadnak el? Akik az Úrban bíznak. A legkülönbek is elfáradnak. Nem emberi erővel, nem emberi hatalommal fogunk célba érni, hanem Isten segítségével. Kedves testvéreim, kérjünk, hogy adhassunk. A Jézus nevében hittel elmondott ima áldásthoz ezt találjuk Róma beliekhez írott levél 8 és 26. versében. Hasonlatosképpen pedig a lélek is segítségére van a mi erőtelenségünknek. Olyan bátorító. Volt már az életben, vagy van most is, hogy elcsüggedünk? Ahogy szoktuk mondani, elanyátlanodunk. Úgy érezzük, hogy nincs tovább erőnk vinni az élet gondját, terhét, problémáját. Lehet az egészségi, vagy betegség, vagy bármi más. És úgy érezzük, hogy most már vége. Hasonlatosképpen a lélek is segítségünkre van a mi erőtelenségünknek. Testvéreim, ha erőtelennek érezzük magunkat, ne felejtsük el, akkor vagyunk erősek. Miért? Mert ha erőtelennek érezzük magunkat, akkor két kézzel kapaszkodunk az Isten segítségébe. De ha úgy érezzük magunkat, hogy én mindenre képes vagyok, Isten, nincs Isten, nem kell nekem Isten, elég okos vagyok én, elég bölcs vagyok, elég erős vagyok én, majd én megcsinálom. Melyik az áldottabb lelkiállapot? Amikor erőtelennek érezzük magunkat, vagy amikor túl erősnek érezzük magunkat? Tovább olvasom, mert azt, amit kérnünk kell, amint kellene, nem tudjuk. Azért ismételtem meg, és még egyszer hozom, mert azt, amit kérnünk kell, amint kellene, nem tudjuk. De maga a lélek esedezik mi érettünk kimoghatatlan fohászkodásokkal. Ha csak mi imádkozunk, az vaj mi keveset ér. De ha a lélek esedezik értünk, akkor célt értünk. A Szentléleknek óriási munkája van, és ezért, ha mi Krisztusban vagyunk, akkor ez lesz látható a mi életünkben is. János első levelében, a 3. rész 24. versében ezt olvasom, aki az ő parancsolatait megtartja, az ő benne marad, és ő is abban. És abból ismerjük meg, hogy bennünk marad, abból a lélekből, amelyet nekünk adott. Egyik alkalmon itt, ezen a helyen, vasárnap esténként, amikor Krisztus példázatait tanulmányoztuk, akkor említettük azt, hogy Jézus Krisztus minden reggel részesült a Szentlélek kereségében. Minden reggel. És csak úgy tudott ő is győzedelmes életet élni. Hát ha Jézus Krisztus, aki bűntelen volt, nem olyan gyarló, mint mi vagyunk, szüksége volt arra, hogy naponta újból az Atya felvértezze a Szentlélekkel, akkor hol vagyunk mi? Ezért kérjük az Isten segítségét, és figyeljük meg, hogy alakítja, hogy építi fel, hogy mondja el, aki az ő parancsolatait megtartja, az ő benne marad. Mert Jézus Krisztus azt mondta János evangélium a 15. rész 5. versében, hogy nálam nélkül semmit sem cselekedhettek. Én ti bennetek, ti pedig én bennem. Jézus Krisztus nem egy helyen elmondja azt. Kedves testvéreim, szeretnék lassan ennek a tanulmányzásnak a záró szakasza felé haladni, azonban egy dologra nagyon-nagyon kérlek benneteket. Ne elégedjünk meg az igazság formájas gyakorlatával. Mert az igazság formájas gyakorlata semmit nem ér. Lehetnek az embereknek jó véleményük rólunk, de Pál apostol azt mondja, hogy ha embereknek igyekszek tetszeni, Krisztus szolgája még nem vagyok. Arra törekedjünk, és figyeljük meg, hozok egy igét a Bibliából, ami nekem rengeteget jelentett, és jelent, és jelenteni fog, amíg élek. Róma beliekhez írott levélből olvasom a 16. részből a 20. verset. A békességnek Istene megrontja a sátánt a ti lábaitok alatt hamar. Ami Urunk Jézus Krisztus kegyelme veletek. Amen. Így zárul ez a vers. Na most, kedves testvérem, próbáljuk végig gondolni, Azt mondja, a békesség Istene megrontja a sátánt a ti lábaitok alatt hamar. Ez mit jelent? Figyelem, amik vallásos emberek beszélgetnek, ma pedig divat vallásosnak lenni. Rádióban, tévében is Istenre hivatkoznak, és beszélnek, sőt, bibliai dolgokról is hoznak. De kedves testvérem, mit jelent ez az ige? A békességnek Istene megrontja a sátánt a ti lábaitok alatt hamar. Térek arra, amire akartam az előbb kitérni. Ma vallásvilágban élünk. A két ember beszélget és azt kérdezi egyik a másikától, ugye te születésedtől fogva keresztény vagy? Persze, hát még csecsemőkoromban megkereszteltek. Azért, mert csecsemőkoromban megkereszteltek, azért én keresztény vagyok. Mi tesz engemet keresztény emberré? A Biblia szerinti életem. Másik dolog, hány éve jársz Krisztussal? Ezek vallási zsargonok. És azt mondja, én már 12 éve, vagy 25, vagy 30 éve. Csak tudjátok-e, testvéreim, az, hogy ez sem egyik, sem másik, sehol nincs megírva a Bibliában. Jézus nem velünk akar járni, Jézus bennünk akar lakozni. Pál ezt nagyon jól megtapasztalta, élek pedig többé nem én, hanem él bennem a Krisztus. Az előbb is János leveléből ezt olvastuk. És itt is ez van, az ő benne marad, és ő is abban. De most olvastam az igét. A békességnek Istene megrontja a sátánt a ti lábaitok alatt hamar. Hol kell Istennek lakoznia, hogy a te lábad alatt legyőzze a sátánt, és az én lábamat legyőzze a sátánt? Jobb felől kell, hogy legyen Jézus, bal felől kell, hogy legyen Jézus, elől vagy hátul vagy hol. Értjük? Jézus Krisztus csak akkor tudja legyőzni a sátánt a mi lábunk alatt, ha a Szentlélek által bennünk lakozik. És Jézus Krisztus ezzel a példázattal ezt akarja elmondani. Záradékként szeretném hozni, Jézus Krisztus Lukács evangéliumából még beszél a gonosz szülőkről, hogy azok tudnak jó ajándékot adni. Lukács evangéliumának ugyanazon a részénél, 11. rész 11-től a 13-ig. Melyik atya az közületek, akitől a fia kenyeret kér, és ő talán követ ad néki? Van-e ilyen szülő? Én még nem találkoztam. Tovább megy. Vagy ha halat kér valamelyik gyerek, ugye erről van szó, a hal helyett kígyót ad-e neki? Ilyen szülővel se találkoztam. Avagy ha tojás kért, vajon skorpiót ad-e néki? Ha ilyen szülővel se találkoztunk. Ha azért ti gonosz létetekre tudtok a ti fiaitoknak jó ajándékot adni, mennyivel inkább ad a ti mennyei atyátok szent lelket azoknak, akik kérik tőle. Micsoda hasonlat, micsoda példabeszéd. Jézus Krisztus azt mondja, ti gonosz emberek, ti bűnös emberek vagytok. És ti tudtok bűnös emberek létére, ha kenyeret kér, akkor nem követ azt neki, hanem kenyeret. Tudtok jó ajándékot adni a gyerekeiteknek? Igen. De ha ti gonosz létetekre erre képesek vagytok, mennyivel inkább a ti mennyei atyátokat szent lelket azoknak, akik kérik. Akkor kérjünk szent lelket. Kérjünk, hogy adhassuk, hogy áldás legyünk. Mindannyiunknak van reménye, ha elfogadjuk Jézus Krisztus megmentő üzenetét. Drága testvérem, Isten segítsen meg, hogy kérjünk, de ne önzően. Kérjünk, hogy adhassunk. Amen.
0: 85. Zsoltár. Az éneklő mesternek, Kórá fiainak zsoltára. Jó akarattal voltál, Uram, a te földedhez, visszahoztad a Jákob nemzetségéből való foglyokat, elengedted népednek álnokságát, elfedezted minden bűnüket. Elhárítottad rolluk minden búsulásod, elfordítottad haragod gerjedezését. Hozz vissza bennünket, szabadításunk Istene, és szüntesd meg ellenünk való bosszankodásodat. Avagy mindörökké haragszol éránk? Nemzedékről nemzedékre tartod-e haragod? avagy nem elevenítesz-e meg minket ismét, hogy néped örvendezzen benned? Mutasd meg nékünk, Uram, a te kegyelmedet, és a te szabadításodat adjad mi nékünk. Hadd halljam meg, mit szól az Úristen. Kétség nélkül békességet szól az ő népének és kegyeltjeinek, hogy vissza ne térjenek a bolondságra. Bizonyára közel van az ő szabadítása az őt félőkhöz, hogy dicsőség lakozzon a mi földünkön. Irgalmasság és hűség összetalálkoznak, igazság és békesség csókolgatják egymást. Hűség sarjad a földből, és igazság tekint alá az égből. Az Úr is megadja a jót, és földünk is megtermi a gyümölcsét. Igazság jár előtte, és követi őt az ő lépéseinek.

81. Zsoltár. Az éneklő mesternek, a Gittitre, a Száfé. Örvendezzetek Istennek, a mi erősségünknek, újjongjatok a Jákób Istenének. Dalt zengjetek és dobot pergessetek, gyönyörű hárfát citerával együtt. Fújjatok kürtöt újholdra, holtöltekor, a mi ünnepünk napján. Mert végzett dolog ez Izraelnél, a Jákób Istenének rendelése. Bizonyságul tette ő a József nemzetségében, mikor kijött Egyiptom földje ellen, nyelvet hallékott, amit nem tudtam. Megszabadítottam a tehertől az ő vállát, kezei megmenekültek a kosártól. A nyomorúságban segítségül hívtál, és én megszabadítottalak téged, meghallgattalak téged a mennydörgésnek rejtekében, megpróbáltalak téged a versengésnek vizénél. Hallgass, én népem, hadd tegyek bizonyságot ellened. Ó, Izrael, ha te meghallgatnál engem! Ne legyen te nálad idegen Isten, és az idegen Isten előtt meg ne hajolj. Én, az Úr vagyok a te Istened, aki kihoztalak Egyiptom földjéről, nyisd szét a te szádat, és betöltöm azt. De nem hallgatott népem az én szómra, és Izrael nem engedelmeskedett nékem. Ott hagytam azért őt szívüknek keménységében, hogy járjanak a maguk tanácsa szerint. Ó, ha az én népem hallgatna reám, és Izrael az én utaimon járna. Legott megaláznám ellenségeit, és szorongatói ellen fordítanám kezem. Az Úrnak gyűlölői hízelegnének néki, és örökkévaló lenne az ő idejük, és ő megelégítené őt java búzával, és sziklából folyó mézzel töltenék.

72. Zsoltár. Salamoné. Isten, a te ítéletedet add a királynak, és a te igazságodat a király fiának. Hadd ítélje népedet igazsággal, és a te szegényeidet méltányossággal. Teremjenek a hegyek békességet a népnek, és a halmok igazságot. Legyen bírája a nép szegényeinek, segítsen a szűkölködőnek fiain, és törje össze az erőszakoskodót. Féljenek téged, amíg a nap áll, és ameddig a hold fénylik nemzedékről nemzedékre. Szálljon alá, mint eső a rétre, mint zápor, amely megöntözi a földet. Virágozzék az ő idejében az igaz, és a béke teljessége, amíg nem lesz a hold. És uralkodjék egyik tengertől a másik tengerig, és a nagy folyamtól a föld határáig. Boruljanak le előtte a pusztalakók, és nyalják ellenségei a port. Tarszisz és a szigetek királyai hozzanak ajándékot. Sába és Szeba királyai adománnyal járuljanak elé. Hajoljanak meg előtte mind a királyok, és minden nemzet szolgáljon néki. Mert megszabadítja a kiáltó szűkölködőt, a nyomorultat, akinek nincs segítője. Könyörül a szegényen és szűkölködőn, és a szűkölködők lelkét megszabadítja. Az elnyomástól és az erőszaktól megmenti lelküket, és vérük drága az ő szemében. És éljen ő, és adjanak néki sába aranyából, imádkozzanak érte szüntelen, és áldják őt minden napon. Bő gabona legyen az országban, a hegyek tetején is, rengjen gyümölcse, mint a Libánon, és viruljon a városok népe, mint a föld füve. Tartson neve mindörökké, viruljon neve, míg a nap lesz, vele áldják magukat mind a nemzetek, és magasztalják őt. Áldott az Úristen, Izraelnek Istene, aki csoda dolgokat cselekszik egyedül. Áldott legyen az ő dicsőséges neve mindörökké, és teljék be dicsőségével az egész föld. Amen. Amen. Itt végződnek Dávidnak, az Isai fiának.

0: Köszöntöm a kedves hallgatóinkat a Reménység hullám hosszán. A következőkben a Láthatár adását hallgathatják, ami a Speranza Remény TV stúdiójában készült. Szeretettel köszöntöm a kedves nézőinket és a kedves hallgatóinkat. Ez itt a Reménysugár. Egy műsor, ahol a Biblia képei, jelképei mögé szoktunk nézni, amikor megkeressük azokat az üzeneteket, amelyek ma is megszólítanak bennünket. Mai témánk beszélő jelképek, az élet vize. Olyan szimbólumról fogunk beszélgetni, amely egyszerre nagyon hétköznapi, mégis mély jelentéssel bír. A víz mindannyiunk életének alapja, de vajon mit ír róla a Szentírás? Ebben a beszélgetésben segítségünkre lesz Harsán Otto Norbert lelkipásztor, aki egyben a vendégem, és akit nagyon nagy szeretettel köszöntök ma a stúdióban, ebben a műsorban.
1: Én is szeretettel köszöntelek, és a hallgatókat, nézőket is.
0: Induljunk el a téma mentén egy alapvető kérdéssel. A Bibliában mennyire gyakori szimbólum a víz? Milyen formákban jelenik meg, és röviden mi a jelentésük?
1: A Biblia első lapjától egészen az utolsó lapjáig ott van a víz jelképe, és nagyon sokféle jelentése van. Többek között az igének a jelképe, akkor a népeknek a jelképe, különféle népeket és csoportokat jelképez a proféciában különlegesen, akkor ezen kívül az áldásnak, Isten kegyelmének a jelképe, sőt, Isten ítéletének a jelképe, hogyha a Noéra és az özönvízre gondolunk, és nagyon-nagyon-nagyon sok van. Isten ítéletét is jelképezi bizonyos körülmények között, de gondolom, hogy egy párról fogunk tudni beszélni ebben a műsorban.
0: Hogyha emberi fejjel és ésszel gondolkodunk, akkor nekünk embereknek legelőször mi jut eszünkbe a vízről?
1: Attól függ, hogy mi a szükségletünk. Hogyha szomjasak vagyunk, akkor arról, hogy a víz milyen hűsítő lenne. Hogyha olyan időszakot élünk meg, mint éppen most, hogy szárazság van, akkor az eső jut eszünkbe. Hogyha talán már zavaró a szenny a bőrünkön, akkor arra gondolunk, hogy milyen jó lenne megtisztulni, megmosdani egy jó meleg tusoló. És igen, különféle dolgok, hogyha egy orvostan hallgatót kérdezünk meg, akkor ő arra fog gondolni, hogy az agyunk több mint 75%-a víz, ugyanez érvényes a testünkre, nagy része víz, és így tovább, kinek mi jut eszébe.
0: Az embernek nagyjából a szükségleteit itt lefetted, és a víz szempontjából soroltad fel. Azonban az ember lelkének van-e valamilyen szükséglete hasonlóan ahhoz, ahogyan az ember szomjazik a vízre, ahogyan az embernek szüksége van tisztálkodni a vízzel, és így tovább?
1: Igen, a Bibliában elég erőteljes ez a szükséglet. Habár az emberek valahogy nem mindig élik meg, nem mindig érzékelik a lelki szomjat. Az, hogy szomjasok vagyunk, azt érezzük fizikailag, hogy éhesek vagyunk, érezzük fizikailag, de nagyon ritkán hiányzik az Isten. És amióta bűnbe estünk, valahogy írtozunk, valahogy nem keressük az isteni jelenlétet, az Istennel való közösséget, de a Bibliában ez a szükséglet, ez a lelki szükséglet nagyon erőteljes. Ha csak arra gondolunk, hogy a Zsoltár író azt írja, mint a szarvas kívánkozik a folyóvízhez, úgy vágyik utánad a lelkem, Istenem, akkor megértjük azt, hogy egy nagyon erős lelki szomjról van itt szó. Ezt az Úr Jézus Krisztus felhasználja a hegyi beszédben is, és azt mondja, hogy boldogok a lelki szegények, és itt nem szellemi fogyatékosokról van szó, hogyha fizikailag értelmezzük, hanem a lelki dolgokat lelkiképpen kell értelmezni. És itt azokról az emberekről van szó, akik felismerik a lelki szükségletüket, felismerik az Isten iránti szomjukat, szükségletüket, mert csak az Istennel való közösség az, ami be tudja tölteni a lelki szükségleteinket. Valahogy olyan ez az Isten hiány, mind amikor hiányzik egy szeretett személy, vagy amikor arra gondolunk, hogy ha egy családfenntartó meghalt, hogy hogyan lesz tovább. Tehát vannak esetek, amikor az ember elkezd aggodalmaskodni, nyomorúságba jut, és akkor elgondolkozik, hogy hoppá, nekem szükségem van segítségre, szükségem van Istenre, és a zsoltárokban nagyon sokszor megfogalmazódik ez a gondolat, hogy nincs senki másban segítségem, csak a jó Istenben, és ezért a zsoltáríró sokszor Istenhez kiállt, Isten meghallgatja és leírja azt a dicsőítő zsoltárt, amit éppen megtapasztalt a jó Istennel.
0: Nagyon szépen körülírtad azt, hogy mi a lelki szomjúság ennek az igének a kontextusában, és utaltál Istenre. Azonban szokott lenni az embernek más vágya is, vagy más képpen is próbálja betölteni a lelki szomjúságát más dolgokkal, más stratégiákkal Istenen kívül. Mi az, ami be tudja tölteni ezt a lelki szomjúságot, és mi az, amivel értelmetlen foglalkozunk, mert nem fogja ezt sohasem elérni, hogy betöltse a lelkünket.
1: Igen, minden időkben voltak ilyen próbálkozások, ugyanúgy most is vannak ilyen próbálkozások, azonban ezt a hiányt nem lehet mással pótolni. Az emberek próbálják mindenfélével pótolni. A legtipikusabb az, amikor a szórakozással pótolják, hogy eltereljék a saját figyelmüket arra, hogy mennyire értelmetlen, mennyire üres, mennyire kilátástalan az élet a jó Isten nélkül. És akkor elkezdenek mindenféle úgymond boldogító eljárásokkal pótolni ezt, vagy anyagiakba próbálják fullasztani a jó Istennel való közösségnek a hiányát, mert tudják azt, hogy nem minden örök, és olyanok ezek valóban, mint a repedezett kútak, tehát hiába való dolgok. A repedezett kútak egy nagyon erős szimbólum az Ézsaiás könyvében is, ott, ahol Ézsaiás felhívja Isten népének a figyelmét arra, hogy miért isznak repedezett kútakból, holott keleten a víz egy sokkal nagyobb érték, mint itt. Sokszor sokkal értékesebb, mint az üzemanyag, ott bőven van üzemanyag Közép-Keleten, de viszont víz az kevés. És leírja azt, hogy mennyire észszerűtlen az, hogy valaki repedezett kútból igyon. Elsősorban, mert ezek a repedezett kútak nem is tartják normálisan a vizet. Másodszorban pedig, ha marad is valamennyi sekély víz, általában ez megbüdösödik ott benne ezekben a tartályokban. Éppen ezért szükségünk van a jó Istenre, akármilyen tartalékunk, akármilyen tartályunk egy adott pillanatban kiürül, kifogy, de ha az élő vizek forrására szomjazunk, és hogyha van egy ilyen élő forrásunk, egy ilyen folytonos forrásunk, akkor nincs miért aggódni. És valójában a léleknek szüksége van egy bizonyos biztonságra. Mi nem lehetünk boldogok, hogyha arra gondolunk, vagy elkezdünk aggodalmaskodni, arra gondolunk, hogy holnap után lehet, hogy elfogy. Éppen ezért akkor, amikor megértjük azt, hogy Isten gondot visel, és ha gondot viselt eddig, akkor ezután is gondot tud viselni, ez egy olyan megnyugvást, egy megelégedettséget ad a léleknek, éppen ezért csak az élet víze tudja enyhíteni a lélek szomját igazából.
0: Hogyha valaki elnyomja ezt a szomjúságot, a lelki szomjúságot, akkor azzal a személlyel mit történik, vagy az életében mi történik, a lelki világával mi történik?
1: Hát a valóság az, hogy elkezd süllyedni, ugyanúgy, mint Péter, amikor levette a tekintetét Jézusról, elkezdett süllyedni. Ez történik minden emberrel, aki leveszi a tekintetét az élő vizek. És ez azt jelenti, hogy a lelkét egyszerűen felemészte az aggodalmaszkodás, a stressz, nem lesz nyugalma, azt mondja Istennek igéje, hogy nincs nyugalma a hitetleneknek. Viszont azoknak, akik Istenbe vetik az ő bizalmukat, azt mondja Isten igéje, hogy nekik békességük van. és szükségünk van erre a békességre, erre a lelki békére. Amúgy is sok esetben az embernek a lelke üres, és akkor, amikor találkozik a csenddel, vagy találkozik önmagával, akkor jön rá, hogy igazából minden értelmetlen, minden, nincs benne semmi, ami úgymond egy ilyen autonóm érték lenne, tehát, hogy ne lenne szüksége egyáltalán a Jóistenre, és akkor egyszerűen az ember lelke hajlamos elcsüggedni. Van egy ilyen üresség, amit minden egyes ember érez, és ez különféle zajja, zenével, mindenfélével próbálja pótolni, de ezt a lelki ürességet, erre a lelki ürességre a legjobb megoldás az az Istennel való kapcsolat. Akkor, amikor van egy társad, van valaki, aki gondot visel rólad, van valaki, aki segít neked, van valaki, akiről tudod, hogy a javadat akarja, és ha van valaki, aki javunkat akarja, az mindenképp a Jóisten, akkor ez egy olyan megnyugvást ad a léleknek. Ezen kívül az ember akarva akaratlanul egy ilyen tipikus anhedóniába fog szenvedni, azaz nem tud örülni a dolgoknak, mert egyszerűen elveszti minden az értékét Isten nélkül. Ezt tapasztalta meg Bölcs Salamon, és azt mondja, hogy megutáltam az életet, pedig oda tettem a szívemet, hogy mindenbe, amiben az emberek boldogságot találnak, kipróbáljam, megpróbáljam, és tényleg, ha elolvassuk a történetét, pénz volt nagyon sok felesége és ágyasa volt, bort, az opium fel volt fedezve akkoriban, tehát nagyjából mindent, amiben az emberek örömüket lelték, megpróbálta, mégis egy ilyen belső ürességet érzett. És akkor, amikor rájött erre, akkor teljesen megváltozott az élete, elkezdte keresni a Jóistent, és ezért írta meg a Prédikátor könyvét, úgy, ahogy az elmúlt alkalommal is beszéltük, hogy a fiataloknak mondja el ezt a fontos dolgot, mert máskülönben hiába szaladgálnak az anyagiak után, mert ezt az űrt nem tudja betölteni abszolút semmi. És éppen ezért sok esetben az emberek mind többet és többet akarnak, szórakozásból is mind több és több kell azért, mert van egy ilyen üresség, egy ilyen anhedónia, és nem tudnak örülni semminek, semminek sincs értelme, és egy idő után egyesek feladják, mások visszaveszik a tempót, akkor, amikor látják, hogy mindezeknek nincs értelme, befektetsz egy szép autóba, parkolóba meghúzzák, tehát minden hiába valóság, azt mondja a Bölcs Salamon. De akkor, amikor a dolgokat úgy tekintjük, hogy mindennek értelme van Istenben, teljesen megváltozik minden. Hálát tudunk adni azért, hogy ettünk ma reggel, hogy van vízünk, hálát tudunk adni azért, hogy van meleg, és így tovább a Jóisten mindez idáig gondot viselt.
0: Van egy igevers János 4:14-ben, ahol szintén a szomjúságról beszél az ige. Valaki pedig abból a vízből iszik, amelyet én adok néki, soha örökké meg nem szomjúhozik, hanem az a víz, amelyet én adok néki, örök életre buzgó víznek kutyfeje lesz ő bennem. Ezek Jézusnak a szavai. Egy erős felcsengése van ennek a fajta víznek, amit Jézus kínál. Milyen ez a víz? Miben különbözik attól, amit eddig beszéltünk akár, vagy miben hasonlatos?
1: A vízre, mint fiziológiai szükségletre, ugye nekünk szükségünk van, folyton szükségünk van egyfolytában, és ez az egyik legjobb jelkép arra, hogy mutassa meg, hogy mekkora szüksége van az embernek a Jóistenre. Van egy szép történet a Bibliában, amikor a Jézus és a testvérei, Mária készültek a sátoros ünnepre, és a testvérei megkérdik, hogy miért nem megy fel a sátoros ünnepre, és ő elmondja azt, hogy nektek mindig megvan az időtök, az én időm még nem jött el, hogy felmenjek, mert Jézus Krisztusnak volt egy forgatókönyve, az Isten igéje, és mindent időben tett. Mikor eljött az időnek, teljessége megszületett, és így tovább. Tehát a Bibliában van egy óraketyegésre felállított megváltási terv, amiről Jézus Krisztus beszél például a kánai mennyegzőn, amikor édesanyjának azt mondja, hogy nem jött el még az én órám. Tehát az Úr Jézus Krisztus még nem ment fel, és mindenki az ünnepen kérdezte, hogy hol van Jézus? Nincs Jézus. És keletkezett egy ilyen űr, az emberek, mindenki beszélt róla, hol van Jézus? És akkor, amikor az ünnep csúcspontján áldozatként öntöttek vizet az egyik medencébe, és bort vagy mustot, mert mustot használtak a szertartásokban, egy másik medencébe, ami gyakorlatilag egy csöven keresztül kifolyt a Kidron patakjába. És akkor, amikor ezeket az áldozatokat, úgymond italáldozatokat hozták meg, akkor jelent meg az Úr Jézus Krisztus, és jelentette ki, hogy én vagyok az életnek vize. És gyakorlatilag az életnek víze az Úr Jézus Krisztusnak az egyik jelképe, mert olyan szükségünk van rá, mint Isten, mint vízre, vagy akármi másra. Tehát ez egy valós szükséglet az embernek. Nem mi próbáljuk ámítani magunkat, vagy a keresztények ámítják magukat vele, hogy igen, szükségük van Istenre. Nem, kutatások mutatják, hogy az embernek van egy ilyen lelki szükséglete, és ha van egy homloklebenye, akkor mindenképp szüksége van arra, hogy imádjon valakit. Na már most az Úr Jézus Krisztus ezeket a szavakat egy samáriai asszonynak mondja el, akitől szívességet kér. A víz Közép-Keleten az Isten ajándéka volt gyakorlatilag. Tehát úgy tekintettek a vízre, hogy ez az Isten ajándéka, és megtagadni ezt valakitől felért a gyilkossággal akár. Ezért mondja az Úr Jézus Krisztus, ha te tudnád, hogy ki kér tőled vizet, és ha te ismernéd az Isten ajándékát, hogy kicsoda az, utalva önmagára az Úr Jézus Krisztus, akkor te kértél volna tőlem vizet. És a nő azt mondja, hogy hát akkor add nekem, hogy nem még kelljen jöjjek ide, megint a fizikai vízre gondolt. És akkor az Úr Jézus Krisztus elkezdi elmélyíteni ennek a víznek, amiről ő beszél, a lelki vonatkozásait, és akkor, amikor megkóstolja ezt a vizet, akkor ő benne is életre buzgó vizek kútforrása lesz, mert mindenkinek el akarja mondani. Gyakorlatilag az a szeretet, amit megkóstolunk, amikor az Isten jóságát, amely folyton folyik felénk, megtapasztaljuk, arra késztet minket, hogy ne tartsuk csak magunknak, hanem örömmel mondjuk el másoknak, hogy van gyógybalzsam Gileádban, van élő víz, van valami, ami a lelket kielégíti, megelégíti. És azt mondja az Úr Jézus Krisztus, hogy aki ebből a vízből iszik, az soha meg nem szomjózik. Nem azért, mert ivott egyszer, és többet nem kell, vagy nem szükséges, nem, hanem mint többet is többet akar ebből a szeretetből, az Úr Jézus Krisztussal való közösségből.
0: Hogyha vennénk a következő szimbólumként a folyóvizet, akkor erre a szimbólumra hol találunk a Bibliában utalást?
1: Több helyen. Az egyik sajátos, az az első Zsoltár, a harmadik verse. És itt azt mondja, hogy olyan lesz, mint a folyóvíz mellé ültetett fa, amely idejében megtermi a gyümölcsét, és nem hervad el a levele, és minden munkájában eredményes lesz, vagy jó szerencsés lészen, ahogy az eredeti károli fordítás mondja. Igen. Gyakorlatilag itt ez a Pelagim, vagy Pelagim héber szó, ez inkább ilyen öntöző árkot jelent, mint folyóvizet, és ezt tudatosan húzták meg azok, akik gyümölcsfákat ültettek, és a gyümölcsfákat is tudatosan ültették ilyen vizek mellé, és ez egy olyan jelkép, amely által a Jóisten megmutatja azt, hogy ő gondoskodik az ember lelki fejlődéséről, hogy képes legyen meghozni az ideje korán, vagy a maga idejében a lélek gyümölcseit. Tehát az Úr Jézus Krisztus által a Jóisten mindenről gondoskodott azért, hogy mi lelkileg tudjunk növekedni. És ugyanúgy, mint a vizek mellé ültetett fa folyton onnan szívja a nedvet, a vizet, és minden időben meg tudja hozni a gyümölcsöt. Ha szárazság van, ha mert ott mindig van víz. Ezeknek az árkoknak az volt a céljuk, hogy mindig biztosítsák a vízkészletet a fák számára. Minden időben nehéz körülmények között is ő meg tudja teremni a lélek gyümölcseit, a hosszantűrést, a szeretetet, a béketűrést, az örömöt, a szelídséget, a mértékletességet, tehát mindegyik lelki gyümölcsöt. Úgyhogy ez egyfelől Istennek a kegyelmét, a jóságát is mutatja, hogy minden egyes alkalommal ő az ő kegyelmét nem csak a megbocsátás által mutatja meg, hanem abban is, hogy áldásokat ad. Gondoskodik arról, azokról a szükségleteinkről, amelyek biztosítják a növekedésünket. Ugye a növények is nem kínlódnak, hogy növekedjenek, hanem egyszerűen felhasználják azokat az erőforrásokat, azokat a tápanyagokat, a vizet, a napsütést azért, hogy növekedjenek. Így van a lelki életben is. Mi kívülről kapjuk ezeket a dolgokat azért, hogy lelkileg növekedjünk, és az Isten országa számára beérjünk.
0: A mindennapokban hogyan néz neki az, hogy mi is a folyóvíz mellett élünk, úgymond?
1: Ez azt jelenti, hogy mindig Istenre támaszkodunk. Tehát folyton Istenből szívjuk a nedvet, táplálkozunk az ő igéjével, ami ugye akkor, amikor az életvízéről beszélünk, Jézus Krisztus elmondta, hogy aki nem eszi az ő testét és issza az ő vérét, ott úgy jelentkezik be ugyanabban a fejezetben, hogy ő az életnek kenyere és vize. Tehát gyakorlatilag, hogyha Istenből táplálkozunk, ha Istennek igével tápláljuk a lelkünket, akkor ez mindig reménységet, lelki erőt biztosít nekünk, hogy minden nehézség közepette legyen lelki erőnk tovább menni. Normálisan a problémák, a nehézségek, úgy ahogy Jakab írja az ő levelében, meg kellene erősítsenek minket. De ez csak akkor történik, hogyha mi Istenbe kapaszkodunk, mert a saját lábunkon nem tudunk megállni. Olyanok vagyunk, mint a szőlő. Ha nem kapaszkodik, a saját lábán nem áll meg, hanem a földön kúszna, csak hogy nem tud úgy élni. Éppen ezért szüksége van vagy egy nyársra, vagy egy fára, vagy egy kerítésre, amire fel tud kapaszkodni. Így vagyunk mi is. Istenbe kell kapaszkodjunk, mert ő minden időben, idejekorán megadja nekünk a lelki táplálékunkat.
0: Milyen ez az élmény, összehasonlítva azokhoz az élményekhez, amiket itt a Földön élünk meg, de nem feltétlenül köthetőek Istenhez? Tehát ugyanúgy pozitív élmények, jó élmények, de lehet, hogy egyes emberek nem Istennek tudják be.
1: A valóság az, hogy az igazság alapján, a te igéd igazság, tehát a Biblia alapján minden jó ajándék Istentől származik. És ha az ember őszinte a saját lelkével, akkor erre rájön. A Róma beliekhez írott levélben azt mondja, hogy ami Istenről tudható, az ő láthatatlan volta és az ő hatalma megláttatik, hogyha odafigyeléssel körülnézünk a világban. Tehát egyszerűen a józan ember is, ha elgondolkozik, a Földünk körülbelül 6000 éve forog a bibliai leírás szerint, a bibliai teremtést, hogyha figyelembe vesszük, és nem fogyott el az üzemanyagja. Valaki forgatja. Ha nem forgatná valaki a mi Földünket, akkor nem kellene fel többet soha a nap. Összeomlana az egész naprendszer, a Földünk, minden. Tehát ha elgondolkozik az ember, és nagyon sok tudós elkezdett gondolkozni ezen, akik átálltak az evolucionizmus elméletéről, erre az úgynevezett intelligens dizájnra, mert van egy intelligens, egy értelmes alakzatokból álló világunk, oka van annak, hogy a Földünk nem kocka, és annak is, hogy a virágszírom olyan szép. Tehát ez nem a véletlen műve. És akkor, amikor az ember mindezeket meglátja, akkor gyakorlatilag meg kellene lássa a Jóistent. És azt mondja, hogy habár a Jóisten megismerték ezen az úton, az ő munkáiból, az ő teremtett dolgaiból, nem mint Isten dicsőítették őt, és nem is adtak hálákat néki. Tehát akkor, amikor rájön az ember, hogy minden, ami van, Istentől származik, ez kellene legyen a természetes válasza, hogy hálát adjon. Köszönje meg. És akkor, amikor az ember szívét betölti a hála, akkor elmúlik ez az anhedónia, egyszerűen örülni tud mindennek. Elkezd örülni a legapróbb dolgoknak is, amiért hálás tud lenni. És akkor mindennek, tehát Istenben mindennek értelme van, a nehézségeknek, a háborúságnak, a gondoknak, mindennek értelme van. És a nehézségek arra késztetnék az embert, hogy megerősödjön. Istenbe bízzon, és az Istenbe vetett bizalom, az megerősíti a lelket. Tehát nincs olyan, hogy bármink is lenne, amit ne kaptunk volna. Éppen ezért nagyon-nagyon fontos, hogy hálásak legyünk azokért, az áldásokért, amelyek folyton folynak, hogy ugye a víz képét használjam fel újból, folynak felénk, folynak egyfolytába, és Isten nem személyválogató, hanem felhozza az ő napját a jókra is, a gonoszokra is, ad esőt a jóknak is, és a gonoszoknak is.
0: Olvasom Ézsaiás 44:3-at, így fogalmaz az ige, hogy mert vizet árasztok a szomjas földre, és folyóvizeket a szárazra, kiöntöm lelkemet utódaidra, és áldásomat csemetéidre. Mit jelent az a megfogalmazás ebben az igében, hogy Isten vizet áraszt, és miként nyilvánul meg ez az áradat az ember életében?
1: Ez egy ígéret. Isten vizet áraszt. A kiaszott földre, a kiaszott lélekre, a Jóisten úgy húzza fel a felüdülést, hogy a szent lelket árassza ki. Tehát gyakorlatilag, akkor, amikor Isten ilyen ígéretet tesz, hogy vizet árasztok a szomjas földre, az első dolog, ami ugye eszünkbe jut, és hála Jóistennek, nekünk még nagyobb világosságunk van az Új Testamentumban, ott látjuk a Péter prédikációját, amikor utal arra, hogy akkor, amikor mi visszatérünk a Jóistenhez, azt mondja azoknak az embereknek, akik felteszik a kérdést, jó, mi öltük meg Krisztus, de most mi legyen? Mit tegyünk, atyám fiai? És Péter válaszol, azt mondja, térjetek meg, és keresztelkedjetek meg, hogy eljöjjenek a felüdülés napjai. És a Jóisten a Szentlélek kiárasztásával szemlélteti ezt a felüdülést, amikor a Jóisten az ember lelkét az ő szent lelke által megerősíti. Ő a vigasztaló. És sok esetben nehézségekben, gyászban, akkor, amikor a szívünk elalél, olyan, mint a puszta, kiaszott föld, kong az ürességtől, akkor jön az Istennek szent lelke, és látszelit hangon megérinti a szíveinket. Talán eszünkbe juttat egy keresztény éneknek a refrényét, amely rögtön bátorítólag hat, és vigasztalóként hat ránk. Éppen ezért a szomjas föld, ami lelkünket jelképezi, úgy, ahogy eddig is említettük, és amellett, hogy az ő igéjén keresztül szól hozzánk, még szól hozzánk az ő szent lelkén keresztül is, és egy ilyen felszabadulást, egy ilyen felüdülést hoz a lélekre, akkor, amikor csendben, hitáltal elkezd bízni a Jóisten hatalmába.
0: Maga ez a szent lélek kiárasztása, vagy a víz kiárasztása, ez egy egyszeri pillanat az életben, egyszer megtörténik, és akkor megtapasztalja az ember, vagy elveszítheti, vagy ez egy folyamat, ami kialakul az életében. Tehát minek a következtében, minek a hatására jelenik meg a szent léleknek a kiárasztása, és mennyit tart az ember életében?
1: Nagyon érdekes ez a kérdés, és ez a megközelítése a Bibliának, a bibliai tanításnak arról, hogy hogyan árad ki a Szentlélek. Azért, mert a Szentlélek kiáradásáról, hogyha bárkivel, egy keresztényel beszélünk, az első dolog, ami eszébe jut, az a pünkösd. Akkor volt egy ilyen látványos, egy ilyen nagyszerű kiáradás. Csak hogyha a Bibliát tanulmányozzuk, észreveszük azt, hogy nagyon sok pünkösd volt. Nagyon sok esetben a Bibliában Istennek szent lelke különlegesen kiárat. Például ott van a 70 vén, Izrael idejében. Igen, hogy vegyük az Ótestamentumot is. Ott is volt egy pünköst. Megválasztották a 70 vént, és Istennek szent lelke kiárat még Eldádra és Médádra, akik úgymond alázatosak voltak, és nem mentek a szent sátor eleje elé, és jött egy fiatal, és jelentette, hogy ők is profétálnak. Vagy az a kérdés, hogy Saul is a proféták között van, ez is egy olyan alkalom, amikor Istennek szent lelke kiárat Saulra, és újból és újból a Jóisten bemutatja, megmutatja azt, hogy ő készséges az ő szent lelkét adni. Ha az Új Testamentumot tekintjük, ott is többször megtörtént. A pünkösdi esemény után ott van a negyedik fejezetben, újból megjelenik a szent lélek kiáradása, és azt mondja, hogy a tanítványok erővel hirdetik az Istennek ígét, bátran hirdetik az Istennek ígét, azelőtt elég félősök voltak, féltek, és bezárkoztak a felházba. Ezen kívül ott van Kornélius, és Péter prédikál, és miközben Péter prédikál, Kornéliusra és az egész háza népére kiárad Istennek szent lelke. Tehát nem Péter irányítja a szent lelket, hanem a Szentlélek úgy dönt, hogy előtt pillanatban kiárad az egész családra, és Péter felhozza ezt a jeruzsálemi zsinatban is, hogy ha rájuk így kiáradt a Szentlélek, anélkül, hogy én bármit tettem volna, én csak hirdettem Istennek igéjét, akkor miért ne fogadnánk el, hogy a jó Istennek a pogányok között is vannak őszinte emberei, akikre, vagy tiszta edényei, akikbe az ő szent lelkét, mint olajat bele tudja tölteni. És éppen ezért a Szentlélek kitöltetését én úgy látom, és a bibliai tanulmányaim alapján elmondhatom, hogy a Szentlélek az egy személy. Nem mi irányítjuk a szent lelket, hanem a Szentlélek kell irányítson minket. És ő kiárad, ő dolgozik a szívünkbe, folyton dolgozik. Azonban az Úr Jézus Krisztus megígérte, hogy a szent lelket leplezetlenül fogja kiárasztani, akkor, amikor ráfújt a tanítványokra. És ezek az alkalmak, amikor a Szentlélek nyilvánosan, vagy láthatóan csodákat művel, és ugye, ami történt a felházban, erős szélfúvás, tüzes kettes lángok, földrengés, ez mind arra szolgált, hogy a Szentlélek láthatóan nyilvánult meg, láthatóan áradt ki, azért, hogy az emberek figyelmét felhívja, ugye akkor az apostoli egyház a kezdeteinél volt, és mindenki odagyűlt a városból. És így hallották az evangéliumot. Azok, akik nem kaptak szent lelket, azok azt hitték, hogy ezek a személyek ezekbe vannak rúgva. Azokra pedig, akik nyitottak voltak rá, ők megértették, hogy itt most valami különleges történt, és Péter megerősítette ezt a hitüket, majd a prédikációja nyomán nagyon sokan megkeresztelkedtek. Úgyhogy erre a kérdésre az egyszerű bibliai válasz az, hogy a Szentlélek folytonosan működik. Izrael idejében és Hoseás 2-ben azt írja, hogy az ő jó lelkét adá nékik, hogy oktassa, de ők ellenálltak. Tehát a Szentlélek folyton működött a Mózes idejében is, az Izrael idejében is, azelőtt is. Ugye ott van Énok, ő profétált, a Szentléleknek az ajándéka a profitaság lelke. És folyton ott látjuk, tehát Isten szent lelke mindig dolgozott, de ami szép benne az, hogy nem mindig ennyire nyilvánosan, hanem általában a háttérben, mintha alázatos lenne, vagy mintha nem szeretne kitűnni, de folyton erőteljesen dolgozik. És vannak esetek, amikor szükség van rá, akkor erőteljesen megnyilvánul. Olyan ez, mint amikor a benzint adagoljuk a motorban, és szinte nem is látszik az, hogy ég, de vannak olyan esetek, amikor a benzin robban, és akkor már látványos.
0: Mi történik azokkal, vagy mi történt azokkal, akik nem fogadták be a szent lelket röviden?
1: Azok, akik folyton ellenállnak a Szentléleknek, mert a Szentlélek folyton próbálkozik, és a Jakab levelében azt olvassuk, hogy a Szentlélek önmagának akar féltőn szerető szeretettel, különösen a román fordításban ötlik ki ez, igen, és az történik, ha az ember folyton ellenáll, akkor egy idő után a Szentlélek, mint egy, hogy is nevezzem, nem csak jól nevelt, hanem mint egy érzékeny személy, nem erőlteti magát az emberre, hanem fokozatosan visszavonul. Az ő hangja egyre halkabb és halkabb lesz addig, ameddig az ember elköveti a Szentlélek elleni bűnt, ez azt jelenti, hogy teljesen elutasítja a Szent Lelket, elvágja azt az utolsó szálat is, amely által a Jóisten tud szólni hozzá. És az ilyen embernek az állapota hasonló a Sauléhoz, hogyha emlékeznek a tévénézők, hallgatók. Sault egy teljesen más lélek, lelkület vette át, és a lelki békét elveszítette, sőt, folyton kínoszta a féltékenység, a kételyek, a gonosz lélek, úgy, ahogy írja Isten igéje.
0: Beszéltünk eddig a szomjúzásról, a víz témájában beszéltünk a folyóvízről, és beszélhetünk a forrásról is, ugyancsak ebben a tematikában. Erre két ige versen van. A 36. Zsoltár 10. verse úgy hangzik, hogy mert nálad van az életnek forrása, a te világosságod által látunk világosságot, és a Jeremiás 2.13-ban is azt írja az ige, hogy mert kettős gonoszságot követett el az én népem, elhagytak engem az élő vízek forrását, hogy kutakat ássanak maguknak, és repedezett kutakat ástak, amelyek nem tartják a vizet. A forrás jelent valami különlegeset a folyóvíz és a szomjúság mellett? Tehát lehet valamilyen másik értelmet adni neki a másik szimbólumokhoz képest?
1: Igen, a forrás is Istenről beszél. Isten mindennek a forrása, úgy, ahogy említettük, a lelki életnek a forrása, ő a fenntartója, az életnek, a fizikai életnek is a forrása, úgy, ahogy a víz például egy sivatagos helyen, hogyha elkezd folyni egy folyó, a partjain kizöldül még a sivatag is. Azért, mert a víznek életet adó ereje van. És azt mondják, hogy sivatagban vannak olyan magvak, növények, amik nagyon szépek akkor, amikor vízhez jutnak. És ez történik az életben is. Isten mindennek a forrása. A mi életünknek is a forrása. Dániel elmondja Belsacárnak, hogy az Istent, akinek a kezében van a te életed, te nem imádtad. Inkább imádtad ezeket az esztelen isteneket, akik nem hallanak, nem látnak, nem tudnak tenni semmit, a kő, vas, réz isteneket. És ezt tette Izrael népe is, ez történik a második versben. Izrael népe ezért jut fogságba, mert elhagyta az élővizek kútforrását, Istent, és repedezett kutakat, azaz olyan forrásokból akartak inni, amelyek nem tudnak segíteni egyáltalán. Tehát a repedezett kútban nem áll meg a víz. És éppen ezért a Jóisten elhívja őket, hogy gondolkozzanak el. Elhívja őket, hogy számoljanak egy kicsit. Azt mondja, hogy miért adnátok pénzt olyanra, ami nem táplál? Miért innátok repedezett kutakból, mikor itt van az élő vizek kútforrása? Tehát ez a jelkép, mint az Istennek jelképe az, és azt jelképezi, hogy Isten az, aki mindennek a kútforrása. Még a megváltásnak is. Mert úgy szerette Isten a világot. Melyik Isten? Hogy az ő egyszülött fiát adta. Mert sokszor azt hiszük, hogy Krisztus az, aki eljött önszántából és meghalt értünk, de ez az igevers arról beszél, hogy az Atya az ő sok. Tehát ő a forrás, és úgy szerette a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta. Tehát az indító rugó gyakorlatilag ebben az igeversben az Atya. Éppen ezért a forrás szó, mint a vízzel kapcsolatos jelkép, a Jóistennek azt a tulajdonságát írja le, hogy ő benne van az élet, ő maga a forrás, ő nem kell kapjon sehonnan. Izsaiás nagyon szépen leírja, hogy Jézus Krisztus is ilyen, azt mondja, mint gyökér a száraz földből. Hát a száraz földben a gyökér kihal, elhal. Mégis Názáret, ugye a száraz föld, ahol Jézus Krisztus felnövekedett, és arról azt kérdezték, hogy származhat-e valami jó onnan? A sivatagból gyökér is. És éppen ezért a forrás rámutat a jó Istenre, mint egy mindenható Istenre. Mint mindennek a forrására.
0: Van még két igevers, aminek a kontextusában szeretném, ha a vizet röviden megvizsgálnánk. Az egyik Ezékiel 36:25-ben található, és itt a tiszta vízről beszél az ige, és hintek reátok tiszta vizet, hogy megtisztuljatok minden tisztátalanságtoktól, és minden bálványaitoktól megtisztítlak titeket. Röviden, hogyan lehetne ezt az igeverset összefoglalni, és utána rátérek a másodikra is.
1: Itt a víz, ugye a ceremoniális törvények keretén belül egy olyan jelkép volt, aminek a feladata a megtisztítás volt. Például említettük a bort és a vizet. Uh-huh. Az Úr Jézus Krisztus, amikor meghalt azért, hogy minket megtisztítson, megváltson a bűneinkből, az ő oldalából pontosan ez a két jelképnek a valósága folyt ki, víz és vér. És a papok például, mielőtt bementek volna a Szent Sátorba, meg kellett mossák a kezeiket, a lábaikat, szemléltetve azt, hogy ami Istennel kapcsolatos, azon még egy por szem sem maradhat, tehát mindennek tiszta kell legyen. Így a mennyek országába sem mehet semmilyen tisztátalan. Éppen ezért a ceremoniális törvény általában véve a kegyelem törvénye, mint olyan, ami képes megtisztítani a bűnöst a bűntől. Isten megadta a 10 parancsolatot, az erkölcsi törvény, és mellé tette, vagy tétette Mózessel a ceremoniális törvényt, abban az esetben, hogyha a bűnös elköveti a bűnt, akkor legyen lehetősége megtisztulni. És a víznek van ez a tisztító tulajdonsága is, és éppen ezért a ceremoniális törvényeknek a jelképe. És azt mondja érdekes módon itt ebben az igeversben, megtisztuljatok minden tisztátalanságotokból, és bálványotoktól megtisztítlak titeket, és úgy folytatja a 26. versről, és adok néktek új szívet, és új lelket adok belétek, és elveszem a kőszívet testetekből, és adok néktek hús szívet, és az én lelkemet adom belétek, és azt cselekszem, hogy az én parancsolataimban járjatok, és az én törvényeimet megőrizzétek, és betöltsétek. Tehát itt ez a víz gyakorlatilag az Új Testamentumnak a jelképe, az Új Szövetségnek a jelképe, amely tisztítás által nekünk egy új esélyt, új lehetőséget ad, hogy visszatérjünk az eredeti, az első szövetségbe, ami ugye az engedelmesség. Tehát a Jóisten mindig az ő szövetségében az engedelmességre szeretné képesíteni az embert, azért mert ha megtartja a szövetséget, akkor nincs folyton szüksége erre a tisztításra. A problémánk ott van, hogy mi gyakran ezt a szövetséget a bűn által elszakítjuk, lábbal tipórjuk, stb. De az új szövetségnek a lényege pontosan az, hogy az ő törvényét, ami szíveinkbe írja, hogy szeretetből engedelmeskedjünk, mint Krisztus. Azt mondja a zsidókhoz írt levélben Krisztusról, Pál apostol, hogy a te törvényed az én keblem közepette van, hogy cselekedjem a te akaratodat, ezt kedvelem, Istenem.
0: És szeretném, ha még a Jelenések könyvéből a 22. fejezet első versét röviden, nagyon röviden elemeznénk, és megmutatná nékem az élet vízének tiszta folyóját, amely ragyogó valamint a kristály, az Istennek és a báránynak királyi székéből jövén ki.
1: Igen. Ez az életvize, amelynek a partján az életnek két fája nő. Az Isten trónusából folyik ki, és úgy, ahogy említettük, az Isten kegyelmét, az Isten jóvoltát szemlélteti, amely állandóan folyik az emberiség számára, állandóan felfrissíti, felhűsíti. Akkor mikor az ember rájön arra, hogy semmi nincs Isten nélkül. Tehát gyakorlatilag semmink se lenne, ha nem létezne Isten, ha nem kapnánk tőle. És általában akkor jövünk rá, amikor elveszítjük az áldásait. És akkor újra a kiaszott földre az ő áldásait kiárasztja, akkor észlelünk fel, hogy milyen jó is az Istennek az áldása. Az ezékieli látomásban, a 47. fejezet első versében ott is az élet vízéről van szó. Ott ez az élet folyam, ami az Isten trónusából jő ki, az egyre szélesebb és szélesebb, tehát egyre nagyobb és nagyobb folyó lesz. És úgy, ahogy az idő telik, Isten nagyobb és nagyobb kegyelmet, áldásokat kész adni. Tehát itt is egy jelkép. Azonban tényleg ez egy valós folyam, amit János lát. És a Jóisten nem hiába tesz a mennybe bizonyos dolgokat, sőt itt a földön is, hanem azért teszi, hogy akkor, amikor például egy folyót látunk, jusson eszünkbe az ő kegyelme, az ő tisztító szándéka. Jusson eszünkbe az, hogy ő szeretne felhűsíteni, felfrissíteni a szívünket. Tehát a Jóisten minden egyes dologban, amit teremtett, egy üzenetet tett számunkra, és hogyha felfedezzük ezt az üzenetet, soha nem érezzük szeretetlennek magunkat, soha nem érezzük szegénynek magunkat, mert Krisztusban a Jóisten mindent nekünk adott. Azt mondja, nekünk adta a fiát, hogy ne adna nekünk mindent. És ez a szó, ez egy óriási gyűjtőszó. Tehát egyszerűen ledöbben az ember, amikor belegondol mindent. És ilyen a Jóisten, ilyen Istenünk van, a szeretet folyton folyik tőle, és az örök élet, ugye, mert ő az élet forrása, az az élet vize, ő az élet forrása, ő tartja fenn, őtőle származik ez a folyó, ha ő ne létezne, kiapadna, és az örök életünket is a mennyeknek országában, ahol ez létezik, ő fogja fenntartani egy örökké valóságon át, úgy, hogy a mi életünket is az örökké valóságban fogjuk mérni akkor.
0: A felsorolt igék közül, vagy akár ezeken kívül más igék közül, amelyek vízzel kapcsolatosak, mely lenne az, vagy melyek lennének azok, amelyeket te valóságként is megéltél a saját életedben? Ezt így röviden, egy néhány percben megismerjünk téged is, és illetve a tapasztalatodat ezzel a témával kapcsolatosan.
1: Igen. Hát az első és talán a legfontosabb az, amiről épp az elején beszéltünk, hogy nekem is szükségem volt, és én is rá kellett észleljek arra, hogy az űrt a lelkemből semmi nem tudja betölteni, csak a Krisztussal való közösség. És azóta is kutatom Istennek ígéjét, és csodálatos az, ahogyan mindig újabb és csodálatosabb dolgok folynak a jó Istentől. És akkor, amikor például reggel tanulmányozom Istennek ígéjét, akkor sikerül a Szentlélek hangját sokkal tisztábban meghallani. És akkor, amikor ez történik egyszerűen, amikor olyan csodálatos dolgokat fedezek fel Istennek ígéjében, amire normális körülmények között nem is gondoltam volna, akkor örülök, akkor ugrálni tudnék, akkor énekelni tudnék, és egy csodálatos tapasztalat. A nagytatám szokta mondani, hogy aki ezt a vizet issza, vágyik annak szíve vissza, és olyan helyekről beszélt, ahova az ember szíve visszavágyik. Valahogy ez egy olyan hely, ahova a szívem újból és újból visszavágyik, és sajnos a természetünk is hajlamosít minket elszakadni a jó Istentől, és akkor, amikor érzem, hogy valami nincs rendjén, akkor, amikor elkezd hiányozni a jó Isten, mert miután felfedeztem ezeket a dolgokat, jobban rá tudok figyelni arra, hogy hoppá, nekem ma a jó Isten hiányzik. Akkor többet imádkozom, akkor többet olvasok, többet keresem őt, utazás közben is keresztény minőségi zenét hallgatok azért, hogy az Isten iránti érzelmeimet táplálja. És ez egy csodálatos dolog. Beszélhetnék az áldásokról, amelyek folyton folytak. Én nagyon alacsonyról kezdtem az életben. Édesapa nélkül nőttem fel, valahol a falu végén, vagy 300 méterre, egy istállóban, amit átalakítottak, és a Jóisten áldásai folyton-folyton folytak, és akkor, amikor visszatekintek, és így összekötöm az életben a nagy eseményeket, nem tehetem meg, hogy ne lássa meg az Isten gondviselését.
0: Hát az Úr legyen a dicsőség mindezekért. Köszönöm, hogy ma itt voltál, beszélő jelképeket mutattál be nekünk, ma az életvízéről beszélgettünk. Szeretettel visszavárlak még a stúdióba.
1: Köszönöm szépen.
0: Kedves nézők, kedves hallgatók, azt kívánom mindenki számára, hogy egy élő valósággá változzon mindenki életében, mint az, amiről ma beszélgethettünk, és

0: Hihetetlen, hogy oly sok ember életét megváltoztatta már. Mert a Biblia nem pusztán betűk gyűjteménye, hanem Isten üzenete minden emberhez. A Speranza Reménység Média Központ idei különleges kezdeményezése, hogy minden családhoz eljuttassa a Bibliát Romániában. Szeretnénk, ha minden otthonban ott lenne ez a különleges ajándék, amely békét, fényt és reményt hoz a mindennapokba. Ha szeretné, hogy önhöz is eljusson egy magyar nyelvű Biblia ajándékba, küldje el nevét és postai címét SMS-ben vagy WhatsApp üzenetben a 0741 059 059 telefonszámra. A beérkezett kéréseket minden hónap végén összesítjük, és örömmel küldjük el önnek ezt a különleges könyvet. Legyen ott a Biblia az ön otthonában is, mert ahol Isten igéje jelen van, ott megszületik a remény, megerősödik a szeretet, és békesség költözik a szívbe.
1: 45. Zsoltár. Az éneklő mesternek, a Sosannimra, Kórá fiainak tanítása, ének a szerelmetesről. Fölbuzok szívem szép beszédre, mondom, művem a királynak szól, nyelvem gyors írónak tolla. Szebb, szebb vagy az ember fiainál, kedvesség ömledez ajkaidon, azért áldott meg az Isten örökké. Közd derekadra kardodat vitéz, dicsőségedet és ékességedet, és ékességedben haladj diadallal az igazságért, a szelídségért és jogért, és rettenetesre tanítson meg téged a te jobb kezed. Nyilaid élesek, népek hullanak alád, a király ellenségeinek szívében. Trónod, ó Isten, örökkévaló, igazságnak pálcája, a te királyságodnak pálcája. Szereted az igazságot, gyűlölöd a gonoszságot, azért kent fel Isten a te Istened öröm olajával társaid fölé. Mirha, áloé, kasszia, illatú minden öltözeted, elefántcson palotából zeneszóval vidámítnak téged, királyok leányai a te ékességeid, jobb kezed felől királyné áll, ofíri aranyban, hall csak leány, nézd csak, hajtsd ide füledet, feledd el népedet és az atyád házát. Szépségedet a király kívánja, hiszen urad ő, hódolj hát néki. Tírus leánya is, a nép dúsai, ajándékkal hízelegnek néked. Csupa ékesség a király leánya bent, vont aranyból van a ruhája. Hímes öltözetben viszik a királyhoz, szüzek vonulnak utána, az ő társnői néket hozzák őket. Bevezetik őket örömmel, vígsággal, bemennek a király palotájába. Atyáid helyett fiaid lesznek, megteszed őket fejedelmekké mind az egész földön. Hadd hirdessem a te nevedet nemzedékről nemzedékre, örökkön örökké dicsérnek majd.

14. Zsoltár. Az éneklő mesternek Dávidé. Azt mondja a balgatag az ő szívében, nincs Isten. Megromlottak, útállatosságot cselekedtek, nincs, aki jót cselekedjék. Az Úr letekintett a mennyből az emberek fiaira, hogy meglássa, ha van-e értelmes, Istent kereső. Mindnyájan elhajlottak, egyetemben elromlottak, nincs, aki jót cselekedjék, nincs csak egy sem. Nem tudják-e ezt mind a gonosztevők,

0: Bibliai ABC.
1: A mai témakörünk a testi és a lelki kenyér, vagyis add meg nékünk a mi mindennapi kenyerünket. Mi már eddig megbeszéltünk a mi atyánknak három kérelmét, és ezt a három kérelemmel kapcsolatban szeretném csak röviden visszaemlékezni, hogy tovább folytathassuk a negyedik kérelmet. Szenteltessék meg a te neved. Erről foglalkoztunk először is, amikor a mi atyánk kérelmeire tértünk. Ebben az életben kell megvalósítanunk azt, vagyis, hogy megszenteljük a mindenható Istennek nevét. Hogyan szentelhetjük meg? Tanulmányoztunk a harmadik kérelemben, hogy legyen meg a te akaratod. Azonban a második kérelem így hangzik, hogy jöjjön el a te országod, a jelen való és az eljövendő is. Mi tanulmányoztuk azt, hogy két országról beszél a Szentírás, és melyik is az a két ország? Az egyik a dicsőséges országa, a másik pedig kegyelmi országa. És a kettő közül a kegyelmi országát óhajtja Jézus Krisztus felállítani minden ember szívébe, aki azt kéri, és aki valóban tiszta szívből szeretne Isten országának örököse lenni, és akinek a szívében fel van állítva Isten kegyelmi országa, az örököse lesz az ő dicső országának is. Legyen meg a te akaratod, miképpen a mennyben, úgy a földön is. Tehát itt szó van arról, hogy ebben az életben cselekedjük az Isten akaratát. Láttuk, hogy hol található az Isten akarata. A Szentírásban található, és a Szentírás kell, hogy legyen a hitnek az egyetlen mércéje, és hogyha a mi hitünket kifejezetten is kizárólag csak a Bibliára építjük, akkor Isten erőt fog adni, ha kérjük tőle, hogy az ő akaratát, mi, akik mondjuk a mi atyánknak ezt a kérelmét, betöltsük, vagyis megvalósítsuk a mi földi életünkben az ő akaratát. Tehát Isten akaratával itt a földön egységre jutni. Említettük azt is, hogy akik ezt a három első kérelmet betöltik, azok számíthatnak Isten ígéretére, amely a következő három kérelemben található. Szeretnénk az első ilyen kérelemmel foglalkozni, az első kérelem pedig, ami mindennapi kenyerünket ad meg nékünk ma. Szeretném először erre az egyetlen szóra felhívni kedves figyelmünket. Hát miért nem mondta Jézus Krisztus így a mi atyánkban, hogy a mi évre való kenyerünket ad meg? És akkor egyszer egy évbe elmondanánk, és egyszerűen elintéztük egy évre, és többé nincsen semmire gondunk. Miért tanít bennünket Jézus Krisztus így, hogy ami minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és holnap úgy szintén azt kérjük Istentől, hogy arra való napra adja meg a mi kenyerünket. Egyszerűen azért, mert Jézus Krisztus arra tanít bennünket a mi atyánkban, hogy mi naponta legyünk kapcsolatba Istennel, a mi atyánkkal. Naponta beszélgessünk el az imával. Az imában Istennel. Mikor a mi atyánkot kezdtük tanulmányozni, és magáról az imáról tanultunk, akkor említettük azt, hogy őszüleinknek nem volt szükségük imára addig, amíg Éden kertjében személyesen beszélgetettek Istennel, hanem amikor a bűn elválasztotta az embert Istentől, akkor adta Isten a személyes beszélgetés helyett az imát, amelyben mi kitárhatjuk a mi teremtő Istenünk előtt a mi szívünket, megbánhatjuk bűneinket neki, megvallhatjuk, hálát mondhatunk neki, elmondhatjuk a mi szívünknek a legtitkosabb dolgait is, mert amit Istennek mondunk el, azt senki nem fogja rajta kívül megtudni, és amit imában mi kapcsolatban lehetünk a mindenható Istennel. Lehet, hogy valaki gondolkodik így, jaj, de én nincs rá időm. Engedjék meg, hogy a közös életünkből hozzak egy példát. Ez nem szégyen, mert ezt Isten így teremtett bennünket. Voltunk mi az életünkben mindannyian szerelmesek? Voltunk? Persze, hogy voltunk. Alig vártuk, hogy találkozzunk a mennyasszonyunkkal, vagy alig vártuk, hogy találkozzunk a vőlegényünkkel. És amikor találkoztunk, akkor 5 perc ma ránézünk az órára, és azt mondjuk, hogy jaj, tudod mit, nekem nincs időm tovább rád veled beszélgetni, én nagyon el vagyok foglalva. Ki mondta ezt a szíve választottjának közünk? Hogy nem érek, drágám, rá, mert nekem nagyon sok a munkám. Senki? Hát én sem. Elmúltak órák, 1, 2, 3, 4, és végül azon döbbentünk meg, hogy lám már ennyi idő elmúlt, de jaj, nekünk nem sokára abba kell hagynunk a beszélgetést. Miért volt időnk szívünk választottjával beszélgetni? Mert szerettük. Lesz-e időnk Istennel beszélgetni, ha mi igazán szeretjük őt? Tehát ezért nem lesz teher, sőt, előjog lesz az, hogyha a mi mindennapi kenyerünket mondjuk naponta kérjük a mindenható Istentől. És kedveseim, én nem tudom, hogy önök hogy vannak, de én azt tapasztalom, hogy mióta megesküdtünk, azóta már elmúlt több mint 35-6 esztendő, és én alig várom, hogy találkozzam feleségemmel is, hogy újból beszélgessek. Annyi a mondani valónk egymásnak, hogy nem tudjuk kibeszélgetni egymást. Mert ha jelen van az az igazi, őszinte szeretet, akkor nem leszünk némák, nem leszünk tártalanok, hanem állandóan van mondani valónk egymásnak, mert szeretjük őt, és úgy vagyunk, ami mindenható Istenünkkel is. Feltettem egy kérdést, és a kérdés így hangzott, hogy hány testi kérelem van a mi atyánkban, és hány lelki kérelem. Nem tudom, hogy valaki erre a kérdésre megtalálta-e a pontos megoldást. Hány testi kérelem van a mi atyánkban, és hány lelki kérelem? Általában úgy szoktak válaszolni, hogy 5 plusz 1. Tehát 5 lelki kérelem, és 1 testi kérelem. Mert amikor kezdtük elemezni a mi atyánknak az első szavait, akkor Jézus Krisztus azt mondta, hogy ti azért így imádkozzatok. Hogy így imádkozzatok. Ami azt jelenti, hogy Jézus példát adott, 5 lelki kérelem és 1 testi. És kedveseim, általában nálunk hogy néz ki az ima? Miért imádkozunk többet? Mi a több kérelem? A testi tartalmú kérelem, vagy a lelki tartalmú kérelem? Testi. Tehát akkor Jézus Krisztus nem azt mondta, hogy ti ezt imádkozzátok. Ti a mi atyánkot kell, hogy elmormoljátok 10-szer minden nap. Jézus ezt sehol nem mondta. De Jézus azt mondta, hogy ti azért így imádkozzatok. De ha nagyon aprózzuk, akkor ezt kell elmondanom, hogy a mi atyánk úgy oszlik meg, hogy 5,5 kérelem lelki, és csak 0,5 kérelem testi. Ismétlem, 5,5 kérelem lelki, és csak 0,5 kérelem testi. Miért? Azért is van testi-lelki kenyér. Milyen kenyérre van nekünk, mindannyiunknak szükségünk minden áldott nap? Nézzük meg, hogy Jézus Krisztus, amikor a sátán kísértette a 40 napi bőjt végén, a pusztában, és amikor azt mondta Jézus Krisztusnak a sátán, hogy változtasd de köveket kenyerekké, akkor Jézus Krisztus ezt megtehette volna, mert ő a Teremtő Isten. De mit válaszolt ehelyett Jézus Krisztus a sátánnak? Ő pedig felelné mondva, meg van írva, nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden ígével, ami az Isten szájából származik. Tehát, mit érthetünk meg Jézus Krisztusnak ebből a kijelentéséből? Elég nekünk csak fizikai kenyérrel táplálkoznunk, hogy mi, bocsánat a kifejezését, kiegyensúlyozott emberek legyünk? Nem elég. Ahogy naponta táplálkozunk fizikai kenyérrel, ugyanúgy szükségünk van a kiegyensúlyozott boldog élethez, a naponkénti táplálkozásra, a lelki kenyérre. Táplálkozáshoz a lelki kenyérre. Vegyünk egy nagyon egyszerű példát. Önök is ott élnek, ahol én, és én is ott élek, ahol önök. Én is ugyanúgy földön járókelő ember vagyok, mint önök. Megfigyeltük-e azt, hogy az emberek milyen gyorsan megharagszanak? Próbáljunk ne az ő szája íze szerint szólni, és mindjárt bepirosodik az embernek a füle, vagy pedig az orrahegye, vagy az arcán megjelenik a pirosság, vagy pedig megváltozik a hangja, sőt a modora is irántuk. Így van. Ha nem úgy szólunk, ahogy neki tetszik, így van. De feltettük-e valamikor a kérdést, hogy miért haragszanak meg, miért sértődnek, miért olyan sértődöttek, különösen napjainkban az emberek? Hát miért? Én elárulom a titkot. A titok abban van, hogy mi minden nap eszünk, így van? És ráérünk enni? Van-e közöttünk olyan ember, aki 2 hétig nem evett, mert nem ért rá? Vagy 3 napig nem evett, mert annyi volt a munkája? Ez sincs közülünk. Hogy szoktuk ezt mondani magunk között? Hát szakítanunk kell időt az evésre. Tehát ahogy a fizikai erőnk fenntartásához szükségünk van fizikai kenyérre, és akármennyi munkánk van, mi szakítunk rá időt, hogy fizikailag táplálkozzunk. Így szoktuk tenni? De mivel amikor Jézus Krisztus azt mondja, hogy add meg a mi mindennapi kenyerünket, Jézus nem csak fizikai kenyérről beszél, nem csak kenyérrel él az ember, hanem mivel? Minden igével, ami az Isten szájából származik. Tehát ahogy naponta szakítunk időt a fizikai kenyér fogyasztására, mire tanácsol bennünket Jézus Krisztus, hogy mire takítsunk még időt? A lelki kenyérrel való táplálkozásra. Szakítsunk időt, hogy lapozzuk fel a Szentírást, és olvassuk azt. És kedveseim, ha mi megszívleljük Jézusnak ezt a tanácsát, akkor az történik az életünkbe, hogy sértegethetnek bengemet éppen, ahogy akarnak, meg önöket is. Lesz türelmünk? Lesz. Miért? Jézus Krisztus megsértődötte valamikor egész földi életében. Nem. És miért nem? Azért, mert ő rendszeresen táplálkozott mind a 2 kenyérrel. És hogyha mi is ezt így tesszük, végső soron nincs ember, aki bennünket ki tud húzni a sodrunkból. Ha ezt így tesszük, ha ezt komolyan veszük, ha nem, akkor hiába mondjuk a mi atyánkat, hogy add meg a mindennapi kenyerünket, ha nem valósítjuk meg. Azonban még egyetlen egy szóra szeretném felhívni kedves figyelmüket, azt mondja Jézus, nem csak kenyérrel él az ember, hanem mivel? Nem egyes bibliai igékkel, nem csak azzal az Isten szavának azon részével, amely az új szövetségi szentírásban van megírva, sem azzal csak, ami az ószövetségi szentírásban van megírva, hanem mit mond Jézus? Minden igével, tehát egyszerűen az egész szentírás szavaival, kezdettől fogva végig kell, hogy táplálkozzunk, hogy nekünk meglegyen a lelki erőnk a lelki küzdelemhez, és mi győzedelmes életet élhessünk. Nézzük a fizikai kenyérrel kapcsolatban. Elég sok időt fogunk tölteni a fizikai kenyérrel, kenyérrel való dolgokról, mert ugye ezt kérjük, add meg a mi mindennapi kenyerünket. 1972-ben tartották Rómában a világ élelmezési értekezletet. Azon ezt a határozatot hozták, hogy 25 év múlva nem lesz éhező ember a világon. Hadd kérdezzem, mi már túltettünk a 25 éven? Megvalósult-e a világ élelmezési értekezletnek ez a határozata, hogy 25 év múlva nem lesz éhező ember a világon? Nem valósult meg. Akkor 500 millió, vagyis 500 milliárd ember ért éhezett a Földön. Tehát 500 millió ember. Ma ez az adat körülbelül 2 évvel ezelőtti, ma 1,5 milliárd ember éhezik a világon, ami azt jelenti, hogy a Föld lakósának kb. 1/4 része, és magában az USA-ban, amely a világon a legfejlettebb állam, 30 millió ember éhezik. Tehát látjuk azt, hogy mennyivel másképp állnak a dolgok. Azonban miért? Az erkölcsi hanyatlással növekszik az éhség is. Isten nem tudja megáldani a földet a szófogadatlan és Isten károló embereknek a földjét. És ez így fog haladni mindaddig, amíg Jézus Krisztus újból vissza nem fog jönni. A másik nagyon fontos kedveseim, az, hogy nem mindegy, hogy hogy szerezzük meg a kenyeret. Én bizonyos elvekre szeretnék kitérni, és sorolom egymás után. Vannak, akik komoly munkával szerzik meg a mindennapi kenyeret. Vannak, akik ügyeskedéssel teszik ugyanazt. Azonban vannak-e, kedveseim, olyan emberek, akik csalással szerzik meg a mindennapi kenyeret? Vannak? Na most akkor itt látni fogjuk a helyes és a helytelen kenyérszerzésnek a módját. Mert vannak emberek, akik magából a mi atyánkból is gúnyt szeretnének űzni. Nekem már nem egyszer tettek ilyen megjegyzést, hogy amikor arról van szó, hogy mi atyánkban imádkozzuk, hogy add meg nékünk a mi mindennapi kenyerünket, és akkor emberek ilyen csípős gúnnyal, gúnyos megjegyzéssel szólnak, és azt mondják, szeretném én látni, hogy Isten adna-e nekem ennivalót, ha én reggeltől estig csak összetukulcsolnám a kezemet, és én állandóan imádkoznám. Hát hol írja ezt a Biblia? Bibliában Isten pont az ellenkezőjét írja. Isten azt mondja a negyedik parancsolatban, hogy megemlékezzél a szombatnapról, hogy megszenteljed azt, és tovább azt mondta, de 6 napon át végezd minden dolgodat. Mit mond Isten? Hány napig dolgozzunk? 6 napon át végezd minden dolgodat, de 7. az Úrnak a te Istenednek szombatja, akkor ne végezd semmilyen munkát sem. Tehát Isten arra tanít bennünket, hogy mi szorgalmasan dolgozzunk 6 napon keresztül, és a 7., amelyet Isten ünnepnapon adott, azt mi is tartsuk meg. Sőt, Példabeszédek könyvében Isten egy helyen a következő kijelentést adni. Te rest, ugye lusta, te rest, menj el a hangyához, és tanulj tőle. És hadd kérdezem, melyik állatok közé tartozik a hangya? Nagyon szorgalmas. A hangya az egyetlen olyan állat, aki 6-szoros súlya, a test súlyának a 6-szorosát képes elvinni. És pont a hangyához utal, menj el. Tehát látjuk azt, hogy az emberek megpróbálják a mindennapi kenyeret különbözőképpen beszerezni. Hadd kérdezem, vannak, akik így tesznek. Ezt a foglalkozást vállalják, hogy kirabolják a másik embert. Kedveseim, jelentkeznek-e olyan, hogy ezt a postakocsit kirabolták, ezt a bankot kirabolták, amazt a bankot kirabolták, a töltőállomáson levő összegyűlt pénzt elrabolták? Vannak-e ilyen hírek? Hogy szerzik be a mindennapi kenyérre valót? Rablással egyszerűen. Azonban a Rómabeliekhez írott levél 2. rész 9. versében találjuk, gyötrelem és szorongás lesz a része minden ember lelkének, aki rosszat cselekszik. Nincs nyugta annak az embernek, aki igazságtalanul él, és igazságtalanul cselekszik. Tehát látjuk azt, hogy a becsületes munkával igen, azon ügyeskedés, csalás, rablás és így tovább, Isten szavában sehol sem találunk alátámasztást, hogy a bármelyikével is megszerezzük a mindennapi kenyeret, sőt, Isten azt mondja, hogy az az ember, aki nem becsületes módon szerzi be a mindennapi kenyeret, annak gyötrelem és szorongás lesz az ő lelkében. Nézzük meg a helyes kenyérbeszerzést, helyes kenyérkeresetet. Az első helyen tudatosan tettem ezt ide, a munka szeretete. Elnézést kérek azoktól, akik nagyon szeretnek dolgozni. De én már találtam ilyen közmondást is, nem tudom mennyire ismerős, találtam, személyesen mondták nekem emberek. És kérdezték tőlem, hogy ismeri ön ezt a közmondást. 6 napon át ne csinálj semmit, 7. napon pedig pihenjél. Tehát 6 napon át ne csinálj semmit, 7. napon pedig pihenjél. És kedveseim, én nem tudom, hogy most köveket hozott-e valaki vele magával, de azért szeretnék még egy dolgot elmondani. A jelen időben mi az, ami inkább terjed a fiatalok között? Mikor kezdődik az élet? Én nem tudom, hogy helyesen mennyire ismerős ez, hogy megyünk az életbe. Este 10-kor, 11 órakor, és meddig tart? Hajnalig. És akkor kinek van kedve dolgozni nappal? Tehát amikor kimondjuk, ezt a mi atyánknak ezt a mondatát, ezt a kérelmét, hogy add meg nékünk a mi mindennapi kenyerünket, akkor mi egy ígéretet is adunk Istennek. Istenem, én szorgalmas ember akarok lenni az életben. Ki gondol erre a dologra, amikor mondja a mi atyánkot? Hogy én szorgalmas, tisztességes, becsületes módon akarom szorgalmas munkával megkeresni a mindennapi kenyeret. A második nagyon fontos elv, amelyet a helyes pénzbeszerzéshez, vagyis a helyes kenyérkeresethez tartozik, a jó pénzgazdálkodás. Miért tartom ezt nagyon lényegesnek? Képzeljék el, ismerek egy családot. A férje egy magas beosztású helyen dolgozik, és 15-e után nincs pénz. Az ismerős rokonokhoz megy kérni a feleség, hogy valahogy el tudjanak tengődni a hónap végéig. Miért van ez így? A helyes vagy helytelen pénzbeosztás. Majd látni fogjuk azt, hogy Jézus Krisztus milyen elvet mond el, és milyen elvekkel találkozunk a Bibliában, ami a helyes pénzbeosztást illeti. Azonban nézzük tovább. Megelégedettség. Kedveseim, nem tudom, hogy ha most azt kérdeznénk, és hogy mindenki papírra írja le a választ, ki az közülünk, aki meg van elégedve azzal, amilyen van. Lehet, hogy mindenre gondoltak, csak nem arra, hogy ennyire gyakorlati dolgok tartoznak ehhez a kérelemhez, hogy add meg nékünk a mi mindennapi kenyerünket. Ismétlem a kérdést. Ki az, aki meg van elégedve azzal, amilyen van? Tudják, hogy ezt miért kérdezem? Azért, mert Isten a Szentírásban egy helyen ezt mondja. Nagy nyereség az Istenfélelem megelégedéssel. Ismétlem, nagy nyereség az Istenfélelem mivel? Megelégedéssel. Most tessenek megfigyelni azt, hogy a sátán mennyire kitekerte az igazságnak a nyakát. Isten arra tanít bennünket, hogy mi legyünk megelégedve azzal, amink van. Az nem az, hogy nem törekedhetünk, hogy jobb legyen, és így tovább, de ne folyamodjunk olyan eszközökhöz, hogy valami bestelen módon jussunk anyagi forráshoz, hogy még jobb legyen a sorunk. Tehát legyünk megelégedve azzal, ami van. De tudják, hogy hol nem szabad sohasem megelégedetnek lenni? Hol nem szabad? Nem azt mondom, nem kell. Tudatosan használom ezt a szót. Hol nem szabad megelégedetnek lenni? A mi lelki növekedésünkkel, a jelenbeli Krisztushoz való hasonlósággal, ott soha nem szabad megelégedetnek lenni. Nálunk pedig pont fordítva van általában keresztényeknél, hogy mi valami keveset foglalkozunk azzal, hogy az én életem, az önök élete mennyire hasonlít Jézus Krisztus életéhez, mennyire vagyok én igazán keresztény, vagy csak viselem macskakörmök között a keresztény nevet, de a jellemem pedig nem is hasonlít Jézus Krisztus jelleméhez, eszem ágába se nincs, ott meg vagyok elégedve, csak a mindennapi dolgokkal ott nem vagyok megelégedve. Nincs ez, nincs az, nincs amaz. Itt természetesen, hogy sok kérdés még hátra maradt, nincs időnk, hogy tovább beszélgessünk erről, de a megelégedettség, ismétlem a Szentírásban adott isteni tanácsot, nagy nyereség az Istenfélelem megelégedéssel. A másik egészséges életmód. Kedveseim, kié a mi testünk? Lehet, hogy ez túl nehéz kérdés, de a Bibliában világosan válaszol Isten arra, hogy a mi testünk a Szentléleknek temploma. Ezért nekünk vigyáznunk kell az egészségre, egészségünkre, az egészséges életmódunkra. És kedveseim, hogyan vigyázunk? Csak azt fogyasszuk. Akár étel, akár ital. Akár különböző kedvenc dolgoknak a fogyasztása, csak azt fogyasszuk, ami egészséges. Amiről tudom, hogy káros. Például ma is találkoztam egy emberrel, aki azt mondja, hogy én tudom, hogy nagyon káros a cigaretta, de megszoktam. Hát, hogyha az ember tudatosan rongálja a saját egészségét bármilyen szenvedélyes dolgokkal, akkor azt jelenti, hogy nem tartsa be az egészséges életmódot. Efézusi levél 4 rész 28 versében találjuk. Aki lopni szokott, többi ne lopjon. Ez a keresztény ember. Ha addig, amíg nem gondolt erre, hogy add meg a mi mindennapi kenyerünkbe, beletartozik ez is. Tehát aki lopni szokott, többé ne lopjon, hanem inkább mit tegyen? Dolgozzon. És saját keze munkájával szerezze meg a javakat, hogy legyen mit adni a szűkölködőnek. Ez egy külön mondatrész, és egy külön gondolkodásra való kijelentés, amelyet majd később fogunk fejtegetni, ma csak itt láttuk együtt. Tehát még egyszer, aki lopni szokott, többé ne lopjon, hanem inkább dolgozzék. Becsületes módon szerezzük be azt a kenyeret, amire szükségünk van. Ne az első dolga a kenyérkereset. Tehát ne az legyen a célunk, hogy mindenféleképpen kenyeret keressünk, hanem valami más. Első az igazi élet megtalálása. Nehogy itt is valaki rosszul értsen meg, van, akik az egészségüket feláldozzák azért, hogy minél több anyagi javat gyűjtsenek. Az anyagi javak gyűjtése a Biblia szerint nem bűn. Akkor válik bűnné, hogyha az a mi egészségünk kárára van, ez az egyik. A másik, akkor válik bűnné, ha mi nekünk nem marad időnk az anyagi javak beszerzése miatt Istenre és imára és Biblia tanulmányozására. De itt mi a fontosabb? Az igazi élet megtalálása. Hogy én megértsem a földi életem célját, vagyis azt, hogy Isten miért adja nekem az életet, és mire használom azt el. Mert lehet sok pénzünk, de mit ér, ha életünk és lelkünk tönkre megy? Nem tudom, hogy szabad-e még valamit elmondani. Sajnos, önök is tudnak, én is tudok. Jobb anyagi dolgok megteremtése miatt nem egy házas pár úgy beszélte meg, akkor, amikor még különösen itt lehetett, hogy a férj kiment Németországba dolgozni, hogy minél többet tudjanak gyűjteni, minél szebb házuk legyen itthon, és rendszerint az ilyen házasságokkal mi történt? Tönkrementek. A férfi ott talált magának, a feleség itt talált magának. De ezért mondom, mit ér, ha nekünk van gyönyörű házunk? Mit ér, ha nekünk van bőven pénzünk? De a mi életünk, földi boldogságunk tönkrement, de nem csak az, hanem elveszítettük az örök életet is. Lehet-e, kedveseim, pénzen megvásárolni az örök életet? Lehet? Semmiféleképpen, a boldogságot sem. Platon is ezt nagyon jól megfogalmazta, a görög filozófus, a legnagyobb érték nem az élet, hanem a jó élet. A Krisztusban való jó élet, ahogy azt tanulmányoztuk a Szentírásból. Tehát nem mindegy, hogy hogyan szerezzük be a mindennapi kenyeret. Ezért most néhány nagyon fontos dolgot szeretnék sorrendbe rakni. Pénz után jön a vallás, Isten, a kultúra és amire még jut. Hogy van ez a mi életünkben? Ki áll más szóval az első helyen a mi életünkben? A pénzbeszerzés, a vallás, az Isten, a kultúra, a szórakozás és így tovább. Jézus Krisztus nagyon szépen elmondta Máté evangélium a 6 rész 33. versében, hanem keressétek először az Istennek országát és az ő igazságát, és a többi mind megadatik néktek. Nem tudom, hogy emlékezünk-e arra, hogy tanulmányoztuk Salamon imáját. És amikor Salamonnak Isten azt mondta, hogy kérj tőlem, amit akarsz. Hát én, ha nekünk azt mondaná az Isten, hogy kérjünk tőle, amit akarunk, én nem tudom, mit kérnénk. Mit kérnénk? És emlékezünk arra, hogy Salamon mit kért. Azt mondta, hogy add meg azt a képességet, hogy különbséget tudjak tenni a jó és a rossz között. És Isten azt válaszolta neki, mivel nem kérti gazdagságot, nem kérted az ellenségednek a lelkét, hanem azt kérted, hogy különbséget tudjál tenni a jó és a rossz között. Megadom ezt neked, és ez mellett azt is megadom neked, amit nem kértél. Olyan bölcsé teszlek téged, amilyen nem volt a föld királyai között, és olyan gazdagságot adok neked, amilyen nem volt, amióta ember létezett a földön, olyan gazdag király, mint te. Figyeljük csak, amikor mi a nemes dolgokat kérjük Istentől, és hogyha Isten látja, hogy ezt őszinte szívvel tesszük, megadja Isten azt, amire nekünk szükségünk van a hétköznapi életben, más szóval a testi kenyeret is, Igen. Ezért mondta Jézus Krisztus, amit az előbb idéztünk, hanem keressétek először mit? Az Istennek országát. És hogyha mi Istent tesszük életünkbe az első helyre, akkor Isten segíteni fog nekünk, hogy mi győzelemre jussunk. Ne add el lelkedet a pénzért. Itt most nem csak az örömhölgyekre gondolok. Az ember sokszor kész hazudni azért, hogy anyagi javakhoz jusson. Ne tegyük ezt sohasem. Azt mondja Lukács 9:25-ben, mert mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri is, önmagát pedig elveszíti, vagy romlásba viszi. Hát mit használ? Semmit nem használ egyszerűen. Sőt, a Prédikátor könyvében van egy nagyon szép kijelentés, jobb egy marokkal való valót szerezni nyugodtan, mint két marokra valót hajszoltan és hasztalan erőlködéssel. Melyik a jobb? Jobb egy marokkal valót szerezni, hogyan? Nyugodtan. Van egy ismerősöm, akit én nagyra becsülök azért, volt neki olyan munkahelye volt, ahol annyi pénzt szerezhetett volna, amennyit akart. És nem szerzett semmit sem. Van neki egy szép kis háza, ott éri békésen az életét, de azt mondja, tudja, a munkatársaimnak mindegyiknek villái van, hatalmas kocsik, nagy gazdagság. Én nekem csak ez. De én minden este tiszta lelkiismerettel hajtom fejemet a párnára, és nyugodtan alszom. Hát akkor melyik ér többet? És földi viszonylatban, hát akkor mennyi viszonylatban, annál inkább. Nem mindegy, mit teszünk az első helyre az életünkben. Timóteushoz írt első levél 6:10-ben ezt olvassuk, mert minden rossznak gyökere a pénzszerelme. Nem tudom, önök hallottak, én beleborsókozott a hátam, amikor hallottam ezt a hírt a Pesti Rádióban. Egy idős bácsi kint ült az utcán. Oda megy hozzá 2 11 éves körüli gyerek, és azt mondják, hogy bácsi, olyan éhesek vagyunk, nem ettünk még ma semmit sem. Kaphatnánk akár egy közönséges, egy puszta, tiszta kenyeret, csak hogy együnk egy kis, bácsi, nagyon éhesek vagyunk. Gyertek gyerekek, 11 évesek, gyertek gyerekeim be, és ő szépen bement a kamrába, szeletelt nekik néhány karaj kenyeret, szépen megkente margarinos kenyérrel, rátett lekvárt, és addig, amíg a kamrába az idős bácsi készítette a gyerekeknek azt, amit kértek, ők azt nézték, hogy mivel tudják agyonütni. És amikor a bácsi kijött, egyikük egyik oldalról, a másikuk másik oldalról, sörös üveggel halándékon vágta, és a szegény bácsi ott terült el holtan. És mikor kirabolták, vagyis mindent átkutattak, 500 forintot találtak nála. Tehát minden rossznak a gyökere mi? A pénzszerelme. Hány és hány ilyen esetet tudnánk sorolni, amely után sóvárogva egyesek eltévejednek mitől? A hittől. Kedveseim, a keresztény élet nem abból áll. Én nagyon kérem, ne vegyék zokon ezt, amit most mondok. De a keresztény élet nem abból áll, hogy hetente egyszer elmegyek a templomba. A keresztény élet abból áll, hogy én minden nap egy céllal élem életemet, hogy én visszatükrözzem Jézus életét. És az az imánk Istenhez, az legyen a mi imánk, hogy mi naponta hasonlóbbak legyünk jellemben Jézus Krisztushoz. És utána eltévednek a hittől, és sok fájdalmat okoznak, de kinek? Önmaguknak. Anyagi tekintetben, mintha Isten nem is létezne. Hát kedvesem, nem így él az emberiség legnagyobb része. Nem érek rá most imádkozni, nem érek rá szolgálni. Azt találjuk tovább a Szentírásban. Hiába keltek korán is, feküsztök későn, fárassággal szerzett kenyeret esztek. De akit az Úr szeret, annak álmában is ad eleget. Ez a 127. Zsoltár 2. versében találjuk. Azonban Mózes 5. könyvében találunk egy nagyon fontos kijelentést. Ne gondolkodj tehát így, az én erőm és a hatalmas kezem szerezte nekem ezt a gazdagságot, hanem gondolj arra, hogy Istened, az Úr ad neked erőt a gazdagság megszerzéséhez. Ezt bármikor olvasom ezt a szöveget, egy valami jut az eszembe, ez megint egy szálló igeként van jelen, úgy gondolom, hogy itt is ugyanezt mondják emberek, nekem már nagyon sokan elmondták a következőt. Tudja, mindaz, ami nekünk van, ezt a 10 körmünkkel kapartuk össze. Ismerős? Ez a 10 körmünkkel kapartuk össze. De kedveseim, de ki adta az erőt a 10 körömbe? Ki adta az erőt? Ha már mi kapartuk össze, mi dolgoztunk természetesen, de kitől kaptuk az erőt? Kitől? Hát Istentől. És ki adta a bölcsességet, hogy helyes beosztással meg tudjunk spórolni, és vegyünk magunknak azt, amire szükségünk van. Mert Isten szereti a szépet. Nem is arról tanulunk egyáltalán, hogy nehogy valaki rosszul értsen meg, hanem az, hogy ne gondolkodj tehát így, hogyan, amin van, az én szereztem. Hanem gondolj arra, hogy Istened az Úr ad neked erőt a gazdagság megszerzésére. Mert kedveseim, végső soron azt szeretném most kérdezni, hát mi a miénk? Mi a miénk? Én egy szót tudok válaszolni, és részben hallottam, semmi. Amikor meghalunk, mennyit kapunk, mennyit viszünk el abból, amink van? Házunkat, földünket, pénzünket, traktorunkat, vagy sorolhatnám végig. Mit viszel? Semmit. Tehát akkor mi a miénk? Azt, amit kapunk, azt a 600 deszkát. De ezen felül még van más is, ami követ bennünket, azok a mi bűneink, ha nem rendeztük el a mindenható Istennel. Jézus tanítványainak pénzkeresete és pénzbeosztását, idő és pénzbeosztását szeretném említeni. Lukács evangéliuma 5. fejezetében szó van arról, hogy egy nap annyian összejöttek hallgatni Jézus Krisztust, hogy egyszerűen Jézus Krisztusnak be kellett menni a tóra egy csónakra. És megkérte Pétert, és azt mondta Péternek, Péter, add már rendelkezésemre a csónakot. És Péter odaadta. Közben Péter, Jakab, János ott mosták a hálót, mert egész éjszaka halásztak, és nem fogtak semmit sem. És amikor felmelegedett az idő, valamikor 10 óra, 11 óra felé Jézus befejezte a tanítását, és utána odafordult Péterhez, és azt mondta, hogy Péter, most pedig menjetek el, vessétek be a hálót, és halászatok. Én nem tudom, hogy közülünk valaki foglalkozott-e az életben halászattal, de amennyire én tudom, délben nem lehet halászni. Miért? Mert akkor a halak lemennek a melegtől. Péter azt mondja, hogy uram, a te szavadra lebocsátom a hálót. Péter tudta azt, hogy értelmetlenség délben menni halászni. De mivel Jézus mondta, a te szavadra leeresztem a hálót. És mit olvastunk? Azt olvassuk tovább az evangéliumban, hogy annyi halat fogtak, hogy szakadozott a háló. Most ezt nem a történetért mondtam el, hanem a tanúságért. Péter a saját csónakját Jézus rendelkezésére bocsátotta. Viszonozta-e anyagi javakban Jézus Krisztus azt, hogy Péter a csónakját Jézus rendelkezésére bocsátotta? Igen. Most kedveseim, és azt gondoljuk, csak azért van megírva, hogy tudjuk? Nem. Ez életelv. Ha mi időnket, vagy bármi mást Isten rendelkezésére bocsátunk, Isten gazdagon visszapótolja azt, és megajándékoz bennünket. Tehát ez, amit említettünk. Van egy másik gyönyörű példa, a sareptai özvegyasszony. Hát számomra ez annyira megható, amikor erről van szó, hogy félek, hogy sok időt fogok időzni, azonban megpróbálok ma nagyon-nagyon-nagyon rövid lenni. Éhség volt 3,5 évig Izraelben. És Illés próféta elment Sareptába, és ott találkozott egy özvegyasszonnyal, és azt mondta neki először, hogy hozz nekem egy kis vizet. És az asszony hozott neki. Utána azt mondta neki, hogy hozz nekem egy falat kenyeret. Tehát egy darab kenyeret adjál, mert éhes vagyok. És akkor az asszony ezt válaszolta, a te Istenedre mondom, hogy nincs honnan vennem. Csak egy marék liszt van a fazekamban, és egy kevés olajam a korsóba, és azért jöttem ki az erdőbe gallyat szeregetni, hogy azt megsüssem, megegyük fiammal együtt, és utána meghalunk. Erre fel Illés próféta pedig ezt a következő kijelentést tette. De előbb készíts belőle egy kis lepényt nekem. Nem tudom, hogy mit tettünk volna. Ha nekünk mondta volna Illés próféta, nincs több, az utolsót megsütjük, fiammal együtt megeszünk, se olaj, se liszt nincs, semmi más, és ezután következik a halál. És Isten hűséges prófétája pedig azt mondja, hogy de előbb készíts egy kis lepényt nekem. És utána készíts neked és a te fiadnak. És a lisztes fazék nem ürült ki, az olajos korsó sem folyott el ki az Úr ígérete szerint. Napok, hetek, hónapok múltak el, és mind a háromuknak volt ennivalójuk. Kedveseim, ki tette ezt? Isten. De miért maradt életben a sareptai özvegyasszony és a fia? Mert kinek adott előbb? Isten prófétájának. Ha Isten prófétájának nem adott volna, akkor Sareptai asszony is meghalt volna a fiával együtt. Munka szeretetével kapcsolatban Jézus munkára teremtette az embert, művelje és őrizze a földet. Majd Jézus Krisztus magáról beszél, és azt mondja, a földi szolgálata vége felé a főpapímájában, én megdicsőítettelek téged a földön azzal, hogy elvégeztem azt a munkát, amelyet rám bíztál, hogy végezzem azt. Jézus Krisztus nagyon szépen elmondja, atyám, én hűségesen elvégeztem a munkát, amelyet te rám bíztál. Isten megadta nekünk is a negyedik parancsolatban, 6 napon át dolgozzál, de a 7. az Úrnak a te Istenednek szombatja, akkor ne végezz semmilyen munkát, se te, se fiad, se leányod, se szolgál, se szolgáló leányod. Kolossé levélben, a 3 rész 23-24. Versében is itt találunk egy nagyon szép tanácsot. Amit tesztek, jó lélekkel végezzétek, úgy, mint az Úrnak is, nem úgy, mint embereknek. Tudván, hogy ti viszontzásul megkapjátok az Úrtól az örökséget, az Úr Krisztusnak szolgáljátok tehát. Kedveseim, tudom, hogy ezt nem könnyű elérni. De itt milyen életelvet tár felénk Isten szava? Amit tesztek, jó lélekkel végezzétek, úgy, mint az Úrnak, és nem úgy, mint embereknek. Ha én segítek fele barátomnak, akkor milyen lelkülettel tegyem? Nem neki segítek, Istennek teszem. Amit teszek, Isten dicsőítésére teszek. Próbáljunk úgy viszonyulni, olvastuk a Bibliából, a mi atyánkból azt az első kijelentést, mi atyánk, mit is jelent ez? Hogy Jézus és mi, hogy olvastuk akkor a Szentírásból? Testvérek vagyunk. De amellett, hogy Jézus és mi testvérek vagyunk, milyen kapcsolat van közöttünk, hát nekünk egy atyánk van, akkor mi is testvérek vagyunk. Na most, kedveseim, ha mi megtanuljuk, mert ezt valóban meg kell tanulni, ha mi megtanuljuk, hogy a másik emberben ne egy Irint, vagy egy Máriát, vagy egy Pistát, vagy nem tudom én kit lássak, hanem embert, akiért Jézus Krisztus meghalt a Golgotai kereszten. Most képzeljék el, ha csak ezt az egy isteni elvet magunkévá tennénk, szükség volna-e rendőrségre, szükség volna-e börtönre, hadseregre és így tovább. Csak ezt az egy az elvet. Ha mindenki a másik emberben olyan embert látna, akiért Jézus Krisztus meghalt. Ezért jó pénzgazdálkodásra kapcsolatban szeretnék még egy dolgot megemlíteni. Minek nevezi a Biblia a pénzt? A földnek minden tizede az Úré, a földnek temes termésből és a fagyümölcséből az Úr szent tulajdona. Minek nevezi a pénzt? Az Úr szent tulajdona. Istennek szent a pénz. A pénz lehet átok is. Így van. De a pénz lehet áldás is. Attól függ, hogy hogy nézünk a pénzre. Úgy, ahogy a Biblia mondja, hogy szent tulajdona, tehát az, vagy pedig, hogyha egyszerűen úgy vagyok vele, hogy én kerestem, és azt csinálok vele egyszerűen, amit akarunk. Tehát szentség valakitől úgy kapjuk. Önzetlenségre tanít bennünket, hogy megadjuk Istennek, ami az övé, hogy megáthassa a hátralevő részt. A megelégedettségről említettünk már néhány szót, most itt van az ige, amire fejből hivatkoztam. Nagy nyereség az Istenfélelem megelégedéssel. Melyik életelvet gyakoroljuk? Megveszem, amit kívánok, vagy azt veszem meg, amire szükségem van? Lehet, hogy a jelenlegi és az elmúlt néhány éven keresztül a mi anyagi helyzetünk rákényszerített bennünket arra, hogy csak azt vegyük meg, amire szükségünk van, de mi az, ami bennünk él? Én híve vagyok ennek, és életemben mindig erre törekszem. Az egészséges életben szintén találunk nagyon fontos dolgot. Tehát az egészséges és az egészségtelen dolgokkal kapcsolatban, mivel kenyérről van szó, ételről van szó, ejtsünk néhány szót. És mondta Isten, amikor megteremtette őszüleinket, én néktek adok minden maghozó füvet, az egész föld színén is minden fát, amely maghozó gyümölcs van, az legyen néked eledelül. Mit adott táplálékul, kedveseim, édenben Isten az embernek? Gyümölcsöt és magvakat. Amikor az ember vétkezett, akkor hozzáadta a zöldségféléket. Egyen a mezőnek fűvét. A vízözön után megadta a tiszta állatokat, hogy fogyasszuk az tiszta állatok húsát. de a tisztátalanokét nem. És Isten pontosan felsorolta azt, hogy melyik a tisztátalan, vagy melyik a tiszta. Sőt, a tisztátalan állatok mellett még elmondta Isten, hogy ne fogyasszuk a vért, az állati zsíradék és mindaz, ami elveszi tiszta ítélőképességünket. Itt különböző kábítószerekre, vagy alkoholos, nikotinos, koffeinos dolgokra szeretnék utalni. Isten elmondta előre, ezeket ne tegyük. És ha mi a mi atyánkban ezt a kérelmet őszinte szívvel mondjuk el, hogy add meg nékünk a mi mindennapi kenyerünket, akkor az legyen kenyér. És azt fogyasszuk, ami valóban egészséges számunkra. Olvastam egy könyvben, egy magyar író könyvében a háromfogásos vacsoráról. Hát ez egy nagyon különös volt számomra, és kíváncsi voltam, hogy végignézzem azt, hogy mi a háromfogásos vacsora. Először is ejtsünk egy néhány szót a kenyérről. Add meg a mi mindennapi kenyerünket. Kedveseim, többféle kenyér létezik. Melyik az egészségesebb kenyér? A fehér vagy a barna? A barna. Miért? Elmondok önöknek egy kísérletet. Dr. Nussbaum, aki a Mósa Piádénak a sógora volt, az mondta el személyes tapasztalatát, hogy valamikor az 50-es években az Egyesült Nemzetek egészségügyi osztályának a főnöke volt, de azelőtt és utána is Párizsban magánorvosként dolgozott, és Párizs egyik főutcáján kibérelt egy kirakatot. És abba a kirakatba két kalitkát helyezett el, és az egyik kalitka fölé kiírta, hogy ezek a galambok csak fehér kenyeret esznek. A másik kalitka fölé felírta azt, hogy ezek a galambok csak barna kenyeret esznek. És azt is adott nekik. Azok a galambok, amelyek fehér kenyeret ettek, harmadik nap megszűntek turbékolni. Negyedik, ötödik nap kezdték borzadni a tollukat. Ötödik, hatodik nap pedig már egyesek bedugták, tudjuk, mikor gubbaszkodik a madár, ugye? Bedugták a szárnyuk alá. Azok, amelyek barna, vagyis fekete kenyeret ettek, kutyabajuk sem volt. Utána felcserélte a címet, és felcserélte az adagolást is. És ezek, akik addig fehér kenyeret ettek, azok elkezdtek barna kenyeret enni, galambok, és szépen magukhoz tértek. A másik kalitkában pedig az utolsó galamb 21. nap elpusztult, vagyis igen, elpusztult a fehér kenyértől. És ezzel bebizonyította országvilág előtt az, hogyha mi is csak fehér kenyeret ennénk, és semmi mást, akkor velünk is ugyanaz történne, mint a kalitka lévő galambokkal. Ezért tehát nem mindegy, hogy milyen kenyeret eszik. Azonban a háromfogásos vacsora az így néz ki. A kenyér haja és a kenyér bele. Ez a háromfogásos vacsora. És azért nem véletlen, hogy Jézus Krisztus azt mondta, hogy add meg nékünk a mi mindennapi kenyerünket. Úgy gondolom, hogy ez többé-kevésbé ismert elv, közmondás, de tartalmaz igazságot. Úgy reggeliz, mint a király, úgy ebédelj, mint a polgár, és úgy vacsoráz, mint a koldus. Ha egészségesek akarunk lenni, tartsuk be ezt az életelvet. Mert ez az, ami megőrzi az egészségünket. Mivel beszéltünk a helyes vízfogyasztásról, és arról így nem ejtünk szót, most nézzük meg, mi már egész idő alatt eddig foglalkoztunk a testi kenyérrel. Most nézzük meg a lelki kenyeret. Nézzük meg azt, hogy Jézus Krisztus mit mondott János evangéliuma 6.35-ben. Jézus pedig mondanékik, én vagyok az életnek a ma kenyere. Amikor ezt életembe elolvastam, akkor tudják, hogy egész káosz lett az elménkben. Miért? Hát hogy ehetem én meg Jézust? Igaz? Nem azt mondja? Én vagyok az életnek a ma kenyere, aki hozzám jön, semmiképpen ki nem, meg nem éhezik, és aki hisz bennem, meg nem szomjúhozik soha. Hát ez aztán hogy lehet? Mit mond Jézus Krisztus ezzel a kijelentéssel, hogy én vagyok az életnek a ma kenyere? Szeretnék most a Bibliából néhány verset, de csak kivonatosan idézni. Azt mondja János evangéliuma első fejezetének első verse, az ige testé lett. Az ige testé lett. Pontosabban így kezdi el, kezdetben volt az ige Istennél volt, és Isten volt az ige. Majd az első rész 14. verse azt mondja, hogy az ige testé lett, és lakozott mi közöttünk, és láttuk az ő dicsőségét, az Atya egyszülöttjének dicsőségét. Mi ez? Ki ez az ige, aki kezdetben volt? Azt mondja, az ige testté lett. Ki az, aki testté lett? Igen, a Fiúisten emberi testet öltött magára. Tehát akkor kineveztetik igének? Igen, Jézus Krisztus. Az Istenség második személye. Viszont személyesen ő, Jézus, János Evangélium 17 és 17. versében azt mondja, szenteld meg őket a te ígéddel,

származik. Akkor mit jelent? Tehát hogyan láthatjuk ezt, hogy én vagyok az életnek a kenyere? Minden ember, aki olvassa a Szentírást, az valóságban Jézus Krisztussal táplálkozik. És azért, mert vele táplálkozunk, nézzük meg, Jézus tovább ugyanebben a fejezetben mondja, mert azért szállottam le a mennyből, hogy ne a magam akaratát cselekedjem, hanem annak akaratát, aki elküldött engem. Ha mi táplálkozunk az ígével, az Isten szavával naponta, akkor Jézus Krisztus, aki a mennyből szállt, ő azt, alája azt mondja, hogy ő nem a maga akaratát, hanem Isten akaratát cselekszi. Kinek az akaratát fogjuk cselekedni mi is, ha minden nap táplálkozunk a Szentírásból? Nem egyértelmű? Egyszerűen Isten akaratát fogjuk megcselekedni és megvalósítani. Én vagyok az az élő kenyér, mondja Jézus Krisztus. Van egy idézet, Cselekedetek 17-11. versét csak fejből mondom el, így hangzik. Ezek pedig nemesebb lelkűek voltak a Tesszalonika belieknél, úgy, mint akik bevevék az igét teljes készséggel, naponta tudakozták az írásokat, ha úgy vannak-e azok. Tehát az első őszinte keresztények, az első században élők, milyen időközönként olvasták a Bibliát? Naponként. És amikor mi azt mondjuk, hogy add meg a mi mindennapi kenyerünket, akkor ugyanezzel találkozunk. A kiegyensúlyozott élethez mind a kettőre szükség van. Tehát ha azt szeretnénk, hogy mi ne egy izgága, ne egy könnyen sértődő, ne egy olyan ember legyünk, akit könnyen ki lehet húzni a sodrából, hanem legyünk egy bizalommal telt, őszinte, szeretetteljes, nyugodt, aki könnyen elviseli azt, amikor a másik rágalmazza, buktatókat helyez el, háta meget ócsárolja, vagy akár be is csap. Amikor kimondtam ezt a szót, hogy be is csap, szeretnék egy történetet nagyon röviden elmondani. Egyik városban éltünk, és a szomszédnak az albérlője átjött egyszer hozzám, és azt mondta, hogy adnák-e neki 500 dinárt, mert szüksége volna. Nem érkezett haza a kereskedelmi útról a felesége, adtam neki. Néhány nap múlva, amikor megjött a felesége, visszaadta. Bizonyos idő elteltével újból jön, hogy tudnák-e neki adni 1000 dinárt. Hát adtam neki. Utána azt mondja, hogy nem sikerült a kereskedelmi útja a feleségének, aki újból elment, adjak neki még 500 dinárt, adtam neki. Telt múlt az idő, nem jött az adóssággal. Találkozok vele az utcán, elforította a fejét. Ugye van ez a közmondás, hogy ha nincs haragosod, akkor adjál valakinek kölcsönpénzt. És kerékpáron megyek az utcán, ő is kerékpáron jön velem, és elfordítja a fejét. Én már balköröztet vetettem az adósságra. 5-6 hónap elteltével jön egy asszony, feketében sír is, a lelkész keresi, mondom, én vagyok. Elmennék-e eltemetni a férjét, mert felakasztotta magát? Egy-egy háznak a papja se akarja eltemetni. Kérdezem, hogy mikor van, de ez fél egykor volt. Azt mondta, 2 órakor. Félretettem minden munkát és elmentem, mert azt mondja, nem akarom, hogy úgy legy, vigyék ki a felakasztott férjemet, mint a kutyát. Háztól temettünk még abban az időben. Oda mentem, bevezettek a házba, a szobába, ahol fel volt ravatalozva. Hát tessenek elképzelni, hogy az adósom volt. Tudják, hogy milyen vegyes érzés hatott át engemet? És akkor nyomba azt határoztam, és úgy fohászkodtam, míg a néma egy percnyit ott álltam, tiszteletből előtte. És úgy gondoltam, elfordigatta a fejét az utcán, és az utolsó tiszteletet szeretném a legszebben megadni neki. Tudnék, Jézusnak van egy nagyon szép tanácsa, a rosszat jóval győz meg. Rosszért soha ne válaszoljunk. Tegyünk csak mindig jót! És a tőlem telhető legszebben beszéltem, a háznál is, a temetőben is, a temetés végén odajön hozzám a feleség, és azt kérdezi, hogy mennyivel tartozik a temetését. És most mit mondjak, 1500 dinárral ennyivel adós a férje? Nem. Azt mondtam, hogy semmit. Mondom, az adventista lelkészek nem pénzért temetnek, és én nem vállalok el pénzt, nem vállalhatok el pénzt, mert a Bibliában sehol sincs megírva, hogy pénzért kell temetni. És úgy gondoltam, hogy több is veszett Mohácsnál. És hála Istennek, bepótolta Isten sokszorosan azt. Tehát a kiegyensúlyozott élethez úgy a testi, mint a lelki kenyérre szükség van. Ismét szeretném nagyon hangsúlyosan mondani Jézusnak ezt a kijelentését. Nem csak kenyérrel él az ember,

hanem minden ígével, amely az ő szájából származik. Kedveseim, a mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma kérelemből. Ha csak egy dolgot jegyezünk meg, az marad meg számunkra. Mától kezdve, Istenem, segíts meg engem, hogy én testileg táplálkozzak minden nap. De ahogy testileg táplálkozok naponta, úgy minden nap lelkileg is táplálkozzam. És törekedjünk, kedveseim, arra, hogy nem múljon el olyan idő, olyan nap, amikor mi nem szentelünk, vagy nem szakítunk időt arra, hogy tanulmányozzuk Isten szavát. Segítsen meg ebben a jó Isten az ő kegyelméből mindannyiunknak. Amen. Imádkozunk. Köszönjük neked, áldott égi atyánk, hogy a mi atyánknak e kérelmében Jézusunk olyan egyszerűen is közvetlenül elénk tárta, hogy a helyes, az igaz, a jó élethez nekünk szükségünk van mind a két kenyérre, a testire és a lelkire is. Kérünk téged, Istenünk, bocsáss meg nekünk, hogy talán eddig nem szenteltünk időt, nem szakítottunk időt a naponkénti Biblia tanulmányozásra. Istenünk, kérünk téged, segíts meg bennünket, hogy mától kezdve, amikor esszük a kenyeret, akkor jusson eszünkben az, hogy lelki kenyérre is szükségünk van. És add, hogy erőt nyerjünk a Szentírás olvasása folytán, hogy tégedet kövessünk tiszta szívből a te akaratod szerint. Segíts meg bennünket, hogy ebben az életben elkészüljünk az örök életre. Szent fiad nevében kértük mindezt, kegyelmedből, hallgassál meg. Amen.

75. Zsoltár. Az éneklő mesternek, az altasétra, Aszáf Zsoltára. Ének. Tisztelünk téged, ó Isten, tisztelünk, neved közel van, hirdetik csodatetteid. Ha megszabom a határidőt, én méltányosan ítélek. A föld és annak minden lakosa elcsügged, én erősítem meg annak oszlopait. A kérkedőknek azt mondom, ne kérkedjetek, és a gonoszoknak ne emeljetek szarvat. Ne emeljétek magasra szarvatokat, ne szóljatok megkeményedett nyakkal. Mert nem napkelettől, sem napnyugattól, és nem is a puszta felől támad a felmagasztalás. Hanem Isten a bíró, aki egyet megaláz, mást felmagasztal. Mert pohár van az Úr kezében, bortól pezseg, nedveltele, ha tölt belőle, még seprejét is issza, és szopja a föld minden gonosztevője. Én pedig hirdetem ezt mindörökké, és éneket mondok a Jákób istenének. És a gonoszoknak szarvait mind letördelem, az igaznak szarvai pedig felmagasztalom.

Ó, mondd, mikor volt az a nap, az a perc az Úr előtt, hogy térdre hulltál? És hőn kérted őt, a jó megmentőt, adja néked is irgalmát.

0: Találkozás Jézussal.
1: Van-e még valami, amiben megbízhatunk? Hát az előttem szólók már ugyanezt próbálták bizonyítani, hogy igen, a Biblia az, amiben az ember megbízhat. De azt is tudom, hogy az emberek nagy része nem a Bibliánál kezdi, hanem valami másban szeretne megbízni. És én hiszem azt, hogy minden más a Biblián kívül olyan, mint ez a kötél, amelyik már majdnem elszakadt. Jobb könyvében találunk egy idézetet, amikor azt mondja, hogy mivel szétfoszol bizakodása, és bizodalma olyan lesz, mint a pókháló. Házára támaszkodik, és nem áll meg, kapaszkodik bele, és nem marad meg. Jobb csak egy dolgot említ itt, hogy valaki az ő saját házában bízik. De megnézhetjük azt, hogy az emberek mi mindenben bíznak mai nap, és kivéve a Bibliát. A Biblia az egyetlen olyan könyv, olyan mű, amire teljesen rábízhatjuk a mi életünket. És ebben a 20 percben, ami előttünk áll, megpróbáljuk megnézni azt a Bibliából, a saját tapasztalatainkból, hogy miért bízhatjuk rá a mi életünket Isten igéjére, a Bibliára. A Biblia azt állítja saját magáról, hogy Istentől ihletett. Nem emberek szerezték, emberek írták, de Isten a szerzője, a Szentlélek a szerzője. Péter apostol levelét is említette István, Gyűrűs István testvérem, mert sohasem ember akaratából származott a prófétai szó, hanem a Szentlélektől indítatva szólottak az Istennek szent emberei. Tehát amikor a Bibliát a kezünkbe vesszük, nem olyan gondolatokkal és olyan érzésekkel tesszük, hogy egy emberi művet tartunk a kezünkben, megnézzük, hogy mi volt a véleménye Pálnak, Péternek bizonyos dolgokról, hanem azt keressük meg a Bibliában, hogy mit üzen Isten a mi számunkra az ő igéjén keresztül. Tehát a Biblia azt állítja önmagáról, hogy isteni eredetű, olyan emberek írták, akiket a Szentlélek vezetett. Maga Jézus is, amikor ezen a földön járt, bizonyította azt, hogy az ő életét, az ő szolgálatát rábízza Isten igéjére. Jézus Krisztus Isten volt, és mégis az ő szolgálatát, az ő földi szolgálatát a Szentírásra bízta. Akkor, amikor az ellenség, a sátán megkísértette őt a pusztában, akkor Jézus azt mondta, hogy megvan írva. Nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden ígével, amely Isten szájából származik. Következő kísértése is, és a harmadik kísértése is Jézus úgy válaszolt, hogy megvan írva. Ha maga Jézus Krisztus rábízta az ő életét, rábízta az ő szolgálatát a Bibliára, úgy gondolom, hogy akkor nekünk is ezt kell tennünk, hiszen Jézus a mi példaképünk. Jézus azt is mondta, hogy a te ígéd igazság. A Biblia az igazság. A Biblia proféciái is bizonyítják azt, hogy a Biblia isteni eredetű mű. Ézsás proféta könyvében olvashatjuk, én vagyok az Úr, újakat hirdetek, mielőtt meglennének, tudatom veletek. És aztán felteszi a kérdést, hogy melyik Isten az, aki így előre meg tudja mondani a jövőt. Attól Isten, hogy kezdettől fogva tudja azt, ami be fog teljesedni. Isten vagyok én, és nincs hozzám hasonlatos, ki megjelentem kezdettől fogva véget, és előre azokat, amik még meg nem történtek. Hát találkozunk olyan emberekkel is, akik azt állítják, hogy ők meg tudják mondani a jövőt. Nostradamus például azt állította, hogy ő meg tudja mondani a jövőt, és nagyon-nagyon sok ember hisz benne, talán többen, mint a Bibliában. De tudjuk azt, hogy az ő jövendőléseiből csupán 2% teljesedik. 100-ból 2. És ezek is olyan általános jellegűek. Például olyan, mint hogy holnap felkél majd a nap, vagy hasonló. És Isten ígéje 100%-ban teljesedik, és mégis az emberek az olyan műveket keresik, mint a Nostradamus művei. Tehát a Biblia jövőre vonatkozó előrejelzései bizonyítják azt, hogy isteni eredetű mű van a kezünkben akkor, amikor olvasunk. Néhány ilyet szeretnék megemlíteni, ilyen jövendőlést. Nincs időnk arra, hogy bőven foglalkozunk ezekkel a kérdésekkel. Az igéket ott megtaláljuk és el lehet olvasni. A Biblia elmondja, hogy Dániel idejétől kezdve 4 világbirodalom fog támadni, és elmondja azt, hogy pontosan mi fog bekövetkezni egészen Jézus eljöveteléig a világ politikai életében. Róma, Méd-Perzsa birodalom, Görögország, a római birodalom, és majd a darabokra hullott római birodalom. A Biblia elmondja azt, hogy Círus fogja bevenni Babilont, 300 évvel a teljesedés előtt a Biblia megmondja nevét ennek a hadvezérnek, elmondja, hogy Círus lesz, és ő lesz az, aki a babiloni birodalmat be fogja venni. A történelem bizonyítja, hogy ez pontosan így is történt. A Biblia arról is beszél, hogy miután Babilont lerombolják, sohasem fogják megépíteni. Saddam Hussein elkezdett építeni néhány épületet, néhány palotát Babilon romjaira, aztán ott vannak a nagy romhalmaz tetején, de tudjuk azt, hogy igazából folytatni már nem tudja, mert a Biblia elmondta, hogy soha nem fogják megépíteni Babilont. Egyiptomról a Biblia azt mondja, hogy soha nem lesz vezető hatalom a nemzetek között. Nem mondja azt, hogy nem fog megépítetni, nem mondja azt, hogy nem fogják lakni, csak azt mondja, hogy nem lesz vezető hatalom. És abban az időben egy világbirodalom volt, egy világhatalom volt, és a proféta ezt megmerte mondani, hogy nem lesz többé világhatalom Egyiptom. És ezt látjuk, hogyha megnézzük a térképet, ott találjuk Egyiptomot, de a politikai életben nincsen olyan befolyása, mint annak idején volt. A Biblia beszél a földet megrázó katasztrófákról és a félelemről az idők végén, Lukács evangéliumában. Beszél az elkölcsi romlásról és a lelki hanyatlásról és az utolsó időben. Beszélünk arról a félelemről, amiről a Biblia is beszél, ami jellemezni fogja a mi világunkat az utolsó időben, akkor nem kell sok kommentárt hozzáfűznünk. Bizonyára felelevenednek előttünk azok a képek, hogy hogyan menekültek a megrémült emberek akkor, amikor ezek az események megtörténtek. Az erkölcsi romlásról is beszéltünk, amiről a Biblia beszél, és hogyha megnézzük ezt a szakaszt, végezhetünk egy próbát. Ha hazamegyünk, vegyünk egy napilapot, és olvassuk el csak egyetlen egy újságot, és nézzük meg, hogy ezekből, amit Pál apostol elmond, hogy mi lesz az utolsó időben, nézzük meg, hogy hányat találunk meg a felsorolt bűnök közül. Szeretném elolvasni. Azt pedig tudd meg, hogy az utolsó napokban nehéz idők állnak be, mert lesznek az emberek magukat szeretők, pénzsovárgok, kérkedők, kevélyek, káromkodók, szüleik iránt engedetlenek, háládatlanok, tisztátalanok. Szeretet nélkül valók, kérlelhetetlenek, rágalmazók, mértéktelenek, kegyetlenek, a jónak nem kedvelői, árulok, vakmerők, felfualkodottak, inkább a gyönyörnek, mint Istennek szeretői, kiknél megvan a kegyességnek látszata, de megtagadják annak erejét, és ezeket kerüld. Ha egy újsággal összehasonlítjuk, csak egyetlen egy napilappal, megnézzük, vajon hány bűn fordulna elő egyetlen egy napilapban ezek közül. Én azt hiszem, hogy nem sok hiányozna. Helytállóak-e a Biblia tudományos kijelentései? Hát úgy gondolom, hogy erről viták vannak, de hiszem azt, amit a Biblia mond, amit a Zsoltárokban is találhatunk, a te ígédnek summája igazság. Vagy egy másik kijelentés, de mikor eljönöm az igazságnak lelke, elvezérel titeket minden igazságra. A Biblia kijelentései igazak és helytállóak. Nézzünk meg néhányat ezek közül. Jobb könyv a legrégebbi könyv a Bibliában, és ezt olvassuk, ő függeszti föl a földet a semmiség fölé. Ez volt a közhiedelem akár a középkorban is a világról. Oszlopokonnál, és tudjuk, hogy miben hittek az emberek. Jó pedig azt mondja, hogy Isten a semmiség fölé függeszti fel a mi földünket. Ézsás proféta könyvében azt olvassuk, hogy Isten ül a föld kereksége fölött. A Biblia megmondta, hogy a föld kerek századokkal előtte, hogy az emberek felfedezték volna. Jobb, egy másik ilyen kijelentést is tesz. Mikor a szélnek súlyt szerzett. Nagyon-nagyon sok ideig úgy gondolták, hogy a levegő az semmi, annak nincsen súlya, és nem is olyan régen fedezték fel azt, hogy a levegőnek igenis súlya van. Jobb pedig, aki jobb könyve, amely legrégebben keletkezett, elmondja azt, hogy a levegőnek, a szélnek súlya van. A Biblia egészségügyi rendelkezései 3500 évvel megelőzték korukat. Helytállóak ma is. Nem akarok felsorolni ezek közül a rendelkezések közül, mert nagyon sok van. Nagyon sokan éltetik az egyiptomi orvoslást, de hogyha összehasonlítjuk a korabeli egyiptomi orvoslást és azt, amit Mózes Isten nép elé tárt, látjuk azt a hatalmas különbséget. És ez is bizonyítja, hogy isteni eredetű a Biblia. Még most is hatalmas problémák keletkeznek, ha higiéniás kérdéseket nem megfelelően kezelik. Történelmi feljegyzései helyesek a Bibliának? Ézsaiás 45:19, én az Úr igazságot szólok, és megjelentem, amik igazak. A Biblia történelmi kijelentései helytállóak. Nagyon sok ideig azt gondolták bizonyos kijelentésekről, hogy ezek csak legendák, ezek csak mondák, és nem találtak rájuk bizonyítékokat. A szkeptikusok évekig megbízhatatlanak tartották a Bibliát azért, mert említette a Hetita népet, említette Ninivét, Sodomát és Gomorát, és azt mondták, hogy ezek a népek, ezek a városok nem is léteztek. Ma már nem sok olyan tudós találunk, aki kétségbe vonná ezeknek a városoknak, ezeknek a népeknek a létét. Egyiptomban a Karnaki templomban, hogyha oda ellátogatunk, akkor 100 izraeli városnak a nevét találjuk a különböző feliratokon. Ezekről a városokról is nagyon-nagyon sokáig azt mondták, hogy nem is léteztek ezek a városok, csak a Biblia lapjain találhatók. Ugyanitt Karnakban olvashatunk egy feliratot, ami a Bibliában is megtalálható, szinte szóról szóra. Királyok első könyve 14:25-26. Róbám uralkodásának 5. évében fölvonult Sisák Egyiptom királya Jeruzsálem ellen, elvitte az Úr templomának a kincseit, meg a királyi palota kincseit, mindent elvitt, még a kerek aranypajzsokat is mind elvitte, amelyeket Salamon készítetett. Ezen a fal felületen találjuk ezt a feljegyzést, amit a Biblia is leír, és amiről sokáig azt gondolták, hogy nem volt igaz. A kritikusok sokáig tagadták Belsazár király, Sargon király létezését, de ezek mind-mind bebizonyosodtak, hogy igenis léteztek. A szkeptikusok azt is mondták, hogy nem Mózes írta Mózesnek tulajdonított könyveket, mert említi az írást, említi a kerekes járműveket, és ők úgy gondolták, hogy Mózes idejében ezek nem léteztek. Hát ezek mind bizonyosodtak, hogy igenis léteztek. Nem találtak még olyan régészeti feljegyzést vagy feltárást, ami az ellenkezőjét bizonyította volna. Minden újabb és újabb feltárással a Biblia hitelességét erősítik meg. A Biblia egysége is arról tanúskodik, hogy isteni eredetű. 66 könyve van a Bibliának, 3 kontinensen keletkezett, 3 nyelven írodott, 40 különböző ember, minimum 40 különböző ember a szerzője, királyok, pásztorok, tudósok, államférfiak, hadvezérek, halászok, papok és volt egy orvos is közöttük. Több mint 1500 vagy 1700, 1600 év alatt írodott a Biblia. Ha csak azt nézzük meg, ha valaki ma ír egy könyvet, akár egy tudományos könyvet is, és aztán eltelik 30-40 év, és ugyanabban a témában ír egy másik könyvet, és a kettőt összehasonlítjuk, már rengeteg ellentmondást találunk benne. 1600 éven keresztül írodott. Különböző emberek írták, különböző felkészültségű emberek írták, és mégsem találunk benne ellentmondást a Bibliában azért, mert isteni eredetű. Talán egy példával szeretném itt szemléltetni. Tegyük fel, hogy belép valaki ezen az ajtón, és egy furcsa alakú márványtömböt helyez ide elénk. Aztán ő elmegy, és kiderül, hogy Dél-Afrikából jött. Következő percben más valaki is bejön, és egy másik különleges alagú márvány tömböt helyez el erre a tömbre, és aztán ő is elmegy, kiderül, hogy mondjuk Észak-Amerikából jött, és aztán 40 ember sorba bejön, és mindenki elhelyez egy bizonyos alakú márvány tömböt erre az alapra. És akkor, amikor az utolsó ember is elmegy, akkor egy szép szobrot látunk. Kiderül az is közben, hogy ezek az emberek soha nem találkoztak egymással, nem is ismerték egymást. Vajon mire tudnánk következtetni? Hogy mégis egy szép szobor. Valaki megszervezte, volt egy közös tervező. Elküldte a tervrajzot az egyiknek, és azt mondta, hogy így készítsd el. Elküldte mind a 40-nek, és elmondta a sorszámát is, és akkor, amikor ők elhozták ide ezek a darabokat, akkor egy tökéletes egységet alkot. Ezt tette Isten. Mózesnek elmondta, hogy mit kell leírni. Megmondta Dánielnek, hogy mit kell leírni. Megmondta ezeknek az embereknek, és amikor ez a könyv így egyben van, a Biblia 66 könyve egy tökéletes egységet alkot, ez arról szól, hogy van egy közös szerző, és ez a szerző ez nem ember, hanem Isten, a Szentlélek. Az isteni eredet milyen bizonyítékait találjuk az ember életében? Korintusi levélben, a második levél 5. fejezet 17. versében olvassuk: azért, ha valaki Krisztusban van, új teremtés az, a régiek elmúltak, ímé újjá lett minden. Ha valaki elfogadja a Bibliát, átalakítja az ő életét. Az iszákos józanná, az erkölcstelen tisztává, a szenvedélyek rabja szabaddá, az Isten káromba tisztelettudóvá, a félénk bátorrá, a goromba pedig kedvessé lesz. Milyen más mű tudja ezt létrehozni egy emberben? Egyetlen egy sem, csak a Biblia, azért, mert isteni eredetű. Olvastam egy történetet egy ateistáról, aki egy szigeten látogatott el, ahol korábban kannibálok éltek. És az egyik ember épp Bibliát olvasott. Odalépett hozzá, és azt mondta, hogy hát ebben a felvilágosult korban még olvas valaki Bibliát? Hát maga hisz ebben az elavult könyvben? És akkor ez az ember azt válaszolta: barátom, hálás lehetsz azért, hogy mi hiszünk ennek a könyvnek, különben megennénk téged ebédre. Azt hiszem, hogy el lehet gondolkodni azon, hogy milyen változást okozott ezeknek az embereknek az életében az, hogy ők olvasták a Bibliát. A messiási jövendőlések beteljesedése is arról szól, hogy a Biblia isteni eredetű. Jézus Mózestől kezdve, az írásokon keresztül, a prófétákon keresztül magyarázta tanítványoknak mindazokat, amelyek a messiásban, Jézus Krisztusban kell teljesedni. A Biblia beszámol arról, hogy Jézusnak Betlehemben kell születni, Szűztől Dávid leszármazottja lesz, Herodes megkísérli megölni, egy barátja elárulja, 30 ezüstpénzért árulják el, és sok-sok ilyen jövendőlés. Több mint 300 ilyen jövendőlés van a Bibliában, az Ószövetségben, amelyek pontosan teljesedtek az Új Szövetségben. Egy tudós az ő csoportjával a 300-ból 8 jövendőlést kiválasztott, és matematikai valószínűség számítást végzett. Látható ez a hatalmas szám, hogy mekkora lehet a matematikai valószínűsége annak, hogy véletlenül egy emberben teljesedtek volna azok, amelyek Jézusra teljesedtek. A 300-ból csak 8. Tehát teljesen lehetetlen az, hogy véletlenül teljesedtek volna be ezek, amelyeket a Biblia elmond a messiásról. A Biblia elmondja azt, amire soha nem jöttünk volna rá. Elmondja azt, hogy Isten a világot 6 szó szerinti 24 órás nap alatt teremtette. Elmondja azt, hogy az egész világra kiterjedő özönvíz elborította a földünket, és minden élőt elpusztított, kivéve Noét és azokat, akik bent voltak a bárkában. Elmondja azt is, hogy a népek különböző nemzetségei a Bábel tornyánál kezdődtek el. Ezekről nem tudnánk anélkül, hogy a Biblia nem mondaná el ami számunkra. Az evolucionisták soha nem fogják megtudni a Föld korát. Számolgatják, hatalmas számokat mondanak el, de soha nem fogják megtudni, hogy mennyi idős a mi Földünk, azért, mert Isten a világot egy bizonyos korúnak teremtette. Ha megvizsgálta volna valaki Ádámot és Évát a teremtés második napján, másnapján, miután Isten megteremtette őket, azt mondta, hogy 24 évesek, 25 évesek, levágtak volna egy fát, megszámolták volna az évgyűrűket, elmondták volna, hogy hány éves, de Isten egy bizonyos korúnak teremtette a mi Földünket. Isteni eredetét bizonyítja az is a Bibliának, ahogyan hat az ember életére, ahogyan vezeti az embert. A 119. Zsoltárban olvassuk: lábaim előtt mécses a te ígéd, és ösvényem világossága. Semmi másra és senki másra nem tudjuk úgy rábízni a mi életünket, mint a Bibliára. A Biblia megmondja nekünk az egyenes utat. Isten azt mondja, hogy kiáltó szó mögötted, ha jobbra vagy balra eltérnél. Isten az ő ígé által vezet bennünket. Megválaszolja az élet legbonyolultabb kérdéseit. Honnan jövök? Elmondja, hogy Isten teremtett a saját képmására. Nem véletlenül valami ős iszabból álltam elő, hanem Istennek a teremtménye vagyok. Mi Istennek a hatalmas királynak a gyermekei vagyunk. Elmondja azt is, hogy annyira értékesek vagyunk Isten szemében, hogy a legdrágábbat, az ő fiát adta érettünk azért, hogy mi szabadok lehessünk. És elmondja azt is, hogy ő vissza akarja állítani az ő képmását bennünk. Elmondja, hogy miért vagyunk itt. Miért vagyunk ezen a földön. Találkozunk Jézussal, hogy megismerjük őt, hogy elfogadjuk őt. Mit tartogat számunkra a jövő? A jövő nem találgatás kérdése, nem bizonytalanság, hanem elmondja azt, hogy Jézus vissza fog jönni érettünk hamar, hogy elvigyen bennünket abba a gyönyörű otthonba, amelyet készített a mi számunkra. Ez is bizonyítja Isteni eredetét. Tudjuk, hogy hova fogunk majd menni. Isten szava nem egy faj, egy kor, egy nemzet vagy egy kultúra könyve. Keleten íródott, de a nyugati embert is megszólítja. Behatol az alázatos ember lakásába, és a gazdagok palotájában is ott találjuk. A gyermekek kedvelik izgalmas történeteit, hősei fiatalokat inspirálnak. Szülők bölcsességet találnak benne gyermekeik neveléséhez. A betegek, magányosak, az idősek vigaszt és reménységet találnak benne egy jobb életre. A Biblia szeretetet ébreszt az ellenségekben, a büszke embert alázatossá teszi, az önző ember pedig nagy lelkűvé. Megerősít, amikor gyenge vagyok, jó kedvet derít, amikor reménytelen vagyok, vigasztal, amikor szomorú vagyok, vezet a bizonytalanságban, erőt ad, amikor fáradt vagyok. Megmutatja az embereknek, hogyan éljenek bátorságosan, és hogyan halljanak meg félelem nélkül. Ha csak ez az utolsó kocka lenne a képen, és ezt tanulnánk meg, hiszem, hogy ez is elég lenne. Megmutatja, hogy hogyan éljünk bátorságosan, és hogyan halljunk meg félelem nélkül. Kell lennél több? Nem. Jézus azt mondta, a te ígéd igazság. Ezt teszi velünk ez a könyv, és az én kívánságom az, hogy hát ezután, a mai nap után még nagyobb tisztelettel vegyük a kezünkbe a Bibliát, még több vágyakozás legyen bennünk, hogy olvassuk azt, amit Isten nekünk üzent, hiszen Istennek a levele nem emberek gondolatát tartalmaz, hanem Isten számunkra küldött üzenetét. Az én kívánságom az, hogy amit itt felsoroltunk, az valósuljon meg a mi életünkből, Isten kegyelméből.
2: 52. Zsoltár. Az éneklő mesternek Dávid tanítása. Mikor az Idumeus Doeg eljött, és hírt vitt Saulnak, és ezt mondá néki, Dávid az Akimélek házába ment be. Mit dicsekedel gonoszságban, ó te magabíró? Az Istennek kegyelme szüntelen való. Nyelved ártalmakon elmélkedik, és olyan, mint az éles olló, te álnokságnak mestere. Szereted a gonoszt inkább, hogy nem a jót, és a hazugságot inkább, mint igazságot szólni. Szeretsz minden ártalmas beszédet és az álnok nyelvet. Meg is ront az Isten téged, teljesen eltakarít, kigyomlál téged a te hajlékodból, és kiszaggat téged az élők földjéről. És látják ezt az igazak, és félnek, és nevetnek rajta. Ímé az a férfiú, aki nem Istent fogadta erősségévé, hanem az ő gazdagságának sokaságában bízott, és ereje az ő gonoszságában volt. Én pedig, mint zöldelő olajfa Isten házában, bízom Isten kegyelmében, mind örökkön örökké. Áldlak téged örökké, hogy így cselekedtél. Nevedben remélek, mert jóságos vagy a te híveid.

29. Zsoltár. Dávid Zsoltára. Adjatok az Úrnak, ti fejedelmeknek fiai, adjatok az Úrnak tiszteletet és dicséretet. Adjátok az Úrnak neve tiszteletét, imádjátok az Urat szent ékességben. Az Úr szava zeng a vizek fölött, a dicsőség Istene mennydörög, az Úr ott van a nagy vizek felett. Az Úr szava erős. Az Úr szava fenséges. Az Úr szava cédrusokat tördel, összetöri az Úr a Libánon cédrusait is. És ugrándoztatja azokat, mint a borjút, a Libánont és a Szíriont, mint a bivajfiat. Az Úr szava tűzlángokat szór. Az Úr szava megrengeti a pusztát, megrengeti az Úr Kádesnek pusztáját. Az Úr szava megborjasztja a nőstény szarvasokat, lehántja az erdőket, és az ő hajlékában mindene azt mondja, dicső. Az Úr trónolt az özönvíz felett, így trónol az Úr, mint király, mindörökké. Az Úr ad erőt népének, az Úr megáldja népét békességgel.

92. Zsoltár. Zsoltár, ének szombatnapra. Jó dolog dicsérni az Urat, és éneket mondani a te nevednek, ó felséges. Hirdetni jó reggel a te kegyelmedet, és éjjelente a te hűséges voltodat. 10 húrú hegedűvel és lanttal, hárfán való zengedezéssel, mert megvidámítottál engem, Uram, a te cselekedeteddel, a te kezednek műveiben örvendezem. Mely nagyok, Uram, a te műveid, igen mélységesek a te gondolataid. A balgatag ember nem tudja, a bolond pedig nem érti meg ezt, hogy mikor felsarjadnak a gonoszok, mint a fű, és virágoznak mind a hamisság cselekedők, mindörökké elvesztenek ők. Te pedig, Uram, magasságos vagy örökké, mert ímé a te ellenségeid elvesznek, és elszélednek mind a hamisság cselekedők. De magasra növeszted az én szarvamat, mint az egy szarvújét, elárasztatom csillogó olajjal, és legeltetem szemeimet az én ellenségeimen, és az ellenem támadó gonosztevőkön mulat majd a fülem. Az igaz virágzik, mint a pálmafa, növekedik, mint a cédrus a Libánonon. Plánták ők az Úrnak házában, ami Istenünknek tornácaiban virágzanak. Még a vénkorban is gyümölcsöznek, kövérek és zöldelők lesznek, hogy hirdessék, hogy igazságos az Úr, az én kősziklám, és hogy nincsen hamisság.

33. Zsoltár. Örvendezzetek ti igazak az Úrban, a hívekhez illik a dicséret. Dicsérjétek az Urat citerával, 10 húrú hárfával zengjetek néki. Énekeljetek néki új éneket, lantoljatok lelkesen, harsogón. Mert az Úr szava igaz, és minden cselekedete hűséges. Szereti az igazságot és törvényt, az Úr kegyelmével telve a föld. Az Úr szavára lettek az egek, és szájának leheletére minden seregük. Összegyűjti a tenger vizeit, mint egy tömlőbe, tárházakba rakja a hullámokat. Féljetek az Úrtól mind az egész föld, rettegjen tőle minden földi lakó. Mert ő szólt, és meglett. Ő parancsolt, és előállott. Az Úr elforgatja a nemzetek tanácsát, meghiúsítja a népek gondolatait, az Úr tanácsa megáll mindörökké, szívének gondolatai nemzedékről nemzedékre. Boldog nép az, amelynek Istene az Úr, az a nép, amelyet örökségül választott magának. Az égből letekint az Úr, látja az emberek minden fiát. Székhelyéről lenéz a föld minden lakosára, ő alkotta mindnyájuk szívét, és jól tudja minden tettüket. Nem szabadul meg a király nagy sereggel, a hős sem menekül meg nagy erejével. Megcsal a ló a szabadításban, nagy erejével sem ment meg. Ám de az Úr szemmel tartja az őt félőket, az ő kegyelmében bízókat, hogy kimentse lelküket a halálból, és az éhségben is eltartsa őket. Lelkünk az Urat várja, segítségünk és pajzsunk ő. Csak ő benne vigad, ami szívünk, csak az ő szent nevében bízunk. Legyen, Uram, a te kegyelmed rajtunk, amiképpen bíztunk.

23. Zsoltár, Dávid Zsoltára. Az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm. Füves legelőkön nyugtat engem, és csendes vizekhez terelget engem. Lelkemet megvidámítja, az igazság ösvényein vezet engem, az ő nevéért. Még ha a halál árnyékának völgyében járok is, nem félek a gonosztól, mert te velem vagy, a te vessződ és botod, azok vigasztalnak engem. Asztalt terítesz nékem az én ellenségeim előtt, elárasztott fejem olajjal, csordultig van a poharam. Bizonyára jóságod és kegyelmet követnek engem életem minden napján, és az Úr házában lakozom hosszú ideig.

0: Ige Morzsa.
1: Szeretettel köszöntelek benneteket, drága testvéreim, ezen az alkalmon, amikor tovább folytatjuk Jézus Krisztus példázatainak tanulmányozását. A mai témakörünk Jézus Krisztusnak azt a példázatát, amit múlt vasárnap elkezdtünk. A mai témakörünknek a címe: kérjünk, hogy adhassuk. Jézus Krisztus itt két példázatot mondott el, tehát ismétlem, kérjünk, hogy adhassuk. Elolvasom Isten segítségével az, amit Jézus Krisztus elmondott, azzal kapcsolatban, hogy kérjünk, hogy adhassuk. Lukács evangéliumának 11. részében az 5-től a 8-ig terjedő verseket olvasom. És mondanékik, ki az közületek, akinek barátja van, és ahhoz megy éjfélkor, és ezt mondja neki: barátom, adj nékem kölcsön 3 kenyeret, mert az én barátom én hozzám jött az útról, és nincs mit adjak enni. Az pedig onnét belülről felelvén ezt mondá: ne bánts engem, immár az ajtó be van zárva, és az én gyermekeim velem vannak az ágyban, nem kelhetek fel, és nem adhatok néked. Mondom néktek, ha azért nem fog is felkelni és adni, mert a barátja, de annak tolakodása miatt felkér és ad néki, amennyi kell. Kedves testvérem, először szeretnék valamit bemutatni. Ne kövezzetek engemet meg a következő okfejtésért, gondolatmenetért. Általában a mi imáink énközpontúak. Reggeli imánkra figyeljünk oda, kérünk téged, hogy őrizd meg. Isten azt mondja, megőrizlek. Kérlek téged, vezess a gyermekeimet egész napon át, viseljél gondot róla. Könyörgöm, adj erőt, egészséget, hogy tudjam végezni a mindennapi munkámat. Könyörgöm és kérlek téged, hogy őrizd meg az egészségemet egész napon át. És mi állandóan csak mit teszünk? Adjál, adjál, adjál, meg megint adjál, és végül képes vagyok-e tartani a kezembe a könyvet. Istenem, adjál még, és Isten ad nekünk. Istenem, adjál még, és Isten ad nekünk. És Istenem, adjál még, és Isten ad nekünk. Mi lesz velem? Na most értjük-e, hogy miről szól ez a példázat? Kérjünk, hogy adhassunk. Ha csak kérünk, és nem adjuk tovább, akkor mi önző imádságot mondunk Istennek. Ha mindent elfelejtetek, drága testvéreim, amit ma este tanulunk, de ezt magunkkal visszük, hogy ne csak magunknak kérjünk. Miért? Mert van egy régi-régi példa, egy misszionárius arra kért egy idős nénit, hogy a patakból kosárral, veszőkosárral merítse ki a vizet. És meregette szegény azt, hogy sírva fakadt, visszament a misszionárushoz, hogy ha hogy gondolja azt, hogy veszőkosárral ki lehet meregetni a patakból a vizet. Azt mondja, én azt tudom, mondja a misszionárus, hogy nem lehet, de nézze meg, hogy milyen piszkos volt a veszőkosár, és most tiszta. Ha mi csak kérünk, és nem adjuk tovább, akkor mi nem tisztulunk meg az evangélium ismerete fényénél. De ha tovább adjuk, akkor mások is boldogok lesznek. Ezért mondtam az imént, hogy sajnos mi magunknak kérünk, de amit kapunk, azt adjuk tovább. Kedves testvéreim, visszahozom a példázatot. Miről van szó? Arról van szó, hogy ki az közületek, akinek olyan barátja van, akihez akármikor az éjszakának bármelyik szakaszában el tudunk menni. Nem tudom, itt hány olyan barátunk van, amelyhez el tudunk menni az éjszakának bármelyik szakaszában, és fogad bennünket. Mert itt Jézus erről beszél. És azért teszem gyakorlatiassá Jézus Krisztusnak ezt a beszédét. És jön a barát, és azt mondja, hogy adj nékem kölcsön 3 kenyeret. Miért kér a barátjától a barát kenyeret? Magának, vagy azért, hogy adhasson? Nem szeretnék egész este e körül forogni, de a Jézus Krisztusnak ez a példázata arra szólít fel, hogy ne csak magunkért imádkozzunk. Ne csak magunkra kérjünk áldást. Ne csak magunknak kérjünk egészséget. Kérjünk azért, hogy tovább tudjunk adni. És itt is azt mondja tovább, hogy ha azért nem fog is felkelni, tehát fel fog kelni, és ad neki, mert kicsoda? Barátja. Na most, testvéreim, vajon Jézus Krisztus és a mi atyánk nekünk egy távoli valami, vagy pedig a barátunk? És ami még itt van, utána ezeket még részletesen szeretném boncolgatni, azt mondja, hogy annak tolakodása, annak kitartása miatt ad néki, amennyi kell. Ezt a 3 fogalmat kérünk, hogy adhassuk, ha kitartóan kérjük, megkapjuk, és mennyit kapunk? Majd később látni fogjuk az ígében, hogy ez hogy ismétlődik az evangéliumokban. Hangsúlyozni szeretném, kedves testvéreim, először ezt a példázatot, példázattal kapcsolatban azt, hogy Jézus Krisztus ezt a példázatot csak a tanítványainak mondta el. Kérjetek, hogy adhassatok. Én megáldalak benneteket, hogy ti is áldás lehessetek. Még egy példát hozok. Nem tudom, gondolkodtunk-e valamikor azon, hogy a holttengert miért nevezik holttengernek? Azért, mert semmi élet nincs benne, ez az egyik. A másik, hová folyik a víz a holttengerből? Sehová. A holttenger csak kap, de nem ad. Jézus Krisztus ebben a példázatban azt mondja, hogy kérjetek, én adok nektek amennyit kell, de nem csak azért adok, hogy önzően használjátok fel, hanem adjátok tovább. És itt néhány dolgot szeretnék hangsúlyozni. Úgy tudunk lelki tanítást adni, ha először kapunk. Úgy tudjuk a másikat vigasztalni, ha megvigasztaltatunk. Úgy tudjuk bátorítani a másik embert, ha mi is bátorítást kapunk Jézus Krisztustól. Senkit se küldjünk el éhesen. Testvéreim, ma olyan sok helyzet van, hogy emberek kérlegetnek. Akár bejönnek hozzánk, például Paricson az váruházból kijövök, és oda jön hozzám egy 12-3 éves kisfiú, és azt mondja, hogy bácsi, adjon 100 dinárt. Kérdezem tőle, hogy mire kell. Azt mondja, hogy kenyérre. Mondom, kisfiam, gyere, elmegy a bácsi veled, kiválasztod a kenyeret, és megveszem. Sarkon fordult, és ott hagyott. Sajnos a kérés nem mindig őszinte. De a mi imádságaink is lehetnek megszokottak. Az imádságban ott vannak a bizonyos frázisok. Tegnap jelen voltam istentiszteleten, és hallgatok egyik testvérnek az imáját, és többek között azt mondja el, bocsáss meg a mi vétkeinket, ha megbántottunk. Hát hadd kérdezem, van-e olyan nap, amikor nem bántjuk meg a jó Istent? De ezt honnan? Ezt hallotta másiktól. És frázisként használja, és nem gondolja végig. Következő, azért kérjünk, hogy másokat boldoggá tegyünk. Azért kérjünk, hogy vigasztalást tudjunk hozni. Azért kérjünk, hogy bátorítsuk az elcsüggett embereket. Vannak ebben a faluban is emberek, akik betegek? Vannak emberek, akik bátorításra szorulnak? Mert nem csak a pénzen múlik a boldogság. Mert sokaknak van pénzük, és mégsem boldogok. Megfordítom a mondatomat. A gazdag emberek nagy része boldogtalan. Azt gondolja nagyon sok ember, hogy a pénz boldoggá teszi az embert. Én ismertem és ismerek dúsgazdag embereket. Csak például elmondok egy történetet. Ismerek egy embert, nagy gazdász, nem tudom, hogy hány hó gyümölcsöse van. Kérdezem tőle, miért vagy ideges? Sok termés lesz. És azon kell idegeskedni? Igen, alacsony lesz az ára. Másik évben miért vagy ideges? Kevés termés lesz, kevés haszon lesz. Van ok mindig idegeskedésre? Mindig van. De van Istennek egy tanácsa. 55. Zsoltár 23. verse. Vesd az Úrra a te terhedet. Ő gondot visel rólad, és nem engedi, hogy valamikor ingadozzék az igaz. Kedves testvéreim, ne aggodalmaskodjunk feleslegesen. Mert a mi aggodalmaskodásunkkal semmit nem tudunk megoldani. Kérjünk Istentől, hogy áldás lehessünk. Kérjünk, hogy adhassuk. Ugye, hogy milyen sokszor elmondtam már ma este ezt, hogy kérjünk, hogy adhassuk, de menjünk tovább. A barát a baráttól éjfélkor kenyeret kér, hogy a vendégének adhasson. Ez a keresztény élet. Mi nem lehetünk holtenger, mi nem lehetünk zsák utca, mi a mennyei áldások tovább adói kell, hogy legyünk. A másik nagy kitartó kérés. Kedves testvéreim, elmondom egy kigondolt példát segítségével szeretném bemutatni, hogy miért kell kitartanunk az imában. Például egy hívő ember kér valamit Istentől. És azt mondja a sátán neki, hogy tudod mit, ez a te hívőd, aki azt mondja, hogy hisz benned, ez nem őszintén kéri. Ne hallgass meg az imádságát fél évig, és megálltod, hogy abba hagyja. Testvéreim, vannak-e dolgok, vannak-e imádságunknak tárgya, amelyért már fél éve imádkozunk? Vagy egy évet imádkozunk? Én ismerek egy szemét, aki 8 évig imádkozott a férjért, hogy fogadja el Jézus Krisztus, és Isten 8 év után hallgatta meg. Legyünk kitartóak a mi imádságunkba. Soha ne adjuk fel. Nem mondjuk, hogy hiába imádkozok már egy éve, és semmi válasz nincs. Erre majd még később külön ki fogok térni. Van-e olyan barátunk, aki ez éjszaka bármelyik órában elmehetünk kérni valamit tőle? Ez volt az előbbi kérdésünk, igaz? És hány olyan barátunk van? Ha nem lett volna ennek az embernek barátja, akihez éjfélkor is el tudott menni, és amit kért, megkapta, tudott volna-e adni a vendégeknek? Ezért a barátnak óriási szerepe van. Kinek a szerepében vagyunk mi? Késő érkező vendégében, aki a szomszédba megy kenyeret kérni, vagy aki nem akar adni. Látjátok, hogy milyen sok oldalról meg lehet közelíteni Jézus Krisztusnak ezt a rövid példázatát? Valakinek a szerepét betöltjük. Lehet, hogy vendégek vagyunk, akik későn érkezünk. Lehet, hogy a szomszédban azok vagyunk, akik megyünk kérni Istenhez, hogy adhassunk embertársainknak. Nagyon különös, hogy Jézus Krisztus itt magát úgy mutatja be, mint aki nem akar adni. Visszatérek az előbbi példához, azt mondtam, hogy egy ember imádkozik Istenhez, hogy adjon neki ezt és ezt, és a sátán azt mondja Jézus Krisztusnak, hogy ne hallgass meg fél évig, ugye ezt mondtam el, meglátod, hogy abba hagyja. Sokszor igaza van-e a sátánnak? Van-e olyan, amiért egy éve már imádkozunk? Sok minden. Határozott kérés, vagy kérelem. Barátom, adj nékem kölcsön 3 kenyeret. Nem azt mondja, hogy tudod mit, kellene valamit adnom a vendégeknek, de adjál valamit. legyünk mindig a imáinkban nagyon határozottak. Például a Szentírásban fel van jegyezve egy történet, Ábrahám a damaszkusi Eliézert, a leghűségesebb szolgáját megesketi, és azt mondja, hogy menj és hozzál feleséget az én fiamnak, az én rokonságomból. Hát honnan tudja azt szegény szolga, hogy az ő urának fia melyik rokonlánya lesz boldog? Odáll a kúthoz, amikor este felé mentek vizet meríteni, az asszonyok mentek vízét, és megint azt mondja, atyám, ma hozd elém azt a lányt, akit te az én uram fiának szenteltél. És legyen egy jel, és a jel az, hogy én kérek tőle egy pohár vizet, és az a lány kész megitatni a tevéimet. Zárja ebbe, hadd mondjam el, hogy 10 tevét vitt magával. És egy-egy teve 50-től 100 vizet képes meginni. Tehát határozottan kérte Eliézer Istent, és jött Rebeka, és pontosan azt mondta, hogy adjál egy pohár vizet, adott neki, és azt mondja, megitatom a tevédet is. Határozott kérelem, amikor imádkozunk Istenhez, ne általánosságban imádkozzunk. Amire szükségünk van, amit látjuk, hogy amit kell nekünk, azt tegyük. Tanuljuk meg Jézus tanítása szerint imádkozni. És most néhány igen-igen fontos dolgot. Legyünk kitartóak az imában. 1, 2 év, 3 év, 4 év. Ha úgy érezzük, hogy az Isten akaratával megegyező a kérelem, akkor legyünk kitartóak az imában. Imáink ne legyenek énközpontúak. Erre utaltam az imént, amikor azt mondtam, hogy adjál nekem, adjál, hogy adhassak. Azért kérjük, hogy adhassuk. Bennünk is Krisztus önfeláldozó szeretete legyen látható. Kis mondja a Biblia, jobb kapni, mint adni, vagy jobb adni, mint kapni. Nagyon hasonló. Mit szeretek én? Adni jobban, vagy kapni? Nagy részt kapni, ez az őszinteség. Azonban figyelemre méltó az, hogy a bibliai elv ide tartozik. És hogyha bennünk lakozik, bennünk él Krisztus, akkor az önfeláldozó szeretet látható az életünkben. Ha csak beszélünk róla, akkor az semmit nem ér a gyakorlat életben. Csak akkor kapunk újabb áldásokat, ha előbbieket továbbadjuk. Ez az, amire utaltam, amikor szedtem a könyvet, és végül mi lett az én kezemmel? Tudtam már többet áttenni a bal kezembe? Nem. De hogyha én ezt továbbadom, akkor újat kérhetek, és ezt is továbbadom, akkor megint kérhetek, mert üres a kezem, az egyik és a másik is, és tovább tudom adni. Kedves testvérem, több oldalról törekedtem megvilágítani Jézus Krisztusnak ezt a példázatát, és én nagyon-nagyon szeretnék mindannyiatoknak a szívére tenni azt, hogy szívleljük meg Jézus Krisztusnak ezt a példázatát is, és tegyük azt úgy, ahogy Jézus ebben a példázatban tanít. Példázatbeli barát annyit ad, hogy fejeződött be, amennyi kell. És itt szeretnék néhány igen-igen fontos elvet látni, az különösen az újszövetségi szentírásban, például Efézus berekhez írott levél 4:7. A kegyelemnek pedig mindegyikünknek a Krisztus ajándékának mértéke szerint adatott. Mit kapunk mérték szerint? Még a kegyelmet is. Isten tudja azt, hogy mennyi kegyelem szükséges egyikünknek, másikunknak, harmadikunknak. Mert emlékszetek arra az esetre, amikor Jézus Krisztus ott van a farizeus Simon házába, és Mária Magdolna bemegy, és ráköni azt a drága kenetet, és akkor a farizeus gondolja magában, ha ez valóban Jézus volna, akkor tudná, hogy ez a parázna nő venni az ő lábát. És Jézus Krisztus tudja, hogy miről gondolkodik Simon, és azt mondja, hogy akinek sok bocsátatott meg, az nagyon szeret. Vagy egy másik, aki a kevesen hű, az a sokon is hű. Aki a kevesen hamis, sokon is hamis az. Tehát itt azt mondja az ige Efézusi levélben, hogy a kegyelem pedig mindegyikünknek, a Krisztus ajándékának mértéke szerint adatott. Még a kegyelmet is mérték szerint kapjuk. Isten nem olyan, mint a példázatbeli szomszéd. Lukács evangéliumához térjünk, és Jézus Krisztus elmondja tovább a példázatot, egy másik példázatot, amely a Lukács evangélium a 11. rész 9 és 10. versében van. Én is mondom néktek, kérjetek, és megadatik néktek. Keressetek, találtok, zörgessetek, és megnyitatik néktek. Mert aki kér, mind kap. Aki keres, talál, és a zörgetőnek megnyitatik. Figyeljük meg Jézus Krisztus a kérésnek ezt a három formáját használja. Kérjetek, keressetek, zörgessetek. Kedves testvéreim, tudjuk-e mi azt, hogy mi a legjobb a mi számunkra? Igen vagy nem? Nem tudjuk. Van egy régi-régi történet, Kínában volt egy idős ember, meg a fia, és a fiának eltört a lába. Összefutottak a faluból a szomszédok, jaj, szegény ember, milyen szerencsétlenül járt, fia eltört a lábát. Azt mondja az idős kínai, az apuka, lehet, hogy jó, lehet, hogy rossz. Nem sokára kitört a forradalom, minden fiatalt elvittek a háborúba, az ő fia otthon maradt. Ki tudja azt, hogy mi a jó nekünk? Istenünk. Egyezünk ezzel? De mi tegyük ezt a három dolgot, mert azt mondja, hogy akár kérünk, akár keresünk, akár zörgetünk, mindannyian kapunk. De sokszor úgy történik, hogy nem úgy kapjuk meg, ahogy mi kérjük. Mert az nem lenne áldásos számunkra. Ezért fogadjuk el, vagyis legyen a mi elvünk is, hogy ahogy Jézus Krisztus imádkozott, legyen meg a te akaratod. Gecsemáné kertjében. Jézus élete legyen a mi életünk is. János evangélium a 17. rész 19. versében, a főpapi imájában figyeljük meg, hogy Jézus Krisztus hogyan imádkozik az atyához. Én ő érettük oda szentelem magamat, hogy ők is megszenteltek ki legyenek az igazságban. Miért lehetünk mi bűnös emberek megszenteltek az igazságban? Mert volt valaki, és ez a valaki nem más, mint Jézus Krisztus, aki érettünk oda szentelte magát is feláldozta. Ő adott, hogy mi áldásban részesüljünk. Krisztus példázata című könyvben a 94. oldalon ezt az elvet találjuk. Isten próbára tesz, megaláz, hogy meglássuk, miért nem tud szent lelke által munkálkodni. Kedves testvéreim, megtörténhet, hogy különböző betegség, probléma ér bennünket, azért, hogy elgondolkozzunk az élet valóságáról. Elmondok szintén egy történetet. Kezdő lelkész voltam, és egy testvérnőnek a férje nagyon durva volt. Nem is nagyon szerettem, mikor elmentem meglátogatni őket. Egyszer elmegyek, és azt mondja nekem, jaj, Faragó, olyan jó, hogy jött, olyan beteg vagyok, imádkozzon értem, hogy meggyógyuljak. Imádkoztam, két hét múlva elmegyek meglátogatni, jól van. Akkor azt mondtam, mikor imádkoztam, hogy ha meggyógyít Isten, akkor az első utam az imaházba lesz. És kérdeztem tőle, mikor két hét múlva meglátogattam, hogy akkor mikor találkozunk az imaházban. Már micsoda Isten, micsoda hit, és ez elismétlődött 3-4-szer. Következő alkalommal mentem, megint beteg volt, megint kért, hogy imádkoztam, megint meggyógyult. Amikor egészséges volt, nincs Isten, 3-szor ugyanez ismétlődik, 4-szer elmegyek hozzá, és azt mondja, hogy jaj, farag, olyan rosszul vagyok, imádkozzon értem. Mondom neki, ne haragudjon, Istenen nem lehet játszani. Ne csak akkor keressük az Istent, amikor bajban vagyunk, hanem akkor is, amikor minden jól megy az életünkben. Figyeljük azonban meg, hogy Isten ígéretei feltételhez kötöttek. János Evangélium a 14 rész 15 és 21. verse. Ha engem szerettek, az én parancsolatomat megtartsátok. Mi a feltétel? A parancsolatok megtartása. És a 10 parancsolat megtartásával mit fejezzük ki? Azt, hogy szeretjük az Istent. Aki ismeri az én parancsolatomat és megtartja azokat, az szeret engem. Aki pedig engem szeret, az szereti az én atyám is. Én is szeretem azt, és kijelentem magamat annak. Kedves testvéreim, azt mondja, hogy azzal fejezzük ki Isten iránti szeretetünket, hogy megtartsuk a parancsolatait. Házasságból hozok egy példát. Kevés időt töltsek el, és sokat mondjak. Férje azt mondja a feleségnek, te így szeretlek, úgy szeretlek, majd megeszlek. De a felesége mellett tart 2-3 nőt. Mennyit ér a szó? Így szeretem az Istent, még úgy szeretem az Istent, még neki akarok szolgálni, de az életem teljesen máshol tanúskodik. Mi az igaz, amit mondunk, vagy ami életünk? Mi életünk. És a mi életünk ad súlyt a mi szavainknak, pozitív és negatív irányban is. Ha az Istentől adott feltételek teljesítése nélkül kérünk valamit, akkor megsértjük Istent. Az elébb mit olvastuk? Ha engem szerettek, az én parancsolatomat megtartsátok. Igen, én szeretem az Istent, de nem tartom meg a parancsolatait. Akkor szeretem-e az Istent? De itt, ami kemény, ami nagyon elgondolkodtató, ha mi emberek nem teljesítjük az Isten által adott feltételt, és ha kérünk valamit, akkor megsértjük az Istent. Krisztus példázatai című könyvben ezt találjuk feljegyezve, ha kérünk, de nem engedelmeskedünk, olyan számlát akarunk az Úrral kiegyenlíteni, amelynek feltételeit mi magunk nem teljesítünk. Ha mi nem engedelmeskedünk Istennek, akkor sértjük az Istent, amikor kérünk tőle bármit. Az engedelmesség szabja meg. Nagyon különösek ezek a dolgok. Szeretnék, kedves testvéreim, még egy igét olvasni. Példabeszédek könyvének a 28. részéből pró és kontrát is olvasok. Mind a kettőt olvasom. Példabeszédek könyve 28. rész azt mondja a 13. versben, aki elfedezi az ő vétkét, nem lesz jó dolga. Aki pedig megvallja és elhagyja, irgalmasságot nyer. Ha takargatom a rossz szokásaimat, takargatom bűneimet, nem lesz jó dolgom, azt mondja. Ha pedig megvallja és elhagyja, a bűnt irgalmasságot nyer. Azonban a 9. versben nagyon-nagyon keményen fogalmaz Isten, lelkétől ihletett. Valaki elfordítja a fülét a törvény hallásától, annak könyörgése is utálatos. Ha én törvénytaposó vagyok, akkor mi az imádságom, mit mond a Biblia? Annak könyörgése is utálatos. Ezeket tartsuk szem előtt, amikor kérjünk, hogy adhassuk. Nézzük meg Jézus ígéretét, János Evangélium a 15 rész 7. versében. Ha én bennem maradtok, és én beszédem bennetek marad, kérjetek, amit csak akartok, és meg lesz néktek. Figyeljük meg, hogy a Krisztussal való kapcsolatunk szabja meg, hogy imáink meg lesznek-e hallgatva. Vagy csak a mennyezetig mennek el. Becsületesek vagyunk-e Isten iránt? Malakiás próféta könyvéből hozom ezt az ígét, a 3. rész 7. verséből. Atyáitok idejétől fogva eltértetek rendeléseimtől, és nem tartottátok meg azokat. Mióta? Atyáitok idejétől. Tehát nem egy nap, két nap, éveken keresztül, évtizedeken keresztül. Tudta Izrael népe az igazságot, de nem tartotta be. Taposta. Mit mond tovább? Térjetek hozzám, és én is hozzátok térek. Kedves testvérem, figyeljük a sorrendet. Melyik megy előbb? Előbb Isten tér hozzánk, és utána mi ő hozzá, vagy először mi térjünk hozzá, hogy Isten hozzánk térjen. Mi térjünk? És kedves testvérem, hogyha ez nem látható egy keresztény ember életében, akkor az gyakorlatilag nem keresztény. És most figyeljük meg, amikor itt azt mondja, hogy térjetek hozzám, és én is hozzátok térek, azt mondja a seregeknek, ura, de azt mondjátok, miben térjünk, vagy miből térjünk meg. Ha én nem vagyok bűnös, minden hibámra, bűnömre magyarázatot tudok adni. De csak a Biblia nélkül, és nem a Bibliával. Imáink meghallgatásának feltételeit a következő képpen találjuk. Krisztus példázata című könyvnek 96. oldalában. Isten nem azt mondja, hogy kérd egyszer, és megkapod, hanem arra szólít, hogy lankadatlanul, álhatatosan imádkozzunk. Krisztus így szólt Máriához Lázár sírjánál, ha hiszel, meglátod majd az Isten dicsőségét utalva a testvérének a feltámadására. Tudjátok, testvéreim, hogy ez a probléma, hogy sok embernek nincsen élő hite. Jobban bízunk magunkban, mint Istenben. Évtizedeken keresztül figyelem azt, hogy emberek hogyan, mit mondanak el, és mi van bennük. Hát, jó segítségével reméljük, hogy meg tudjuk csinálni, de azért úgy érezzük, hogy ezt mi is meg tudjuk csinálni. Értsük, a vallás leple alatt mondjuk, hogy Isten segítségével csináljuk meg, de hát azért van nekem elég erém ahhoz, hogy én fogjam azt és elvégezzem a munkát. Isten nélkül próbálunk eredményeket elérni. Soha. Sokat terveznek és keveset imádkoznak. Számos példa van a Bibliában, hogy tesznek fontos lépést emberek, a Bibliában van írva, de Isten tanácsát nem kéri ki. A szokásból mondott ima csak a mennyezetig jut el. Kedves testvérem, amikor imádkozunk, Jézus azt mondja, ne legyetek sok beszédűek, mint a pogányok, akiknek nincsen reménység. Nem a sok beszéd, nem a fél óráig elmondott ima határozza meg, hogy Isten meghallgatja, vagy nem, hanem az őszinte hitből, szívből fakadó. Legyünk kitartóak, mint a megszorult barát, aki elment kérni. Csak gyengülünk, ha másoknak nehézségeiről beszélünk. Próbáljunk, kedves testvéreim, Jézus Krisztusnak a példázata fényében sok mindent megváltoztatni az életünkben. Mert Isten tesz bennünket eredményessé, és nem a mi képességeink azok, amelyek bennünket eredményessé tesznek. Máté evangélium a 19. rész 26. versében ezt olvassuk, Jézus pedig rájuk tekintvén mondanékik, embereknél ez lehetetlen, de Istennél lehetséges. Amire mi képtelenek vagyunk legyőzni rossz szokásainkat, csúnya szavainkat, bármi, ami elválaszt bennünket Istentől, ne adjuk fel a harcot, vívjuk a csatát Isten segítségével, hogy célba érjünk. Miért? Azért, mert ahol a hit őszinte, ott együtt jár az elfűség és az álhatatosság. Mi az, hogy elfűség? Isten a Bibliában számos elvet mondott, sok elvvel találkozunk. Ragaszkodjunk a Biblia elvekhez, legyünk álhatatosak, mi az, hogy következetesek. És ezt találjuk feljegyezve Ésaiás próféta könyvének 40. részében, a 30 és 31. versben, elfáradnak az ifjak, és meglankadnak, megtántorodnak a legkülönbek is. De akik az Úrban bíznak. Kik? Akik az Úrban bíznak. Erejük megújul, szárnyak elnek, mint a saskesejű, futnak és nem lankadnak meg, járnak és nem fáradnak el. Kik nem fáradnak el? Kik nem lankadnak el? Akik az Úrban bíznak. A legkülönbek is elfáradnak. nem emberi erővel, nem emberi hatalommal fogunk célba érni, hanem Isten segítségével. Kedves testvéreim, kérjünk, hogy adhassunk. A Jézus nevében hittel elmondott ima áldásthoz ezt találjuk Róma belekhez írott levél 8 és 26. versében. Hasonlatosképpen pedig a lélek is segítségére van a mi erőtelenségünknek. Olyan bátorító. Volt már az életben, vagy van most is, hogy elcsüggedünk? Ahogy szoktuk mondani, elanyátlanodunk. Úgy érezzük, hogy nincs tovább erőnk vinni az élet gondját, terhét, problémáját. Lehet az egészségi, vagy betegség, vagy bármi más. És úgy érezzük, hogy most már vége. Hasonlatosképpen a lélek is segítségünkre van a mi erőtelenségünknek. Testvéreim, ha erőtelennek érezzük magunkat, ne felejtsük el, akkor vagyunk erősek. Miért? Mert ha erőtelennek érezzük magunkat, akkor két kézzel kapaszkodunk az Isten segítségébe. De ha úgy érezzük magunkat, hogy én mindenre képes vagyok, Isten, nincs Isten, nem kell nekem Isten, elég okos vagyok én, elég bölcs vagyok, elég erős vagyok én, majd én megcsinálom. Melyik az áldottabb lelkiállapot? Amikor erőtelennek érezzük magunkat, vagy amikor túlerősnek érezzük magunkat? Tovább olvasom, mert azt, amit kérnünk kell, amint kellene, nem tudjuk. Azért ismételtem meg, és még egyszer hozom, mert azt, amit kérnünk kell, amint kellene, nem tudjuk. De maga a lélek esedezik mi érettünk kimoghatatlan fohászkodásokkal. Ha csak mi imádkozunk, az vajmi keveset ér. De ha a lélek esedezik értünk, akkor célt értünk. A Szentléleknek óriási munkája van, és ezért, ha mi Krisztusban vagyunk, akkor ez lesz látható a mi életünkben is. János első levelében, a 3. rész 24. versében ezt olvasom, aki az ő parancsolatait megtartja, az ő benne marad, és ő is abban. És abból ismerjük meg, hogy bennünk marad, abból a lélekből, amelyet nekünk adott. Egyik alkalmon itt, ezen a helyen, vasárnap esténként, amikor Krisztus példázatait tanulmányoztuk, akkor említettük azt, hogy Jézus Krisztus minden reggel részesült a Szentlélek kerességében. Minden reggel. És csak úgy tudott ő is győzedelmes életet élni. Hát ha Jézus Krisztus, aki bűntelen volt, nem olyan gyarló, mint mi vagyunk, szüksége volt arra, hogy naponta újból az Atya felvértezze a Szentlélekkel, akkor hol vagyunk mi? Ezért kérjük az Isten segítségét, és figyeljük meg, hogy alakítja, hogy építi fel, hogy mondja el, aki az ő parancsolatait megtartja, az ő benne marad. Mert Jézus Krisztus azt mondta János Evangélium a 15. rész 5. versében, hogy nálam nélkül semmit sem cselekedhettek. Én ti bennetek, ti pedig én bennem. Jézus Krisztus nem egy helyen elmondja azt. Kedves testvéreim, szeretnék lassan ennek a tanulmányzásnak a záró szakasza felé haladni, azonban egy dologra nagyon-nagyon kérlek benneteket. Ne elégedjünk meg az igazság formajas gyakorlatával. Mert az igazság formajas gyakorlata semmit nem ér. Lehetnek az embereknek jó véleményük rólunk, de Pál apostol azt mondja, hogy ha embereknek igyekszek tetszeni, Krisztus szolgája még nem vagyok. Arra törekedjünk, és figyeljük meg, hozok egy igét a Bibliából, ami nekem rengeteget jelentett, és jelent, és jelenteni fog, amíg élek. Róma belekhez írott levélből olvasom a 16. részből a 20. verset. A békességnek Istene megrontja a sátánt a ti lábaitok alatt hamar. Ami Urunk Jézus Krisztus kegyelme veletek. Amen. Így zárul ez a vers. Na most, kedves testvérem, próbáljuk végig gondolni. Azt mondja, a békesség Istene megrontja a sátánt a ti lábaitok alatt hamar.
0: Ez mit jelent?
1: Figyelem, amik vallásos emberek beszélgetnek, ma pedig divatvallásosnak lenni. Rádióban, tévében is Istenre hivatkoznak, és beszélnek, sőt, bibliai dolgokról is hoznak. De kedves testvérem, mit jelent ez az ige? A békességnek Istene megrontja a sátánt a ti lábaitok alatt hamar. Térek arra, amire akartam az előbb kitérni. Ma vallásvilágban élünk. A két ember beszélget, és azt kérdezi egyik a másikától, ugye te születésedtől fogva keresztény vagy? Persze, hát még csecsemőkoromban megkereszteltek. Azért, mert csecsemőkoromban megkereszteltek, azért én keresztény vagyok. Mi tesz engemet keresztény emberré? A Biblia szerinti életem. Másik dolog. Hány éve jársz Krisztussal? Ezek vallási zsargonok. És azt mondja, én már 12 éve, vagy 25, vagy 30 éve. Csak tudjátok-e, testvéreim, az, hogy ez sem egyik, sem másik, sehol nincs megírva a Bibliában. Jézus nem velünk akar járni. Jézus bennünk akar lakozni. Pál ezt nagyon jól megtapasztalta, élek pedig többé nem én, hanem él bennem a Krisztus. Az előbb is János leveléből ezt olvastuk. És itt is ez van, az ő benne marad, és ő is abban. De most olvastam az igét. A békességnek Istene megrontja a sátánt a ti lábaitok alatt hamar. Hol kell Istennek lakoznia, hogy a te lábad alatt legyőzze a sátánt, és az én lábam alatt legyőzze a sátánt? Jobb felől kell, hogy legyen Jézus, bal felől kell, hogy legyen Jézus, elől vagy hátul vagy hol. Értjük? Jézus Krisztus csak akkor tudja legyőzni a sátánt a mi lábunk alatt, ha Szentlélek által bennünk lakozik. És Jézus Krisztus ezzel a példázattal ezt akarja elmondani. Záradékként szeretném hozni, Jézus Krisztus Lukács evangéliumából még beszél a gonosz szülőkről, hogy azok tudnak jó ajándékot adni. Lukács evangéliumának ugyanazon a részénél, 11. rész 11-től a 13-ig. Melyik atya az közületek, akitől a fia kenyeret kér, és ő talán követ ad néki? Van-e ilyen szülő? Én még nem találkoztam. Tovább megy. Vagy ha halat kér valamelyik gyerek, ugye erről van szó, a hal helyett kígyót ad-e neki? Ilyen szülővel se találkoztam. Avagy ha tojás kért, vajon skorpiót ad-e neki? Ha ilyen szülővel se találkoztunk. Ha azért ti gonosz létetekre tudtok a ti fiaitoknak jó ajándékot adni, mennyivel inkább ad a ti mennyei atyátok szent lelket azoknak, akik kérik tőle. Micsoda hasonlat, micsoda példabeszéd. Jézus Krisztus azt mondja, ti gonosz emberek, ti bűnös emberek vagytok. És ti tudtok bűnös emberek létére, ha kenyeret kér, akkor nem követ azt, hogy kérem kenyeret. Tudtok jó ajándékot adni a gyerekeiteknek? Igen. De ha ti gonosz létetekre, erre képesek vagytok, mennyivel inkább a ti mennyei atyátokat, szent lelket azoknak, akik kérik. Akkor kérjünk szent lelket. Kérjünk, hogy adhassuk, hogy áldás legyünk. Mindannyiunknak van reménye, ha elfogadjuk Jézus Krisztus megmentő üzenetét. Drága testvérem, Isten segítsen meg, hogy kérjünk, de ne önzően. Kérjünk, hogy adhassunk.

93. Zsoltár. Uralkodik az Úr, méltóságot öltözött fel, felöltözött az Úr, hatalmat övezett magára, megerősítette a földet is, hogy meg ne induljon. Állandó a te királyi széked, elejétől kezdve, öröktől fogva vagy te. A folyóvizek, Uram, a folyóvizek zúgnak, a folyóvizek hullámokat hánynak, a nagy vizek zúgásainál, a tengernek felséges morajlásánál felségesebb az Úr a magasságban. A te bizonyságaid igen bizonyosak, a te házadat illeti, Uram, szentség napok hosszáig. A nagy vizek zúgásainál, a tengernek felséges morajlásánál felségesebb az Úr a magasságban.

96. Zsoltár. Énekeljetek az Úrnak új éneket. Énekelj az Úrnak, te egész föld. Énekeljetek az Úrnak, áldjátok az ő nevét, hirdessétek napról napra az ő szabadítását. Beszéljétek a népek között az ő dicsőségét, minden nemzet között az ő csoda dolgait. Mert nagy az Úr, és igen dicséretes, rettenetes minden Isten felett. Mert a nemzeteknek minden istene bálvány, az Úr pedig egeket alkotott. Ékesség és fenség van előtte, tisztesség és méltóság az ő szent helyén. Adjatok az Úrnak, népeknek nemzetségei, adjatok az Úrnak dicsőséget és tisztességet. Adjátok az Úrnak neve dicsőségét, hozzatok ajándékot, és jöjjetek be az ő tornácaiba. Hajoljatok meg az Úr előtt, szent ékességben, rettegjen előtte az egész föld. Mondjátok a népek között, az Úr uralkodik, megerősítette a földet, hogy meg ne induljon, ő ítéli meg a népeket igazsággal. Örüljenek az egek, és örvendezzen a föld, harsogjon a tenger, és minden benne való. Viduljon a mező, és minden, ami rajta van, örvend akkor az erdő, minden fája is. Az Úrnak orcája előtt, mert eljön, hogy megítélje a földet. Megítéli majd a világot igazsággal, és a népeket az ő hűségével.

82. Zsoltár, Aszáf Zsoltára. Isten áll az Istennek gyülekezetében, ítél az Istenek között. Meddig ítéltek még hamisan, és emelitek a gonoszok személyét? Ítéljetek a szegénynek és árvának, a nyomorultnak és elnyomottnak adjatok igazságot. Mentsétek meg a szegényt és szűkölködőt, a gonoszok kezéből szabadítsátok ki. Nem tudnak, nem értenek, sötétségben járnak, a földnek minden fundamentuma inog. Én mondottam, Istenek vagytok ti, és a felségesnek fiai ti mindnyájan. Mindamellett meghaltok, mint a közember, és elhullotok, mint akármely főember. Kelj fel, ó Isten, ítéld meg a földet, mert néked jutnak örökségül.

0: Köszöntöm a kedves hallgatóinkat a Reménység hullámhosszán. A következőkben a Láthatár adását hallgathatják, ami a Speranza Remény TV stúdiójában készült. Szeretettel köszöntöm a kedves nézőinket és a kedves hallgatóinkat. Ez itt a Reménysugár. Egy műsor, ahol a Biblia képei, jelképei mögé szoktunk nézni, amikor megkeressük azokat az üzeneteket, amelyek ma is megszólítanak bennünket. Mai témánk beszélő jelképek, az élet vize. Olyan szimbólumról fogunk beszélgetni, amely egyszerűen nagyon hétköznapi, mégis mély jelentéssel bír. A víz mindannyiunk életének alapja, de vajon mit ír róla a Szentírás? Ebben a beszélgetésben segítségünkre lesz Harsán Otto Norbert lelkipásztor, aki egyben a vendégem, és akit nagyon nagy szeretettel köszöntök ma a stúdióban, ebben a műsorban.
1: Én is szeretettel köszöntelek, és a hallgatókat, nézőket is.
0: Induljunk el a téma mentén egy alapvető kérdéssel. A Bibliában mennyire gyakori szimbólum a víz? Milyen formákban jelenik meg, és röviden mi a jelentésük?
1: A Biblia első lapjától egészen az utolsó lapjáig ott van a víz jelképe, és nagyon sokféle jelentése van. Többek között az igének a jelképe, akkor a népeknek a jelképe, különféle népeket és csoportokat jelképez a proféciában különlegesen, akkor ezen kívül az áldásnak, Isten kegyelmének a jelképe, sőt, Isten ítéletének a jelképe, hogyha a Noéra és az özönvízre gondolunk, és nagyon-nagyon-nagyon sok van. Isten ítéletét is jelképezi bizonyos körülmények között, de gondolom, hogy egy párról fogunk tudni beszélni ebben a műsorban.
0: Hogyha emberi fejjel és ésszel gondolkodunk, akkor nekünk embereknek legelőször mi jut eszünkbe a vízről?
1: Attól függ, hogy mi a szükségletünk. Hogyha szomjasak vagyunk, akkor arról, hogy a víz milyen hűsítő lenne. Hogyha olyan időszakot élünk meg, mint éppen most, hogy szárazság van, akkor az eső jut eszünkbe. Hogyha talán már zavaró a szenny a bőrünkön, akkor arra gondolunk, hogy milyen jó lenne megtisztulni, megmosdani egy jó meleg tusoló. És igen, különféle dolgok, hogyha egy orvostan hallgatót kérdezünk meg, akkor ő arra fog gondolni, hogy az agyunk több mint 75% a víz, ugyanez érvényes a testünkre, nagy része víz, és így tovább, kinek mi jut eszébe.
0: Az embernek nagyjából a szükségleteit itt lefetted, és a víz szempontjából soroltad fel. Azonban az ember lelkének van-e valamilyen szükséglete hasonlóan ahhoz, ahogyan az ember szomjazik a vízre, ahogyan az embernek szüksége van tisztálkodni a vízzel, és így tovább?
1: Igen, a Bibliában elég erőteljes ez a szükséglet. Habár az emberek valahogy nem mindig élik meg, nem mindig érzékelik a lelki szomjat. Az, hogy szomjasok vagyunk, azt érezzük fizikailag, hogy éhesek vagyunk, érezzük fizikailag, de nagyon ritkán hiányzik az Isten. És amióta bűnbe estünk, valahogy írtozunk, valahogy nem keressük az isteni jelenlétet, az Istennel való közösséget, de a Bibliában ez a szükséglet, ez a lelki szükséglet nagyon erőteljes. Ha csak arra gondolunk, hogy a Zsoltár író azt írja, mint a szarvas kívánkozik a folyóvízhez, úgy vágyik utánad a lelkem, Istenem, akkor megértjük azt, hogy egy nagyon erős lelki szomjról van itt szó. Ezt az Úr Jézus Krisztus felhasználja a hegyi beszédben is, és azt mondja, hogy boldogok a lelki szegények, és itt nem szellemi fogyatékosokról van szó, hogyha fizikailag értelmezzük, hanem a lelki dolgokat lelkiképpen kell értelmezni. És itt azokról az emberekről van szó, akik felismerik a lelki szükségletüket, felismerik az Isten iránti szomjukat, szükségletüket, mert csak az Istennel való közösség az, ami be tudja tölteni a lelki szükségleteinket. Valahogy olyan ez az Isten hiány, mind amikor hiányzik egy szeretett személy, vagy amikor arra gondolunk, hogy ha egy családfenntartó meghalt, hogy hogyan lesz tovább. Tehát vannak esetek, amikor az ember elkezd aggodalmaskodni, nyomorúságba jut, és akkor elgondolkozik, hogy hoppá, nekem szükségem van segítségre, szükségem van Istenre, és a zsoltárokban nagyon sokszor megfogalmazódik ez a gondolat, hogy nincs senki másban segítségem, csak a jó Istenben, és ezért a zsoltáríró sokszor Istenhez kiállt, Isten meghallgatja és leírja azt a dicsőítő zsoltárt, amit éppen megtapasztalta jó Istennel.
0: Nagyon szépen körülírtad azt, hogy mi a lelki szomjúság ennek az igének a kontextusában, és utaltál Istenre. Azonban szokott lenni az embernek más vágya is, vagy más képpen is próbálja betölteni a lelki szomjúságát más dolgokkal, más stratégiákkal Istenen kívül. Mi az, ami be tudja tölteni ezt a lelki szomjúságot, és mi az, amivel értelmetlen foglalkozunk, mert nem fogja ezt sohasem elérni, hogy betöltse a lelkünket.
1: Igen, minden időkben voltak ilyen próbálkozások, ugyanúgy most is vannak ilyen próbálkozások, azonban ezt a hiányt nem lehet mással pótolni. Az emberek próbálják mindenfélével pótolni. A legtipikusabb az, amikor a szórakozással pótolják, hogy eltereljék a saját figyelmüket arra, hogy mennyire értelmetlen, mennyire üres, mennyire kilátástalan az élet a jó Isten nélkül. És akkor elkezdenek mindenféle úgymond boldogító eljárásokkal pótolni ezt, vagy anyagiakba próbálják fullasztani a jó Istennel való közösségnek a hiányát, mert tudják azt, hogy nem minden örök. És olyanok ezek valóban, mint a repedezett kútak, tehát hiába való dolgok. A repedezett kútak egy nagyon erős szimbólum az Ézsaiás könyvében is, ott, ahol Ézsaiás felhívja Isten népének a figyelmét arra, hogy miért isznak repedezett kútakból, holott keleten a víz egy sokkal nagyobb érték, mint itt. Sokszor sokkal értékesebb, mint az üzemanyag, ott bőven van üzemanyag Közép-Keleten, de viszont víz az kevés. És leírja azt, hogy mennyire észszerűtlen az, hogy valaki repedezett kútból igyon. Elsősorban, mert ezek a repedezett kútak nem is tartják normálisan a vizet. Másodszorban pedig, ha marad is valamennyi sekély víz, általában ez megbüdösödik ott benne ezekben a tartályokban. Éppen ezért szükségünk van a jó Istenre, akármilyen tartalékunk, akármilyen tartályunk egy adott pillanatban kiürül, kifogy, de ha az élő vizek forrására szomjazunk, és hogyha van egy ilyen élő forrásunk, egy ilyen folytonos forrásunk, akkor nincs miért aggódni. És valójában a léleknek szüksége van egy bizonyos biztonságra. Mi nem lehetünk boldogok, hogyha arra gondolunk, vagy elkezdünk aggodalmaskodni, arra gondolunk, hogy holnap után lehet, hogy elfogy. Éppen ezért akkor, amikor megértjük azt, hogy Isten gondot visel, és ha gondot viselt eddig, akkor ezután is gondot tud viselni, ez egy olyan megnyugvást, egy megelégedettséget ad a léleknek, éppen ezért csak az élet víze tudja enyhíteni a lélek szomját igazából.
0: Hogyha valaki elnyomja ezt a szomjúságot, a lelki szomjúságot, akkor azzal a személlyel mit történik, vagy az életében mi történik, a lelki világával mi történik?
1: Hát a valóság az, hogy elkezd süllyedni, ugyanúgy, mint Péter, amikor levette a tekintetét Jézusról, elkezdett süllyedni. Ez történik minden emberrel, aki leveszi a tekintetét az élő vizek. És ez azt jelenti, hogy a lelkét egyszerűen felemész az aggodalmaszkodás, a stressz, nem lesz nyugalma, azt mondja Istennek ígé, hogy nincs nyugalma hitetleneknek. Viszont azoknak, akik Istenbe vetik az ő bizalmukat, azt mondja Isten ígéje, hogy nekik békességük van. és szükségünk van erre a békességre, erre a lelki békére. Amúgy is sok esetben az embernek a lelke üres, és akkor, amikor találkozik a csenddel, vagy találkozik önmagával, akkor jön rá, hogy igazából minden értelmetlen, minden, nincs benne semmi, ami úgymond egy ilyen autonóm érték lenne, tehát, hogy ne lenne szüksége egyáltalán a Jóistenre, és akkor egyszerűen az ember lelke hajlamos elcsüggedni. Van egy ilyen üresség, amit minden egyes ember érez, és ez különféle zajjal, zenével, mindenfélével próbálja pótolni, de ezt a lelki ürességet, erre a lelki ürességre a legjobb megoldás az az Istennel való kapcsolat. Akkor, amikor van egy társad, van valaki, aki gondot visel rólad, van valaki, aki segít neked, van valaki, akiről tudod, hogy a javadat akarja, és ha van valaki, aki javunkat akarja, az mindenképp a jó Isten, akkor ez egy olyan megnyugvást ad a léleknek. Ezen kívül az ember akarva akaratlanul egy ilyen tipikus anhedóniába fog szenvedni, azaz nem tud örülni a dolgoknak, mert egyszerűen elveszti minden az értékét Isten nélkül. Ezt tapasztalta meg Bölcs Salamon, és azt mondja, hogy megutáltam az életet, pedig oda tettem a szívemet, hogy mindenbe, amiben az emberek boldogságot találnak, kipróbáljam, megpróbáljam, és tényleg, ha elolvassuk a történetét, pénz volt nagyon sok felesége és ágyasa volt, bort, az opium fel volt fedezve akkoriban, tehát nagyjából mindent, amiben az emberek örömüket lelték, megpróbálta, mégis egy ilyen belső ürességet érzett. És akkor, amikor rájött erre, akkor teljesen megváltozott az élete, elkezdte keresni a Jóistent, és ezért írta meg a Prédikátor könyvét, ugye, ahogy az elmúlt alkalommal is beszéltük, hogy a fiataloknak mondja el ezt a fontos dolgot, mert máskülönben hiába szaladgálnak az anyagiak után, mert ezt az űrt nem tudja betölteni abszolút semmi. És éppen ezért sok esetben az emberek mind többet és többet akarnak, szórakozásból is mind több és több kell azért, mert van egy ilyen üresség, egy ilyen anhedónia, és nem tudnak örülni semminek, semminek sincs értelme, és egy idő után egyesek feladják, mások visszaveszik a tempót, akkor, amikor látják, hogy mindezeknek nincs értelme, befektetsz egy szép autóba, parkolóba meghúzzák, tehát minden hiába valóság, azt mondja a Bölcs Salamon. De akkor, amikor a dolgokat úgy tekintjük, hogy mindennek értelme van Istenben, teljesen megváltozik minden. Hálát tudunk adni azért, hogy ettünk ma reggel, hogy van vízünk, hálát tudunk adni azért, hogy van meleg, és így tovább a Jóisten mindez idáig gondot viselt.
0: Van egy igevers János 4.14-ben, ahol szintén a szomjúságról beszél az ige. Valaki pedig abból a vízből iszik, amelyet én adok néki, soha örökké meg nem szomjúhozik, hanem az a víz, amelyet én adok néki, örök életre buzgó víznek kutyfeje lesz ő bennem. Ezek Jézusnak a szavai. Egy erős felcsengése van ennek a fajta víznek, amit Jézus kínál. Milyen ez a víz? Miben különbözik attól, amit eddig beszéltünk akár, vagy miben hasonlatos?
1: A vízre, mint fiziológiai szükségletre, ugye nekünk szükségünk van, folyton szükségünk van egyfolytában, és ez az egyik legjobb jelkép arra, hogy mutassa meg, hogy mekkora szüksége van az embernek a jó Istenre. Van egy szép történet a Bibliában, amikor a Jézus és a testvérei, Mária készültek a sátoros ünnepre, és a testvérei megkérdik, hogy miért nem megy fel a sátoros ünnepre, és elmondja azt, hogy nektek mindig megvan az időtök, az én időm még nem jött el, hogy felmenjek, mert Jézus Krisztusnak volt egy forgatókönyve, az Isten igéje, és mindent időben tett. Mikor eljött az időnek, teljessége megszületett, és így tovább. Tehát a Bibliában van egy óraketyegésre felállított megváltási terv, amiről Jézus Krisztus beszél például a kánai mennyegzőn, amikor édesanyjának azt mondja, hogy nem jött el még az én órám. Tehát az Úr Jézus Krisztus még nem ment fel, és mindenki az ünnepen kérdezte, hogy hol van Jézus? Nincs Jézus. És keletkezett egy ilyen űr, az emberek, mindenki beszélt róla, hol van Jézus? És akkor, amikor az ünnep csúcspontján áldozatként öntöttek vizet az egyik medencébe, és bort vagy mustot, mert mustot használtak a szertartásokban, egy másik medencébe, ami gyakorlatilag egy csöven keresztül kifolyt a Kidron patakjába. És akkor, amikor ezeket az áldozatokat, úgymond italáldozatokat hozták meg, akkor jelent meg az Úr Jézus Krisztus, és jelentette ki, hogy én vagyok az életnek vize. És gyakorlatilag az életnek víze az Úr Jézus Krisztusnak az egyik jelképe, mert olyan szükségünk van rá, mint Isten, mint vízre, vagy akármi másra. Tehát ez egy valós szükséglet az embernek. Nem mi próbáljuk ámítani magunkat, vagy a keresztények ámítják magukat vele, hogy igen, szükségük van Istenre. Nem, kutatások mutatják, hogy az embernek van egy ilyen lelki szükséglete, és ha van egy homloklebeny, akkor mindenképp szüksége van arra, hogy imádjon valakit. Na már most az Úr Jézus Krisztus ezeket a szavakat egy samáriai asszonynak mondja el, akitől szívességet kér. A víz Közép-Keleten az Isten ajándéka volt gyakorlatilag. Tehát úgy tekintettek a vízre, hogy ez az Isten ajándéka, és megtagadni ezt valakitől felért a gyilkossággal akár. Ezért mondja az Úr Jézus Krisztus, ha te tudnád, hogy ki kér tőled vizet, és ha te ismernéd az Isten ajándékát, hogy kicsoda az, utalva önmagára az Úr Jézus Krisztus, akkor te kértél volna tőlem vizet. És a nő azt mondja, hogy hát akkor add nekem, hogy nem még kelljen jöjjek ide, megint a fizikai vízre gondolt. És akkor az Úr Jézus Krisztus elkezdi elmélyíteni ennek a víznek, amiről ő beszél, a lelki vonatkozásait, és akkor, amikor megkóstolja ezt a vizet, akkor ő benne is életre buzgó vizek kútforrása lesz, mert mindenkinek el akarja mondani. Gyakorlatilag az a szeretet, amit megkóstolunk, amikor az Isten jóságát, amely folyton folyik felénk, megtapasztaljuk, arra késztet minket, hogy ne tartsuk csak magunknak, hanem örömmel mondjuk el másoknak, hogy van gyógybarzsam Gileádban, van élő víz, van valami, ami a lelket kielégíti, megelégíti. És azt mondja az Úr Jézus Krisztus, hogy aki ebből a vízből iszik, az soha meg nem szomjózik. Nem azért, mert ivott egyszer, és többet nem kell, vagy nem szükséges, nem, hanem mint többet is többet akar ebből a szeretetből, az Úr Jézusra való közösségből.
0: Hogyha vennénk a következő szimbólumként a folyóvizet, akkor erre a szimbólumra hol találunk a Bibliában utalást?
1: Több helyen. Az egyik sajátos, az az első Zsoltár, a harmadik verse. És itt azt mondja, hogy olyan lesz, mint a folyóvíz mellé ültetett fa, amely idejében megtermi a gyümölcsét, és nem hervad el a levele, és minden munkájában eredményes lesz, vagy jó szerencsés lészen, ahogy az eredeti károli fordítás mondja. Igen, gyakorlatilag itt ez a pelagim vagy pelagim héber szó, ez inkább ilyen öntöző árkot jelent, mint folyóvizet, és ezt tudatosan húzták meg azok, akik gyümölcsfákat ültettek, és a gyümölcsfákat is tudatosan ültették ilyen vizek mellé, és ez egy olyan jelkép, amely által a Jóisten megmutatja azt, hogy ő gondoskodik az ember lelki fejlődéséről, hogy képes legyen meghozni az ideje korán, vagy a maga idejében a lélek gyümölcseit. Tehát az Úr Jézus Krisztus által a Jóisten mindenről gondoskodott azért, hogy mi lelkileg tudjunk növekedni. És ugyanúgy, mint a vizek mellé ültetett fa folyton onnan szívja a nedvet, a vizet, és minden időben meg tudja hozni a gyümölcsöt. Ha szárazság van, ha mert ott mindig van víz. Ezeknek az árkoknak az volt a céljuk, hogy mindig biztosítsák a vízkészletet a fák számára. Minden időben nehéz körülmények között is ő meg tudja teremni a lélek gyümölcseit, a hosszantűrést, a szeretetet, a béketűrést, az örömöt, a szelídséget, a mértékletességet, tehát mindegyik lelki gyümölcsöt. Úgyhogy ez egyfelől Istennek a kegyelmét, a jóságát is mutatja, hogy minden egyes alkalommal ő az ő kegyelmét nem csak a megbocsátás által mutatja meg, hanem abban is, hogy áldásokat ad. Gondoskodik arról, azokról a szükségleteinkről, amelyek biztosítják a növekedésünket. Ugye a növények is nem kínlódnak, hogy növekedjenek, hanem egyszerűen felhasználják azokat az erőforrásokat, azokat a tápanyagokat, a vizet, a napsütést azért, hogy növekedjenek. Így van a lelki életben is. Mi kívülről kapjuk ezeket a dolgokat azért, hogy lelkileg növekedjünk, és az Isten országa számára beérjünk.
0: A mindennapokban hogyan néz neki az, hogy mi is a folyóvíz mellett élünk, úgymond?
1: Ez azt jelenti, hogy mindig Istenre támaszkodunk. Tehát folyton Istenből szívjuk a nedvet, táplálkozunk az ő igéjével, ami ugye akkor, amikor az életvízéről beszélünk, Jézus Krisztus elmondta, hogy aki nem eszi az ő testét és issza az ő vérét, ott úgy jelentkezik be ugyanabban a fejezetben, hogy ő az életnek kenyere és vize. Tehát gyakorlatilag, hogyha Istenből táplálkozunk, ha Istennek igével tápláljuk a lelkünket, akkor ez mindig reménységet, lelki erőt biztosít nekünk, hogy minden nehézség közepette legyen lelki erőnk tovább menni. Normálisan a problémák, a nehézségek, úgy ahogy Jakab írja az ő levelében, meg kellene erősítsenek minket. De ez csak akkor történik, hogyha mi Istenbe kapaszkodunk, mert a saját lábunkon nem tudunk megállni. Olyanok vagyunk, mint a szőlő. Ha nem kapaszkodik, a saját lábán nem áll meg, hanem a földön kúszna, csak hogy nem tud úgy élni. Éppen ezért szüksége van vagy egy nyársra, vagy egy fára, vagy egy kerítésre, amire fel tud kapaszkodni. Így vagyunk mi is. Istenbe kell kapaszkodjunk, mert ő minden időben, ideje korán megadja nekünk a lelki táplálékunkat.
0: Milyen ez az élmény, összehasonlítva azokhoz az élményekhez, amiket itt a Földön élünk meg, de nem feltétlenül köthetőek Istenhez? Tehát ugyanúgy pozitív élmények, jó élmények, de lehet, hogy egyes emberek nem Istennek tudják be.
1: A valóság az, hogy az igazság alapján, a te igéd igazság, tehát a Biblia alapján, minden jó ajándék Istentől származik. És ha az ember őszinte a saját lelkével, akkor erre rájön. A Romabelekhez írott levélben azt mondja, hogy ami Istenről tudható, az ő láthatatlan volta és az ő hatalma megláttatik, hogyha odafigyeléssel körülnézünk a világban. Tehát egyszerűen a józan ember is, ha elgondolkozik, a Földünk körülbelül 6000 éve forog a bibliai leírás szerint, a bibliai teremtést, hogyha figyelembe vesszük, és nem fogyott el az üzemanyagja, valaki forgatja. Ha nem forgatná valaki a mi Földünket, akkor nem kellene fel többet soha a nap. Összeomlana az egész naprendszer, a Földünk, minden. Tehát ha elgondolkozik az ember, és nagyon sok tudós elkezdett gondolkozni ezen, akik átálltak az evolucionizmus elméletéről, erre az úgynevezett intelligens dizájnra. Mert van egy intelligens, egy értelmes alakzatokból álló világunk, oka van annak, hogy a Földünk nem kocka, és annak is, hogy a virágszírom olyan szép. Tehát ez nem a véletlen műve. És akkor, amikor az ember mindezeket meglátja, akkor gyakorlatilag meg kellene lássa a Jóistent. És azt mondja, hogy habár a Jóisten megismerték ezen az úton, az ő munkáiból, az ő teremtett dolgaiból, nem mint Isten dicsőítették őt, és nem is adtak hálákat néki. Tehát akkor, amikor rájön az ember, hogy minden, ami van, Istentől származik, ez kellene legyen a természetes válasza, hogy hálát adjon. Köszönje meg. És akkor, amikor az ember szívét betölti a hála, akkor elmúlik ez az anhedónia, egyszerűen örülni tud mindennek. Elkezd örülni a legapróbb dolgoknak is, amiért hálás tud lenni. És akkor mindennek, tehát Istenben mindennek értelme van, a nehézségeknek, a háborúságnak, a gondoknak, mindennek értelme van. És a nehézségek arra késztetnék az embert, hogy megerősödjön. Istenbe bízzon, és az Istenbe vetett bizalom, az megerősíti a lelket. Tehát nincs olyan, hogy bármink is lenne, amit ne kaptunk volna. Éppen ezért nagyon-nagyon fontos, hogy hálásak legyünk azokért, az áldásokért, amelyek folyton folynak, hogy ugye a víz képét használjon fel újból, folynak felénk, folynak egyfolytába, és Isten nem személyválogató, hanem felhozza az ő napját a jókra is, a gonoszokra is, ad esőt a jóknak is, és a gonoszoknak is.
0: Olvasom Ésaiás 44:3-at, így fogalmaz az ige, hogy mert vizet árasztok a szomjas földre, és folyóvizeket a szárazra, kiöntöm lelkemet utódaidra, és áldásomat csemetéidre. Mit jelent az a megfogalmazás ebben az igében, hogy Isten vizet áraszt, és miként nyilvánul meg ez az áradat az ember életében?
1: Ez egy ígéret. Isten vizet áraszt. A kiaszott földre, a kiaszott lélekre, a Jóisten úgy húzza fel a felüdülést, hogy a szent lelket árassza ki. Tehát gyakorlatilag, akkor, amikor Isten ilyen ígéretet tesz, hogy vizet árasztok a szomjas földre, az első dolog, ami ugye eszünkbe jut, és hála Jóistennek, nekünk még nagyobb világosságunk van az Új Testamentumban, ott látjuk a Péter prédikációját, amikor utal arra, hogy akkor, amikor mi visszatérünk a jó Istenhez, azt mondja azoknak az embereknek, akik felteszik a kérdést, jó, mi öltük meg Krisztus, de most mi legyen? Mit tegyünk, atyám fiai? És Péter válaszol, azt mondja, térjetek meg, és keresztelkedjetek meg, hogy eljöjjenek a felüdülés napjai. És a Jóisten a Szentlélek kiárasztásával szemlélteti ezt a felüdülést, amikor a Jóisten az ember lelkét az ő szent lelke által megerősíti. Ő a vigasztaló. És sok esetben nehézségekben, gyászban, akkor, amikor a szívünk elalél, olyan, mint a puszta, kiaszott föld, kong az ürességtől, akkor jön az Istennek szent lelke, és látszelit hangon megérinti a szíveinket. Talán eszünkbe juttat egy keresztény éneknek a refrényét, amely rögtön bátorítólag hat, és vigasztalóként hat ránk. Éppen ezért a szomjas föld, ami lelkünket jelképezi, úgy, ahogy eddig is említettük, és amellett, hogy az ő igéjén keresztül szól hozzánk, még szól hozzánk az ő szent lelkén keresztül is, és egy ilyen felszabadulást, egy ilyen felüdülést hoz a lélekre, akkor, amikor csendben, hitáltal elkezd bízni a Jóisten hatalmába.
0: Maga ez a szent lélek kiárasztása, vagy a víz kiárasztása, ez egy egyszeri pillanat az életben, egyszer megtörténik, és akkor megtapasztalja az ember, vagy elveszítheti, vagy ez egy folyamat, ami kialakul az életében. Tehát minek a következtében, minek a hatására jelenik meg szent léleknek a kiárasztása, és mennyit tart az ember életében?
1: Nagyon érdekes ez a kérdés, és ez a megközelítése a Bibliának, a bibliai tanításnak arról, hogy hogyan árad ki a Szentlélek. Azért, mert a Szentlélek kiáradásáról, hogyha bárkivel, egy keresztényel beszélünk, az első dolog, ami eszébe jut, az a pünkösd. Akkor volt egy ilyen látványos, egy ilyen nagyszerű kiáradás. Csak hogyha a Bibliát tanulmányozzuk, észreveszük azt, hogy nagyon sok pünkösd volt. nagyon sok esetben a Bibliában Istennek szent lelke különlegesen kiárat. Például ott van a 70 vén, Izrael idejében. Igen, hogy vegyük az Ótestamentumot is. Ott is volt egy pünköst. Megválasztották a 70 vént, és Istennek szent lelke kiárat még Eldádra és Médádra, akik úgymond alázatosak voltak, és nem mentek a szent sátor eleje elé, és jött egy fiatal, és jelentette, hogy ők is profétálnak. Vagy az a kérdés, hogy Saul is a proféták között van, ez is egy olyan alkalom, amikor Istennek szent lelke kiárat Saulra, és újból és újból a Jóisten bemutatja, megmutatja azt, hogy ő készséges az ő szent lelkét adni. Ha az Új Testamentumot tekintjük, ott is többször megtörtént. A pünkösdi esemény után ott van a negyedik fejezetben, újból megjelenik a szent lélek kiáradása, és azt mondja, hogy a tanítványok erővel hirdetik az Istennek ígét, bátran hirdetik az Istennek ígét, azelőtt elég félősök voltak, féltek, és bezárkoztak a felházba. Ezen kívül ott van Kornélius, és Péter prédikál, és miközben Péter prédikál, Kornéliusra és az egész háza népére kiárad Istennek szent lelke. Tehát nem Péter irányítja a szent lelket, hanem a Szentlélek úgy dönt, hogy előtt pillanatban kiárad az egész családra, és Péter felhozza ezt a jeruzsálemi zsinatban is, hogy ha rájuk így kiáradt a Szentlélek, anélkül, hogy én bármit tettem volna, én csak hirdettem Istennek igéjét, akkor miért ne fogadnánk el, hogy a Jóistennek a pogányok között is vannak őszinte emberei, akikre, vagy tiszta edényei, akikbe az ő szent lelkét, mint olajat bele tudja tölteni. És éppen ezért a Szentlélek kitöltetését én úgy látom, és a bibliai tanulmányaim alapján elmondhatom, hogy a Szentlélek az egy személy. Nem mi irányítjuk a szent lelket, hanem a Szentlélek kell irányítson minket. És ő kiárad, ő dolgozik a szívünkbe, folyton dolgozik. Azonban az Úr Jézus Krisztus megígérte, hogy a szent lelket leplezetlenül fogja kiárasztani, akkor, amikor ráfújt a tanítványokra. És ezek az alkalmak, amikor a Szentlélek nyilvánosan, vagy láthatóan csodákat művel, és ugye, ami történt a felházban, erős szélfúvás, tüzes kettes lángok, földrengés, ez mind arra szolgált, hogy a Szentlélek láthatóan nyilvánult meg, láthatóan áradt ki, azért, hogy az emberek figyelmét felhívja, ugye akkor az apostoli egyház a kezdeteinél volt, és mindenki odagyűlt a városból, és így hallották az evangéliumot. Azok, akik nem kaptak szent lelket, azok azt hitték, hogy ezek a személyek ezekbe vannak rúgva. Azokra pedig, akik nyitottak voltak rá, ők megértették, hogy itt most valami különleges történt, és Péter megerősítette ezt a hitüket, majd a prédikáció nyomán nagyon sokan megkeresztelkedtek. Úgyhogy erre a kérdésre az egyszerű bibliai válasz az, hogy a Szentlélek folytonosan működik. Izrael idejében és Hoseás 2-ben azt írja, hogy az ő jó lelkét adá nékik, hogy oktassa, de ők ellenálltak. Tehát a Szentlélek folyton működött a Mózes idejében is, az Izrael idejében is, azelőtt is. Ugye ott van Énok, ő profétált, a Szentléleknek az ajándéka a profitaság lelke. És folyton ott látjuk, tehát Isten szent lelke mindig dolgozott, de ami szép benne az, hogy nem mindig ennyire nyilvánosan, hanem általában a háttérben, mintha alázatos lenne, vagy mintha nem szeretne kitűnni, de folyton erőteljesen dolgozik, és vannak esetek, amikor szükség van rá, akkor erőteljesen megnyilvánul. Olyan ez, mint amikor a benzint adagoljuk a motorban, és szinte nem is látszik az, hogy ég, de vannak olyan esetek, amikor a benzin robban, és akkor már látványos.
0: Mi történik azokkal, vagy mi történt azokkal, akik nem fogadták be a szent lelket röviden?
1: Azok, akik folyton ellenállnak a Szentléleknek, mert a Szentlélek folyton próbálkozik, és a Jakab levelében azt olvassuk, hogy a Szentlélek önmagának akar féltőn szerető szeretettel, különösen a román fordításban ötlik ki ez, igen, és az történik, ha az ember folyton ellenáll, akkor egy idő után a Szentlélek, mint egy, hogy is nevezzem, nem csak jól nevelt, hanem mint egy érzékeny személy, nem erőlteti magát az emberre, hanem fokozatosan visszavonul. Az ő hangja egyre halkabb és halkabb lesz addig, ameddig az ember elköveti a Szentlélek elleni bűnt, ez azt jelenti, hogy teljesen elutasítja a Szent Lelket, elvágja azt az utolsó szálat is, amely által a Jóisten tud szólni hozzá. És az ilyen embernek az állapota hasonló a Sauléhoz, hogyha emlékeznek a tévénézők, hallgatók. Sault egy teljesen más lélek, lelkület vette át, és a lelki békét elveszítette, sőt, folyton kínoszta a féltékenység, a kételyek, a gonosz lélek, úgy, ahogy írja Isten igéje.
0: Beszéltünk eddig a szomjúzásról, a víz témájában beszéltünk a folyóvízről, és beszélhetünk a forrásról is, ugyancsak ebben a tematikában. Erre két igeversen van. A 36. Zsoltár 10. verse úgy hangzik, hogy mert nálad van az életnek forrása, a te világosságod által látunk világosságot, és a Jeremiás 2.13-ban is azt írja az ige, hogy mert kettős gonoszságot követett el az én népem, elhagytak engem az élő vízek forrását, hogy kutakat ássanak maguknak, és repedezett kutakat ástak, amelyek nem tartják a vizet. A forrás jelent valami különlegeset a folyóvíz és a szomjúság mellett? Tehát lehet valamilyen másik értelmet adni neki a másik szimbólumokhoz képest?
1: Igen, a forrás is Istenről beszél. Isten mindennek a forrása. Úgy, ahogy említettük, a lelki életnek a forrása, ő a fenntartója, az életnek, a fizikai életnek is a forrása. Úgy, ahogy a víz például egy sivatagos helyen, hogyha elkezd folyni egy folyó, a partjain kizöldül még a sivatag is. Azért, mert a víznek életet adó ereje van. És azt mondják, hogy sivatagban vannak olyan magvak, növények, amik nagyon szépek akkor, amikor vízhez jutnak. És ez történik az életben is. Isten mindennek a forrása. A mi életünknek is a forrása. Dániel elmondja Belsacárnak, hogy az Istent, akinek a kezében van a te életed, te nem imádtad. Inkább imádtad ezeket az esztelen isteneket, akik nem hallanak, nem látnak, nem tudnak tenni semmit, a kő, vas, réz isteneket. És ezt tette Izrael népe is, ez történik a második versben. Izrael népe ezért jut fogságba, mert elhagyta az élővizek kútforrását, Istent, és repedezett kutakat, azaz olyan forrásokból akartak inni, amelyek nem tudnak segíteni egyáltalán. Tehát a repedezett kútban nem áll meg a víz. És éppen ezért a Jóisten elhívja őket, hogy gondolkozzanak el. Elhívja őket, hogy számoljanak egy kicsit. Azt mondja, hogy miért adnátok pénzt olyanra, ami nem táplál? Miért innátok repedezett kutakból, mikor itt van az élő vizek kútforrása? Tehát ez a jelkép, mint az Istennek jelképe az, és azt jelképezi, hogy Isten az, aki mindennek a kútforrása. Még a megváltásnak is. Mert úgy szerette Isten a világot. Melyik Isten? Hogy az ő egyszülött fiát adta. Mert sokszor azt hiszük, hogy Krisztus az, aki eljött önszántából és meghalt értünk, de ez az igevers arról beszél, hogy az atya az ő sok. Tehát ő a forrás, és úgy szerette a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta. Tehát az indító rugó gyakorlatilag ebben az igeversben az atya. Éppen ezért a forrás szó, mint a vízzel kapcsolatos jelkép, a Jóistennek azt a tulajdonságát írja le, hogy ő benne van az élet, ő maga a forrás, ő nem kell kapjon sehonnan. Izsás nagyon szépen leírja, hogy Jézus Krisztus is ilyen, azt mondja, mint gyökér a száraz földből. Hát a száraz földben a gyökér kihal, elhal. Mégis Názáret, ugye a száraz föld, ahol Jézus Krisztus felnövekedett, és arról azt kérdezték, hogy származhat-e valami jó onnan? A sivatagból gyökér is. És éppen ezért a forrás rámutat a jó Istenre, mint egy mindenható Istenre. Mint mindennek a forrására.
0: Van még két ige vers, aminek a kontextusában szeretném, ha a vizet röviden megvizsgálnánk. Az egyik Ezékiel 36-25-ben található, és itt a tiszta vízről beszél az ige, és hintek reátok tiszta vizet, hogy megtisztuljatok minden tisztátalanságtoktól, és minden bálványaitoktól megtisztítlak titeket. Röviden hogyan lehetne ezt az ige verset összefoglalni, és utána rátérek a másodikra is.
1: Itt a víz, ugye a ceremoniális törvények keretén belül egy olyan jelkép volt, aminek a feladata a megtisztítás volt. Például említettük a bort és a vizet. Az Úr Jézus Krisztus, amikor meghalt azért, hogy minket megtisztítson, megváltson a bűneinkből, az ő oldalából pontosan ez a két jelképnek a valósága folyt ki, víz és vér. És a papok például, mielőtt bementek volna a Szent Sátorba, meg kellett mossák a kezeiket, a lábaikat, szemléltetve azt, hogy ami Istennel kapcsolatos, azon még egy por szem sem maradhat, tehát mindennek tiszta kell legyen. Így a mennyek országába sem mehet semmilyen tisztátalan. Éppen ezért a ceremoniális törvény általában véve a kegyelem törvénye, mint olyan, ami képes megtisztítani a bűnöst a bűntől. Isten megadta a 10 parancsolatot, az erkölcsi törvényt, és mellé tette, vagy tétette Mózessel a ceremoniális törvényt, abban az esetben, hogyha a bűnös elköveti a bűnt, akkor legyen lehetősége megtisztulni. És a víznek van ez a tisztító tulajdonsága is, és éppen ezért a ceremoniális törvényeknek a jelképe. És azt mondja érdekes módon itt ebben az igeversben, megtisztuljatok minden tisztátalanságotokból, és bálványotoktól megtisztítlak titeket, és úgy folytatja a 26. versről, és adok néktek új szívet, és új lelket adok belétek, és elveszem a közszívet testetekből, és adok néktek hússzívet, és az én lelkemet adom belétek, és azt cselekszem, hogy az én parancsolataimban járjatok, és az én törvényeimet megőrizzétek, és betöltsétek. Tehát itt ez a víz gyakorlatilag az Új Testamentumnak a jelképe, az Új Szövetségnek a jelképe, amely tisztítás által nekünk egy új esélyt, új lehetőséget ad, hogy visszatérjünk az eredeti, az első szövetségbe, ami ugye az engedelmesség. Tehát a Jóisten mindig az ő szövetségében az engedelmességre szeretné képesíteni az embert, azért mert ha megtartja a szövetséget, akkor nincs folyton szüksége erre a tisztításra. A problémánk ott van, hogy mi gyakran ezt a szövetséget a bűn által elszakítjuk, lábbal tipórjuk, stb. De az Új Szövetségnek a lényege pontosan az, hogy az ő törvényét, ami szíveinkbe írja, hogy szeretetből engedelmeskedjünk, mint Krisztus. Azt mondja a zsidókhoz írt levélben Krisztusról, Pál apostol, hogy a te törvényed az én keblem közepette van, hogy cselekedjem a te akaratodat, ezt kedvelem, Istenem.
0: És szeretném, ha még a Jelenések könyvéből a 22. fejezet első versét röviden, nagyon röviden elemeznénk, és megmutatná nékem az élet vízének tiszta folyóját, amely ragyogó valamint a kristály, az Istennek és a báránynak királyi székéből jövén ki.
1: Igen. Ez az életvize, amelynek a partján az életnek két fája nő. Az Isten trónusából folyik ki, és úgy, ahogy említettük, az Isten kegyelmét, az Isten jóvoltát szemlélteti, amely állandóan folyik az emberiség számára, állandóan felfrissíti, felhűsíti. Akkor mikor az ember rájön arra, hogy semmi nincs Isten nélkül. Tehát gyakorlatilag semmink se lenne, ha nem létezne Isten, ha nem kapnánk tőle. És általában akkor jövünk rá, amikor elveszítjük az áldásait. És akkor újra kiaszott földre az ő áldásait kiárasztja, akkor észlelünk fel, hogy milyen jó is az Istennek az áldása. Az Ezékieli látomásban, a 47. fejezet első versében ott is az élet vízéről van szó. Ott ez az élet folyam, ami az Isten trónusából jő ki, az egyre szélesebb és szélesebb, tehát egyre nagyobb és nagyobb folyó lesz. És úgy, ahogy az idő telik, Isten nagyobb és nagyobb kegyelmet, áldásokat kész adni. Tehát itt is egy jelkép. Azonban tényleg ez egy valós folyam, amit János lát. És a Jóisten nem hiába tesz a mennybe bizonyos dolgokat, sőt itt a földön is, hanem azért teszi, hogy akkor, amikor például egy folyót látunk, jusson eszünkbe az ő kegyelme, az ő tisztító szándéka. Jusson eszünkbe az, hogy ő szeretne felhűsíteni, felfrissíteni a szívünket. Tehát a Jóisten minden egyes dologban, amit teremtett, egy üzenetet tett számunkra, és hogyha felfedezzük ezt az üzenetet, soha nem érezzük szeretetlennek magunkat, soha nem érezzük szegénynek magunkat, mert Krisztusban a Jóisten mindent nekünk adott. Azt mondja, nekünk adta a fiát, hogy ne adna nekünk mindent. És ez a szó, ez egy óriási gyűjtőszó. Tehát egyszerűen ledöbben az ember, amikor belegondol mindent. És ilyen a Jóisten, ilyen Istenünk van, a szeretet folyton folyik tőle, és az örök élet, ugye, mert ő az élet forrása, az az élet vize, ő az élet forrása, ő tartja fenn, őtőle származik ez a folyó, ha ön elétezne, kiapadna, és az örök életünket is a mennyeknek országában, ahol ez létezik, ő fogja fenntartani egy örökké valóságon át, úgy, hogy a mi életünket is az örökké valóságban fogjuk mérni akkor.
0: A felsorolt igék közül, vagy akár ezeken kívül más igék közül, amelyek vízzel kapcsolatosak, mely lenne az, vagy melyek lennének azok, amelyeket te valóságként is megéltél a saját életedben? Ezt így röviden, egy néhány percben megismerjünk téged is, és illetve a tapasztalatodat ezzel a témával kapcsolatosan.
1: Igen, hát az első és talán a legfontosabb az, amiről épp az elején beszéltünk, hogy nekem is szükségem volt, és én is rá kellett észleljek arra, hogy az űrt a lelkemből semmi nem tudja betölteni, csak a Krisztussal való közösség. És azóta is kutatom Istennek ígéjét, és csodálatos az, ahogyan mindig újabb és csodálatosabb dolgok folynak a jó Istentől. És akkor, amikor például reggel tanulmányozom Istennek ígéjét, akkor sikerül a Szentlélek hangját sokkal tisztábban meghallani. És akkor, amikor ez történik egyszerűen, amikor olyan csodálatos dolgokat fedezek fel Istennek ígében, amire normális körülmények között nem is gondoltam volna, akkor örülök, akkor ugrálni tudnék, akkor énekelni tudnék, és egy csodálatos tapasztalat. A nagytatám szokta mondani, hogy aki ezt a vizet issza, vágyik annak szíve vissza, és olyan helyekről beszélt, ahova az ember szíve visszavágyik. Valahogy ez egy olyan hely, ahova a szívem újból és újból visszavágyik, és sajnos a természetünk is hajlamosít minket elszakadni a Jóistentől, és akkor, amikor érzem, hogy valami nincs rendjén, akkor, amikor elkezd hiányozni a Jóisten, mert miután felfedeztem ezeket a dolgokat, jobban rá tudok figyelni arra, hogy hoppá, nekem ma a Jóisten hiányzik. Akkor többet imádkozom, akkor többet olvasok, többet keresem őt, utazás közben is keresztény minőségi zenét hallgatok azért, hogy az Isten iránti érzelmeimet táplálja. És ez egy csodálatos dolog. Beszélhetnék az áldásokról, amelyek folyton folytak. Én nagyon alacsonyról kezdtem az életben. Édesapa nélkül nőttem fel, valahol a falu végén vagy 300 méterre, egy istállóban, amit átalakítottak, és a Jóisten áldásai folyton-folyton folytak, és akkor, amikor visszatekintek, és így összekötöm az életben a nagy eseményeket, nem tehetem meg, hogy ne lássa meg az Isten gondviselését.
0: Hát az Úré legyen a dicsőség mindezekért. Köszönöm, hogy ma itt voltál, beszélő jelképeket mutattál be nekünk, ma az életvízéről beszélgettünk. Szeretettel visszavárlak még a stúdióba.
1: Köszönöm szépen.
0: Kedves nézők, kedves hallgatók, azt kívánom mindenki számára, hogy egy élő valósággá változzon mindenki életében, mint az, amiről ma beszélgethettünk, és legyen az, hogy mindannyian vágyunk az életvízére, és vágyunk kapcsolatba lenni Istennel. Én most elbúcsúzok Önöktől, találkozunk legközelebb, de mindaddig minden jót, és Isten áldását kívánom a mindenki számára. A viszontlátásra! A Biblia szavai bátorítanak, amikor elfáradunk. Vigasztalnak, amikor szomorúak vagyunk, és irányt mutatnak, amikor nem tudjuk, merre tovább. Nem véletlen, hogy oly sok ember életét megváltoztatta már. Mert a Biblia nem pusztán betűk gyűjteménye, hanem Isten üzenete minden emberhez. A Speranza Reménység Média Központ idei különleges kezdeményezése, hogy minden családhoz eljuttassa a Bibliát Romániában. Szeretnénk, ha minden otthonban ott lenne ez a különleges ajándék, amely békét, fényt és reményt hoz a mindennapokba. Ha szeretné, hogy Önhöz is eljusson egy magyar nyelvű Biblia ajándékba, küldje el nevét és postai címét SMS-ben vagy WhatsApp üzenetben a 0741 059 059 telefonszámra. A beérkezett kéréseket minden hónap végén összesítjük, és örömmel küldjük el Önnek ezt a különleges könyvet. Legyen ott a Biblia az Ön otthonában is, mert ahol Isten igéje jelen van, ott megszületik a remény, megerősödik a szeretet, és békesség költözik a szívbe.

97. Zsoltár. Az Úr uralkodik. Örüljön a föld, örvendezzenek a temérdek szigetek. Felhő és homályosság van körülötte, igazság és jogosság az ő székének erőssége. Tűz jár előtte, és körös körül elégeti az ő szorongatóit. Megvilágosítják az ő villámai a világot, látja és megretteg a föld. A hegyek, mint a viasz, megolvadnak az Úr előtt, az egész földnek ura előtt. Az egek hirdetik az ő igazságát, és minden nép látja az ő dicsőségét. Megszégyenülnek mind a faragott képek szolgái, akik bálványokkal dicsekednek, meghajolnak előtte mind az istenek. Hallotta és örvendeze Sion, és örülének Júdának leányai a te ítéleteidnek, Uram. Mert te felséges vagy, Uram, az egész földön, és igen felmagasztaltattál minden Isten felett. Akik szeretitek az Urat, gyűlöljétek a gonoszt. Megőrzi ő az ő kegyeltjeinek lelkét, a gonoszok kezéből megszabadítja őket. Világosság támad fel az igazra, és az egyenes szívűekre öröm. Örüljetek igazak az Úrban, és tiszteljétek az ő szentséges emlékezetét.

65. Zsoltár. Az éneklő mesternek, Zsoltár, Dávid éneke. Tiéd a hódolat, a dicséret, ó Isten, a Sionon, és néked teljesítik ott a fogadást. Ó, könyörgést meghallgató, hozzád folyamodik minden test. Bűneim erőt vettek rajtam, vétkeinket te bocsásd meg. Boldog az, akit te kiválasztasz, és magadhoz fogadsz, hogy lakozzék a te tornácaidban, hadd teljesedjünk meg a te házadnak javaival, a te templomodnak szentségével. Csodálatos dolgokat szólasz nékünk a te igazságodban, üdvösségünknek Istene, e föld minden szélének és a messze tengernek bizodalma. Aki hegyeket épít erejével, körül van övezve hatalommal. Aki lecsillapítja a tengerek zúgását, habjaik zúgását és a népek háborgását. Félnek is jeleitől a szélek lakói, a napkelet és nyugodt határait megörvendezteted. Meglátogatod a földet és elárasztod, nagyon meggazdagítod azt. Istennek folyója tele van vizekkel. Gabonát szerzelnékik, mert úgy rendelted azt. Megitatod barázdáit, göröngyeit meglapítod, záporesővel meglágyítod azt, termését megáldod. Megkoronázod az esztendőt jóvoltoddal, és a te nyomdokaidon kövérség fakad. Csepegnek a puszta legelői, és a halmokat víkság övezi. A legelők megtelnek juhokkal, és a völgyeket gabona borítja. Örvendeznek és...

0: Bibliai ABC.
1: A mai témakörünk a test és a lelki kenyér, vagyis add meg nékünk a mi mindennapi kenyerünket. Mi már eddig megbeszéltünk a mi atyánknak három kérelmét, és ezt a három kérelmmel kapcsolatban szeretném csak röviden visszaemlékezni, hogy tovább folytathassuk a negyedik kérelmet. Szenteltessék meg a te neved. Erről foglalkoztunk először is, amikor a mi atyánk kérelmeire tértünk. Ebben az életben kell megvalósítanunk azt, vagyis, hogy megszenteljük a mindenható Istennek nevét. Hogyan szentelhetjük meg? Tanulmányoztunk a harmadik kérelemben, hogy legyen meg a te akaratod. Azonban a második kérelem így hangzik, hogy jöjjön el a te országod, a jelen való és az eljövendő is. Mi tanulmányoztuk azt, hogy két országról beszél a Szentírás, és melyik is az a két ország? Az egyik a dicsőséges országa, a másik pedig kegyelmi országa. És a kettő közül a kegyelmi országát óhajtja Jézus Krisztus felállítani minden ember szívébe, aki azt kéri, és aki valóban tiszta szívből szeretne Isten országának örököse lenni, és akinek a szívében fel van állítva Isten kegyelmi országa, az örököse lesz az ő dicső országának is. Legyen meg a te akaratod, miképpen a mennyben, úgy a földön is. Tehát itt szó van arról, hogy ebben az életben cselekedjük az Isten akaratát. Láttuk, hogy hol található az Isten akarata. A Szentírásban található, és a Szentírás kell, hogy legyen a hitnek az egyetlen mércéje, és hogyha a mi hitünket kifejezetten is kizárólag csak a Bibliára építjük, akkor Isten erőt fog adni, ha kérjük tőle, hogy az ő akaratát, mi, akik mondjuk a mi atyánknak ezt a kérelmét, betöltsük, vagyis megvalósítsuk a mi földi életünkben az ő akaratát. Tehát Isten akaratával itt a földön egységre jutni. Említettük azt is, hogy akik ezt a három első kérelmet betöltik, azok

számíthatnak Isten ígéretére, amely a következő három kérelemben található. Szeretnénk az első ilyen kérelemmel foglalkozni, az első kérelem pedig, ami mindennapi kenyerünket ad meg nékünk ma. Szeretném először erre az egyetlen szóra felhívni kedves figyelmünket. Hát miért nem mondta Jézus Krisztus így a mi atyánkban, hogy a mi évre való kenyerünket ad meg? És akkor egyszer egy évbe elmondanánk, és egyszerűen elintéztük egy évre, és többé nincsen semmire gondunk. Miért tanít bennünket Jézus Krisztus így, hogy ami minden napi kenyerünket ad meg nékünk ma, és holnap úgy szintén azt kérjük Istentől, hogy arra való napra adja meg a mi kenyerünket. Egyszerűen azért, mert Jézus Krisztus arra tanít bennünket a mi atyánkban, hogy mi naponta legyünk kapcsolatba Istennel, a mi atyánkkal. Naponta beszélgessünk el az imával. Az imában Istennel. Mikor a mi atyánkot kezdtük tanulmányozni, és magáról az imáról tanultunk, akkor említettük azt, hogy őszüleinknek nem volt szükségük imára addig, amíg Éden kertjében személyesen beszélgethettek Istennel, hanem amikor a bűn elválasztotta az embert Istentől, akkor adta Isten a személyes beszélgetés helyett az imát, amelyben mi kitárhatjuk a mi teremtő Istenünk előtt a mi szívünket, megbánhatjuk bűneinket neki, megvallhatjuk, hálát mondhatunk neki, elmondhatjuk a mi szívünknek a legtitkosabb dolgait is, mert amit Istennek mondunk el, azt senki nem fogja rajta kívül megtudni, és amit imában mi kapcsolatban lehetünk a mindenható Istennel. Lehet, hogy valaki gondolkodik így, jaj, de én nincs rá időm. Engedjék meg, hogy a közös életünkből hozzak egy példát. Ez nem szégyen, mert ezt Isten így teremtett bennünket. Voltunk mi az életünkben mindannyian szerelmesek? Voltunk? Persze, hogy voltunk. Alig vártuk, hogy találkozzunk a mennyasszonyunkkal, vagy alig vártuk, hogy találkozzunk a vőlegényünkkel. És amikor találkoztunk, akkor 5 perc ma ránézünk az órára, és azt mondjuk, hogy jaj, tudod mit, nekem nincs időm tovább rá veled beszélgetni, én nagyon el vagyok foglalva. Ki mondta ezt a szíve választottjának közülünk? Hogy nem érek drágám rá, mert nekem nagyon sok a munkám. Senki? Hát én sem. Elmúltak órák, 1, 2, 3, 4, és végül azon döbbentünk meg, hogy lám már ennyi idő elmúlt, de jaj, nekünk nem sokára abba kell hagynunk a beszélgetést. Miért volt időnk szívünk választottjával beszélgetni? Mert szerettük. Lesz-e időnk Istennel beszélgetni, ha mi igazán szeretjük őt? Tehát ezért nem lesz teher, sőt, előjog lesz az, hogyha a mi mindennapi kenyerünket mondjuk, naponta kérjük a mindenható Istentől. És kedveseim, én nem tudom, hogy önök hogy vannak, de én azt tapasztalom, hogy mióta megesküdtünk, azóta már elmúlt több mint 35-6 esztendő, és én alig várom, hogy találkozzam feleségemmel is, hogy újból beszélgessek. Annyi a mondani valónk egymásnak, hogy nem tudjuk kibeszélgetni egymást. Mert ha jelen van az az igazi őszinte szeretet, akkor nem leszünk némák, nem leszünk tártalanok, hanem állandóan van mondani valónk egymásnak, mert szeretjük őt, és úgy vagyunk a mi mindenható Istenünkkel is. Feltettem egy kérdést, és a kérdés így hangzott, hogy hány testi kérelem van a mi atyánkban, és hány lelki kérelem. Nem tudom, hogy valaki erre a kérdésre megtalálta-e a pontos megoldást. Hány testi kérelem van a mi atyánkban, és hány lelki kérelem? Általában úgy szoktak válaszolni, hogy 5+1. Tehát 5 lelki kérelem, és 1 testi kérelem. Mert amikor kezdtük elemezni a mi atyánknak az első szavait, akkor Jézus Krisztus azt mondta, hogy ti azért így imádkozzatok. Hogy így imádkozzatok. Ami azt jelenti, hogy Jézus példát adott, 5 lelki kérelem és 1 testi. És kedveseim, általában nálunk hogy néz ki az ima? Miért imádkozunk többet? Mi a több kérelem?
A testi tartalmú kérelem, vagy a lelki tartalmú kérelem? Testi. Tehát akkor Jézus Krisztus nem azt mondta, hogy ti ezt imádkozzátok. Ti a mi atyánkat kell, hogy elmormoljátok tízszer minden nap. Jézus ezt sehol nem mondta. De Jézus azt mondta, hogy ti azért így imádkozzatok. De ha nagyon aprózzuk, akkor ezt kell elmondanom, hogy a mi atyánk úgy oszlik meg, hogy öt és fél kérelem lelki, és csak fél kérelem testi. Ismétlem, öt és fél kérelem lelki, és csak fél kérelem testi. Miért? Azért is van testi-lelki kenyér. Milyen kenyérre van nekünk, mindannyiunknak szükségünk minden áldott nap? Nézzük meg, hogy Jézus Krisztus, amikor a sátán kísértette a 40 napi bőjt végén, a pusztában, és amikor azt mondta Jézus Krisztusnak a sátán, hogy változtasd de köveket kenyerekké, akkor Jézus Krisztus ezt megtehette volna, mert ő a Teremtő Isten. De mit válaszolt ehelyett Jézus Krisztus a sátánnak? Ő pedig felelné mondva, meg van írva, nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden ígével, ami az Isten szájából származik. Tehát, mit érthetünk meg Jézus Krisztusnak ebből a kijelentéséből? Elég nekünk csak fizikai kenyérrel táplálkoznunk, hogy mi, bocsánat a kifejezését, kiegyensúlyozott emberek legyünk? Nem elég. Ahogy naponta táplálkozunk fizikai kenyérrel, ugyanúgy szükségünk van a kiegyensúlyozott boldog élethez, a naponkénti táplálkozásra, a lelki kenyérre. Táplálkozáshoz a lelki kenyérre. Vegyünk egy nagyon egyszerű példát. Önök is ott élnek, ahol én, és én is ott élek, ahol önök. Én is ugyanúgy földön járókelő ember vagyok, mint önök. Megfigyeltük-e azt, hogy az emberek milyen gyorsan megharagszanak? Próbáljunk ne az ő szája íze szerint szólni, és mindjárt bepirosodik az embernek a füle, vagy pedig az orrahegye, vagy az arcán megjelenik a pirosság, vagy pedig megváltozik a hangja, sőt a modora is irántunk. Így van? Ha nem úgy szólunk, ahogy neki tetszik, így van? De feltettük-e valamikor a kérdést, hogy miért haragszanak meg, miért sértődnek, miért olyan sértődöttek, különösen napjainkban az emberek? Hát miért? Én elárulom a titkot. A titok abban van, hogy mi minden nap eszünk, így van? És ráérünk enni? Van-e közöttünk olyan ember, aki két hétig nem evett, mert nem ért rá? Vagy három napig nem evett, mert annyi volt a munkája. Ez sincs közülünk. Hogy szoktuk ezt mondani magunk között? Hát szakítanunk kell időt az evésre. Tehát ahogy a fizikai erőnk fenntartásához szükségünk van fizikai kenyérre, és akármennyi munkánk van, mi szakítunk rá időt, hogy fizikailag táplálkozzunk. Így szoktuk tenni? De mivel amikor Jézus Krisztus azt mondja, hogy add meg a mi mindennapi kenyerünket, Jézus nem csak fizikai kenyérről beszél, nem csak kenyérrel él az ember, hanem mivel? Minden igével, ami az Isten szájából származik. Tehát ahogy naponta szakítunk időt a fizikai kenyér fogyasztására, mire tanácsol bennünket Jézus Krisztus, hogy mire szakítsunk még időt? A lelki kenyérrel való táplálkozásra. Szakítsunk időt, hogy lapozzuk fel a Szentírást, és olvassuk azt. És kedveseim, ha mi megszívleljük Jézusnak ezt a tanácsát, akkor az történik az életünkbe, hogy sértegethetnek bengemet éppen, ahogy akarnak, meg önöket is. Lesz türelmünk? Lesz. Miért? Jézus Krisztus megsértődötte valamikor egész földi életében. Nem. És miért nem? Azért, mert ő rendszeresen táplálkozott mind a két kenyérrel. És hogyha mi is ezt így tesszük, végső soron nincs ember, aki bennünket ki tud húzni a sodrunkból. Ha ezt így tesszük, ha ezt komolyan veszük, ha nem, akkor hiába mondjuk a mi atyánkat, hogy add meg a mindennapi kenyerünket, ha nem valósítjuk meg. Azonban még egyetlen egy szóra szeretném felhívni kedves figyelmüket, azt mondja Jézus,
nem csak kenyérrel él az ember, hanem mivel? Nem egyes bibliai igékkel. Nem csak azzal az Isten szavának azon részével, amely az új szövetségi szentírásban van megírva, sem azzal csak, ami az ószövetségi szentírásban van megírva, hanem mit mond Jézus? Minden igével. Tehát egyszerűen az egész szentírás szavaival, kezdettől fogva végig kell, hogy táplálkozzunk, hogy nekünk meglegyen a lelki erőnk a lelki küzdelemhez, és mi győzedelmes életet élhessünk. Nézzük a fizikai kenyérrel kapcsolatban. Elég sok időt fogunk tölteni a fizikai kenyérrel, kenyérrel való dolgokról, mert ugye ezt kérjük, add meg a mi mindennapi kenyerünket. 1972-ben tartották Rómában a világ élelmezési értekezletet. Azon ezt a határozatot hozták, hogy 25 év múlva nem lesz éhező ember a világon. Hadd kérdezzem, mi már túltettünk a 25 éven? Megvalósult-e a világ élelmezési értekezletnek ez a határozata, hogy 25 év múlva nem lesz éhező ember a világon? Nem valósult meg. Akkor 500 millió, vagyis fél milliárd ember ért éhezett a Földön. Tehát 500 millió ember. Ma, ez az adat körülbelül 2 évvel ezelőtti, ma 1,5 milliárd ember éhezik a világon, ami azt jelenti, hogy a Föld lakosának kb. Egynegyed része, és magában az USA-ban, amely a világon a legfejlettebb állam, 30 millió ember éhezik. Tehát látjuk azt, hogy mennyivel másképp állnak a dolgok. Azonban miért? Az erkölcsi hanyatlással növekszik az éhség is. Isten nem tudja megáldani a Földet, a szófogadatlan és Isten károló embereknek a földjét. És ez így fog haladni mindaddig, amíg Jézus Krisztus újból vissza nem fog jönni. A másik nagyon fontos elv, kedveseim, az, hogy nem mindegy, hogy hogy szerezzük meg a kenyeret. Én bizonyos elvekre szeretnék kitérni, és sorolom egymás után. Vannak, akik komoly munkával szerzik meg a mindennapi kenyeret. Vannak, akik ügyeskedéssel teszik ugyanazt. Azonban vannak-e, kedveseim, olyan emberek, akik csalással szerzik meg a mindennapi kenyeret? Vannak? Na most akkor itt látni fogjuk a helyes és a helytelen kenyérszerzésnek a módját. Mert vannak emberek, akik magából a mi atyánkból is gúnyt szeretnének űzni. Nekem már nem egyszer tettek ilyen megjegyzést, hogy amikor arról van szó, hogy mi atyánkban imádkozzuk, hogy add meg nékünk a mi mindennapi kenyerünket, és akkor emberek ilyen csípős gúnnyal, gúnyos megjegyzéssel szólnak, és azt mondják, szeretném én látni, hogy Isten adna én nekem ennivalót, ha én reggeltől estig csak összetukulcsolnám a kezemet, és én állandóan imádkoznám. Hát hol írja ezt a Biblia? Bibliában Isten pont az ellenkezőjét írja. Isten azt mondja a 4. parancsolatban, hogy megemlékezzél a szombatnapról, hogy megszenteljed azt, és tovább azt mondta, de 6 napon át végezd minden dolgodat. Mit mond Isten? Hány napig dolgozzunk? 6 napon át végezd minden dolgodat, de 7. az Úrnak a te Istenednek szombatja, akkor ne végezd semmilyen munkát sem. Tehát Isten arra tanít bennünket, hogy mi szorgalmasan dolgozzunk 6 napon keresztül, és a 7., amelyet Isten ünnepnapod adott, azt mi is tartsuk meg. Sőt, Példabeszédek könyvében Isten egy helyen a következő kijelentést adni. Te rest, ugye lusta, te rest, menj el a hangyához, és tanulj tőle. És hadd kérdezem, melyik állatok közé tartozik a hangya? Nagyon szorgalmas. A hangya az egyetlen olyan állat, aki 6-szoros súlya, a test súlyának a 6-szorosát képes elvinni. És pont a hangyához utal, menj el. Tehát látjuk azt, hogy az emberek megpróbálják a mindennapi kenyeret különbözőképpen beszerezni. Hadd kérdezem, vannak, akik így tesznek. Ezt a foglalkozást vállalják, hogy kirabolják a másik embert. Kedveseim,
Jelentkeznek-e olyan, hogy ezt a postakocsit kirabolták, ezt a bankot kirabolták, amazt a bankot kirabolták, a töltőállomáson levő összegyűlt pénz elrabolták? Vannak-e ilyen hírek? Hogy szerzik be a mindennapi kenyérre valót? Rablással egyszerűen. Azonban a Rómabeliekhez írott levél 2. rész 9. versében találjuk: gyötrelem és szorongás lesz a része minden ember lelkének, aki rosszat cselekszik. Nincs nyugta annak az embernek, aki igazságtalanul él és igazságtalanul cselekszik. Tehát látjuk azt, hogy a becsületes munkával igen, azon az ügyeskedés, csalás, rablás és így tovább Isten szavában sehol sem találunk alátámasztást, hogy a bármelyikével is megszerezzük a mindennapi kenyeret. Sőt, Isten azt mondja, hogy az az ember, aki nem becsületes módon szerzi be a mindennapi kenyeret, annak gyötrelem és szorongás lesz az ő lelkében. Nézzük meg a helyes kenyérbeszerzést, helyes kenyérkeresetet. Az első helyen tudatosan tettem ezt ide, a munka szeretete. Elnézést kérek azoktól, akik nagyon szeretnek dolgozni. De én már találtam ilyen közmondást is, nem tudom mennyire ismerős, találtam, személyesen mondták nekem emberek. És kérdezték tőlem, hogy ismeri ön ezt a közmondást. 6 napon át ne csinálj semmit, 7. napon pedig pihenjél. Tehát 6 napon át ne csinálj semmit, 7. napon pedig pihenjél. És kedveseim, én nem tudom, hogy most köveket hozott-e valaki vele magával, de azért szeretnék még egy dolgot elmondani. A jelen időben mi az, ami inkább terjed a fiatalok között? Mikor kezdődik az élet? Én nem tudom, hogy hegyesen mennyire ismerős ez, hogy megyünk az életbe. Este 10-kor, 11 órakor, és meddig tart? Hajnalig. És akkor kinek van kedve dolgozni nappal? Tehát amikor kimondjuk ezt a mi atyánknak ezt a mondatát, ezt a kérelmét, hogy add meg nékünk a mi mindennapi kenyerünket, akkor mi egy ígéretet is adunk Istennek. Istenem, én szorgalmas ember akarok lenni az életben. Ki gondol erre a dologra, amikor mondja a mi atyánkot? Hogy én szorgalmas, tisztességes, becsületes módon akarom szorgalmas munkával megkeresni a mindennapi kenyeret. A második nagyon fontos elv, amelyet a helyes pénzbeszerzéshez, vagyis a helyes kenyérkeresethez tartozik, a jó pénzgazdálkodás. Miért tartom ezt nagyon lényegesnek? Képzeljék el, ismerek egy családot. A férje egy magas beosztású helyen dolgozik, és 15-e után nincs pénz. Az ismerős rokonokhoz megy kérni a feleség, hogy valahogy el tudjanak tengődni a hónap végéig. Miért van ez így? A helyes vagy helytelen pénzbeosztás. Majd látni fogjuk azt, hogy Jézus Krisztus milyen elveket mond el, és milyen elvekkel találkozunk a Bibliában, ami a helyes pénzbeosztást illeti. Azonban nézzük tovább. Megelégedettség. Kedveseim, nem tudom, hogy ha most azt kérdeznénk, és hogy mindenki papírra írja le a választ, ki az közülünk, aki megvan elégedve azzal, amilyen van? Lehet, hogy mindenre gondoltak, csak nem arra, hogy ennyire gyakorlati dolgok tartoznak ehhez a kérelemhez, hogy add meg nékünk a mi mindennapi kenyerünket. Ismétlem a kérdést. Ki az, aki megvan elégedve azzal, amilyen van? Tudják, hogy ezt miért kérdezem? Azért, mert Isten a Szentírásban egy helyen ezt mondja. Nagy nyereség az Istenfélelem megelégedéssel. Ismétlem. Nagy nyereség az Istenfélelem mivel? Megelégedéssel. Most tessenek megfigyelni azt, hogy a sátán mennyire kitekerte az igazságnak a nyakát. Isten arra tanít bennünket, hogy mi legyünk megelégedve azzal, amink van.
az nem az, hogy nem törekedhetünk, hogy jobb legyen és így tovább, de ne folyamodjunk olyan eszközökhöz, hogy valami bestelen módon jussunk anyagi forráshoz, hogy még jobb legyen a sorunk. Tehát legyünk megelégedve azzal, ami van. De tudják, hogy hol nem szabad sohasem megelégedetnek lenni. Hol nem szabad? Nem azt mondom, nem kell. Tudatosan használom ezt a szót. Hol nem szabad megelégedetnek lenni? Ami lelki növekedésünkkel, a jelenbeli Krisztushoz való hasonlósággal, ott soha nem szabad megelégedetnek lenni. Nálunk pedig pont fordítva van általában keresztényeknél, hogy mi valami keveset foglalkozunk azzal, hogy az én életem, az önök élete mennyire hasonlít Jézus Krisztus életéhez, mennyire vagyok én igazán keresztény, vagy csak viselem macskakörmök között a keresztény nevet, de a jellemem pedig nem is hasonlít Jézus Krisztus jelleméhez, eszem ágában se nincs, ott meg vagyok elégedve, csak a mindennapi dolgokkal ott nem vagyok megelégedve. Nincs ez, nincs az, nincs amaz. Itt természetes, hogy sok kérdés még hátra maradt, nincs időnk, hogy tovább beszélgessünk erről, de a megelégedettség, ismétlem a Szentírásban adott isteni tanácsot, nagy nyereség az Istenféle megelégedéssel. A másik egészséges életmód. Kedveseim, kié a mi testünk? Lehet, hogy ez túl nehéz kérdés, de a Bibliában világosan válaszol Isten arra, hogy a mi testünk a Szentléleknek temploma. Ezért nekünk vigyáznunk kell az egészségre, egészségünkre, az egészséges életmódunkra. És kedveseim, hogyan vigyázunk? Csak azt fogyasszuk. Akár étel, akár ital. Akár különböző kedvenc dolgoknak a fogyasztása. Csak azt fogyasszuk, ami egészséges. Amiről tudom, hogy káros. Például ma is találkoztam egy emberrel, aki azt mondja, hogy én tudom, hogy nagyon káros a cigaretted, megszoktam. Hát, hogyha az ember tudatosan rongálja a saját egészséged bármilyen szenvedélyes dolgokkal, akkor azt jelenti, hogy nem tartsa be az egészséges életmódot. Efézusi levél 4 rész 28 versében találjuk. Aki lopni szokott, többi ne lopjon. Ez a keresztény ember. Ha addig, amíg nem gondolt erre, hogy add meg a mi mindennapi kenyerünkbe, beletartozik ez is. Tehát aki lopni szokott, többi ne lopjon, hanem inkább mit tegyen? Dolgozzon. És saját keze munkájával szerezze meg a javakat, hogy legyen mit adni a szűkölködőnek. Ez egy külön mondatrész, és egy külön gondolkodásra való kijelentés, amelyet majd később fogunk fejtegetni. Ma csak itt láttuk együtt. Tehát még egyszer, aki lopni szokott, többé ne lopjon, hanem inkább dolgozzék. Becsületes módon szerezzük be azt a kenyeret, amire szükségünk van. Ne az első dolga a kenyérkereset. Tehát ne az legyen a célunk, hogy mindenféleképpen kenyeret keressünk, hanem valami más. Első az igazi élet megtalálása. Nehogy itt is valaki rosszul értsen meg, van, akik az egészségüket feláldozzák azért, hogy minél több anyagi javat gyűjtsenek. Az anyagi javak gyűjtése a Biblia szerint nem bűn. Akkor válik bűnné, hogyha az a mi egészségünk kárára van, ez az egyik. A másik, akkor válik bűnné, ha mi nekünk nem marad időnk az anyagi javak beszerzése miatt Istenre és imára és Biblia tanulmányzására. De itt mi a fontosabb? Az igazi élet megtalálása. Hogy én megértsem a földi életem célját, vagyis azt, hogy Isten miért adja nekem az életet, és mire használom azt el. Mert lehet sok pénzünk, de mit ér, ha életünk és lelkünk tönkre megy? Nem tudom, hogy szabad-e még valamit elmondani. Sajnos, önök is tudnak, én is tudok. Jobb anyagi dolgok megteremtése miatt nem egy házas pár úgy beszélte meg, akkor, amikor még különösen itt lehetett, hogy a férj kiment Németországba dolgozni, hogy minél többet tudjanak gyűjteni, minél szebb házuk legyen itthon, és rendszerint az ilyen házasságokkal mi történt? Tönkrementek. A férfi ott talált magának, a feleség itt talált magának. De ezért mondom, mit ér, ha nekünk van gyönyörű házunk? Mit ér, ha nekünk van bőven pénzünk? De a mi életünk,
földi életünk, földi boldogságunk tönkrement, de nem csak az, hanem elveszítettük az örök életet is. Lehet-e, kedveseim, pénzen megvásárolni az örök életet? Lehet? Semmiféleképpen, a boldogságot sem. Platon is ezt nagyon jól megfogalmazta, a görög filozófus. A legnagyobb érték nem az élet, hanem a jó élet. A Krisztusban való jó élet, ahogy azt tanulmányoztuk a Szentírásból. Tehát nem mindegy, hogy hogyan szerezzük be a mindennapi kenyeret. Ezért most néhány nagyon fontos dolgot szeretnék sorrendbe rakni. Pénz után jön a vallás, Isten, a kultúra, és amire még jut. Hogy van ez a mi életünkben? Ki áll más szóval az első helyen a mi életünkben? A pénzbeszerzés, a vallás, az Isten, a kultúra, a szórakozás, és így tovább. Jézus Krisztus nagyon szépen elmondta Máté evangélium a 6 rész 33. versében, hanem keressétek először az Istennek országát, és az ő igazságát, és a többi mind megadatik néktek. Nem tudom, hogy emlékezünk-e arra, hogy tanulmányoztuk Salamon imáját. És amikor Salamonnak Isten azt mondta, hogy kérj tőlem, amit akarsz. Hát én, ha nekünk azt mondaná az Isten, hogy kérjünk tőle, amit akarunk, én nem tudom, mit kérnénk. Mit kérnénk? És emlékezünk arra, hogy Salamon mit kért. Azt mondta, hogy add meg azt a képességet, hogy különbséget tudjak tenni a jó és a rossz között. És Isten azt válaszolta neki, mivel nem kérti gazdagságot, nem kérted az ellenségednek a lelkét, hanem azt kérted, hogy különbséget tudjál tenni a jó és a rossz között. Megadom ezt neked, és ez mellett azt is megadom neked, amit nem kértél. Olyan bölcsé teszlek téged, amilyen nem volt a föld királyai között, és olyan gazdagságot adok neked, amilyen nem volt, amióta ember lett létezett a földön, olyan gazdag király, mint te. Figyeljük csak, amikor mi a nemes dolgokat kérjük Istentől, és hogyha Isten látja, hogy ezt őszinte szívvel tesszük, megadja Isten azt, amire nekünk szükségünk van a hétköznapi életben, más szóval a testi kenyéret is? Igen. Ezért mondta Jézus Krisztus, amit az előbb idéztünk, hanem keressétek először, mit? Az Istennek országát. És hogyha mi Istent tesszük életünkbe az első helyre, akkor Isten segíteni fog nekünk, hogy mi győzelemre jussunk. Ne add el lelkedet a pénzért. Itt most nem csak az örömhölgyekre gondolok. Az ember sokszor kész hazudni azért, hogy anyagi javakhoz jusson. Ne tegyük ezt sohasem. Azt mondja Lukács 9.25-ben, mert mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri is, önmagát pedig elveszíti, vagy romlásba viszi? Hát mit használ? Semmit nem használ egyszerűen. Sőt, a Prédikátor könyvében van egy nagyon szép kijelentés. Jobb egy marokkal való valót szerezni nyugodtan, mint két marokra valót hajszoltan és hasztalan erőlködéssel. Melyik a jobb? Jobb egy marokkal valót szerezni. Hogyan? Nyugodtan. Van egy ismerősöm, akit én nagyra becsülök azért, volt neki olyan munkahelye volt, ahol annyi pénzt szerezhetett volna, amennyit akart. És nem szerzett semmit sem. Van neki egy szép kis háza, ott éri békésen az életét, de azt mondja, tudja, a munkatársaimnak mindegyiknek villái van, hatalmas kocsik, nagy gazdagság. Én nekem csak ez. De én minden este tiszta lelkiismerettel hajtom fejemet a párnára, és nyugodtan alszom. Hát akkor melyik ér többet? És földi viszonylatban, hát akkor mennyi viszonylatban, annál inkább. Nem mindegy, mit teszünk az első helyre az életünkben. Timóteushoz írt első levél 6.10-ben ezt olvassuk, mert minden rossznak gyökere a pénz szerelme. Nem tudom, önök hallottak, én beleborsókozott a hátam, amikor hallottam ezt a hírt a Pesti Rádióban. Egy idős bácsi kint ült az utcán. Oda megy hozzá két 11 éves körüli gyerek, és azt mondják, hogy bácsi, olyan éhesek vagyunk, nem ettünk még ma semmit sem. Kaphatnánk akár egy közönséges, egy puszta, tiszta kenyeret, csak hogy együnk egy kis, mint bácsi, nagyon éhesek vagyunk. Gyertek gyerekek, 11 évesek, gyertek gyerekeimbe,
És ő szépen bement a kamrába, szeletelt nekik néhány karaj kenyeret, szépen megkente margarinos kenyérrel, rátett lekvárt, és addig, amíg a kamrába az idős bácsi készítette a gyerekeknek azt, amit kértek, ők azt nézték, hogy mivel tudják agyonütni. És amikor a bácsi kijött, egyikük egyik oldalról, a másikuk másik oldalról, sörös üveggel halándékon vágta, és a szegény bácsi ott terült el holtan. És mikor kirabolták, vagyis mindent átkutattak, 500 forintot találtak nála. Tehát minden rossznak a gyökere mi? A pénzszerelme. Hány és hány ilyen esetet tudnánk sorolni, amely után sóvárogva egyesek eltévejednek mitől? A hittől. Kedveseim, a keresztény élet nem abból áll. Én nagyon kérem, ne vegyék zokon ezt, amit most mondok. De a keresztény élet nem abból áll, hogy hetente egyszer elmegyek a templomba. A keresztény élet abból áll, hogy én minden nap egy céllal élem életemet, hogy én visszatükrözzem Jézus életét. És az az imánk Istenhez, az legyen a mi imánk, hogy mi naponta hasonlóbbak legyünk jellemben Jézus Krisztushoz. És utána eltévednek a hittől, és sok fájdalmat okoznak, de kinek? Önmaguknak. Anyagi tekintetben, mintha Isten nem is létezne. Hát kedvesem, nem így él az emberiség legnagyobb része. Nem érek rá most imádkozni, nem érek rá szolgálni. Azt találjuk tovább a Szentírásban. Hiába keltek korán is, feküsztök későn, fárassággal szerzett kenyeret esztek. De akit az Úr szeret, annak álmában is ad eleget. Ez a 127. Zsoltár második versében találjuk. Azonban Mózes 5. könyvében találunk egy nagyon fontos kijelentést. Ne gondolkodj tehát így, az én erőm és a hatalmas kezem szerezte nekem ezt a gazdagságot, hanem gondolj arra, hogy Istened, az Úr ad neked erőt a gazdagság megszerzéséhez. Ezt bármikor olvasom ezt a szöveget, egy valami jut az eszembe. Ez megint egy szálló igeként van jelen. Úgy gondolom, hogy itt is ugyanezt mondják emberek. Nekem már nagyon sokan elmondták a következőt. Tudja, mindaz, ami nekünk van, ezt a 10 körmünkkel kapartuk össze. Ismerős? Ez a 10 körmünkkel kapartuk össze. De kedveseim, de ki adta az erőt a 10 körömbe? Ki adta az erőt? Ha már mi kapartuk össze, mi dolgoztunk természetesen, de kitől kaptuk az erőt? Kitől? Hát Istentől. És ki adta a bölcsességet, hogy helyes beosztással meg tudjunk spórolni, és vegyünk magunknak azt, amire szükségünk van. Mert Isten szereti a szépet. Nem is arról tanulunk egyáltalán, hogy nehogy valaki rosszul értsen meg. Hanem az, hogy ne gondolkodj tehát így, hogyan. Amin van, az én szereztem. Hanem gondolj arra, hogy Istened az Úr ad neked erőt a gazdagság megszerzésére. Mert kedveseim, végső soron azt szeretném most kérdezni, hát mi a miénk? Mi a miénk? Én egy szót tudok válaszolni, és részben hallottam, semmi. Amikor meghalunk, mennyit kapunk, mennyit viszünk el abból, amink van? Házunkat, földünket, pénzünket, traktorunkat, vagy sorolhatnám végig, mit viszel? Semmit. Tehát akkor mi a miénk? Azt, amit kapunk, azt a 600 deszkát. De ezen felül még van más is, ami követ bennünket, azok a mi bűneink, ha nem rendeztük el a mindenható Istennel. Jézus tanítványainak pénzkeresete és pénzbeosztását, idő és pénzbeosztását szeretném említeni. Lukács evangélium 5. fejezetében szó van arról, hogy egy nap annyian összejöttek hallgatni Jézus Krisztust, hogy egyszerűen Jézus Krisztusnak be kellett menni a tóra egy csónakra. És megkérte Pétert, és azt mondta Péternek, Péter, add már rendelkezésemre a csónakot. És Péter odaadta. Közben Péter, Jakab, János ott mosták a hálót, mert egész éjszaka halásztak, és nem fogtak semmit sem. És amikor felmelegedett az idő, valamikor 10 óra, 11 óra felé, Jézus befejezte a tanítását, és utána odafordult Péterhez, és azt mondta, hogy Péter, most pedig menjetek el, vessétek be a hálót, és halászatok. Én nem tudom, hogy közülünk valaki foglalkozott-e az életben halászattal, de amennyire én tudom, délben nem lehet halászni. Miért? Mert akkor a halak lemennek a melegtől.
Péter azt mondja, hogy Uram, a te szavadra lebocsátom a hálót. Péter tudta azt, hogy értelmetlenség délben menni halászni. De mivel Jézus mondta, a te szavadra leeresztem a hálót. És mit olvastunk? Azt olvassuk tovább az evangéliumban, hogy annyi halat fogtak, hogy szakadozott a háló. Most ezt nem a történetért mondtam el, hanem a tanúságért. Péter a saját csónakját Jézus rendelkezésére bocsátotta. Viszonozta-e anyagi javakban Jézus Krisztus azt, hogy Péter a csónakját Jézus rendelkezésére bocsátotta? Igen. Most kedveseim, és azt gondoljuk, csak azért van megírva, hogy tudjuk? Nem. Ez életelv. Ha mi időnket, vagy bármi mást Isten rendelkezésére bocsátunk, Isten gazdagon visszapótolja azt, és megajándékoz bennünket. Tehát ez, amit említettünk. Van egy másik gyönyörű példa, a sareptai özvegyasszony. Hát számomra ez annyira megható, amikor erről van szó, hogy félek, hogy sok időt fogok időzni, azonban megpróbálok ma nagyon-nagyon rövid lenni. Éhség volt 3,5 évig Izraelben. És Illés próféta elment Sareptába, és ott találkozott egy özvegyasszonnyal, és azt mondta neki először, hogy hozz nekem egy kis vizet. És az asszony hozott neki. Utána azt mondta neki, hogy hozz nekem egy falat kenyeret. Tehát egy darab kenyeret adjál, mert éhes vagyok. És akkor az asszony ezt válaszolta, a te Istenedre mondom, hogy nincs honnan vennem. Csak egy marék liszt van a fazekamban, és egy kevés olajom a korsóba, és azért jöttem ki az erdőbe gajat szeregetni, hogy azt megsüssem, megegyük fiammal együtt, és utána meghalunk. Errefel Illés próféta pedig ezt a következő kijelentést tette. De előbb készíts belőle egy kis lepényt nekem. Nem tudom, hogy mit tettünk volna. Ha nekünk mondta volna Illés próféta, nincs több, az utolsót megsütjük, fiammal együtt megeszünk, se olaj, se liszt nincs, semmi más, és ezután következik a halál. És Isten hűséges prófétája pedig azt mondja, hogy de előbb készíts egy kis lepényt nekem. És utána készíts neked és a te fiadnak. És a lisztes fazék nem ürült ki, az olajos korsó sem folyott el ki az Úr ígérete szerint. Napok, hetek, hónapok múltak el, és mind a háromuknak volt ennivalójuk. Kedveseim, ki tette ezt? Isten. De miért maradt életben a sareptai özvegyasszony és a fia? Mert kinek adott előbb? Isten prófétájának. Ha Isten prófétájának nem adott volna, akkor sareptai asszony is meghalt volna a fiával együtt. Munka szeretetével kapcsolatban Jézus munkára teremtette az embert, művelje és őrizze a földet. Majd Jézus Krisztus magáról beszél, és azt mondja, a földi szolgálata vége felé a főpapi imájában, én megdicsőítettelek téged a földön azzal, hogy elvégeztem azt a munkát, amelyet rám bíztál, hogy végezzem azt. Jézus Krisztus nagyon szépen elmondja, atyám, én hűségesen elvégeztem a munkát, amelyet te rám bíztál. Isten megadta nekünk is a 4. parancsolatban, 6 napon át dolgozzál, de a 7. az Úrnak a te Istenednek szombatja, akkor ne végezz semmilyen munkát, se te, se fiad, se leányod, se szolgál, se szolgáló leányod. Kolossé levélben, a 3 rész 23-24. Versében is itt találunk egy nagyon szép tanácsot. Amit tesztek, jó lélekkel végezzétek, úgy, mint az Úrnak is, nem úgy, mint embereknek. Tudván, hogy ti viszontzásul megkapjátok az Úrtól az örökséget, az Úr Krisztusnak szolgáljátok tehát. Kedveseim! Tudom, hogy ezt nem könnyű elérni. De itt milyen életelvet tár felénk Isten szava? Amit tesztek, jó lélekkel végezzétek, úgy, mint az Úrnak, és nem úgy, mint embereknek. Ha én segítek fele barátomnak, akkor milyen lelkülettel tegyem? Nem neki segítek, Istennek teszem. Amit teszek, Isten dicsőítésére teszek. Próbáljunk úgy viszonyulni, olvastuk a Bibliából, a mi atyánkból azt az első kijelentést, mi atyánk, mit is jelent ez? Hogy Jézus és mi, hogy olvastuk akkor a Szentírásból? Testvérek vagyunk. De amellett, hogy Jézus és mi testvérek vagyunk, milyen kapcsolat van közöttünk, hát nekünk egy atyánk van, akkor mi is testvérek vagyunk. Na most, kedveseim, ha mi megtanuljuk, mert ezt valóban meg kell tanulni, ha mi megtanuljuk, hogy a másik emberben,
ne egy Irint, vagy egy Máriát, vagy egy Pistát, vagy nem tudom én kit lássak, hanem embert, akiért Jézus Krisztus meghalt a Golgotai kereszten. Most képzeljék el, ha csak ezt az egy isteni elvet magunkévá tennénk, szükség volna-e rendőrségre, szükség volna-e börtönre, hadseregre és így tovább. Csak ezt az egy az elvet. Ha mindenki a másik emberben olyan embert látna, akiért Jézus Krisztus meghalt. Ezért jó pénzgazdálkodásra kapcsolatban szeretnék még egy dolgot megemlíteni. Minek nevezi a Biblia a pénzt? A földnek minden tizede az Úré, a földnek temes termésből és a fagyümölcséből az Úr szent tulajdona. Minek nevezi a pénzt? Az Úr szent tulajdona. Istennek szent a pénz. A pénz lehet átok is. Így van. De a pénz lehet áldás is. Attól függ, hogy hogyan nézünk a pénzre. Úgy, ahogy a Biblia mondja, hogy szent tulajdona, tehát az, vagy pedig, hogyha egyszerűen úgy vagyok vele, hogy én kerestem, és azt csinálok vele egyszerűen, amit akarunk. Tehát szentség, valakitől úgy kapjuk. Önzetlenségre tanít bennünket, hogy megadjuk Istennek, ami az övé, hogy megáthassa a hátralevő részt. A megelégedettségről említettünk már néhány szót, most itt van az ige, amire fejből hivatkoztam, nagy nyereség az Istenféle megelégedéssel. Melyik életelvet gyakoroljuk? Megveszem, amit kívánok, vagy azt veszem meg, amire szükségem van? Lehet, hogy a jelenlegi és az elmúlt néhány éven keresztül a mi anyagi helyzetünk rákényszerített bennünket arra, hogy csak azt vegyük meg, amire szükségünk van, de mi az, ami bennünk él? Én híve vagyok ennek, és életemben mindig erre törekszem. Az egészséges életben szintén találunk nagyon fontos dolgot. Tehát az egészséges és az egészségtelen dolgokkal kapcsolatban, mivel kenyérről van szó, ételről van szó, ejtsünk néhány szót. És mondta Isten, amikor megteremtette őszüleinket, én mi néktek adok minden maghozó füvet, az egész föld színén és minden fát, amely maghozó gyümölcs van, az legyen néked eledelül. Mit adott táplálékul, kedveseim, édenben Isten az embernek? Gyümölcsöt és magvakat. Amikor az ember védkezett, akkor hozzáadta a zöldségféléket. Egyen a mezőnek fűvét. A vízözön után megadta a tiszta állatokat, hogy fogyasszuk az tiszta állatok húsát, de a tisztátalanokét nem. És Isten pontosan felsorolta azt, hogy melyik a tisztátalan, vagy melyik a tiszta. Sőt, a tisztátalan állatok mellett még elmondta Isten, hogy ne fogyasszuk a vért, az állati zsíradék és mindaz, ami elveszi tiszta ítélőképességünket. Itt különböző kábítószerekre, vagy alkoholos, nikotinos, koffeinos dolgokra szeretnék utalni. Isten elmondta előre, ezeket ne tegyük. És ha mi a mi atyánkban ezt a kérelmet őszinte szívvel mondjuk el, hogy add meg nékünk a mi mindennapi kenyerünket, akkor az legyen kenyér. És azt fogyasszuk, ami valóban egészséges számunkra. Olvastam egy könyvben, egy magyar író könyvében a háromfogásos vacsoráról. Hát ez egy nagyon különös volt számomra, és kíváncsi voltam, hogy végignézzem azt, hogy mi a háromfogásos vacsora. Először is ejtsünk egy néhány szót a kenyérről. Add meg a mi mindennapi kenyerünket. Kedveseim, többféle kenyér létezik. Melyik az egészségesebb kenyér? A fehér vagy a barna? A barna. Miért? Elmondok önöknek egy kísérletet. Dr. Nussbaum, aki a Mósa Piádénak a sógora volt, az mondta el személyes tapasztalatát, hogy valamikor az 50-es években az Egyesült Nemzetek egészségügyi osztályának a főnöke volt, de azelőtt és utána is Párizsban magánorvosként dolgozott, és Párizs egyik főutcáján kibérelt egy kirakatot. És abba a kirakatba két kalitkát helyezett el, és az egyik kalitka fölé kiírta, hogy ezek a galambok csak fehér kenyeret esznek. A másik kalitka fölé felírta azt, hogy ezek a galambok csak barna kenyeret esznek. És azt is adott nekik. Azok a galambok, amelyek fehér kenyeret ettek, harmadik nap megszűntek turbékolni. Negyedik, ötödik nap kezdték borzadni a tollukat.
Ötödik, hatodik nap pedig már egyesek bedugták, tudjuk, mikor gubbaszkodik a madár, ugye? Bedugták a szárnyuk alá. Azok, amelyek barna, vagyis fekete kenyeret ettek, kutyabajuk sem volt. Utána felcserélte a címet, és felcserélte az adagolást is. És ezek, akik addig fehér kenyeret ettek, azok elkezdtek barna kenyeret enni, galambok, és szépen magukhoz tértek. A másik kalitkában pedig az utolsó galamb 21. nap elpusztult, vagyis igen, elpusztult a fehér kenyértől. És ezzel bebizonyította országvilág előtt az, hogyha mi is csak fehér kenyeret ennénk, és semmi mást, akkor velünk is ugyanaz történne, mint a kalitka lávő galambokkal. Ezért tehát nem mindegy, hogy milyen kenyeret eszünk. Azonban a három fogásos vacsora az így néz ki. A kenyér haja és a kenyér bele. Ez a három fogásos vacsora. És azért nem véletlen, hogy Jézus Krisztus azt mondta, hogy add meg nékünk a mi mindennapi kenyerünket. Úgy gondolom, hogy ez többé-kevésbé ismert elv, közmondás, de tartalmaz igazságot. Úgy reggeliz, mint a király, úgy ebédelj, mint a polgár, és úgy vacsoráz, mint a koldus. Ha egészségesek akarunk lenni, tartsuk be ezt az életelvet. Mert ez az, ami megőrzi az egészségünket. Mivel beszéltünk a helyes vízfogyasztásról, és arról így nem ejtünk szót, most nézzük meg, mi már egész idő alatt eddig foglalkoztunk a testi kenyérrel. Most nézzük meg a lelki kenyeret. Nézzük meg azt, hogy Jézus Krisztus mit mondott János evangéliuma 6.35-ben. Jézus pedig mondanékik, én vagyok az életnek a ma kenyere. Amikor ezt életembe elolvastam, akkor tudják, hogy egész káosz lett az elmémbe. Miért? Hát hogy ehetem én meg Jézust? Igaz? Nem azt mondja? Én vagyok az életnek a ma kenyere, aki hozzám jön, semmiképpen ki nem, meg nem éhezik, és aki hisz bennem, meg nem szomjúhozik soha. Hát ez aztán hogy lehet? Mit mond Jézus Krisztus ezzel a kijelentéssel, hogy én vagyok az életnek a ma kenyere? Szeretnék most a Bibliából néhány verset, de csak kivonatosan idézni. Azt mondja János evangéliuma első fejezetének első verse, az ige testé lett. Az ige testé lett. Pontosabban így kezdi el, kezdetben volt az ige Istennél volt, és Isten volt az ige. Majd az első rész 14. verse azt mondja, hogy az ige testé lett, és lakozott mi közöttünk, és láttuk az ő dicsőségét, az Atya egyszülöttjének dicsőségét. Mi ez? Ki ez az ige, aki kezdetben volt? Azt mondja, hogy az ige testé lett. Ki az, aki testé lett? Igen, a Fiú Isten emberi testet öltött magára. Tehát akkor kineveztetik igének? Igen, Jézus Krisztus. Az Istenség második személye. Viszont személyesen ő, Jézus, János evangéliuma 17-17. Versében azt mondja, szenteld meg őket a te ígéddel, mert a te ígéd igazság. Itt pedig Jézus Krisztus erre utal. Tehát figyeljük azt, hogy a Szentírás is ígével van bemutatva, meg Jézus Krisztus is ígével van bemutatva. Jézus Krisztus azt mondta, itt olvastuk az előttünk levő Szentírás ígében, hogy én vagyok az életnek a ma kenyere, de ez a mindennapi lelki kenyér. Jézus azt mondta, nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden ígével, amely az Isten ászájából származik. Akkor mit jelent? Tehát hogyan láthatjuk ezt, hogy én vagyok az életnek a ma kenyere? Minden ember, aki olvassa a Szentírást, az valóságban Jézus Krisztussal táplálkozik. És azért, mert vele táplálkozunk, nézzük meg, Jézus tovább ugyanebben a fejezetben mondja, mert azért szállottam le a mennyből, hogy ne a magam akaratát cselekedjem, hanem annak akaratát, aki elküldött engem. Ha mi táplálkozunk az ígével, az Isten szavával naponta, akkor Jézus Krisztus, aki a mennyből szállt, azt mondja, hogy ő nem a maga akaratát, hanem Isten akaratát cselekszi. Kinek az akaratát fogjuk cselekedni mi is, ha minden nap táplálkozunk a Szentírásból? Nem egyértelmű? Egyszerűen Isten akaratát fogjuk megcselekedni és megvalósítani. Én vagyok az az élő kenyér, mondja Jézus Krisztus.
Van egy idézet, Cselekedetek 17-11. Versét csak fejből mondom el, így hangzik. Ezek pedig nemesebb lelkűek voltak a Tesszalonika belieknél, úgy, mint akik bevevék az igét teljes készséggel, naponta tudakozták az írásokat, ha úgy vannak-e azok. Tehát az első őszinte keresztények, az első században élők, milyen időközönként olvasták a Bibliát? Naponként. És amikor mi azt mondjuk, hogy add meg a mi mindennapi kenyerünket, akkor ugyanezzel találkozunk. A kiegyensúlyozott élethez mind a kettőre szükség van. Tehát ha azt szeretnénk, hogy mi ne egy izgága, ne egy könnyen sértődő, ne egy olyan ember legyünk, akit könnyen ki lehet húzni a sodrából, hanem legyünk egy bizalommal telt, őszinte, szeretetteljes, nyugodt, aki könnyen elviseli azt, amikor a másik rágalmazza, buktatókat helyez el, háta meget ócsárolja, vagy akár be is csap. Amikor kimondtam ezt a szót, hogy be is csap, szeretnék egy történetet nagyon röviden elmondani. Egyik városban éltünk, és a szomszédnak az albérlője átjött egyszer hozzám, és azt mondta, hogy adnák-e neki 500 dinárt, mert szüksége volna. Nem érkezett haza a kereskedelmi útról a felesége, adtam neki. Néhány nap múlva, amikor megjött a felesége, visszaadta. Bizonyos idő elteltével újból jön, hogy tudnák-e neki adni 1000 dinárt. Hát adtam neki. Utána azt mondja, hogy nem sikerült a kereskedelmi útja a feleségének, aki újból elment, adjak neki még 500 dinárt, adtam neki. Telt múlt az idő, nem jött az adóssággal. Találkozok vele az utcán, elforította a fejét. Ugye van ez a közmondás, hogy ha nincs haragosod, akkor adjál valakinek kölcsönpénzt. És kerékpáron megyek az utcán, ő is kerékpáron jön velem, és elfordítja a fejét. Én már balköröszöt vetettem az adósságra. 5-6 hónap elteltével jön egy asszony, feketében sír is, a lelkész keresi, mondom, én vagyok. Elmennék-e eltemetni a férjét, mert felakasztotta magát? Egy-egy háznak a papja se akarja eltemetni. Kérdezem, hogy mikor van, de ez 00:30 volt, azt mondta 14:00. Félretettem minden munkát és elmentem, mert azt mondja, nem akarom, hogy úgy legy, vigyék ki a felakasztott férjemet, mint a kutyát. Háztól temettünk még abban az időben, oda mentem, bevezettek a házba, a szobába, ahol fel volt ravatalozva, hát tessenek elképzelni, hogy az adósom volt. Tudják, hogy milyen vegyes érzés hatott át engemet? És akkor nyomva azt határoztam, és úgy fohászkodtam, míg a néma egy percnyit ott álltam, tiszteletből előtte. És úgy gondoltam, elfordigatta a fejét az utcán, és az utolsó tiszteletet szeretném a legszebben megadni neki. Tudnék, Jézusnak van egy nagyon szép tanácsa, a rosszat jóval győz meg. Rosszért soha ne válaszoljunk. Tegyünk csak mindig jót. És a tőlem telhető legszebben beszéltem, a háznál is, a temetőben is, a temetés végén oda jön hozzám a feleség, és azt kérdezi, hogy mennyivel tartozik a temetését. És most mit mondjak, 1500 dinárral ennyivel adós a férje? Nem. Azt mondtam, hogy semmit. Mondom, az adventista lelkészek nem pénzért temetnek, és én nem vállalok el pénzt, nem vállalhatok el pénzt, mert a Bibliában sehol sincs megírva, hogy pénzért kell temetni. És úgy gondoltam, hogy több is veszett Mohácsnál. És hála Istennek, bepótolta Isten sokszorosan azt. Tehát a kiegyensúlyozott élethez úgy a testi, mint a lelki kenyérre szükség van. Ismét szeretném nagyon hangsúlyosan mondani Jézusnak ezt a kijelentését. Nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden ígével, amely az ő szájából származik. Kedveseim, a mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma kérelemből, ha csak egy dolgot jegyezünk meg, az marad meg számunkra. Mától kezdve, Istenem, segíts meg engem, hogy én testileg táplálkozzak minden nap. De ahogy testileg táplálkozok naponta, úgy minden nap lelkileg is táplálkozzam. És törekedjünk, kedveseim, arra, hogy nem múljon el olyan idő, olyan nap, amikor mi nem szentelünk, vagy nem szakítunk időt arra, hogy tanulmányozzuk Isten szavát. Segítsen meg ebben a jó Isten az ő kegyelméből mindannyiunknak. Amen. Imádkozzunk. Köszönjük neked, áldott égi atyánk,
hogy a mi atyánknak e kérelmében Jézusunk olyan egyszerűen is közvetlenül elénk tárta, hogy a helyes, az igaz, a jó élethez nekünk szükségünk van mind a két kenyérre, a testire és a lelkire is. Kérünk téged, Istenünk, bocsáss meg nekünk, hogy talán eddig nem szenteltünk időt, nem szakítottunk időt a naponkénti Biblia tanulmányozásra. Istenünk, kérünk téged, segíts meg bennünket, hogy mától kezdve, amikor ezt

101. Zsoltár, Dávid Zsoltára. Kegyelmet és igazságot énekelek, te néked zengek éneket, Uram. Gondom van a tökéletes útra, mikor jössz el hozzám. Szívemnek tökéletessége szerint járok én az én házamban. Nem vetem a szemem hiába való dologra, a pártoskodók cselekedetét gyűlölöm, nincs köze hozzám. A csalárd szív távol van én tőlem, gonoszt nem ismerek. Aki titkon rágalmazza az ő fele barátját, elvesztem azt. A nagyralátót és a kevés szívűt, azt el nem szenvedem. Szemmel tartom a föld hűségeseit, hogy mellettem lakozzanak, a tökéletesség útjában járó, az szolgál engem. Nem lakik az én házamban, aki csalátságot mivel, aki hazugságot szól, nem állhat meg szemeim előtt. Reggelenként elvesztem-e földnek latrait, hogy kigyomláljak az Úrnak városából minden gond.

84. Zsoltár. Az éneklő mesternek, a Gittitre, Kórá fiainak zsoltára. Mi is szerelmetesek a te hajlékaid, seregeknek ura. Kívánkozik, sőt emésztődik lelkem az Úrnak tornácai után, szívem és testem újjongnak az élő Isten felé. A veréb is talál házat, és a fecske is fészket magának, ahová fiait helyezhesse, a te oltáraidnál, ó seregeknek ura, én királyom és én Istenem. Boldogok, akik lakoznak a te házadban, dicsérhetnek téged szüntelen. Boldog ember az, akinek te vagy erőssége, és a te ösvényeid vannak szívében. Átmenvén a siralom völgyén forrássá teszik azt, bizony áldással borítja el korai esőt. Erőről erőre jutnak, míg megjelennek Isten előtt a Sionon. Uram, seregeknek Istene, hallgasd meg az én könyörgésemet, hallgasd meg Jákobnak Istene. Mi pajzsunk, tekints alá, ó Isten, és lásd meg a te felkented orcáját. Mert jobb egy nap a te tornácaidban, hogy sem ezer másutt. Inkább akarnék az én Istenem házának küszöbén ülni, hogy sem lakni a gonoszok sátorában. Mert nap és pajzs az Úristen, kegyelmet és dicsőséget ad az Úr, nem vonja meg a jót azoktól, akik ártatlanul élnek. Seregeknek ura, boldog ember az, aki bízik benne.

0: Találkozás Jézussal.
1: Van-e még valami, amiben megbízhatunk? Hát az előttem szólók már ugyanezt próbálták bizonyítani, hogy igen, a Biblia az, amiben az ember megbízhat. De azt is tudom, hogy az emberek nagy része nem a Bibliánál kezdi, hanem valami másban szeretne megbízni. És én hiszem azt, hogy minden más a Biblián kívül olyan, mint ez a kötél, amelyik már majdnem elszakadt. Jobb könyvében találunk egy idézetet, amikor azt mondja, hogy mivel szétfoszol bizakodása, és bizodalma olyan lesz, mint a pókháló. Házára támaszkodik, és nem áll meg, kapaszkodik bele, és nem marad meg. Jobb csak egy dolgot említ itt, hogy valaki az ő saját házában bízik. De megnézhetjük azt, hogy az emberek mi mindenben bíznak mai nap, és kivéve a Bibliát. A Biblia az egyetlen olyan könyv, olyan mű, amelyre teljesen rábízhatjuk a mi életünket. És ebben a 20 percben, ami előttünk áll, megpróbáljuk megnézni azt a Bibliából, a saját tapasztalatainkból, hogy miért bízhatjuk rá a mi életünket Isten igéjére, a Bibliára. A Biblia azt állítja saját magáról, hogy Istentől ihletett. Nem emberek szerezték, emberek írták, de Isten a szerzője, a Szentlélek a szerzője. Péter apostol levelét is említette István, Gyűrűs István testvérem, mert sohasem ember akaratából származott a prófétai szó, hanem a Szentlélektől indítatva szólottak az Istennek szent emberei. Tehát amikor a Bibliát a kezünkbe vesszük, nem olyan gondolatokkal és olyan érzésekkel tesszük, hogy egy emberi művet tartunk a kezünkben, megnézzük, hogy mi volt a véleménye Pálnak, Péternek bizonyos dolgokról, hanem azt keressük meg a Bibliában, hogy mit üzen Isten a mi számunkra az ő igéjén keresztül. Tehát a Biblia azt állítja önmagáról, hogy isteni eredetű, olyan emberek írták, akiket a Szentlélek vezetett. Maga Jézus is, amikor ezen a földön járt, bizonyította azt, hogy az ő életét, az ő szolgálatát rábízza Isten igéjére. Jézus Krisztus Isten volt, és mégis az ő szolgálatát, az ő földi szolgálatát a Szentírásra bízta. Akkor, amikor az ellenség, a sátán megkísértette őt a pusztában, akkor Jézus azt mondta, hogy megvan írva. Nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden ígével, amely Isten szájából származik. Következő kísértése is, és a harmadik kísértése is Jézus úgy válaszolt, hogy megvan írva. Ha maga Jézus Krisztus rábízta az ő életét, rábízta az ő szolgálatát a Bibliára, úgy gondolom, hogy akkor nekünk is ezt kell tennünk, hiszen Jézus a mi példaképünk. Jézus azt is mondta, hogy a te ígéd igazság. A Biblia az igazság. A Biblia proféciái is bizonyítják azt, hogy a Biblia isteni eredetű mű. Ézsás proféta könyvében olvashatjuk, én vagyok az Úr, újakat hirdetek, mielőtt meglennének, tudatom veletek. És aztán felteszi a kérdést, hogy melyik Isten az, aki így előre meg tudja mondani a jövőt. Attól Isten, hogy

0: Kezdettől fogva tudja azt, ami be fog teljesedni. Isten vagyok én, és nincs hozzám hasonlatos, ki megjelentem kezdettől fogva véget, és előre azokat, amik még meg nem történtek. Hát találkozunk olyan emberekkel is, akik azt állítják, hogy ők meg tudják mondani a jövőt. Nostradamus például azt állította, hogy ő meg tudja mondani a jövőt, és nagyon-nagyon sok ember hisz benne, talán többen, mint a Bibliában. De tudjuk azt, hogy az ő jövendőléseiből csupán 2% teljesedik. 100-ból 2. És ezek is olyan általános jellegűek. Például olyan, mint hogy holnap felkél majd a nap, vagy hasonló. És Isten ígéje 100%-ban teljesedik, és mégis az emberek az olyan műveket keresik, mint a Nostradamus művei. Tehát a Biblia jövőre vonatkozó előrejelzései bizonyítják azt, hogy isteni eredetű mű van a kezünkben akkor, amikor olvasunk. Néhány ilyet szeretnék megemlíteni, ilyen jövendőlést. Nincs időnk arra, hogy bőven foglalkozunk ezekkel a kérdésekkel. Az igéket ott megtaláljuk, és el lehet olvasni. A Biblia elmondja, hogy Dániel idejétől kezdve 4 világbirodalom fog támadni, és elmondja azt, hogy pontosan mi fog bekövetkezni egészen Jézus eljöveteléig a világ politikai életében. Róma, a Méd-Perzsa birodalom, Görögország, a római birodalom, és majd a darabokra hullott római birodalom. A Biblia elmondja azt, hogy Círus fogja bevenni Babilont, 300 évvel a teljesedés előtt a Biblia megmondja nevét ennek a hadvezérnek, elmondja, hogy Círus lesz, és ő lesz az, aki a babiloni birodalmat be fogja venni. A történelem bizonyítja, hogy ez pontosan így is történt. A Biblia arról is beszél, hogy miután Babilont lerombolják, sohasem fogják megépíteni. Saddam Hussein elkezdett építeni néhány épületet, néhány palotát Babilon romjaira, aztán ott vannak a nagy romhalmaz tetején, de tudjuk azt, hogy igazából folytatni már nem tudja, mert a Biblia elmondta, hogy soha nem fogják megépíteni Babilont. Egyiptomról a Biblia azt mondja, hogy soha nem lesz vezető hatalom a nemzetek között. Nem mondja azt, hogy nem fog megépítetni, nem mondja azt, hogy nem fogják lakni, csak azt mondja, hogy nem lesz vezető hatalom. És abban az időben egy világbirodalom volt, egy világhatalom volt, és a proféta ezt megmerte mondani, hogy nem lesz többé világhatalom Egyiptom. És ezt látjuk, hogyha megnézzük a térképet, ott találjuk Egyiptomot, de a politikai életben nincsen olyan befolyása, mint annak idején volt. A Biblia beszél a földet megrázó katasztrófákról és a félelemről az idők végén, Lukács evangéliumában. Beszél az erkölcsi romlásról és a lelki hanyatlásról és az utolsó időben. Beszélünk arról a félelemről, amiről a Biblia is beszél, ami jellemezni fogja a mi világunkat az utolsó időben, akkor nem kell sok kommentárt hozzáfűznünk. Bizonyára felelevenednek előttünk azok a képek, hogy hogyan menekültek a megrémült emberek akkor, amikor ezek az események megtörténtek. Az erkölcsi romlásról is beszéltünk, amiről a Biblia beszél, és hogyha megnézzük ezt a szakaszt, végezhetünk egy próbát. Ha hazamegyünk, vegyünk egy napilapot, és olvassuk el csak egyetlen egy újságot, és nézzük meg, hogy ezekből, amit Pál apostol elmond, hogy mi lesz az utolsó időben, nézzük meg, hogy hányat találunk meg a felsorolt bűnök közül. Szeretném elolvasni. Azt pedig tudd meg, hogy az utolsó napokban nehéz idők állnak be, mert lesznek az emberek magukat szeretők, pénzsovárgok, kérkedők, kevélyek, káromkodók, szüleik iránt engedetlenek, háládatlanok, tisztátalanok. Szeretet nélkül valók, kérlelhetetlenek, rágalmazók, mértéktelenek, kegyetlenek, a jónak nem kedvelői, árulok, vakmerők, felfualkodottak. Inkább a gyönyörnek, mint Istennek szeretői. Kiknél megvan a kegyességnek látszata, de megtagadják annak erejét, és ezeket kerüld. Ha egy újsággal összehasonlítjuk, csak egyetlen egy napilappal, megnézzük, vajon hány bűn fordulna elő egyetlen egy napilapban ezek közül. Én azt hiszem, hogy nem sok hiányozna. Helytállóak-e a Biblia tudományos kijelentései? Hát úgy gondolom, hogy erről viták vannak, de hiszem azt, amit a Biblia mond, amit a Zsoltárokban is találhatunk, a te ígédnek summája igazság, vagy egy másik kijelentés, de mikor eljönöm az igazságnak lelke, elvezérel titeket minden igazságra. A Biblia kijelentései igazak és helytállóak. Nézzünk meg néhányat ezek közül. Jobb könyv a legrégebbi könyv a Bibliában, és ezt olvassuk, ő függeszti föl a földet a semmiség fölé. Ez volt a közhiedelem akár a középkorban is a világról. Oszlopokonnál, és tudjuk a hogy miben hittek az emberek. Jó pedig azt mondja, hogy Isten a semmiség fölé függeszti fel a mi földünket. Ézsás proféta könyvében azt olvassuk, hogy Isten ül a föld keregsége fölött. A Biblia megmondta, hogy a föld kerek századokkal előtte, hogy az emberek felfedezték volna. Jobb, egy másik ilyen kijelentést is tesz. Mikor a szélnek súlyt szerzett. Nagyon-nagyon sok ideig úgy gondolták, hogy a levegő az semmi, annak nincsen súlya, és nem is olyan régen fedezték fel azt, hogy a levegőnek igenis súlya van. Jobb pedig, aki jobb könyv, amely legrégebben keletkezett, elmondja azt, hogy a levegőnek, a szélnek súlya van. A Biblia egészségügyi rendelkezései 3500 évvel megelőzték korukat. Helytállóak ma is. Nem akarok felsorolni ezek közül a rendelkezések közül, mert nagyon sok van. Nagyon sokan éltetik az egyiptomi orvoslást, de hogyha összehasonlítjuk a korabeli egyiptomi orvoslást és azt, amit Mózes Isten népe elé tárt, látjuk azt a hatalmas különbséget. És ez is bizonyítja, hogy isteni eredetű a Biblia. Még most is hatalmas problémák keletkeznek, ha higiéniás kérdéseket nem megfelelően kezelik. Történelmi feljegyzései helyesek-e a Bibliának? Ézsaiás 45:19, én az Úr igazságot szólok, és megjelentem, amik igazak. A Biblia történelmi kijelentései helytállóak. Nagyon sok ideig azt gondolták bizonyos kijelentésekről, hogy ezek csak legendák, ezek csak mondák, és nem találtak rájuk bizonyítékokat. A szkeptikusok évekig megbízhatatlanak tartották a Bibliát azért, mert említette a Hetita népet, említette Ninivét, Sodomát és Gomorát, és azt mondták, hogy ezek a népek, ezek a városok nem is léteztek. Ma már nem sok olyan tudós találunk, aki kétségbe vonná ezeknek a városoknak, ezeknek a népeknek a létét. Egyiptomban a Karnaki templomban, hogyha oda ellátogatunk, akkor 100 izraeli városnak a nevét találjuk a különböző feliratokon. Ezekről a városokról is nagyon-nagyon sokáig azt mondták, hogy nem is léteztek ezek a városok, csak a Biblia lapjain találhatók. Ugyanitt Karnakban olvashatunk egy feliratot, ami a Bibliában is megtalálható, szinte szóról szóra. Királyok első könyve 14:25-26. Róbám uralkodásának 5. évében fölvonult Sisák Egyiptom királya Jeruzsálem ellen, elvitte az Úr templomának a kincseit, meg a királyi palota kincseit, mindent elvitt, még a kerek aranypajzsokat is mind elvitte, amelyeket Salamon készítetett. Ezen a fal felületen találjuk ezt a feljegyzést, amit a Biblia is leír, és amiről sokáig azt gondolták, hogy nem volt igaz. A kritikusok sokáig tagadták Belsazár király, Sargon király létezését, de ezek mind-mind bebizonyosodtak, hogy igenis léteztek. A szkeptikusok azt is mondták, hogy nem Mózes írta Mózesnek tulajdonított könyveket, mert említi az írást, említi a kerekes járműveket, és ők úgy gondolták, hogy Mózes idejében ezek nem léteztek. Hát ezek mind bizonyosodtak, hogy igenis léteztek. Nem találtak még olyan régészeti feljegyzést vagy feltárást, ami az ellenkezőjét bizonyította volna. Minden újabb és újabb feltárással a Biblia hitelességét erősítik meg. A Biblia egysége is arról tanúskodik, hogy isteni eredetű. 66 könyve van a Bibliának, 3 kontinensen keletkezett, 3 nyelven írodott, 40 különböző ember, minimum 40 különböző ember a szerzője, királyok, pásztorok, tudósok, államférfiak, hadvezérek, halászok, papok és volt egy orvos is közöttük. Több mint 1500 vagy 1700, 1600 év alatt írodott a Biblia. Ha csak azt nézzük meg, ha valaki ma ír egy könyvet, akár egy tudományos könyvet is, és aztán eltelik 30-40 év, és ugyanabban a témában ír egy másik könyvet, és a kettőt összehasonlítjuk, már rengeteg ellentmondást találunk benne. 1600 éven keresztül írodott. Különböző emberek írták, különböző felkészültségű emberek írták, és mégsem találunk benne ellentmondást a Bibliában azért, mert isteni eredetű. Talán egy példával szeretném itt szemléltetni. Tegyük fel, hogy belép valaki ezen az ajtón, és egy furcsa alakú márványtömböt helyez ide elénk. Aztán ő elmegy, és kiderül, hogy Dél-Afrikából jött, Következő percben más valaki is bejön, és egy másik különleges alagú márvány tömböt helyez el erre a tömbre, és aztán ő is elmegy, kiderül, hogy mondjuk Észak-Amerikából jött, és aztán 40 ember sorba bejön, és mindenki elhelyez egy bizonyos alakú márvány tömböt erre az alapra. És akkor, amikor az utolsó ember is elmegy, akkor egy szép szobrot látunk. Kiderül az is közben, hogy ezek az emberek soha nem találkoztak egymással, nem is ismerték egymást. Vajon mire tudnánk következtetni? Hogy mégis egy szép szobor. Valaki megszervezte, volt egy közös tervező. Elküldte a tervrajzot az egyiknek, és azt mondta, hogy így készítsd el. Elküldte mind a 40-nek, és elmondta a sorszámát is, és akkor, amikor ők elhozták ide ezek a darabokat, akkor egy tökéletes egységet alkot. Ezt tette Isten. Mózesnek elmondta, hogy mit kell leírni. Megmondta Dánielnek, hogy mit kell leírni. Megmondta ezeknek az embereknek, és amikor ez a könyv így egyben van, a Biblia 66 könyve egy tökéletes egységet alkot, ez arról szól, hogy van egy közös szerző, és ez a szerző ez nem ember, hanem Isten, a Szentlélek. Az isteni eredet milyen bizonyítékait találjuk az ember életében? Korintusi levélben, a második levél 5. fejezet 17. versében olvassuk, azért, ha valaki Krisztusban van, új teremtés az, a régiek elmúltak, ímé újjá lett minden. Ha valaki elfogadja a Bibliát, átalakítja az ő életét. Az iszákos józanná, az erköstelen tisztává, a szenvedélyek rabja szabaddá, az Isten káromba tisztelettudóvá, a félénk bátorrá, a goromba pedig kedvessé lesz. Milyen más mű tudja ezt létrehozni egy emberben? Egyetlen ez sem, csak a Biblia azért, mert isteni eredetű. Olvastam egy történetet egy ateistáról, aki egy szigeten látogatott el, ahol korábban kannibálok éltek. És az egyik ember épp Bibliát olvasott. Odalépett hozzá, és azt mondta, hogy hát ebben a felvilágosult korban még olvas valaki Bibliát, hát maga hisz ebben az elavult könyvben. És akkor ez az ember azt válaszolta, barátom, hálás lehetsz azért, hogy mi hiszünk ennek a könyvnek, különben megennénk téged ebédre. Azt hiszem, hogy el lehet gondolkodni azon, hogy milyen változást okozott ezeknek az embereknek az életében az, hogy ők olvasták a Bibliát. A messiási jövendőlések beteljesedése is arról szól, hogy a Biblia isteni eredetű. Jézus Mózestől kezdve, az írásokon keresztül, a prófétákon keresztül magyarázta tanítványoknak mindazokat, amelyek a messiásban, Jézus Krisztusban kell teljesedni. A Biblia beszámol arról, hogy Jézusnak Betlehemben kell születni, Szűztől, Dávid leszármazottja lesz, Herodes megkísérli megölni, egy barátja elárulja, 30 ezüstpénzért árulják el, és sok-sok ilyen jövendőlés. Több mint 300 ilyen jövendőlés van a Bibliában, az Ószövetségben, amelyek pontosan teljesedtek az Új Szövetségben. Egy tudós az ő csoportjával a 300-ból 8 jövendőlést kiválasztott, és matematikai valószínűség számítást végzett. Látható ez a hatalmas szám, hogy mekkora lehet a matematikai valószínűsége annak, hogy véletlenül egy emberben teljesedtek volna azok, amelyek Jézusra teljesedtek. A 300-ból csak 8. Tehát teljesen lehetetlen az, hogy véletlenül teljesedtek volna be ezek, amelyeket a Biblia elmond a Mesiásról. A Biblia elmondja azt, amire soha nem jöttünk volna rá. Elmondja azt, hogy Isten a világot 6 szó szerinti 24 órás nap alatt teremtette. Elmondja azt, hogy az egész világra kiterjedő özönvíz elborította a földünket, és minden élőt elpusztított, kivéve Noét és azokat, akik bent voltak a bárkában. Elmondja azt is, hogy a népek különböző nemzetségei a Bábel tornyánál kezdődtek el. Ezekről nem tudnánk anélkül, hogy a Biblia nem mondaná el ami számunkra. Az evolucionisták soha nem fogják megtudni a Föld korát. Számolgatják, hatalmas számokat mondanak el, de soha nem fogják megtudni, hogy mennyi idős a mi Földünk azért, mert Isten a világot egy bizonyos korúnak teremtette. Ha megvizsgálta volna valaki Ádámot és Évát a teremtés második napján, másnapján, miután Isten megteremtette őket, azt mondta, hogy 24 évesek, 25 évesek, levágtak volna egy fát, megszámolták volna az évgyűrűket, elmondták volna, hogy hány éves, de Isten egy bizonyos korúnak teremtette a mi Földünket. Isteni eredetét bizonyítja az is a Bibliának, ahogyan hat az ember életére, ahogyan vezeti az embert. A 119. Zsoltárban olvassuk, lábaim előtt mécses a te ígéd, és ösvényem világossága. Semmi másra és senki másra nem tudjuk úgy rábízni a mi életünket, mint a Bibliára. A Biblia megmondja nekünk az egyenes utat. Isten azt mondja, kiáltó szó mögötted, ha jobbra vagy balra eltérnél. Isten az ő ígé által vezet bennünket. Megválaszolja az élet legbonyolultabb kérdéseit. Honnan jövök? Elmondja, hogy Isten teremtett a saját képmására. Nem véletlenül valami ős iszapból álltam elő, hanem Istennek a teremtménye vagyok. Mi Istennek a hatalmas királynak a gyermekei vagyunk. Elmondja azt is, hogy annyira értékesek vagyunk Isten szemében, hogy a legdrágábbat az ő fiát adta érettünk azért, hogy mi szabadok lehessünk. És elmondja azt is, hogy ő vissza akarja állítani az ő képmását bennünk. Elmondja, hogy miért vagyunk itt? Miért vagyunk ezen a földön? Találkozunk Jézussal, hogy megismerjük őt, hogy elfogadjuk őt. Mit tartogat számunkra a jövő? A jövő nem találgatás kérdése. Nem bizonytalanság, hanem elmondja azt, hogy Jézus vissza fog jönni érettünk hamar, hogy elvigyen bennünket abba a gyönyörű otthonba, amelyet készített a mi számunkra. Ez is bizonyítja isteni eredetét. Tudjuk, hogy hova fogunk majd menni. Isten szava nem egy faj, egy kor, egy nemzet vagy egy kultúra könyve. Keleten írodott, de a nyugati embert is megszólítja. Behatol az alázatos ember lakásába, és a gazdagok palotájában is ott találjuk. A gyermekek kedvelik izgalmas történeteit, hősei fiatalokat inspirálnak. Szülők bölcsességet találnak benne gyermekeik neveléséhez. A betegek, magányosak, az idősek vigaszt és reménységet találnak benne egy jobb életre. A Biblia szeretetet ébreszt az ellenségekben, a büszke embert alázatossá teszi, az önző ember pedig nagy lelkűvé. Megerősít, amikor gyenge vagyok, jó kedved elít, amikor reménytelen vagyok, vigasztal, amikor szomorú vagyok, vezet a bizonytalanságban, erőt ad, amikor fáradt vagyok. Megmutatja az embernek, az embereknek, hogyan éljenek bátorságosan, és hogyan halljanak meg félelem nélkül. Ha csak ez az utolsó kocka lenne a képen, és ezt tanulnánk meg, hiszem, hogy ez is elég lenne. Megmutatja, hogy hogyan éljünk bátorságosan, és hogyan halljunk meg félelem nélkül. Kell ennél több? Nem. Jézus azt mondta, a te ígéd igazság. Ezt teszi velünk ez a könyv, és az én kívánságom az, hogy hát ezután, a mai nap után még nagyobb tisztelettel vegyük a kezünkbe a Bibliát, még több vágyakozás legyen bennünk, hogy olvassuk azt, amit Isten nekünk üzent, hiszen Istennek a levele nem emberek gondolatát tartalmazza, hanem Isten számunkra küldött üzenetét. Az én kívánságom az, hogy amit itt felsoroltunk, az valósuljon meg a mi életünkből, Isten kegyelméből.
1: Második Zsoltár. Miért dühösködtek a pogányok, és gondolnak hiába valóságot a népek? A föld királyai felkerekednek, és a fejedelmek együtt tanácskoznak az Úr ellen és az ő felkentje ellen. Szaggassuk le az ő bilincseiket, és dobjuk le magunkról köteleiket. Az egekben lakozó nevedi, az Úr megcsúfolja őket. Majd szól nékik haragjában, és megrettenti őket gerjedelmében. Én kentem ám fel az én királyomat a Sionon, az én szent hegyemen. Törvényül hirdetem, az Úr mondá nékem, én fiam vagy te, én ma nemzettelek téged. Kérjed tőlem, és odaadom néked a pogányokat örökségül, és birtokodul a föld határait. Összetöröd őket vasveszővel, széjjel zúzod őket, mint cserépedényt. Azért királyok, legyetek eszesek, és okuljatok földnek bírái. Szolgáljátok az Urat félelemmel, és örüljetek reszketéssel. Csókoljátok a fiút, hogy meg ne haragudjék, és el ne vesszetek az úton, mert hamar felgerjed az ő haragja. Boldogok mindazok, akik ő benne bíznak.

103. Zsoltár. A Dávidé. Áldjad én lelkem az Urat, és egész bensőm az ő szent nevét. Áldjad én lelkem az Urat, és el ne feledkezzél semmi jó téteményéről. Aki megbocsátja minden bűnödet, meggyógyítja minden betegségedet, aki megváltja életedet a koporsótól, kegyelemmel és irgalmassággal koronáz meg téged. Aki jóval tölti be a te ékességedet, és megújul a te ifjúságod, mint a sasé. Igazságot cselekszik az Úr, és ítéletet minden elnyomottal. Megismertette az ő útait Mózessel, Izrael fiaival az ő cselekedeteit. Könyörülő és irgalmas az Úr, késedelmes a haragra, és nagy kegyelmű. Nem feddődik minduntalan, és nem tartja meg haragját örökké. Nem bűneink szerint cselekszik velünk, és nem fizet nékünk a mi álnokságaink szerint. Mert amilyen magas az ég a földtől, olyan nagy az ő kegyelme az őt félők iránt. Amilyen távol van a napkelet a napnyugattól, olyan messze veti el tőlünk a mi vétkeinket. Amilyen könyörülő az atya a fiakhoz, olyan könyörülő az Úr az őt félők iránt. Mert ő tudja a mi formáltatásunkat, megemlékezik róla, hogy por vagyunk. Az embernek napjai olyanok, mint a fű, úgy virágzik, mint a mezőnek virága, hogyha által megy rajta a szél, nincsen többé, és az ő helye sem ismeri az többé. De az Úr kegyelme öröktől fogva való, és örökké való az őt félőkön, és az ő igazsága a fiaknak fiain. Azokon, akik megtartják az ő szövetségét, és megemlékeznek az ő parancsolatjairól, hogy azokat megcselekedjék. Az Úr a mennyekbe helyeztette az ő székét, és az ő uralkodása mindenre kihat. Áldjátok az Urat, ő angyalai, ti hatalmas erejűek, akik teljesítitek az ő rendeletét, hallgatván az ő rendeletének szavára. Áldjátok az Urat, minden ő serege, ő szolgái, akaratának teljesítői. Áldjátok az Urat, minden ő teremtményei, az ő uralkodásának minden helyén. Áldjatok!

Negyedik Zsoltár. Az éneklő mesternek a neginótra, Dávid Zsoltára. Mikor kiáltok, hallgass meg engem, igazságomnak Istene, szorultságomban tágtért adtál nékem, könyörülj rajtam, és halld meg az én imádságomat. Emberek fiai, meddig lesz gyalázatban az én dicsőségem, meddig szerettek hiába valóságot, és kerestek hazugságot. Tudjátok meg hát, hogy kedveltjévé választott az Úr, meghallja az Úr, ha hozzá kiáltok. Haragudjatok, de ne vétkezzetek. Beszéljetek szívetekkel a ti ágyas házatokban, és csillapodjatok. Igazságnak áldozatával áldozzatok, és bízzatok az Úrban. Sokan mondják, kicsoda láttat velünk jót. Hozd fel ránk arcodnak világosságát, ó Uram! Nagyobb örömöt adsz így szívemben, mint amikor sok az ő búzájuk és boruk. Békességben fekszem le, és legott elaluszom, mert te, Uram, egyedül adsz nékem bátorságos lakozást.

73. Zsoltár, Aszáf Zsoltára. Bizony jó Izraelhez az Isten, azokhoz, akik tiszta szívűek. De én már-már meghanyatlottak lábaim, és kis híja, hogy lépteim el nem iszamodtak, mert irigykedtem a kevélyekre, látván a gonoszok jó szerencséjét. Mert halálukig nincsenek kínjaik, és az ő erejük állandó. A halandók nyomorúságában nincs részük, és az emberekkel nem ostoroztatnak. Ezért nyakuknak ékessége, kevésség, ruhagyanánt erőszak borítja őket. A kövérség miatt kinnülnek az ő szemeik, elméjük, gondolatai csaponganak. Gúnyolódnak és gonoszságot szólnak, elnyomásról beszélnek fennhéjázással. Az égre tátogatják szájukat, és nyelvük eljárja a földet. Azért fordul az ő népe ide, hogy telepohár vizet szürcsölnek. És mondják, mint tudhatná ezt Isten, és van-e a magasságosban értelem. Ímé ezek gonoszok, és örök biztonságban vagyont gyűjtenek. Bizony, hiába tartottam én tisztán szívemet, és mostam ártatlanságban kezeimet, mert nyomorgattatom minden napon, és ostoroztatom minden reggel. Ha azt mondom, ilyen módon szólok, ímé a te fiaid nemzedékét árulom el. Gondolkodom, hogy ezt megérthessem, de nehéz dolog ez szemeimben. Míg nem bemenék az Isten szent helyébe, megértem azoknak sorsát. Bizony, sikos földön helyezted el őket, pusztaságokra vetetted ki őket. Mind elpusztulnak egy szempillantásban, elvesznek, elenyésznek a rettegéstől. Mint álmot, ha felserkenünk, te, Uram, ha felserkensz, úgy veted meg képüket. Hogyha keseregne szívem, és háborognának veséim, akkor balgatag és tudatlan volnék én, oktalan állat volnék te irántad. De én mindenkor veled vagyok, te fogod az én jobb kezemet. Tanácsoddal igazgatsz engem, és azután dicsőségbe fogadsz be engem. Kicsodám van az egekben, náladnál egyébben nem gyönyörködöm a földön. Ha elfogyatkozik is testem és szívem, szívemnek kősziklája, és az én örökségem, te vagy, ó Isten, mindörökké. Mert ímé, akik eltávoztak tőled, elvesznek, mind kiírtod azokat, akik elhajolnak tőled. De én, Isten közelsége, oly igen jó nékem. Az Úristenben vetem reménységemet, hogy hirdessem minden te...

98. Zsoltár. Énekeljetek az Úrnak új éneket, mert csoda dolgokat cselekedett, és megsegítette őt az ő jobb keze és az ő szentséges karja. Tudtulatta az Úr az ő szabadítását, a népek előtt megjelentette az ő igazságát. Megemlékezett az ő kegyelméről és Izrael házához való hűségéről. Látták a föld határai mind, ami Istenünknek szabadítását. Vígan énekelj az Úrnak, te egész föld! Harsugjatok, örvendezzetek és zengedezzetek! Zengedezzetek az Úrnak hárfával, hárfával és hangos énekléssel, trombitákkal és kürtzengéssel vigadozzatok a király az Úr előtt. Harsogjon a tenger és minden benne való, a világ és akik lakoznak benne. A folyóvizek tapsoljanak, a hegyek együttesen örvendezzenek az Úr előtt, mert eljön megítélni a földet, megítéli a világot igazsággal és a népeket méltánnal.

0: Igen, morzsa.
1: Szeretettel köszöntelek benneteket, drága testvéreim, ezen az alkalmon, amikor tovább folytatjuk Jézus Krisztus példázatainak tanulmányozását. A mai témakörünk Jézus Krisztusnak azt a példázatát, amit múlt vasárnap elkezdtünk, a mai témakörünknek a címe: kérjünk, hogy adhassunk. Jézus Krisztus itt két példázatot mondott el, tehát ismétlem, kérjünk, hogy adhassunk. Elolvasom Isten segítségével az, amit Jézus Krisztus elmondott, azzal kapcsolatban, hogy kérjünk, hogy adhassunk. Lukács evangéliumának 11. részében az 5-től a 8-ig terjedő verseket olvasom. És mondanékik, ki az közületek, akinek barátja van, és ahhoz megy éjfélkor, és ezt mondja neki: barátom, adj nékem kölcsön 3 kenyeret, mert az én barátom én hozzám jött az útról, és nincs mit adjak enni. Az pedig onnét belülről felelvén ezt mondá: ne bánts engem, immár az ajtó be van zárva, és az én gyermekeim velem vannak az ágyban, nem kelhetek fel, és nem adhatok néked. Mondom néktek, ha azért nem fog is felkelni és adni, mert a barátja, de annak tolakodása miatt felkér és ad néki, amennyi kell. Kedves testvérem, először szeretnék valamit bemutatni. Ne kövezzetek engemet meg a következő okfejtésért, gondolatmenetért. Általában a mi imáink énközpontúak. Reggeli imánkra figyeljünk oda, kérünk téged, hogy őrizd meg. Isten azt mondja, megőrizlek. Kérlek téged, vezesd a gyermekeimet egész napon át, viseljél gondot róla. Könyörgöm, adj erőt, egészséget, hogy tudjam végezni a mindennapi munkámat. Könyörgöm és kérlek téged, hogy őrizd meg az egészségemet egész napon át. És mi állandóan csak mit teszünk? Adjál, adjál, adjál, meg megint adjál, és végül képes vagyok-e tartani a kezembe a könyvet. Istenem, adjál még, és Isten ad nekünk. Istenem, adjál még, és Isten ad nekünk. És Istenem, adjál még, és Isten ad nekünk. Mi lesz velem? Na most értjük-e, hogy miről szól ez a példázat? Kérjünk, hogy adhassunk. Ha csak kérünk, és nem adjuk tovább, akkor mi önző imádságot mondunk Istennek. Ha mindent elfelejtetek, drága testvéreim, amit ma este tanulunk, de ezt magunkkal visszük, hogy ne csak magunknak kérjünk. Miért? Mert van egy régi-régi példa, egy misszionárius arra kért egy idős nénit, hogy a patakból kosárral, veszőkosárral merítse ki a vizet. És meregette szegény asszony, és sírva fakadt, visszament a misszionárushoz, hogy ha hogy gondolja azt, hogy veszőkosárral ki lehet meregetni a patakból a vizet. Azt mondja, én azt tudom, mondja a misszionárus, hogy nem lehet, de nézze meg, hogy milyen piszkos volt a veszőkosár, és most tiszta. Ha mi csak kérünk, és nem adjuk tovább, akkor mi nem tisztulunk meg az evangélium ismerete fényénél. De ha

továbbadjuk, akkor mások is boldogok lesznek. Ezért mondtam az imént, hogy sajnos mi magunknak kérünk, de amit kapunk, azt adjuk tovább. Kedves testvéreim, visszahozom a példázatot. Miről van szó? Arról van szó, hogy ki az közületek, akinek olyan barátja van, akihez akármikor az éjszakának bármelyik szakaszában el tudunk menni. Nem tudom, itt hány olyan barátunk van, amelyhez el tudunk menni az éjszakának bármelyik szakaszában, és fogad bennünket. Mert itt Jézus erről beszél, és azért teszem gyakorlatiassá Jézus Krisztusnak ezt a beszédét. És jön a barát, és azt mondja, hogy adj nékem kölcsön 3 kenyeret. Miért kér a barátjától a barát kenyeret? Magának, vagy azért, hogy adhasson? Nem szeretnék egész este e körül forogni, de a Jézus Krisztusnak ez a példázata arra szólít fel, hogy ne csak magunkért imádkozzunk. Ne csak magunkra kérjünk áldást. Ne csak magunknak kérjünk egészséget. Kérjünk azért, hogy tovább tudjunk adni. És itt is azt mondja tovább, hogy ha azért nem fog is felkelni, tehát fel fog kelni, és ad neki, mert kicsoda? Barátja. Na most, testvéreim, vajon Jézus Krisztus és a mi atyánk nekünk egy távoli valami, vagy pedig a barátunk? És ami még itt van, utána ezeket még részletesen szeretném boncolgatni, azt mondja, hogy annak tolakodása, annak kitartása miatt ad néki, amennyi kell. Ezt a 3 fogalmat kérünk, hogy adhassuk, ha kitartóan kérjük, megkapjuk, és mennyit kapunk? Majd később látni fogjuk az ígében, hogy ez hogy ismétlődik az evangéliumokban. Hangsúlyozni szeretném, kedves testvéreim, először ezt a példázatot, példázattal kapcsolatban azt, hogy Jézus Krisztus ezt a példázatot csak a tanítványainak mondta el. Kérjetek, hogy adhassatok. Én megáldalak benneteket, hogy ti is áldást lehessetek. Még egy példát hozok. Nem tudom, gondolkodtunk-e valamikor azon, hogy a holttengert miért nevezik holttengernek? Azért, mert semmi élet nincs benne, ez az egyik. A másik, hová folyik a víz a holttengerből? Sehová. A holttenger csak kap, de nem ad. Jézus Krisztus ebben a példázatban azt mondja, hogy kérjetek, én adok nektek amennyit kell, de nem csak azért adok, hogy önzően használjátok fel, hanem adjátok tovább. És itt néhány dolgot szeretnék hangsúlyozni. Úgy tudunk lelki tanítást adni, ha először kapunk. Úgy tudjuk a másikat vigasztalni, ha megvigasztaltatunk. Úgy tudjuk bátorítani a másik embert, ha mi is bátorítást kapunk Jézus Krisztustól. Senkit se küldjünk el éhesen. Testvéreim, ma olyan sok helyzet van, hogy emberek kérlegetnek. Akár bejönnek hozzánk, például Paricson az váruházból kijövök, és oda jön hozzám egy 12-3 éves kisfiú, és azt mondja, hogy bácsi, adjon 100 dinárt. Kérdezem tőle, hogy mire kell. Azt mondja, hogy kenyérre. Mondom, kisfiam, gyere, elmegy a bácsi veled, kiválasztod a kenyeret, és megveszem. Sarkon fordult, és ott hagyott. Sajnos a kérés nem mindig őszinte. De a mi imádságaink is lehetnek megszokottak.
Az imádságban ott vannak a bizonyos frázisok. Tegnap jelen voltam istentiszteleten is, és hallgatok egyik testvérnek az imáját, és többek között azt mondja el, bocsáss meg a mi vétkeinket, ha megbántottunk. Hát hadd kérdezem, van-e olyan nap, amikor nem bántjuk meg a jó Istent? De ezt honnan? Ezt hallotta másiktól. És frázisként használja, és nem gondolja végig. Következő, azért kérjünk, hogy másokat boldoggá tegyünk. Azért kérjünk, hogy vigasztalást tudjunk hozni. Azért kérünk, hogy bátorítsuk az elcsüggett embereket. Vannak ebben a faluban is emberek, akik betegek? Vannak emberek, akik bátorításra szorulnak? Mert nem csak a pénzen múlik a boldogság. Mert sokaknak van pénzük, és mégsem boldogok. Megfordítom a mondatomat. A gazdag emberek nagy része boldogtalan. Azt gondolja nagyon sok ember, hogy a pénz boldoggá teszi az embert. Én ismertem és ismerek dúsgazdag embereket. Csak például elmondok egy történetet. Ismerek egy embert, nagy gazdász, nem tudom, hogy hány hó gyümölcsöse van. Kérdezem tőle, miért vagy ideges? Sok termés lesz. És azon kell idegeskedni? Igen, alacsony lesz az ára. Másik évben miért vagy ideges, kevés termés lesz, kevés haszon lesz. Van ok mindig idegeskedésre? Mindig van. De van Istennek egy tanácsa. 55. Zsoltár 23. verse. Vesd az Úrra a te terhedet. Ő gondot visel rólad, és nem engedi, hogy valamikor ingadozzék az igaz. Kedves testvéreim, ne aggodalmaskodjunk feleslegesen. Mert a mi aggodalmaskodásunkkal semmit nem tudunk megoldani. Kérjünk Istentől, hogy áldás lehessünk. Kérjünk, hogy adhassuk. Ugye, hogy milyen sokszor elmondtam már ma este ezt, hogy kérjünk, hogy adhassuk, de menjünk tovább. A barát a baráttól éjfélkor kenyeret kér, hogy a vendégeinek adhasson. Ez a keresztény élet. Mi nem lehetünk holtenger, mi nem lehetünk zsák utca, mi a mennyei áldások tovább adói kell, hogy legyünk. A másik nagy kitartó kérés. Kedves testvéreim, elmondom egy kigondolt példát segítségével szeretném bemutatni, hogy miért kell kitartanunk az imában. Például egy hívő ember kér valamit Istentől. És azt mondja a sátán neki, hogy tudod mit, ez a te hívőd, aki azt mondja, hogy hisz benned, ez nem őszintén kéri. Ne hallgass meg az imádságát fél évig, és megálltod, hogy abba hagyja. Testvéreim, vannak-e dolgok, vannak-e imádságunknak tárgya, amelyért már fél éve imádkozunk? Vagy egy évet imádkozunk? Én ismerek egy szemét, aki 8 évig imádkozott a férjért, hogy fogadja el Jézus Krisztus, és Isten 8 év után hallgatta meg. Legyünk kitartóak a mi imádságunkban. Soha ne adjuk fel, nem mondjuk, hogy hiába imádkozok már egy éve, és semmi válasz nincs. Erre majd még később külön ki fogok térni. Van-e olyan barátunk, aki ez éjszaka bármelyik órában elmehetünk kérni valamit tőle? Ez volt az előbbi kérdésünk, igaz? És hány olyan barátunk van? Ha nem lett volna ennek az embernek barátja, akihez éjfélkor is el tudott menni, és amit kért, megkapta, tudott volna-e enni, adni a vendégeknek? Ezért a barátnak óriási szerepe van. Kinek a szerepében vagyunk mi? Késő érkező vendégében, aki a szomszédba megy kenyeret kérni, vagy aki nem akar adni. Látjátok, hogy milyen sok oldalról meg lehet közelíteni Jézus Krisztusnak ezt a rövid példázatát? Valakinek a szerepét betöltjük. Lehet, hogy vendégek vagyunk, akik későn érkezünk. Lehet, hogy a szomszédban azok vagyunk, akik megyünk kérni Istenhez, hogy adhassunk embertársainknak.
Nagyon különös, hogy Jézus Krisztus itt magát úgy mutatja be, mint aki nem akar adni. Visszatérek az előbbi példához, azt mondtam, hogy egy ember imádkozik Istenhez, hogy adjon neki ezt és ezt, és a sátán azt mondja Jézus Krisztusnak, hogy ne hallgass meg fél évig, ugye ezt mondtam el, meglátod, hogy abba hagyja. Sokszor igaza van-e a sátánnak? Van-e olyan, amiért egy éve már imádkozunk? Sok minden. Határozott kérés, vagy kérelem. Barátom, adj nékem kölcsön 3 kenyeret. Nem azt mondja, hogy tudod mit, kellene valamit adnom a vendégeknek, de adjál valamit. Legyünk mindig a imáinkban nagyon határozottak. Például a Szentírásban fel van jegyezve egy történet, Ábrahám a damaszkusi Eliézert, a leghűségesebb szolgáját megesketi, és azt mondja, hogy menj és hozzál feleséget az én fiamnak, az én rokonságomból. Hát honnan tudja azt szegény szolga, hogy az ő urának fia melyik rokonlánya lesz boldog? Odáll a kúthoz, amikor este felé mentek vizet meríteni, az asszonyok mentek vízét, és megint azt mondja, atyám, ma hozd elém azt a lányt, akit te az én uram fiának szenteltél. És legyen egy jel, és a jel az, hogy én kérek tőle egy pohár vizet, és az a lány kész megitatni a tevéimet. Zárjelbe hadd mondjam el, hogy 10 tevét vitt magával. És egy-egy teve 50-től 100 vizet képes meginni. Tehát határozottan kérte Eliézer Istent, és jött Rebeka, és pontosan azt mondta, hogy adjál egy pohár vizet, adott neki, és azt mondja, megitatom a tevédet is. Határozott kérelem, amikor imádkozunk Istenhez, ne általánosságban imádkozzunk. Amire szükségünk van, amit látjuk, hogy amit kell nekünk, azt tegyük. Tanuljuk meg Jézus tanítása szerint imádkozni. És most néhány igen-igen fontos dolgot. Legyünk kitartóak az imában. 1-2 év, 3 év, 4 év. Ha úgy érezzük, hogy az Isten akaratával megegyező a kérelem, akkor legyünk kitartóak az imában. Imáink ne legyenek énközpontúak. Erre utaltam az imént, amikor azt mondtam, hogy adjál nekem, adjál, hogy adhassak. Azért kérjük, hogy adhassuk. Bennünk is Krisztus önfeláldozó szeretete legyen látható. Kis mondja a Biblia, jobb kapni, mint adni, vagy jobb adni, mint kapni. Nagyon hasonló. Mit szeretek én? Adni jobban, vagy kapni? Nagy részt kapni. Ez az őszinteség. Azonban figyelemre méltó az, hogy a bibliai elv ide tartozik. És hogyha bennünk lakozik, bennünk él Krisztus, akkor az önfeláldozó szeretet látható az életünkben. Ha csak beszélünk róla, akkor az semmit nem ér a gyakorlat életben. Csak akkor kapunk újabb áldásokat, ha előbbieket továbbadjuk. Ez az, amire utaltam, amikor szedtem a könyvet, és végül mi lett az én kezemmel? Tudtam már többet áttenni a bal kezembe? Nem. De hogyha én ezt továbbadom, akkor újat kérhetek, és ezt is továbbadom, akkor megint kérhetek, mert üres a kezem, az egyik és a másik is, és tovább tudom adni. Kedves testvérem, több oldalról törekedtem megvilágítani Jézus Krisztusnak ezt a példázatát, és én nagyon-nagyon szeretnék mindannyiatoknak a szívére tenni azt, hogy szívleljük meg Jézus Krisztusnak ezt a példázatát is, és tegyük azt úgy, ahogy Jézus ebben a példázatban tanít. Példázatbeli barát annyit ad, hogy fejeződött be, amennyi kell. És itt szeretnék néhány igen-igen fontos elvet látni, az különösen az újszövetségi szentírásban, például
Efézus Berekhez írott levél 4 rész 7. verse. A kegyelemnek pedig mindegyikünknek a Krisztus ajándékának mértéke szerint adatott. Mit kapunk mérték szerint? Még a kegyelmet is. Isten tudja azt, hogy mennyi kegyelem szükséges egyikünknek, másikunknak, harmadikunknak. Mert emlékszetek arra az esetre, amikor Jézus Krisztus ott van a farizeus Simon házába, és Mária Magdolna bemegy, és rákönni azt a drága kenetet, és akkor a farizeus gondolja magában, ha ez valóban Jézus volna, akkor tudná, hogy ez a parázna nő enni az ő lábát. És Jézus Krisztus tudja, hogy miről gondolkodik Simon, és azt mondja, hogy akinek sok bocsátatott meg, az nagyon szeret. Vagy egy másik, aki a kevesen hű, az a sokon is hű. Aki a kevesen hamis, sokon is hamis az. Tehát itt azt mondja az ige Efézusi levélben, hogy a kegyelem pedig mindegyikünknek, a Krisztus ajándékának mértéke szerint adatott. Még a kegyelmet is mérték szerint kapjuk. Isten nem olyan, mint a példázatbeli szomszéd. Lukács evangéliumához térjünk, és Jézus Krisztus elmondja tovább a példázatot, egy másik példázatot, amely a Lukács evangélium a 11. rész 9 és 10. versében van. Én is mondom néktek, kérjetek, és megadatik néktek. Keressetek, találtok, zörgessetek, és megnyitatik néktek. Mert aki kér, mind kap. Aki keres, talál, és a zörgetőnek megnyitatik. Figyeljük meg Jézus Krisztus a kérésnek ezt a három formáját használja. Kérjetek, keressetek, zörgessetek. Kedves testvéreim, tudjuk-e mi azt, hogy mi a legjobb a mi számunkra? Igen, vagy nem? Nem tudjuk. Van egy régi-régi történet, Kínában volt egy idős ember, meg a fia, és a fiának eltört a lába. Összefutottak a faluból a szomszédok, jaj, szegény ember, milyen szerencsétlenül járt, fia eltört a lábát. Azt mondja az idős kínai, az apuka, lehet, hogy jó, lehet, hogy rossz. Nem sokára kitört a forradalom, minden fiatalt elvittek a háborúba, az ő fia otthon maradt. Ki tudja azt, hogy mi a jó nekünk, Istenünk? Egyezünk ezzel? De mi tegyük ezt a három dolgot, mert azt mondja, hogy akár kérünk, akár keresünk, akár zörgetünk, mindannyian kapunk. De sokszor úgy történik, hogy nem úgy kapjuk meg, ahogy mi kérjük. Mert az nem lenne áldásos számunkra. Ezért fogadjuk el, vagyis legyen a mi elvünk is, hogy ahogy Jézus Krisztus imádkozott, legyen meg a te akaratod. Gecsemáné kertjében. Jézus élete legyen a mi életünk is. János evangélium a 17. rész 19. versében, a főpapi imájában, figyeljük meg, hogy Jézus Krisztus hogyan imádkozik az Atyához. Én ő érettük oda szentelem magamat, hogy ők is megszenteltek ki legyenek az igazságban. Miért lehetünk mi bűnös emberek megszenteltek az igazságban? Mert volt valaki, és ez a valaki nem más, mint Jézus Krisztus, aki érettünk oda szentelte magát is feláldozva. Ő adott, hogy mi áldásban részesüljünk. Krisztus példázata című könyvben a 94. oldalon ezt az elvet találjuk. Isten próbára tesz, megaláz, hogy meglássuk, miért nem tud szent lelke által munkálkodni. Kedves testvéreim, megtörténhet, hogy különböző betegség, probléma ér bennünket, azért, hogy elgondolkozzunk az élet valóságáról. Elmondok szintén egy történetet. Kezdő lelkész voltam, és egy testvérnőnek a férje nagyon durva volt.
Nem is nagyon szerettem, mikor elmentem meglátogatni őket. Egyszer elmegyek, és azt mondja nekem, jaj, Faragó, olyan jó, hogy jött, olyan beteg vagyok, imádkozzon értem, hogy meggyógyuljak. Imádkoztam, 2 hét múlva elmegyek meglátogatni, jól van. Akkor azt mondtam, amikor imádkoztam, hogy ha meggyógyít Isten, akkor az első utam az imaházba lesz. És kérdeztem tőle, mikor 2 hét múlva meglátogattam, hogy akkor mikor találkozunk az imaházba. Már micsoda Isten, micsoda hit! És ez elismétlődött 3-4-szer. Következő alkalommal mentem, megint beteg volt, megint kért, hogy imádkoztam, megint meggyógyult. Amikor egészséges volt, nincs Isten, 3-szor ugyanez ismétlődik, 4-szer elmegyek hozzá, és azt mondja, hogy jaj, Farag, olyan rosszul vagyok, imádkozzon értem. Mondja neki, ne haragudjon, Istennel nem lehet játszani. Ne csak akkor keressük az Istent, amikor bajban vagyunk, hanem akkor is, amikor minden jól megy az életünkben. Figyeljük azonban meg, hogy Isten ígéretei feltételhez kötöttek. János Evangélium a 14 rész 15 és 21. verse. Ha engem szerettek, az én parancsolatomat megtartsátok. Mi a feltétel? A parancsolatok megtartása. És a 10 parancsolat megtartásával mit fejezzük ki? Azt, hogy szeretjük az Istent. Aki ismeri az én parancsolatomat és megtartja azokat, az szeret engem. Aki pedig engem szeret, az szereti az én atyám is. Én is szeretem azt, és kijelentem magamat annak. Kedves testvéreim, azt mondja, hogy azzal fejezzük ki Isten iránti szeretetünket, hogy megtartsuk a parancsolatait. Házasságból hozok egy példát. Kevés időt töltsek el, és sokat mondjak. Férje azt mondja a feleségnek, te így szeretlek, úgy szeretlek, majd megeszlek. De a felesége mellett tart 2-3 nőt. Mennyit ér a szó? Így szeretem az Istent, még úgy szeretem az Istent, még neki akarok szolgálni, de az életem teljesen másról tanúskodik. Mi az igaz, amit mondunk, vagy amit életünk? Mi életünk. És a mi életünk ad súlyt a mi szavainknak, pozitív és negatív irányban is. Ha az Istentől adott feltételek teljesítése nélkül kérünk valamit, akkor megsértjük Istent. Az elébb mit olvastuk? Ha engem szerettek, az én parancsolatomat megtartsátok. Igen, én szeretem az Istent, de nem tartom meg a parancsolatait. Akkor szeretem-e az Istent? De itt, ami kemény, ami nagyon elgondolkodtató, ha mi emberek nem teljesítjük az Isten által adott feltételt, és ha kérünk valamit, akkor megsértjük az Istent. Krisztus példázatai című könyvben ezt találjuk feljegyezve, ha kérünk, de nem engedelmeskedünk, olyan számlát akarunk az Úrral kiegyenlíteni, amelynek feltételeit mi magunk nem teljesítünk. Ha mi nem engedelmeskedünk Istennek, akkor sértjük az Istent, amikor kérünk tőle bármit. Az engedelmesség szabja meg. Nagyon különösek ezek a dolgok. Szeretnék, kedves testvéreim, még egy igét olvasni. Példabeszédek könyvének a 28. részéből pró és kontrát is olvasok. Mind a kettőt olvasom. Példabeszédek könyve 28. rész azt mondja a 13. versben, aki elfedezi az ő vétkét, nem lesz jó dolga. Aki pedig megvallja és elhagyja, irgalmasságot nyer. Ha takargatom a rossz szokásaimat, takargatom bűneimet, nem lesz jó dolgom, azt mondja. Ha pedig megvallja és elhagyja, a bűnt irgalmasságot nyer. Azonban a 9. versben nagyon-nagyon keményen fogalmaz Isten, lelkétől ikletett. Valaki elfordítja a fülét a törvény hallásától, annak könyörgése is utálatos. Ha én törvénytaposó vagyok, akkor mi az imádságom, mit mond a Biblia? Annak könyörgése is utálatos. Ezeket tartsuk szem előtt, amikor kérjünk, hogy adhassuk. Nézzük meg Jézus ígéretét,
János Evangélium a 15 rész 7. versében, ha én benne maradtok, és én beszédem bennetek marad, kérjetek, amit csak akartok, és meg lesz néktek. Figyeljük meg, hogy a Krisztussal való kapcsolatunk szabja meg, hogy imáink meg lesznek-e hallgatva. Vagy csak a mennyezetig mennek el. Becsületesek vagyunk-e Isten iránt? Malakiás próféta könyvéből hozom ezt az ígét, a 3. rész 7. verséből. Atyáitok idejétől fogva eltértetek rendeléseimtől, és nem tartottátok meg azokat. Mióta? Atyáitok idejétől. Tehát nem egy nap, két nap, éveken keresztül, évtizedeken keresztül. Tudta Izrael népe az igazságot, de nem tartotta be. Taposta. Mit mond tovább? Térjetek hozzám, és én is hozzátok térek. Kedves testvérem, figyeljük a sorrendet. Melyik megy előbb? Előbb Isten tér hozzánk, és utána mi ő hozzá, vagy először mi térjünk hozzá, hogy Isten hozzánk térjen. Mi térjünk? És kedves testvérem, hogyha ez nem látható egy keresztény ember életében, akkor az gyakorlatilag nem keresztény. És most figyeljük meg, amikor itt azt mondja, hogy térjetek hozzám, és én is hozzátok térek, azt mondja a seregeknek, ura, de azt mondjátok, miben térjünk, vagy miből térjünk meg? Ha én nem vagyok bűnös, minden hibámra, bűnömre magyarázatot tudok adni. De csak a Biblia nélkül, és nem a Bibliával. Imáink meghallgatásának feltételeit a következő képpen találjuk. Krisztus példázata című könyvnek 96. oldalában. Isten nem azt mondja, hogy kérd egyszer, és megkapod, hanem arra szólít, hogy lankadatlanul, álhatatosan imádkozzunk. Krisztus így szólt Máriához Lázár sírjánál, ha hiszel, meglátod majd az Isten dicsőségét utalva a testvérének a feltámadására. Tudjátok, testvéreim, hogy ez a probléma, hogy sok embernek nincsen élő hite. Jobban bízunk magunkban, mint Istenben. Évtizedeken keresztül figyelem azt, hogy emberek hogyan, mit mondanak el, és mi van bennük. Hát, jó segítségével reméljük, hogy meg tudjuk csinálni, de azért úgy érezzük, hogy ezt mi is meg tudjuk csinálni. Értsük, a vallás leple alatt mondjuk, hogy Isten segítségével csináljuk meg, de hát azért van nekem elég erőm ahhoz, hogy én fogjam azt és elvégezzem a munkát. Isten nélkül próbálunk eredményeket elérni. Soha. Sokat terveznek és keveset imádkoznak. Számos példa van a Bibliában, hogy tesznek fontos lépést emberek, a Bibliában van írva, de Isten tanácsát nem kéri ki. A szokásból mondott ima csak a mennyezetig jut el. Kedves testvéreim, amikor imádkozunk, Jézus azt mondja, ne legyetek sok beszédűek, mint a pogányok, akiknek nincsen reménységük. Nem a sok beszéd, nem a fél óráig elmondott ima határozza meg, hogy Isten meghallgatja, vagy nem, hanem az őszinte hitből, szívből fakadó. Legyünk kitartóak, mint a megszorult barát, aki elment kérni. Csak gyengülünk, ha másoknak nehézségeiről beszélünk. Próbáljunk, kedves testvéreim, Jézus Krisztusnak a példázata fényében sok mindent megváltoztatni az életünkben. Mert Isten tesz bennünket eredményessé, és nem a mi képességeink azok, amelyek bennünket eredményessé tesznek. Máté Evangélium a 19. rész 26. versében ezt olvassuk, Jézus pedig rájuk tekintvén mondanékik, embereknél ez lehetetlen, de Istennél lehetséges. Amire mi képtelenek vagyunk legyőzni rossz szokásainkat, csúnya szavainkat, bármi, ami elválaszt bennünket Istentől, ne adjuk fel a harcot, vívjuk a csatát Isten segítségével, hogy célba érjünk. Miért? Azért, mert ahol a hit őszinte, ott együtt jár az elfűség és az álhatatosság. Mi az, hogy elfűség? Isten a Bibliában számos elvet mondott, sok elvvel találkozunk. Ragaszkodjunk a Biblia elvekhez, legyünk álhatatosak, mi az, hogy következetesek.
És ezt találjuk feljegyezve Ésaiás próféta könyvének 40. részében, a 30 és 31. versben: elfáradnak az ifjak, és meglankadnak, megtántorodnak a legkülönbek is. De akik az Úrban bíznak, kik, akik az Úrban bíznak, erejük megújul, szárnyak elnek, mint a saskesejű, futnak és nem lankadnak meg, járnak és nem fáradnak el. Kik nem fáradnak el? Kik nem lankadnak el? Akik az Úrban bíznak. A legkülönbek is elfáradnak. Nem emberi erővel, nem emberi hatalommal fogunk célba érni, hanem Isten segítségével. Kedves testvéreim, kérjünk, hogy adhassunk. A Jézus nevében hittel elmondott ima áldásthoz ezt találjuk Róma belekhez írott levél 8 és 26. versében. Hasonlatosképpen pedig a lélek is segítségére van a mi erőtelenségünknek. Olyan bátorító. Volt már az életben, vagy van most is, hogy elcsüggedünk? Ahogy szoktuk mondani, elanyátlanodunk? Úgy érezzük, hogy nincs tovább erőnk vinni az élet gondját, terhét, problémáját. Lehet az egészségi, vagy betegség, vagy bármi más. És úgy érezzük, hogy most már vége. Hasonlatosképpen a lélek is segítségünkre van a mi erőtelenségünknek. Testvéreim, ha erőtelennek érezzük magunkat, ne felejtsük el, akkor vagyunk erősek. Miért? Mert ha erőtelennek érezzük magunkat, akkor két kézzel kapaszkodunk az Isten segítségébe. De ha úgy érezzük magunkat, hogy én mindenre képes vagyok, Isten, nincs Isten, nem kell nekem Isten, elég okos vagyok én, elég bölcs vagyok, elég erős vagyok én, majd én megcsinálom. Melyik az áldottabb lelkiállapot? Amikor erőtelennek érezzük magunkat, vagy amikor túlerősnek érezzük magunkat? Továbbolvasom, mert azt, amit kérnünk kell, amint kellene, nem tudjuk. Azért ismételtem meg, és még egyszer hozom, mert azt, amit kérnünk kell, amint kellene, nem tudjuk. De maga a lélek esedezik mi érettünk kimoghatatlan fohászkodásokkal. Ha csak mi imádkozunk, az vajmi keveset ér. De ha a lélek esedezik értünk, akkor célt értünk. A Szentléleknek óriási munkája van, és ezért, ha mi Krisztusban vagyunk, akkor ez lesz látható a mi életünkben is. János első levelében, a 3. rész 24. versében ezt olvasom: aki az ő parancsolatait megtartja, az ő benne marad, és ő is abban. És abból ismerjük meg, hogy bennünk marad, abból a lélekből, amelyet nekünk adott. Egyik alkalmon itt, ezen a helyen, vasárnap esténként, amikor Krisztus példázatait tanulmányoztuk, akkor említettük azt, hogy Jézus Krisztus minden reggel részesült a Szentlélek kereségében. Minden reggel. És csak úgy tudott ő is győzedelmes életet élni. Hát ha Jézus Krisztus, aki bűntelen volt, nem olyan gyarló, mint mi vagyunk, szüksége volt arra, hogy naponta újból az Atya felvértezze a Szentlélekkel, akkor hol vagyunk mi? Ezért kérjük az Isten segítségét, és figyeljük meg, hogy alakítja, hogy építi fel, hogy mondja el, aki az ő parancsolatait megtartja, az ő benne marad. Mert Jézus Krisztus azt mondta János evangélium a 15. rész 5. versében, hogy nálam nélkül semmit sem cselekedhettek. Én ti bennetek, ti pedig én bennem. Jézus Krisztus nem egy helyen elmondja azt. Kedves testvéreim, szeretnék lassan ennek a tanulmányzásnak a záró szakasza felé haladni, azonban egy dologra nagyon-nagyon kérlek benneteket. Ne elégedjünk meg az igazság formajas gyakorlatával. Mert az igazság formajas gyakorlata semmit nem ér. Lehetnek az embereknek jó véleményük rólunk, de Pál apostol azt mondja, hogy ha
embereknek igyekszek tetszeni, Krisztus szolgája még nem vagyok. Arra törekedjünk, és figyeljük meg. Hozok egy igét a Bibliából, ami nekem rengeteget jelentett, és jelent, és jelenteni fog, amíg élek. Rómabelekhez írott levélből olvasom a 16. részből a 20. verset. A békességnek Istene megrontja a sátánt a ti lábaitok alatt hamar. A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme veletek. Amen. Így zárul ez a vers. Na most, kedves testvérem, próbáljuk végig gondolni. Azt mondja, a békesség Istene megrontja a sátánt a ti lábaitok alatt hamar. Ez mit jelent? Figyelem, amik vallásos emberek beszélgetnek, ma pedig divatvallásosnak lenni. Rádióban, tévében is Istenre hivatkoznak, és beszélnek, sőt, bibliai dolgokról is hoznak. De kedves testvérem, mit jelent ez az ige? A békességnek Istene megrontja a sátánt a ti lábaitok alatt hamar. Térek arra, amire akartam az előbb kitérni. Ma vallásvilágban élünk. A két ember beszélget és azt kérdezi egyik a másikától, ugye te születésedtől fogva keresztény vagy? Persze, hát még csecsemőkoromban megkereszteltek. Azért, mert csecsemőkoromban megkereszteltek, azért én keresztény vagyok. Mi tesz engemet keresztény emberré? A Biblia szerinti életem. Másik dolog. Hány éve jársz Krisztussal? Ezek vallási zsargonok. És azt mondja, én már 12 éve, vagy 25, vagy 30 éve. Csak tudjátok-e, testvéreim, az, hogy ez sem egyik, sem másik, sehol nincs megírva a Bibliában. Jézus nem velünk akar járni. Jézus bennünk akar lakozni. Pál ezt nagyon jól megtapasztalta, élek pedig többé nem én, hanem él bennem a Krisztus. Az előbb is János leveléből ezt olvastuk. És itt is ez van, az ő benne marad, és ő is abban. De most olvastam az igét, a békességnek Istene megrontja a sátánt a ti lábaitok alatt hamar. Hol kell Istennek lakoznia, hogy a te lábad alatt legyőzze a sátánt, és az én lábamat legyőzze a sátánt. Jobb felől kell, hogy legyen Jézus, bal felől kell, hogy legyen Jézus, elől, vagy hátul, vagy hol. Értjük? Jézus Krisztus csak akkor tudja legyőzni a sátánt a mi lábunk alatt, ha a Szentlélek által bennünk lakozik. És Jézus Krisztus ezzel a példázattal ezt akarja elmondani. Záradékként szeretném hozni, Jézus Krisztus Lukács evangéliumából még beszél a gonosz szülőkről, hogy azok tudnak jó ajándékot adni. Lukács evangéliumának ugyanazon a részénél, 11. rész 11-től a 13-ig. Melyik atya az közületek, akitől a fia kenyeret kér, és ő talán követ ad néki? Van-e ilyen szülő? Én még nem találkoztam. Tovább megy. Vagy ha halat kér valamelyik gyerek, ugye erről van szó, a hal helyett kígyót ad neki? Ilyen szülővel se találkoztam. Avagy ha tojás kért, vajon skorpiót ad neki? Ha ilyen szülővel se találkoztunk. Ha azért ti gonosz létetekre tudtok a ti fiaitoknak jó ajándékot adni, mennyivel inkább ad a ti mennyei atyátok szent lelket azoknak, akik kérik tőle. Micsoda hasonlat, micsoda példabeszéd. Jézus Krisztus azt mondja, ti gonosz emberek, ti bűnös emberek vagytok. És ti tudtok bűnös emberek létére, ha kenyeret kér, akkor nem követ azt neki, hanem kenyeret. Tudtok jó ajándékot adni a gyerekeiteknek? Igen. De ha ti gonosz létetekre erre képesek vagytok, mennyivel inkább a ti mennyei atyátokat, szent lelket azoknak, akik kérik. Akkor kérjünk szent lelket. Kérjünk, hogy adhassuk, hogy áldás legyünk. Mindannyiunknak van reménye, ha elfogadjuk Jézus Krisztus megmentő üzenetét. Drága testvérem, Isten segítsen meg, hogy kérjünk, de ne önzően. Kérjünk, hogy adhassunk. Amen.

106. Zsoltár. Dicsérjétek az Urat, magasztaljátok az Urat, mert jó, mert örökké való az ő kegyelme. Ki beszélhetné el az Úr nagy tetteit, és jelenthetné ki minden dicsőségét. Boldog, aki megtartja a törvényt, és igazán cselekszik minden időben. Emlékezzél reám, Uram, népedhez való jóságodért, jöjj el hozzám szabadításoddal, hogy láthassam választottaidhoz való jóvoltodat, és örvendezhessek néped örömében, hogy dicsekedjem a te örökségeddel. Vétkeztünk atyáinkkal együtt, bűnösök, gonoszok voltunk. Atyáink nem értették meg Egyiptomban csodáidat, nem emlegették meg kegyelmed nagyságát, hanem dacoskodtak a tengernél, a veres tengernél. De ő megsegíti őket az ő nevéért, hogy megismertesse a maga erejét. Rákiálta a veres tengerre, és kiszáradt, és úgy vivé őket a mélységeken, mint egy síkon. És kisegíti őket a gyűlölő kezéből, kimentette őket ellenség kezéből. Szorongatóikat víz borította el, egy sem maradt meg belőlük, és hittek az ő beszédeinek, és énekelték az ő dicséretét. Hirtelen elfeledék cselekedeteit, nem várák az ő tanácsát. Epekedés emészté őket a pusztában, és próbára tevék Istent a sivatagon. És megadá nékik, amit kívántak, és ösztövérséget bocsát a lelkükbe. És irigységre indulának Mózes ellen a táborban, az Úr szentje Áron ellen. Megnyílt a föld, és elnyeli Dátánt, és beborítá Abirám seregét, és tűz gyulladt fel azok seregében, láng égeti el a gonoszokat. Borjút csináltak a Hóreb alatt, és hajlongtak az öntött bálvány előtt. Felcserélték az ő dicsőségüket ökörnek képével, amely füvet eszik. Elfeledkezének Istenről, szabadítójukról, aki nagy dolgokat művelt Egyiptomban. Csodákat a Kám országában, félelmetes dolgokat a veres tenger mellett. Gondolta, hogy kipusztítja őket, de Mózes, az ő választottja, elébe állott a résre, hogy elfordítsa haragját, hogy elneveszítse őket. És becsmérelték a kívánatos földet, nem hittek az ő ígéretének. És morgolódtak sátraikban, és nem hallgattak az Úr szavára. De ő felemeli kezét reájuk, hogy lesújtsa őket a pusztában, és hogy a pogányok közzé dobja magvaikat, és szétszórja őket a tartományokban. Majd hozzá csapódtak a Baál-Peorhoz, és ették a holtak áldozatait. És felingerelték cselekedeteikkel, és zúdult rájuk a csapás. Ekkor felállott Fineás, és ítélt, és a csapásnak végelőn. És igazságul tulajdonítaték néki fiúról fiúra mindörökké. Megharagíták a Meribá vizeinél is, és baja támadt Mózesnek miattuk, mert megkeseríték az ő szívét, és gondatlanul szólt ajkaival. Nem írtották ki a népeket sem, amint utasította őket az Úr, sőt, összeelegyedtek a pogányokkal, és eltanulták cselekedeteiket. És tisztelték azoknak bálványait, és törré levének azok reájuk. És feláldozák fiaikat és leányaikat az ördögöknek, és ártatlan vért ontának, fiaik és leányaik vérét, akiket Kánaán bálványainak áldoztak, és megfertőzteték a föld öldökléssel. És tisztátalanokká lettek cselekedeteikben, és paráznákká tetteikben. De felgyúlt az Úr haragja népe ellen, és megutálta az ő örökségét. És odaadá őket a pogányok kezébe, és gyűlölőik uralkodtak rajtuk. És sanyargatták őket ellenségeik, és görnyedtek azoknak hatalma alatt. Számtalanszor megmentette őket, de ők felháboríták szándékaikkal, és mélyebben merültek bűneikbe. De reájuk tekintett a nyomorúság napján, amikor meghallgatá rimánkodásukat, és megemlékezett velük kötött szövetségéről, és nagy kegyelmessége szerint megengesztelődik.
és könyörületességre indítá irántuk mindazokat, akik őket fogva elvivék. Segíts meg minket, Uram Istenünk, és gyűjts össze minket a pogányok közül, hogy dicsőítsük a te szent nevedet, és dicsekedjünk a te dicséreteddel. Áldott legyen az Úr, Izraelnek Istene örökkön örökké, és minden nép mondja, Amen. Dicsérjék!

Hatodik Zsoltár. Az éneklőmesternek a Neginótra, a Seminit szerint Dávid Zsoltára. Uram, ne fegy meg engem haragodban, és ne ostoroz engem búsulásodban. Könyörülj rajtam, Uram, mert ellankadtam. Gyógyíts meg engem, Uram, mert megháborodtak csontjaim. Lelkem is igen megháborodott, és te, ó Uram, meddig késel? Térj vissza, Uram, mentsd ki lelkemet, segíts meg engem kegyelmedért, mert nincs emlékezés rólad a halálban, a Seolban kicsoda dicsőít téged. Elfáradtam sóhajtozásomban, egész éjjel áztattam ágyamat, könyhullatással öntöztem nyoszolyámat. Szemem a bánattól elbágyadt, megvénhedett minden szorongatóm miatt. Távozzatok tőlem mind, ti bűncselekedők, mert meghallgatja az Úr az én siralmam szavát. Meghallgatja az Úr az én könyörgésemet, elfogadja az Úr az én imádságomat. Megszégyenül majd, és igen megháborodik minden ellenségem. Meghátrálnak, és megszégyenülnek hirtelen.

90. Zsoltár. Mózesnek, az Isten emberének imádsága. Uram, Te voltál nékünk hajlékunk nemzedékről nemzedékre. Minek előtte hegyek lettek, és föld, és világ formáltaték, öröktől fogva mindörökké Te vagy Isten. Te visszatéríted a halandót a porba, és ezt mondod. Térjetek vissza, embernek fiai! Mert ezer esztendő annyi előtted, mint a tegnapi nap, amely elmúlt, és mint egy őrjárási idő éjjel. Elragadod őket, olyanokká lesznek, mint az álom, mint a fű, amely reggel sarjad. Reggel virágzik, és sarjad, és estére elhervad, és megszárad. Bizony megemésztetünk a te haragod által, és a te búsulásod miatt megromlunk. Elődbe vetetted a mi álnokságainkat, titkos bűneinket a te orcádnak világa elé. Bizony elmúlik minden mi napunk a te bosszúállásod miatt, megemésztjük a mi esztendeinket, mint a beszédet. A mi esztendeinknek napjai 70 esztendő, vagy ha feljebb 80 esztendő, és nagyobb részük nyomorúság és fáradtság, amely gyorsan tova tűnik, mintha repülnénk. Ki tudhatja a te haragodnak erejét, és a te félelmetességed szerint való bosszúállásodat? Taníts minket úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk. Térj vissza, Uram, meddig késel, és könyörülj a te szolgáidon. Jó reggel elégíts meg minket a te kegyelmeddel, hogy örvendezzünk és vigadjunk minden mi időnkben. Vidámíts meg minket a mi nyomorúságunk napjaihoz képest, az esztendőkhöz képest, amelyekben gonoszt látunk. Láttassék meg a te műved, a te szolgáidon, és a te dicsőséged azoknak fiain. És legyen az Úrnak, a mi Istenünknek jó kedve mi rajtunk, és a mi kezünknek munkáját tedd állandóvá nékünk, és a mi kezünknek munkáját tedd állandóvá.

Ézsaiás könyve 40. fejezet, 30 és 31. verse. Elfáradnak az ifjak és meglankadnak, megtántorodnak a legkülönbek is. De akik az Úrban bíznak, erejük megújul, szányra kelnek, mint a saskesejük, futnak és nem lankadnak meg, járnak és nem fáradnak el.

0: Köszöntöm a kedves hallgatóinkat a Reménység hullámhosszán. A következőkben a Láthatár adását hallgathatják, ami a Speranza Remény TV stúdiójában készült. Szeretettel köszöntöm a kedves nézőinket és a kedves hallgatóinkat. Ez itt a Reménysugár. Egy műsor, ahol a Biblia képei, jelképei mögé szoktunk nézni, amikor megkeressük azokat az üzeneteket, amelyek ma is megszólítanak bennünket. Mai témánk beszélő jelképek, az élet vize. Olyan szimbólumról fogunk beszélgetni, amely egyszerűen nagyon hétköznapi, mégis mély jelentéssel bír. A víz mindannyiunk életének alapja, de vajon mit ír róla a Szentírás? Ebben a beszélgetésben segítségünkre lesz Harsán Otto Norbert lelkipásztor, aki egyben a vendégem, és akit nagyon nagy szeretettel köszöntök ma a stúdióban, ebben a műsorban.
1: Én is szeretettel köszöntelek, és a hallgatókat, nézőket is.
0: Induljunk el a téma mentén egy alapvető kérdéssel. A Bibliában mennyire gyakori szimbólum a víz? Milyen formákban jelenik meg, és röviden mi a jelentésük?
1: A Biblia első lapjától egészen az utolsó lapjáig ott van a víz jelképe, és nagyon sokféle jelentése van. Többek között az igének a jelképe, akkor a népeknek a jelképe, különféle népeket és csoportokat jelképez a proféciában különlegesen, akkor ezen kívül az áldásnak, Isten kegyelmének a jelképe, sőt, Isten ítéletének a jelképe, hogyha a Noéra és az özönvízre gondolunk, és nagyon-nagyon-nagyon sok van. Isten ítéletét is jelképezi bizonyos körülmények között, de gondolom, hogy egy párról fogunk tudni beszélni ebben a műsorban.
0: Hogyha emberi fejjel és ésszel gondolkodunk, akkor nekünk embereknek legelőször mi jut eszünkbe a vízről?
1: Attól függ, hogy mi a szükségletünk. Hogyha szomjasak vagyunk, akkor arról, hogy a víz milyen hűsítő lenne. Hogyha olyan időszakot élünk meg, mint éppen most, hogy szárazság van, akkor az eső jut eszünkbe. Hogyha talán már zavaró a szenny a bőrünkön, akkor arra gondolunk, hogy milyen jó lenne megtisztulni, megmosdani egy jó meleg tusoló. És igen, különféle dolgok, hogyha egy orvostan hallgatót kérdezünk meg, akkor ő arra fog gondolni, hogy az agyunk több mint 75% a víz, ugyanez érvényes a testünkre, nagy része víz, és így tovább, kinek mi jut eszébe.
0: Az embernek nagyjából a szükségleteit itt lefetted, és a víz szempontjából soroltad fel. Azonban az ember lelkének van-e valamilyen szükséglete hasonlóan ahhoz, ahogyan az ember szomjazik a vízre, ahogyan az embernek szüksége van tisztálkodni a vízzel, és így tovább?
1: Igen, a Bibliában elég erőteljes ez a szükséglet. Habár az emberek valahogy nem mindig élik meg, nem mindig érzékelik a lelki szomjat. Az, hogy szomjasok vagyunk, azt érezzük fizikailag, hogy éhesek vagyunk, érezzük fizikailag, de nagyon ritkán hiányzik az Isten. És amióta bűnbe estünk, valahogy írtozunk, valahogy nem keressük az isteni jelenlétet, az Istennel való közösséget, de a Bibliában ez a szükséglet, ez a lelki szükséglet nagyon erőteljes. Ha csak arra gondolunk, hogy a Zsoltár író azt írja, mint a szarvas kívánkozik a folyóvízhez, úgy vágyik utánad a lelkem, Istenem, akkor megértjük azt, hogy egy nagyon erős lelki szomjról van itt szó. Ezt az Úr Jézus Krisztus felhasználja a hegyi beszédben is, és azt mondja, hogy boldogok a lelki szegények, és itt nem szellemi fogyatékosokról van szó, hogyha fizikailag értelmezzük, hanem a lelki dolgokat lelkiképpen kell értelmezni. És itt azokról az emberekről van szó, akik felismerik a lelki szükségletüket,

0: felismerik az Isten iránti szomjukat, szükségletüket, mert csak az Istennel való közösség az, ami be tudja tölteni a lelki szükségleteinket. Valahogy olyan ez az Isten hiány, mint amikor hiányzik egy szeretett személy, vagy amikor arra gondolunk, hogy ha egy családfenntartó meghalt, hogy hogyan lesz tovább. Tehát vannak esetek, amikor az ember elkezd aggodalmaskodni, nyomorúságba jut, és akkor elgondolkozik, hogy hoppá, nekem szükségem van segítségre, szükségem van Istenre, és a Zsoltárokban nagyon sokszor megfogalmazódik ez a gondolat, hogy nincs senki másban segítségem, csak a jó Istenben, és ezért a Zsoltáríró sokszor Istenhez kiállt, Isten meghallgatja és leírja azt a dicsőítő Zsoltárt, amit éppen megtapasztalta jó Istennel.
1: Nagyon szépen körülírtad azt, hogy mi a lelki szomjúság ennek az igének a kontextusában, és utaltál Istenre. Azonban szokott lenni az embernek más vágya is, vagy más képpen is próbálja betölteni a lelki szomjúságát más dolgokkal, más stratégiákkal Istenen kívül. Mi az, ami be tudja tölteni ezt a lelki szomjúságot, és mi az, amivel értelmetlen foglalkozunk, mert nem fogja ezt sohasem elérni, hogy betöltse a lelkünket.
0: Igen, minden időkben voltak ilyen próbálkozások, ugyanúgy most is vannak ilyen próbálkozások, azonban ezt a hiányt nem lehet mással pótolni. Az emberek próbálják mindenfélével pótolni. A legtipikusabb az, amikor a szórakozással pótolják, hogy eltereljék a saját figyelmüket arra, hogy mennyire értelmetlen, mennyire üres, mennyire kilátástalan az élet a jó Isten nélkül. És akkor elkezdenek mindenféle úgymond boldogító eljárásokkal pótolni ezt, vagy anyagiakba próbálják fullasztani a jó Istennel való közösségnek a hiányát, mert tudják azt, hogy nem minden örök. És olyanok ezek valóban, mint a repedezett kútak, tehát hiába való dolgok. A repedezett kútak egy nagyon erős szimbólum az Ézsaiás könyvében is, ott, ahol Ézsaiás felhívja Isten népének a figyelmét arra, hogy miért isznak repedezett kútakból, holott keleten a víz egy sokkal nagyobb érték, mint itt. Sokszor sokkal értékesebb, mint az üzemanyag, ott bőven van üzemanyag Közép-Keleten. De viszont víz az kevés. És leírja azt, hogy mennyire észszerűtlen az, hogy valaki repedezett kútból igyon. Elsősorban, mert ezek a repedezett kútak nem is tartják normálisan a vizet. Másodszorban pedig, ha marad is valamennyi sekély víz, általában ez megbüdösödik ott benne ezekben a tartályokban. Éppen ezért szükségünk van a jó Istenre, akármilyen tartalékunk, akármilyen tartályunk egy adott pillanatban kiürül, kifogy, de ha az élő vizek forrására szomjazunk, és hogyha van egy ilyen élő forrásunk, egy ilyen folytonos forrásunk, akkor nincs miért aggódni. És valójában a léleknek szüksége van egy bizonyos biztonságra. Mi nem lehetünk boldogok, hogyha arra gondolunk, vagy elkezdünk aggodalmaskodni, arra gondolunk, hogy holnap után lehet, hogy elfogy. Éppen ezért akkor, amikor megértjük azt, hogy Isten gondot visel, és ha gondot viselt eddig, akkor ezután is gondot tud viselni, ez egy olyan megnyugvást, egy megelégedettséget ad a léleknek, éppen ezért csak az élet víze tudja enyhíteni a lélek szomját igazából.
1: Hogyha valaki elnyomja ezt a szomjúságot, a lelki szomjúságot, akkor azzal a személlyel mi történik, vagy az életében mi történik, a lelki világával mi történik?
0: Hát a valóság az, hogy elkezd süllyedni, ugyanúgy, mint Péter, amikor levette a tekintetét Jézusról, elkezdett süllyedni. Ez történik minden emberrel, aki leveszi a tekintetét az élő vizek. És ez azt jelenti, hogy A lelkét egyszerűen felemész az aggodalmaskodás, a stressz, nem lesz nyugalma, azt mondja Istennek ígé, hogy nincs nyugalma hitetleneknek. Viszont azoknak, akik Istenbe vetik az ő bizalmukat, azt mondja Isten ígéje, hogy nekik békességük van. És szükségünk van erre a békességre, erre a lelki békére. Amúgy is sok esetben az embernek a lelke üres. És akkor, amikor találkozik a csenddel, vagy találkozik önmagával, akkor jön rá, hogy igazából minden értelmetlen, minden, nincs benne semmi, ami úgymond egy ilyen autonóm érték lenne, tehát, hogy ne lenne szüksége egyáltalán a Jóistenre, és akkor egyszerűen az ember lelke hajlamos elcsüggedni. Van egy ilyen üresség, amit minden egyes ember érez, és ez különféle zajjal, zenével, mindenfélével próbálja pótolni, de ezt a lelki ürességet, erre a lelki ürességre a legjobb megoldás az az Istennel való kapcsolat. Akkor, amikor van egy társad, van valaki, aki gondot visel rólad, van valaki, aki segít neked, van valaki, akiről tudod, hogy a javadat akarja, és ha van valaki, aki javunkat akarja, az mindenképp a Jóisten, akkor ez egy olyan megnyugvást ad a léleknek. Ezen kívül az ember akarva akaratlanul egy ilyen tipikus anhedóniába fog szenvedni, azaz nem tud örülni a dolgoknak. Mert egyszerűen elveszti minden az értékét Isten nélkül. Ezt tapasztalta meg Bölcs Salamon, és azt mondja, hogy megutáltam az életet, pedig oda tettem a szívemet, hogy mindenbe, amiben az emberek boldogságot találnak, kipróbáljam, megpróbáljam, és tényleg, ha elolvassuk a történetét, pénz volt nagyon sok felesége és ágyasa volt, bort, az opium fel volt fedezve akkoriban, tehát nagyjából mindent, amiben az emberek örömüket lelték, megpróbálta, mégis egy ilyen belső ürességet érzett. És akkor, amikor rájött erre, akkor teljesen megváltozott az élete, elkezdte keresni a Jóistent, és ezért írta meg a Prédikátor könyvét, úgy, ahogy az elmúlt alkalommal is beszéltük, hogy a fiataloknak mondja el ezt a fontos dolgot, mert máskülönben hiába szaladgálnak az anyagiak után, mert ezt az űrt nem tudja betölteni abszolút semmi. És éppen ezért sok esetben az emberek mind többet és többet akarnak, szórakozásból is mind több és több kell azért, mert van egy ilyen üresség, egy ilyen anhedónia, és nem tudnak örülni semminek, semminek sincs értelme, és egy idő után egyesek feladják, mások visszaveszik a tempót, akkor, amikor látják, hogy mindezeknek nincs értelme, befektetsz egy szép autóba, parkolóba meghúzzák, tehát minden hiába valóság, azt mondja a Bölcs Salamon. De akkor, amikor a dolgokat úgy tekintjük, hogy mindennek értelme van Istenben, teljesen megváltozik minden. Hálát tudunk adni azért, hogy ettünk ma reggel, hogy van vízünk. Hálát tudunk adni azért, hogy van meleg, és így tovább a Jóisten mindez idáig gondot viselt.
1: Van egy igevers János 4.14-ben, ahol szintén a szomjúságról beszél az ige. Valaki pedig abból a vízből iszik, amelyet én adok néki, soha örökké meg nem szomjúhozik, hanem az a víz, amelyet én adok néki, örök életre buzgó víznek kutyfeje lesz ő bennem. Ezek Jézusnak a szavai. Egy erős felcsengése van ennek a fajta víznek, amit Jézus kínál. Milyen ez a víz? Miben különbözik attól, amit eddig beszéltünk akár, vagy miben hasonlatos?
0: A vízre, mint fiziológiai szükségletre, ugye nekünk szükségünk van, folyton szükségünk van egyfolytában, és ez az egyik legjobb jelkép arra, hogy mutassa meg, hogy mekkora szüksége van az embernek a Jóistenre. Van egy szép történet a Bibliában, amikor a Jézus és a testvérei, Mária készültek a sátoros ünnepre, és a testvérei megkérdik, hogy miért nem megy fel a sátoros ünnepre, és elmondja azt, hogy nektek mindig megvan az időtök, az én időm még nem jött el, hogy felmenjek, mert Jézus Krisztusnak volt egy forgatókönyve, az Isten ígéje, és mindent időben tett. Mikor eljött az időnek teljessége, megszületett, és így tovább. Tehát a Bibliában van egy óraketyegésre felállított megváltási terv, amiről Jézus Krisztus beszél például a kánai mennyegzőn, amikor édesanyjának azt mondja, hogy nem jött el még az én órám. Tehát az Úr Jézus Krisztus még nem ment fel, és mindenki az ünnepen kérdezte, hogy hol van Jézus? Nincs Jézus. És keletkezett egy ilyen űr, az emberek, mindenki beszélt róla, hol van Jézus? És akkor, amikor az ünnep csúcspontján áldozatként öntöttek vizet az egyik medencébe, és bort vagy mustot, mert mustot használtak a szertartásokban, egy másik medencébe, ami gyakorlatilag egy csöven keresztül kifolyt a Kidron patakjába. És akkor, amikor ezeket az áldozatokat, úgymond italáldozatokat hozták meg, akkor jelent meg az Úr Jézus Krisztus, és jelentette ki, hogy én vagyok az életnek vize. És gyakorlatilag az életnek víze az Úr Jézus Krisztusnak az egyik jelképe, mert olyan szükségünk van rá, mint Isten, mint vízre, vagy akármi másra. Tehát ez egy valós szükség lett az embernek. Nem mi próbáljuk ámítani magunkat, vagy a keresztények ámítják magukat vele, hogy igen, szükségük van Istenre. Nem, kutatások mutatják, hogy az embernek van egy ilyen lelki szükséglete, és ha van egy homloklebeny, akkor mindenképp szüksége van arra, hogy imádjon valakit. Na már most az Úr Jézus Krisztus ezeket a szavakat egy samáriai asszonynak mondja el, akitől szívességet kér. A víz Közép-Keleten az Isten ajándéka volt gyakorlatilag. Tehát úgy tekintettek a vízre, hogy ez az Isten ajándéka, és megtagadni ezt valakitől felért a gyilkossággal akár. Ezért mondja az Úr Jézus Krisztus, ha te tudnád, hogy ki kér tőled vizet, és ha te ismernéd az Isten ajándékát, hogy kicsoda az, utalva önmagára az Úr Jézus Krisztus, akkor te kértél volna tőlem vizet. És a nő azt mondja, hogy hát akkor add nekem, hogy nem még kelljen jöjjek ide, megint a fizikai vízre gondolt. És akkor az Úr Jézus Krisztus elkezdi elmélyíteni ennek a víznek, amiről ő beszél, a lelki vonatkozásait, és akkor, amikor megkóstolja ezt a vizet, akkor ő benne is életre buzgó vizek kútforrása lesz, mert mindenkinek el akarja mondani. Gyakorlatilag az a szeretet, amit megkóstolunk, amikor az Isten jóságát, amely folyton folyik felénk, megtapasztaljuk, arra késztet minket, hogy ne tartsuk csak magunknak, hanem örömmel mondjuk el másoknak, hogy van gyógybarzsam Gileádban, van élő víz, van valami, ami a lelket kielégíti, megelégíti. És azt mondja az Úr Jézus Krisztus, hogy aki ebből a vízből iszik, az soha meg nem szomjózik. Nem azért, mert ivott egyszer, és többet nem kell, vagy nem szükséges, nem, hanem mint többet is többet akar ebből a szeretetből, az Úr Jézus Krisztussal való közösségből.
1: Hogyha vennénk a következő szimbólumként a folyóvizet, akkor erre a szimbólumra hol találunk a Bibliában utalást?
0: Több helyen. Az egyik sajátos, az az első Zsoltár, a harmadik verse. És itt azt mondja, hogy olyan lesz, mint a folyóvíz mellé ültetett fa, amely idejében megtermi a gyümölcsét, és nem hervad el a levele, és minden munkájában eredményes lesz, vagy jó szerencsés lészen, ahogy az eredeti károli fordítás mondja. Igen, gyakorlatilag itt ez a pelagim, vagy pelagim héber szó, ez inkább ilyen öntöző árkot jelent, mint folyóvizet, és ezt tudatosan húzták meg azok, akik gyümölcsfákat ültettek, és a gyümölcsfákat is tudatosan ültették ilyen vizek mellé. És ez egy olyan jelkép, amely által a Jóisten megmutatja azt, hogy ő gondoskodik az ember lelki fejlődéséről, hogy képes legyen meghozni az ideje korán, vagy a maga idejében a lélek gyümölcseit. Tehát az Úr Jézus Krisztus által a Jóisten mindenről gondoskodott azért, hogy mi lelkileg tudjunk növekedni. És ugyanúgy, mint a vizek mellé ültetett fa folyton onnan szívja a nedvet, a vizet, és minden időben meg tudja hozni a gyümölcsöt, ha szárazság van, ha, mert ott mindig van víz. Ezeknek az árkoknak az volt a céljuk, hogy mindig biztosítsák a vízkészletet a fák számára. Minden időben nehéz körülmények között is ő meg tudja teremni a lélek gyümölcseit, a hosszantűrést, a szeretetet, a béketűrést, az örömöt, a szelídséget, a mértékletességet, tehát mindegyik lelki gyümölcsöt. Úgyhogy ez egyfelől Istennek a kegyelmét, a jóságát is mutatja, hogy minden egyes alkalommal ő az ő kegyelmét nem csak a megbocsátás által mutatja meg, hanem abban is, hogy áldásokat ad. Gondoskodik arról, azokról a szükségleteinkről, amelyek biztosítják a növekedésünket. Ugye a növények is nem kínlódnak, hogy növekedjenek, hanem egyszerűen felhasználják azokat az erőforrásokat, azokat a tápanyagokat, a vizet, a napsütést azért, hogy növekedjenek. Így van a lelki életben is. Mi kívülről kapjuk ezeket a dolgokat azért, hogy lelkileg növekedjünk, és az Isten országa számára beérjünk.
1: A mindennapokban hogyan néz neki az, hogy mi is a folyóvíz mellett élünk, úgymond?
0: Ez azt jelenti, hogy mindig Istenre támaszkodunk. Tehát folyton Istenből szívjuk a nedvet, táplálkozunk az ő igéjével, ami ugye akkor, amikor az életvízéről beszélünk, Jézus Krisztus elmondta, hogy aki nem eszi az ő testét és issza az ő vérét, ott úgy jelentkezik be ugyanabban a fejezetben, hogy ő az életnek kenyere és vize. Tehát gyakorlatilag, hogyha Istenből táplálkozunk, ha Istennek igével tápláljuk a lelkünket, akkor ez mindig reménységet, lelki erőt biztosít nekünk, hogy minden nehézség közepette legyen lelki erőnk tovább menni. Normálisan a problémák, a nehézségek, úgy ahogy Jakab írja az ő levelében, meg kellene erősítsenek minket. De ez csak akkor történik, hogyha mi Istenbe kapaszkodunk, mert a saját lábunkon nem tudunk megállni. Olyanok vagyunk, mint a szőlő. Ha nem kapaszkodik, a saját lábán nem áll meg, hanem a földön kúszna, csak hogy nem tud úgy élni. Éppen ezért szüksége van vagy egy nyársra, vagy egy fára, vagy egy kerítésre, amire fel tud kapaszkodni. Így vagyunk mi is. Istenbe kell kapaszkodjunk, mert ő minden időben, ideje korán megadja nekünk a lelki táplálékunkat.
1: Milyen ez az élmény, összehasonlítva azokhoz az élményekhez, amiket itt a Földön élünk meg, de nem feltétlenül köthetőek Istenhez? Tehát ugyanúgy pozitív élmények, jó élmények, de lehet, hogy egyes emberek nem Istennek tudják be.
0: A valóság az, hogy az igazság alapján, a te igéd igazság, tehát a Biblia alapján, minden jó ajándék Istentől származik. És ha az ember őszinte a saját lelkével, akkor erre rájön. A Romabeliekhez írott levélben azt mondja, hogy ami Istenről tudható, az ő láthatatlan volta és az ő hatalma megláttatik, hogyha odafigyeléssel körülnézünk a világban. Tehát egyszerűen a józan ember is, ha elgondolkozik, a Földünk körülbelül 6000 éve forog a bibliai leírás szerint, a bibliai teremtést, hogyha figyelembe vesszük, és nem fogyott el az üzemanyagja, valaki forgatja. Ha nem forgatná valaki a mi Földünket, akkor nem kellene fel többet soha a nap. Összeomlana az egész naprendszer, a Földünk, minden. Tehát ha elgondolkozik az ember, és nagyon sok tudós elkezdett gondolkozni ezen, akik átálltak az evolucionizmus elméletéről, erre az úgynevezett intelligens dizájnra. Mert van egy intelligens, egy értelmes alakzatokból álló világunk, oka van annak, hogy a Földünk nem kocka, és annak is, hogy a virágszírom olyan szép. Tehát ez nem a véletlen műve. És akkor, amikor az ember mindezeket meglátja, akkor gyakorlatilag meg kellene lássa a jó Istent. és azt mondja, hogy habár a jóisten megismerték ezen az úton az ő munkáiból, az ő teremtett dolgaiból, nem mint Isten dicsőítették őt, és nem is adtak hálákat néki. Tehát akkor, amikor rájön az ember, hogy mindene, ami van, Istentől származik, ez kellene legyen a természetes válasza, hogy hálát adjon. Köszönje meg. És akkor, amikor az ember szívét betölti a hála, akkor elmúlik ez az anhedónia, egyszerűen örülni tud mindennek. Elkezd örülni a legapróbb dolgoknak is, amiért hálás tud lenni. És akkor mindennek, tehát Istenben mindennek értelme van, a nehézségeknek, a háborúságnak, a gondoknak, mindennek értelme van. És a nehézségek arra késztetnék az embert, hogy megerősödjön. Istenbe bízzon, és az Istenbe vetett bizalom, az megerősíti a lelket. Tehát nincs olyan, hogy bármink is lenne, amit ne kaptunk volna. Éppen ezért nagyon-nagyon fontos, hogy hálásak legyünk azokért, az áldásokért, amelyek folyton folynak, hogy ugye a víz képét használjon fel újból, folynak felénk, folynak egyfolytába, és Isten nem személyválogató, hanem felhozza az ő napját a jókra is, a gonoszokra is, ad esőt a jóknak is, és a gonoszoknak is.
1: Olvasom Ésaiás 44:3-at, így fogalmaz az ige, hogy mert vizet árasztok a szomjas földre, és folyóvizeket a szárazra, kiöntöm lelkemet utódaidra, és áldásomat csemetéidre. Mit jelent az a megfogalmazás ebben az igében, hogy Isten vizet áraszt, és miként nyilvánul meg ez az áradat az ember életében?
0: Ez egy ígéret. Isten vizet áraszt. A kiaszott földre, a kiaszott lélekre, a jóisten úgy húzza fel a felüdülést, hogy a szent lelket árassza ki. Tehát gyakorlatilag, akkor, amikor Isten ilyen ígéretet tesz, hogy vizet árasztok a szomjas földre, az első dolog, ami ugye eszünkbe jut, és hála jóistennek, nekünk még nagyobb világosságunk van az Új Testamentumban, ott látjuk a Péter prédikációját, amikor utal arra, hogy akkor, amikor mi visszatérünk a jó Istenhez, azt mondja azoknak az embereknek, akik felteszik a kérdést, jó, mi öltük meg Krisztus, de most mi legyen? Mit tegyünk, atyám fiai? És Péter válaszol, azt mondja, térjetek meg, és keresztelkedjetek meg, hogy eljöjjenek a felüdülés napjai. És a jóisten a Szentlélek kiárasztásával szemlélteti ezt a felüdülést, amikor a jóisten az ember lelkét az ő szent lelke által megerősíti. Ő a vigasztaló. És sok esetben nehézségekben, gyászban, akkor, amikor a szívünk elalél, olyan, mint a puszta, kiaszott föld, kong az ürességtől, akkor jön az Istennek szent lelke, és látszelit hangon megérinti a szíveinket. Talán eszünkbe juttat egy keresztény éneknek a refrényét, amely rögtön bátorítólag hat, és vigasztalóként hat ránk. Éppen ezért a szomjas föld, ami lelkünket jelképezi, úgy, ahogy eddig is említettük, és amellett, hogy az ő igéjén keresztül szól hozzánk, még szól hozzánk az ő szent lelkén keresztül is, és egy ilyen felszabadulást, egy ilyen felüdülést hoz a lélekre, akkor, amikor csendben, hitáltal elkezd bízni a jóisten hatalmába.
1: Maga ez a szent lélek kiárasztása, vagy a víz kiárasztása, ez egy egyszeri pillanat az életben, egyszer megtörténik, és akkor megtapasztalja az ember, vagy elveszítheti, vagy ez egy folyamat, ami kialakul az életében. Tehát minek a következtében, minek a hatására jelenik meg a szent léleknek a kiárasztása, és mennyit tart az ember életében?
0: Nagyon érdekes ez a kérdés, és az a megközelítése a Bibliának, a bibliai tanításnak arról, hogy hogyan árad ki a Szentlélek. Azért, mert a Szentlélek kiáradásáról, hogyha bárkivel, egy keresztényel beszélünk, az első dolog, ami eszébe jut, az a pünkösd. Akkor volt egy ilyen látványos, egy ilyen nagyszerű kiáradás. Csak hogy hogyha a Bibliát tanulmányozzuk, észreveszünk azt, hogy nagyon sok pünkösd volt. Nagyon sok esetben a Bibliában Istennek szent lelke különlegesen kiárat. Például ott van a 70 vén, Izrael idejében. Igen, hogy vegyük az Ótestamentumot is. Ott is volt egy pünkösd. Megválasztották a 70 vént, és Istennek szent lelke kiárat még Eldádra és Médádra, akik úgymond alázatosak voltak, és nem mentek a szent sátor eleje elé, és jött egy fiatal, és jelentette, hogy ők is profétálnak. Vagy az a kérdés, hogy Saul is a proféták között van, ez is egy olyan alkalom, amikor Istennek szent lelke kiárat Saulra, és újból és újból a Jóisten bemutatja, megmutatja azt, hogy ő készséges az ő szent lelkét adni. Ha az Új Testamentumot tekintjük, ott is többször megtörtént. A pünkösdi esemény után ott van a negyedik fejezetben, újból megjelenik a szent lélek kiáradása, és azt mondja, hogy a tanítványok erővel hirdetik az Istennek ígét, bátran hirdetik az Istennek ígét, azelőtt elég félősök voltak, féltek, és bezárkoztak a felházba. Ezen kívül ott van Kornélius, és Péter prédikál, és miközben Péter prédikál, Kornéliusra és az egész háza népére kiárad Istennek szent lelke. Tehát nem Péter irányítja a szent lelket, hanem a Szentlélek úgy dönt, hogy előtt pillanatban kiárad az egész családra, és Péter felhozza ezt a jeruzsálemi zsinatban is, hogy ha rájuk így kiáradt a Szentlélek, anélkül, hogy én bármit tettem volna, én csak hirdettem Istennek igéjét, akkor miért ne fogadnánk el, hogy a Jóistennek a pogányok között is vannak őszinte emberei, akikre, vagy tiszta edényei, akikbe az ő szent lelkét, mint olajat bele tudja tölteni. És éppen ezért a Szentlélek kitöltetését én úgy látom, és a bibliai tanulmányaim alapján elmondhatom, hogy a Szentlélek az egy személy. Nem mi irányítjuk a szent lelket, hanem a Szentlélek kell irányítson minket. És ő kiárad, ő dolgozik a szívünkbe, folyton dolgozik. Azonban az Úr Jézus Krisztus megígérte, hogy a szent lelket leplezetlenül fogja kiárasztani, akkor, amikor ráfújt a tanítványokra. És ezek az alkalmak, amikor a Szentlélek nyilvánosan, vagy láthatóan csodákat művel, és ugye, ami történt a felházban, erős szélfúvás, tüzes kettes lángok, földrengés, ez mind arra szolgált, hogy a Szentlélek láthatóan nyilvánult meg, láthatóan áradt ki, azért, hogy az emberek figyelmét felhívja, ugye akkor az apostoli egyház a kezdeteinél volt, és mindenki odagyűlt a városból. És így hallották az evangéliumot, azok, akik nem kaptak szent lelket, azok azt hitték, hogy ezek a személyek ezekbe vannak rúgva, azokra pedig, akik nyitottak voltak rá, ők megértették, hogy itt most valami különleges történt, és Péter megerősítette ezt a hitüket, majd a prédikáció nyomán nagyon sokan megkeresztelkedtek. Úgyhogy erre a kérdésre az egyszerű bibliai válasz az, hogy a Szentlélek folytonosan működik. Izrael idejében és Hoseás 2-ben azt írja, hogy az ő jó lelkét adá nékik, hogy oktassa, de ők ellenálltak. Tehát a Szentlélek folyton működött a Mózes idejében is, az Izrael idejében is, azelőtt is. Ugye ott van Énok, ő profétált, a Szentléleknek az ajándéka a profitaság lelke. És folyton ott látjuk, tehát Isten szent lelke mindig dolgozott, de ami szép benne az, hogy nem mindig ennyire nyilvánosan, hanem általában a háttérben, mintha alázatos lenne, vagy mintha nem szeretne kitűnni, de folyton erőteljesen dolgozik, és vannak esetek, amikor szükség van rá, akkor erőteljesen megnyilvánul. Olyan ez, mint amikor a benzint adagoljuk a motorban, és szinte nem is látszik az, hogy ég, de vannak olyan esetek, amikor a benzin robban, és akkor már látványos.
1: Mi történik azokkal, vagy mi történt azokkal, akik nem fogadták be a szent lelket röviden?
0: Azok, akik folyton ellenállnak a Szentléleknek, mert a Szentlélek folyton próbálkozik, és Jakab levelében azt olvassuk, hogy a Szentlélek önmagának akar féltőn szerető szeretettel, különösen a román fordításban ötlik ki ez, igen, és az történik, ha az ember folyton ellenáll, akkor egy idő után a Szentlélek, mint egy, hogy is nevezzem, nem csak jól nevelt, hanem mint egy érzékeny személy, nem erőlteti magát az emberre, hanem fokozatosan visszavonul. Az ő hangja egyre halkabb és halkabb lesz addig, ameddig az ember elköveti a Szentlélek elleni bűnt, ez azt jelenti, hogy teljesen elutasítja a Szent Lelket, elvágja azt az utolsó szálat is, amely által a Jóisten tud szólni hozzá. És az ilyen embernek az állapota hasonló a Sauléhoz, hogyha emlékeznek a tévénézők, hallgatók. Sault egy teljesen más lélek, lelkület vette át, és a lelki békét elveszítette, sőt, folyton kínoszta a féltékenység, a kételyek, a gonosz lélek, úgy, ahogy írja Isten igéje.
1: Beszéltünk eddig a szomjúzásról, a víz témájában beszéltünk a folyóvízről, és beszélhetünk a forrásról is, ugyancsak ebben a tematikában. Erre két ige versen van. A 36. Zsoltár 10. verse úgy hangzik, hogy mert nálad van az életnek forrása, a te világosságod által látunk világosságot, és a Jeremiás 2.13-ban is azt írja az ige, hogy mert kettős gonoszságot követett el az én népem, elhagytak engem az élő vízek forrását, hogy kutakat ássanak maguknak, és repedezett kutakat ástak, amelyek nem tartják a vizet. A forrás jelent valami különlegeset a folyóvíz és a szomjúság mellett? Tehát lehet valamilyen másik értelmet adni neki a másik szimbólumokhoz képest?
0: Igen, a forrás is Istenről beszél. Isten mindennek a forrása. Úgy, ahogy említettük, a lelki életnek a forrása, ő a fenntartója, az életnek, a fizikai életnek is a forrása. Úgy, ahogy a víz például egy sivatagos helyen, hogyha elkezd folyni egy folyó, a partjain kizöldül még a sivatag is. Azért, mert a víznek életet adó ereje van. És azt mondják, hogy sivatagban vannak olyan magvak, növények, amik nagyon szépek akkor, amikor vízhez jutnak. És ez történik az életben is. Isten mindennek a forrása. A mi életünknek is a forrása. Dániel elmondja Belsacárnak, hogy az Istent, akinek a kezében van a te életed, te nem imádtad. Inkább imádtad ezeket az esztelen isteneket, akik nem hallanak, nem látnak, nem tudnak tenni semmit, a kő, vas, réz isteneket. És ezt tette Izrael népe is, ez történik a második versben. Izrael népe ezért jut fogságba, mert elhagyta az élővizek kútforrását, Istent, és repedezett kutakat, azaz olyan forrásokból akartak inni, amelyek nem tudnak segíteni egyáltalán. Tehát a repedezett kútban nem áll meg a víz. És éppen ezért a Jóisten elhívja őket, hogy gondolkozzanak el. Elhívja őket, hogy számoljanak egy kicsit. Azt mondja, hogy miért adnátok pénzt olyanra, ami nem táplál? Miért innátok repedezett kutakból, mikor itt van az élő vizek kútforrása? Tehát ez a jelkép, mint az Istennek jelképe az, és azt jelképezi, hogy Isten az, aki mindennek a kútforrása. Még a megváltásnak is. Mert úgy szerette Isten a világot. Melyik Isten? Hogy az ő egyszülött fiát adta. Mert sokszor azt hiszük, hogy Krisztus az, aki eljött önszántából és meghalt értünk, de ez az igevers arról beszél, hogy az atya az ő sok. Tehát ő a forrás, és úgy szerette a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta. Tehát az indító rugó gyakorlatilag ebben az igeversben az atya. Éppen ezért a forrás szó, mint a vízzel kapcsolatos jelkép, a Jóistennek azt a tulajdonságát írja le, hogy ő benne van az élet, ő maga a forrás, ő nem kell kapjon sehonnan. Izsás nagyon szépen leírja, hogy Jézus Krisztus is ilyen, azt mondja, mint gyökér a száraz földből. Hát a száraz földben a gyökér kihal, elhal. Mégis Názáret ugye a száraz föld, ahol Jézus Krisztus felnövekedett, és arról azt kérdezték, hogy származhat-e valami jó onnan. A sivatagból gyökér is. És éppen ezért a forrás rámutat a jó Istenre, mint egy mindenható Istenre. Mint mindennek a forrására.
1: Van még két igevers, aminek a kontextusában szeretném, ha a vizet röviden megvizsgálnánk. Az egyik Ezékiel 36-25-ben található, és itt a tiszta vízről beszél az ige, és hintek reátok tiszta vizet, hogy megtisztuljatok minden tisztátalanságtoktól, és minden bálványaitoktól megtisztítlak titeket. Röviden hogyan lehetne ezt az igeverset összefoglalni, és utána rátérek a másodikra is.
0: Itt a víz ugye a ceremoniális törvények keretén belül egy olyan jelkép volt, aminek a feladata a megtisztítás volt. Például említettük a bort és a vizet. Az Úr Jézus Krisztus, amikor meghalt azért, hogy minket megtisztítson, megváltson a bűneinkből, az ő oldalából pontosan ez a két jelképnek a valósága folyt ki, víz és vér. És a papok például, mielőtt bementek volna a Szent Sátorba, meg kellett mossák a kezeiket, a lábaikat, szemléltetve azt, hogy ami Istennel kapcsolatos, azon még egy por szem sem maradhat, tehát mindennek tiszta kell legyen. Így a mennyek országába sem mehet semmilyen tisztátalan. Éppen ezért a ceremoniális törvény általában véve a kegyelem törvénye, mint olyan, ami képes megtisztítani a bűnöst a bűntől. Isten megadta a 10 parancsolatot, az erkölcsi törvény, és mellé tette, vagy tétette Mózessel a ceremoniális törvényt, abban az esetben, hogyha a bűnös elköveti a bűnt, akkor legyen lehetősége megtisztulni. És a víznek van ez a tisztító tulajdonsága is, és éppen ezért a ceremoniális törvényeknek a jelképe. És azt mondja érdekes módon itt ebben az igeversben, megtisztuljatok minden tisztátalanságotokból, és bálványotoktól megtisztítlak titeket, és úgy folytatja a 26. versről, és adok néktek új szívet, és új lelket adok belétek, és elveszem a közszívet testetekből, és adok néktek hús szívet, és az én lelkemet adom belétek, és azt cselekszem, hogy az én parancsolataimban járjatok, és az én törvényeimet megőrizzétek, és betöltsétek. Tehát itt ez a víz gyakorlatilag az Új Testamentumnak a jelképe, az Új Szövetségnek a jelképe, amely tisztítás által nekünk egy új esélyt, új lehetőséget ad, hogy visszatérjünk az eredeti, az első szövetségbe, ami ugye az engedelmesség. Tehát a Jóisten mindig az ő szövetségében az engedelmességre szeretné képesíteni az embert, azért mert ha megtartja a szövetséget, akkor nincs folyton szüksége erre a tisztításra. A problémánk ott van, hogy mi gyakran ezt a szövetséget a bűn által elszakítjuk, lábbal tipórjuk, stb. De az Új Szövetségnek a lényege pontosan az, hogy az ő törvényét, ami szíveinkbe írja, hogy szeretetből engedelmeskedjünk, mint Krisztus. Azt mondja a zsidókhoz írt levélben Krisztusról, Pál apostol, hogy a te törvényed az én keblem közepette van, hogy cselekedjem a te akaratodat, ezt kedvelem, Istenem.
1: És szeretném, ha még a Jelenések könyvéből a 22. fejezet első versét röviden, nagyon röviden elemeznénk, és megmutatná nékem az élet vízének tiszta folyóját, amely ragyogó valamint a kristály, az Istennek és a báránynak királyi székéből jövén ki.
0: Igen. Ez az életvize, amelynek a partján az életnek két fája nő. Az Isten trónusából folyik ki, és úgy, ahogy említettük, az Isten kegyelmét, az Isten jóvoltát szemlélteti, amely állandóan folyik az emberiség számára, állandóan felfrissíti, felhűsíti. Akkor amikor az ember rájön arra, hogy semmi nincs Isten nélkül. Tehát gyakorlatilag semmink se lenne, ha nem létezne Isten, ha nem kapnánk tőle. És általában akkor jövünk rá, amikor elveszítjük az áldásait. És akkor újra a kiaszott földre az ő áldásait kiárasztja, akkor észlelünk fel, hogy milyen jó is az Istennek az áldása. Az ezékieli látomásban, a 47. fejezet első versében ott is az élet vizéről van szó. Ott ez az élet folyam, ami az Isten trónusából jő ki, az egyre szélesebb és szélesebb, tehát egyre nagyobb és nagyobb folyó lesz. És úgy, ahogy az idő telik, Isten nagyobb és nagyobb kegyelmet, áldásokat kész adni. Tehát itt is egy jelkép. Azonban tényleg ez egy valós folyam, amit János lát. És a Jóisten nem hiába tesz a mennybe bizonyos dolgokat, sőt itt a földön is, hanem azért teszi, hogy akkor, amikor például egy folyót látunk, jusson eszünkbe az ő kegyelme, az ő tisztító szándéka. Jusson eszünkbe az, hogy ő szeretne felhűsíteni, felfrissíteni a szívünket. Tehát a Jóisten minden egyes dologban, amit teremtett, egy üzenetet tett számunkra, és hogyha felfedezzük ezt az üzenetet, soha nem érezzük szeretetlennek magunkat, soha nem érezzük szegénynek magunkat, mert Krisztusban a Jóisten mindent nekünk adott. Azt mondja, nekünk adta a fiát, hogy ne adna nekünk mindent. És ez a szó, ez egy óriási gyűjtőszó. Tehát egyszerűen ledöbben az ember, amikor belegondol mindent. És ilyen a Jóisten, ilyen Istenünk van, a szeretet folyton folyik tőle, és az örök élet, ugye, mert ő az élet forrása, az az élet vize, ő az élet forrása, ő tartja fenn, őtőle származik ez a folyó, ha ön elétezne, kiapadna, és az örök életünket is a mennyeknek országában, ahol ez létezik, ő fogja fenntartani egy örökké valóságon át, úgy, hogy a mi életünket is az örökké valóságban fogjuk mérni akkor.
1: A felsorolt igék közül, vagy akár ezeken kívül más igék közül, amelyek vízzel kapcsolatosak, mely lenne az, vagy melyek lennének azok, amelyeket te valóságként is megéltél a saját életedben? Ezt így röviden, egy néhány percben megismerjünk téged is, és illetve a tapasztalatodat ezzel a témával kapcsolatosan.
0: Igen. Hát az első és talán a legfontosabb az, amiről épp az elején beszéltünk, hogy nekem is szükségem volt, és én is rá kellett észleljek arra, hogy az űrt a lelkemből semmi nem tudja betölteni, csak a Krisztussal való közösség. És azóta is kutatom Istennek ígéjét, és csodálatos az, ahogyan mindig újabb és csodálatosabb dolgok folynak a jó Istentől. És akkor, amikor például reggel tanulmányozom Istennek ígéjét, akkor sikerül a Szentlélek hangját sokkal tisztábban meghallani. És akkor, amikor ez történik egyszerűen, amikor olyan csodálatos dolgokat fedezek fel Istennek ígében, amire normális körülmények között nem is gondoltam volna, akkor örülök, akkor ugrálni tudnék, akkor énekelni tudnék, és egy csodálatos tapasztalat. A nagytatám szokta mondani, hogy aki ezt a vizet issza, vágyik annak szíve vissza, és olyan helyekről beszélt, ahova az ember szíve visszavágyik. Valahogy ez egy olyan hely, ahova a szívem újból és újból visszavágyik, és sajnos a természetünk is hajlamosít minket elszakadni a Jóistentől, és akkor, amikor érzem, hogy valami nincs rendjén, akkor, amikor elkezd hiányozni a Jóisten, mert miután felfedeztem ezeket a dolgokat, jobban rá tudok figyelni arra, hogy hoppá, nekem ma a Jóisten hiányzik. Akkor többet imádkozom, akkor többet olvasok, többet keresem őt, utazás közben is keresztény minőségi zenét hallgatok azért, hogy az Isten iránti érzelmeimet táplálja. És ez egy csodálatos dolog. Beszélhetnék az áldásokról, amelyek folyton folytak. Én nagyon alacsonyról kezdtem az életben. Édesapa nélkül nőttem fel, valahol a falu végén vagy 300 méterre, egy istállóban, amit átalakítottak, és a Jóisten áldásai folyton-folyton folytak, és akkor, amikor visszatekintek, és így összekötöm az életben a nagy eseményeket, nem tehetem meg, hogy ne lássam meg az Isten gondviselését.
1: Hát az Úr legyen a dicsőség mindezekért. Köszönöm, hogy ma itt voltál, beszélő jelképeket mutattál be nekünk, ma az életvízéről beszélgettünk. Szeretettel visszavárlak még a stúdióba.
0: Köszönöm szépen.
1: Kedves nézők, kedves hallgatók, azt kívánom mindenki számára, hogy egy élő valósággá változzon mindenki életében, mint az, amiről ma beszélgethettünk, és legyen az, hogy mindannyian vágyunk az életvízére, és vágyunk kapcsolatba lenni Istennel. Én most elbúcsúzok Önöktől, találkozunk legközelebb, de mindaddig minden jót, és Isten áldását kívánom a mindenki számára. A viszontlátásra! A Biblia szavai bátorítanak, amikor elfáradunk. Vigasztalnak, amikor szomorúak vagyunk, és irányt mutatnak, amikor nem tudjuk, merre tovább. Nem véletlen, hogy oly sok ember életét megváltoztatta már. Mert a Biblia nem pusztán betűk gyűjteménye, hanem Isten üzenete minden emberhez. A Speranza Reménység Média Központ idei különleges kezdeményezése, hogy minden családhoz eljuttassa a Bibliát Romániában. Szeretnénk, ha minden otthonban ott lenne ez a különleges ajándék, amely békét, fényt és reményt hoz a mindennapokba. Ha szeretné, hogy Önhöz is eljusson egy magyar nyelvű Biblia ajándékba, küldje el nevét és postai címét SMS-ben vagy WhatsApp üzenetben a 0741 059 059 telefonszámra. A beérkezett kéréseket minden hónap végén összesítjük, és örömmel küldjük el Önnek ezt a különleges könyvet. Legyen ott a Biblia az Ön otthonában is, mert ahol Isten igéje jelen van, ott megszületik a remény, megerősödik a szeretet, és békesség költözik a szívbe.

9. Zsoltár. Az éneklő mesternek a Mutlabbén szerint Dávid Zsoltára. Dícsérlek, Uram, teljes szívemmel, hirdetem minden csodatételedet. Örülök és örvendezek te benned, zengedezem, ó magasságos, a te nevedet. Hogy az én ellenségeim meghátráltak, elbuktak és elvesztek a te orcád előtt. Hogy véghez vitted ítéletemet és ügyemet, az ítélő székben ültél, mint igaz bíró. Megdorgáltad a pogányokat, elvesztetted a gonoszt, nevüket mindörökre kitörölted. Az ellenség megszűnt, elpusztult örökre, és a városoknak, amiket feldúltál, még az emlékezetük is elveszett. Az Úr pedig örökké trónol. Ítéletre készítette el az ő székét, és ő megítéli a világot igazsággal, törvényt tesz a népeknek méltányosan. És lesz az Úr nyomorult a kővára, kővár a szükség idején. Azért te benned bíznak, akik ismerik a te nevedet, mert nem hagytad el, Uram, akik keresnek téged. Zengjetek az Úrnak, aki Sionban lakik, hirdessétek a népek között az ő cselekedeteit, mert számon kéri a kiontott vért, megemlékezik rolluk, nem feledkezik el a szegények kiáltásáról. Könyörülj rajtam, Uram, lásd meg az én nyomorúságomat, amely gyűlölőim miatt van, aki felemelsz engem a halál kapuiból. Hogy hirdessem minden dicséretedet Sion leányának kapuiban, hadd örvendjek a te szabadításodban. Besüllyedtek a pogányok a verembe, amelyet ástak, a hálóban, amelyet elrejtettek, megakadt a lábuk. Megismertetett az Úr, ítéletet hozott, a gonoszt annak keze munkájával ejtette el. Seolba jutnak a gonoszok, oda minden nép, amely elfeledkezik Istenről. Mert a szegény nem lesz végképpen elfelejtve, a nyomorultnak reményesen vészel örökre. Kelj fel, Uram, ne hatalmasodjék el a halandó, ítéltessenek meg a pogányok te előtted. Rettensd meg, Uram, őket, tudják meg a pogányok, hogy halandók ők.

0: 104. Zsoltár. Áldjad én lelkem az Urat, Uram, én Istenem, nagy vagy te igen, ékességet és fenséget öltöztél magadra, aki körülvette magát világossággal, mint egy öltözettel, és kiterjesztette az egeket, mint egy kárpitot, aki vizeken építi fel az ő palotáját, a felhőket rendeli az ő szekerévé, jár a szeleknek szárnyain, aki a szeleket teszi követeivé, a lángoló tüzet szolgáivá. Ő fundálta a földet az ő oszlopain, nem mozdul az meg soha örökké. Vízáradattal, mint egy ruhával borítottad be azt, a hegyek felett is vizek állottak. Egy kiáltásodtól eloszlának, a mennydörgésednek szavától szétriadának. Hegyek emelkedének fel, és völgyek szállának alá arra a helyre, amelyet fundáltál nékik. Határt vetettél, amelyet át nem hágnak, nem térnek vissza a földnek elborítására. Aki elbocsátja a forrásokat a völgyekbe, hogy folydogáljanak a hegyek között. Megitassák a mezőnek minden állatát, a vadszamarak is megoltják szomjúságukat. Mellettük lakoznak az égnek madarai, az ágak közül hangicsálnak. Aki megöntözi a hegyeket az ő palotájából, a te munkáidnak gyümölcséből megelégítetik a föld. Aki füvet sarjaszt a barmoknak, és növényeket az embereknek hasznára, hogy eledelt vegyenek a földből, és bort, amely megvidámítja a halandónak szívét, fényesebbé teszi az orcát az olajnál, és kenyeret, amely megerősíti a halandónak szívét. Megelégítetnek az Úrnak fái, a Libánonnak cédrusai, amelyeket plántált, amelyeken madarak fészkelnek, az eszterág, amelynek a ciprusok a háza. A magas hegyek a vadkecskéknek, a sziklák hörcsögöknek menedéke. Teremtett holdat ünnepeknek mutatására, a napot, amely lenyugovását tudja. Szerzett sötétséget, hogy éjszaka legyen, amelyben szétjárjanak a mezőnek összes vadai. Az oroszlánkölykök, amelyek ordítanak a prédáért, sürgetvén Istentől eledelüket. Ha felkél a nap, elrejtőznek és hajlékaikban heverésznek. Az ember munkájára megy ki, és az ő dolgára mind estéig. Mély számtalanok a te műveid, Uram, mindazokat bölcsen alkottad meg, és betelt a föld a te gazdagságoddal. Ez a nagy és széles tenger, itt vannak benne a megszámlálhatatlan csúszók, apró állatok nagyokkal együtt. Amott gályák járnak és cethal, amelyet azért formáltál, hogy játszadozzék benne. Mindazok tereád néznek, hogy megadjad eledelüket alkalmas időben. Adsz nékik, és ők takarnak. Megnyitott kezedet, és megtelnek a te jóvoltoddal. Elfordítod orcádat, megháborodnak, elveszed a lelküket, kimúlnak, és porrá lesznek újra. Kibocsátod a te lelkedet, megújulnak, és újjáteszed a földnek színét. Legyen az Úrnak dicsőség örökké, örvendezzen az Úr az ő teremtményeiben. Aki, ha rátekinte földre, megrendül az, megilleti a hegyeket, és füstölöknek azok. Éneklek az Úrnak egész életemben, zengedezek az én Istenemnek, amíg vagyok. Legyen kedves néki az én rebegésem, örvendezem én az Úrban. Vesszenek el a bűnösök a földről, és a hitetlenek ne legyenek többé. Áldjad én lelkem az Urat, dicsérjem.
1: Élet és egészség.
2: A mai témánk, ha címet kellene adni, akkor a következőképpen hangzana. Természetgyógyászat a Biblia mérlegén, vagy a Biblia fényében. Először is szeretném megemlíteni azt, hogy keresztény szemszögből vizsgáljuk ezt a dolgot.

megértjük egymást. De lehet, hogy valaki keresztény, és mégsem ért velem egyet. Nincs semmi baj. Majd utána még beszélgethetünk, lehet, hogy akkor sem ért vele egyet, de mindenképpen tudnia kell, hogy a keresztény ember, a keresztény teológusok, a keresztény orvosoknak van egy meglátásuk. Ezt a meglátást szeretném, ezt az irányvonalat átadni önöknek, és ha nem lesz több haszna ennek az estének, de hogy majd később egyéni döntéseinkben, életünkben, majd ennek fényében tudjuk alakítani a mi életünket, vagy döntést hozni, akkor már hasznos volt. Nem lesz könnyű dolgunk a következő okok miatt. Egy 40-50 perc, ami rendelkezésünkre áll, egy ilyen óriási témát megbeszélni, mint maga a természetgyógyászat, ezt nem lehet. De én mindenképpen szeretném, hogyha a leglényegesebb pontokra úgy rávilágítanánk, úgy egy villanó fényben megkeresnénk ahhoz, hogy majd a továbbiakban saját magunk erről tudjunk gondolkodni és döntést hozni. Nem lesz könnyű dolgunk azért sem, mert ez a téma, hogy természetgyógyászat egy szomorú téma. Tehát én úgy is mondanám, hogy sötét dolgokról kell beszélni, mert nem könnyű dolog kimondani azt, hogy ez vagy az nem helyes, vagy tévelygés, talán még akkor sem, ha ezt keresztényi alázattal tesszük, és a Biblia alapján, a Biblia fényében. Nem könnyű dolog azért sem, mert a természetgyógyászatnak egy része az elfogadható. Elfogadható lenne, akkor mondjam így feltételes módban, ha nem lenne összezavarva, összekeverve, kavarva az elfogadhatatlan dolgokkal. Tehát egy egészséges gondolkodású embert egy hamis dologgal, eleve egyértelmű hamis dologgal becsapni nem lehet, ugye? De ha az úgy van megvegyítve, vagy úgy van előadva, hogy abban árnyalati igazság is van, akkor ez már sokkal elfogadhatóbbnak tűnik, és sokkal inkább be lehet csapni engem és önöket. Azt is mondhatnánk, hogy vannak határterületek a természetgyógyászat berkeiben, és sokszor nagyon nehéz eldönteni, hogy ez most a jobb vagy a bal oldalra tartozik. A mi feladatunk az lenne, hogy még ezeket a határterületeket is próbáljuk megközelíteni. De vigyázzunk arra, hogy a határterületeknél, a gazdasági, politikai, államközi életben ott aknákat rejtenek. És nekünk úgy kell megközelítenünk értelmileg és lelkileg ezeket a dolgokat, hogy ne aknára lépjünk, hogy ne robbanjon ez a mi lelkünkben és egymás ellen, hanem úgy közelítsük meg ezeket a dolgokat, hogy ezzel gazdagabbak legyünk, és ez eligazítást tudjon nyújtani nekünk a következő napokban. Mivel a Biblia mérlegén, Biblia serpenyőjére tesszük a természetgyógyászatot, ezért hadd kezdjem Pál apostolnak a Tesszalonika beliekhez írott levelében az 5. fejezet 21-22. Versével. Pál apostol a következőket írja itt. Tesszalonika beliekhez írott levél, 5. fejezet 21-22. Mindent megpróbáljatok, ami jó, azt megtartsátok. Mindentől, ami gonosznak látszik, őrizkedjetek. Mindent megpróbáljatok. Ez azt jelenti, hogy hát én megpróbálok egy kicsit hazudni, aztán látom, hogy nem jó, akkor abban hagyom. Megpróbálok lopni, aztán látom, hogy ez nem a legjobb dolog, mert hát nyomoznak meg, stb., akkor abban hagyom.
Az új fordítás nagyon helyesen és sokkal helyesebben adja vissza

Pál apostolnak ezt a szövegét, amikor azt mondja, hogy mindent megvizsgáljatok. Tehát megvizsgálni először valamit, vagy megpróbálni, az egészen más jelent. Tehát mielőtt valamit kipróbálnánk, vagy megpróbálnánk, azelőtt vizsgáljuk meg. Tehát akkor azt mondja, hogy mindent megvizsgáljatok, ami jó, azt tartjátok meg. Ami pedig gonosz, azt vesétek el magatoktól. Így mondja? Nem. Ami csak gonosznak látszik. Tehát, hogy nem is biztos, hogy egészen gonosz, de ami gonosznak látszik, attól őrizkedjetek. Ahhoz, hogy a természetgyógyászat buktatóit megérthessük, én egy kicsit mélyebbről és távolabbról próbálok indulni. A jelent, amelyben élünk, politikai, társadalmi, gazdasági, erkölcsi és vallási zűrzavar jellemez. Ugye ebbe egyetértünk. És ennek következtében nagyon sok embert a kíváncsiság az élet spirituális dimenziói felé vezetnek. És miért? Valahol, ha ennyi bizonytalanság van az életben, akkor valahol az ember próbál egy kapaszkodót szerezni magának, egy megbízható valamit. Ilyen alternatív spirituális mozgalom a New Age, magyarul az új korszak, amelyet nevezhetünk mi egy szocióvallási mozgalomnak. Mi a New Age? Egy meghatározás. A keleti miszticizmus, a nyugati okkultizmus, a neopaganizmus és az emberi potenciális pszichológia keveréke. Tehát négy elemnek a keveréke. A keleti miszticizmus, a nyugati okkultizmus, a pogánytanok, és az emberi potenciális pszichológiának a keveréke. Eredete visszavezethető a teoszofikális társaság kezdetére, melyet egy Helena Blavatsky nevezetű hölgy alapított 1875-ben. Ő telepátiás kommunikációba került felsőbb, magasabb rendű szellemi lényekkel, és vallotta, hogy ezek a lények irányítják őt. A teoszófia az panteista és monista, ami magyarul annyit jelenti, azt jelenti, hogy nincs semmi természet feletti, mert minden a természetben van. Tanítása két irányú, a reinkarnáció és a hinduista karma. Helena Blavatsky kimondta, figyeljük meg most keresztényi szemszögből, célunk, nem a hindu vallás megreformálása, hanem a kereszténység eltörlése a föld színéről. Tehát ez a New Age. A Times magazin szerint az amerikaiak 42%-a állítja, hogy már volt valamilyen kapcsolata halállal. Egyharmada az amerikaiaknak hisz a reinkarnációban. Gondoljunk csak bele. Egyharmada. 50 millió amerikai engedi, hogy döntéseit nap mint nap az asztrológia befolyásolja, a csillagjóslás. Amerika 500 vezető üzlete már belesodrodott a New Age, azaz az emberi potenciák tréningjébe, ilyen, mint a NASA, a Ford, a General Motors, a Bell, a bankok, stb. A New Age tanítása elfogadhatatlan mind a keresztényi hit, mind a tudományos gondolkodás részéről, mindkettő részéről. Tehát a New Age-et nem tudja elfogadni sem a tudományos gondolkodás, sem a keresztényi hit. Hogy mi minden tartozik ide a New Age-hez, talán felsorolni is nehéz. Elég sok könyvet hoztam magammal, azért is tettem, hogy ne az legyen, hogy hát tisztelt
klubtársaim, hát én lehet, hogy nem fogadom el, mert jött egy házi orvos, és ezt mondta. Hanem én próbálok idézni könyvekből, amelyeket maguk a természetgyógyászok, vagy pedig amelyeket keresztény emberek, legyen az katolikus vagy református, írt. Gál Péter a New Age keresztény szemmel című könyvéből, a bevezetőből szeretnék idézni. Már a bevezetés. Azt mondja, ki gondolta volna a 70-es években, hogy az ezredforduló kereszténységének nagy ellenfele nem az Isten hipotézis nélküli kutató természettudomány, és nem is a szekuláris állam, hanem maga a vallás lesz. A vallás, ez a szociovallás, tehát, amit már mondtam, ez a mozgalom. A kereszténység, amely annyira igyekezett tetszetőssé tenni magát egy vallástalan kor szemében, most, mintha kissé tanácstalan lenne. Tehát amikor a vallástalan kort értük a szocializmusban, amikor nem lehetett megvallani az embernek, hogy kiben hisz, akkor mintha bátrabb, mintha egyértelműbb lett volna a kereszténység. És most a New Age-gel szemben mintha tanácstalan lenne. Hogy miért kell nekünk beszélnünk a New Age keretén belül a természetgyógyászatról a következők miatt. Hogy mi minden tartozik a New Age-hez, mert ugye mit nem ad meg az ember, amikor az egészsége oda van? És akkor szalad fűhöz, fához, orvostól orvosig, és nem csoda, ha olyan dolgokhoz is elszalad, olyan helyre is, ami keresztényi szemszögből nem a legáldásosabb. Mi az önök véleménye, hogy világviszonylatban a természetgyógyászat milyen helyet foglal el? Én úgy is kérdezném, hogy körülbelül 6 milliárd ember él ezen a világon. Hány százalékát gyógyítják orvosok, és hány százalékát gyógyítják nem orvosok? A Magyar Természetgyógyászok könyvéből ki, mit, hol, hogyan gyógyít. A bevezetésből az első mondatot olvasom. Tehát nem én mondom, tehát azért próbálok idézni, tehát hogy nyilatkoznak maguk a természetgyógyászok. Figyeljük meg a csoportosítást, mert ez is érdekes. Az egészségügyi világszervezet adatai szerint a föld lakosságának 70%-át nem orvosok, hanem sámánok, kuruzslók, varázslók és természetgyógyászok gyógyítják. Na most, ha ezt én mondanám, vagy így csoportosítottam volna, valószínű, hogy ebből nagy botrány, de hát nem én, hanem a ki, mit, hol, hogyan gyógyik, a Magyar Természetgyógyászok szaknévsora, névsora. Mit tud és mit csinál a természetgyógyászat? Orvosi körökben azt szokták mondani, hogy a belgyógyász az mindent tud, de semmit sem csinál. A sebész az semmit nem tud, de mindent csinál. A patológus az mindent tud, mindent csinál, de már későn. A természetgyógyászok pedig így nyilatkoznak saját magukról, a második bekezdés. A csodadoktorok, természetgyógyászok, akik az európai és a keleti népi gyógyászat hagyományait felhasználva, vagy különleges képességeiket latba vetve, olyan betegeket is meg tudnak gyógyítani, akikről már az orvostudomány lemondott. Módszert is figyeltük, hogy a keleti saját különleges képességeiket latba vetve. Ez így nagyon szépen hangzik, hogy olyan betegeket is meg tudnak gyógyítani, akikről már az orvostudomány lemondott. Hadd mondjak egy statisztikai adatot. 28 vastag és végbél daganatos beteg visszautasította a műtétet, mondván, hogy természetgyógyászhoz mennek. Végül egy 6 hónap és 1 év között körülbelül 2/3 a betegeknek visszajött a sebészetre,
A másik egyharmadával nem tudjuk, hogy mi lett, de a kétharmadánál vagy nem tudtunk egyáltalán műtétet végezni, mert már annyira előre haladott lett az állapota a betegnek, vagy azt a típusú műtétet, amit még akkor, ezelőtt hónapokkal vagy egy évvel meg lehetett volna csinálni, azt már nem lehetett megcsinálni. Tehát a természetgyógyászatnak mondjuk úgy a sikertelenségei nálunk a sebészeten meg a hagyományos orvostudomány berkeiben csapódik le. Na most ezzel nem azt akarom mondani, hogy imit amott, vagy nincsenek sikerek, majd erről is beszélni fogunk. Tehát én nem az egyáltalán hatástalan természetgyógyászatról akarok beszélni. Természetgyógyászat, a fogalom tisztázása. Ha egy rövid meghatározást, elég sok meghatározást átolvasgattam, de ez sem fedi a valóságot, de talán ez a legfrappánsabb és a legközérthetőbb, ezért ezt olvasom. A hagyományos klinikai orvoslástól eltérő, divatossá vált gyógymódok összessége. Ez egy nagyon nagy közös kalap, amelybe beletartozik minden, a gyógynövények szélsőséges használatától, a koplaló és ivókúrákon keresztül, a relaxációs metodikák, a keleti gyógymódok, a parapszichológiai módszerekig, minden. És ezeknek nagyon, de nagyon népszerűsítő irodalma van. Olyannyira, ha ma már egy könyvstandot látunk a városban, annak biztos, hogy egy jó 20-25%-a már a természetgyógyászatnak valamilyen árnyalatával foglalkozik. Na most, amint említettem már a bevezetőben, ez meg van vegyítve, mert én nem azt akarom elmondani itt önöknek, hogy a gyógyteják használata az káros. Igen, a gyógyteákat használni kell, mert használhatjuk a betegség megelőzésére, használhatjuk a más kezelés kiegészítésére, vagy használhatjuk egy krónikus betegség szinten tartásában, amikor azt mondjuk, hogy nem gyógyszerhez folyamodunk. De a gyógynövényeknek vagy a gyógyteáknak olyan használata, amikor többet bízunk rá a gyógynövényekre, mint amit tudnak, vagy a gyógynövényeket úgy használjuk, hogy Mariska néni a szomszédba azt mondta, ha iszod a csalánteját, a végbérdaganatod elmúlik. Ezt kicsit sarkítva mondtam el az egészet, ezt így nem szabad. Ez nem természetgyógyászat, ez egyszerűen egy kis butaság, tehát én akkor így mondanám. De ugye a gyógynövények is benne vannak a természet gyógyászatban. Vagy a vízterápia nagyon hasznos, ha a szakember kezében van, és olykor használjuk, amikor az kell, és annyit bízunk rá a vízterápiára, mint amennyit el tud. Tehát nem ruházzuk fel többet. Én akkor ezekre azt mondom, hogy a természetgyógyászat ez egy nagy kalap. Most csak két példát említettem meg, tehát ami egyszerű. De ebbe a nagy kalapba, ebbe a bűvös nagy kalapba vannak olyan egyszerű természetes gyógymódok, amelyek használhatók, kell használjuk betegség megelőzésére, kezelés kiegészítésére, vagy különböző krónikus betegségeknek a szinten tartása véget. De akkor, hogy ne legyen egy zűrzavar, és azt mondom, hogy hát a természetgyógyászat keresztény szempontból ez egy negatív valami, akkor én azt mondom, hogy beszélek az egyszerű természetes gyógymódokról, ami elfogadható, a természetgyógyászattal pedig majd meglátjuk mindenki a végén, hogy hogy dönt. Kérdésem az, hogy miért olyan népszerű az alternatív gyógymódok összessége. Tehát ezt így is lehet nevezni, hogy alternatív, tehát egy más lehetőség. Miért olyan népszerű?
Egy, amint említettem a bevezetőben, megnőtt az emberek érdeklődése a természetfeletti dolgok iránt. Ugye a 18. században azt mondta az ember, hogy hiszem s elfogadom azt, amit az eszemmel utolérek. Az ész a ráció. Ezt neveztük a racionalizmus korának. Ezt követően jött az ateizmus, a materializmus. Aztán az emberek rájöttek, hogy az ateizmus, a materializmus sem ad megfelelő kérdést az ember minden problémáira, nehézségére. És ahogy ez a kemény ateizmus megszűnt, szinte az ellenhatás törvénye értelmében létrejött az emberek érdeklődése a természet feletti dolgok iránt. Tehát ami a természet felett áll, tehát a spirituális dolgok iránt. Ez egy természetes dolog, hogy ugye megszűnt, addig nem volt szabad gondolkodni, hát addig nem engedtek imádkozni, addig nem lehetett elmondani, hogy hát én még nem csak emberekbe bízom, de bízom azért Istenbe is. Na most, igen ám, nem is lenne baj, hogyha az embereknek lenne egy teljes körű, egész szemlélete a természet feletti erőkről. Ugyanúgy, ahogy a mágneses térnek két pólusa van, egy negatív és egy pozitív, ahogy az elektromosságnak két pólusa van, ugyanúgy a természet feletti erőknek is két pólusa van. És egyáltalán nem mindegy, hogy én, mint ember, melyiknek a vonzás körébe kerülök bele. Jó, és pozitív dolog, hogy megnőtt az emberek érdeklődése a természet feletti dolgok iránt. De vajon a jó irányba tudok tekinteni, vagy pedig belekerülhetők, belesodródhatom az olyan természet feletti erőknek a vonzás körébe, ami egyáltalán nem az épülésemet szolgálja. Második szempontot szeretnék ki, még egy szempontot kiemelni. Az egészség, mint fogalom, a természetes, mint fogalom bálvánnyá vált mai ember számára. Annak ellenére, hogy az egészség a mindennapi értékrendünkben, mit gondolnak, hányadik helyen áll? Negyedik, ötödik. Tehát annak ellenére, hogy az egészségünk, mint értékrend a magyar ember életében, tehát ugye mindenki azt gondolja, hogy ez első helyen. Nem. Első helyen tudják, hogy mi áll a pénz. És második helyen a hatalom, a karriervágy. Ma már az emberek az egészséges karrierüket is feláldozzák a pénz oltárán. Aztán a harmadik helyen a szórakozás és a hát mondjuk úgy, hogy a szabadság. Petőfi úgy fogalmazott, hogy szabadság, szerelem, ez a kettő kell nekem. És akkor elmondja, hogy mit, miért áldoz fel. De még a szerelmét is feláldozza a szabadságért, mert nála értékrendjében a legelső a szabadságért való küzdelem volt. És akkor valahol negyedik és ötödik helyen jön az egészség és a család. Kinél az egészség, kinél a család? Ma már a család is válságban van. És legutoljára a vallás. Én ennél egy szebb szót mondanék, én mondanám úgy, hogy Isten. A Biblia azért egészen másképp fogalmaz. Aki keresztény emberek és Biblia forgatók, azok biztos, hogy ismerik ezt a szöveget, amikor azt mondja, hanem keressétek először Istennek országát. Tehát ha az ember elsőnek keresné, első helyre tenné Istennek országát, szóval többi mind megadatik néktek. És akkor nem baj, ha az embernek pénze van. Nem baj, ha hatalma és karrierje van. Mert azt egy keresztény ember, egy igazi keresztény ember, aki nem csak mondjuk úgy a papíron keresztény, akkor az értelmesen tudja a társadalom részére felhasználni. Tehát onnan indultunk ki, hogy az egészség
az egy mozdulatlan bálvány. Bálvány annak ellenére, hogy a negyedik, ötödik helyen van, mert mit mond a magyar ember? Hogy fő dolog az egészség. De vajon a keresztény ember életében ez a fő dolog? Mert a Biblia egy másik megfogalmazást mond. Azt mondja, a dolgoknak summája pedig ez. Az Istent féljed, és az ő parancsolatát megtartsd. Na most ez nem azt jelenti, hogy az egészség az nem fontos. A magyar ember azt mondja, hogy fő az egészség. Igen, nagyon jó lenne, ahogy mondja, ha úgy is lenne, ha tényleg legalább annak megfelelő módon keresni az egészséget. De mit gondolnak önök? Azért kellene nekünk egészségesnek lenni itt ezen a földön, keresztény emberekről, akik nem keresztények, elnézést kérek, hogy még 4-5 évvel vagy 7 évvel többet éljünk ebben a szörnyűségben, nyomorúságban, bizonytalanságban. Szóval ez lenne csupán egyedüli motivációja annak, hogy én egészségesen éljek, táplálkozzak, hogy én még 4-5 vagy 7 évvel együtt még többet éljek. Én azt mondanám, hogy ez nagyon sovány vigaszt lenne valamennyünk részére. Van ennek is egy motivációja. Mert esetleg szeretném még látni az unokáimnak, hogy sikerül a pályája. Még esetleg vallási szempontból is meg tudnám magyarázni, mert azt mondom, hogy akkor számomra Isten 7 évvel hosszabb időt, kegyelmet adott ahhoz, hogy megismerjem őt és megtérjek hozzá. De ennek van egy sokkal lényegesebb motivációja. Isten azt akarja, hogy mi, ha egészségesek vagyunk, akkor az ő teremtői rendje bennünk megnyilvánuljon, és így épp testben, épp lélek jobban fel tudom fogni Isten akaratát, amit közölni akar velem, és általam a másik ember részére. Nem tudom, hogyha megértettük ezt, hogy mi az egészségnek a lényege a keresztény ember szempontjából. A másik dolog, a magyar ember szintén úgy fejezi ki, hogy imádom a természetet. Tehát ez is egy bálmány lett ma már, minden, ami természetes, a természet, tehát maga ez a fogalom, hogy természet. Ez nem baj, de vigyáznunk kell arra, hogy a természetben és az egészségben Istent és annak törvényeit fedezzük fel, annak törvényszerűségeit, és őt imádjuk. Én inkább helyesnek tartanám, hogy szeretem a természetet, természetben való sétálás, járást, de imádom az Istent, aki teremtette ezt a természetet, aki létrehozta. A Biblia azt írja, hogy nem csak az ő könyvéből, az Isten szavából, hanem magából a természetből is meg lehet Istent ismerni. És a természet azért van, mert az egy nagy Biblia. Isten kinyilatkoztatja magát a természetben, hogy az emberek egyre jobban megismerjék az ő hatalmas erejét és csodálatos voltát. Aztán van egy másik jellegzetes dolog a magyar társadalomban. Ha már elveszítettük egészségünket, akkor a gyógyulást a lehető legrövidebb úton szeretnénk és próbálnánk visszaállítani. Hőrkorúttal hozzák a gyereket. Felírom a gyógyszert, az antibiotikumot, a köptetőt, a lázcsillapítót, és 3 nap után visszajön az édesanyja. Doktor úr, úgy köhög ez a gyerek. Hát persze, hogy köhög. Mert a hőrkorútot én nem tudom meggyógyítani, de senki nem tudja 3 nap alatt, mert annak a gyógyulási ideje 7-10 nap. De nincs időnk kivárni. Hát szedi ezt a drága gyógyszer, doktor úr, hát hogy nem gyógyult még meg? Hát akkor Nobel-díjas lennék, ha 3 nap alatt meg tudnám gyógyítani a hőrkurutot minden tünetével.
Vagy a baj az, hogy a magyar ember és a magyar társadalomban van egy nagyon rossz szokás, hogy mindent gyógyítani gyógyszerrel. Anélkül, hogy valamit is az életmódomból leadnék. Szedem a koleszterin csökkentőt, a vérnyomás csökkentőt, de ugyanúgy élek, mintha mi sem történt volna. Van ennek értelme? Az életmódból, a rossz életmódból semmit le nem adok, és gyógyszerrel, a gyógyszertől csodát várok, hogy ez aztán meggyógyít engem. Egymás semlegesíti, kiüti, tehát én úgy mondanám. Hadd egy idézetet olvassak White Helentől, aki a következőket mondja. Nagyon szépen fogalmaz, lassan olvasom, mert úgy tetszik nekem ez a mondat, amit idézek. Azt mondja, Jézus megváltása nem ment fel minket a törvény érvénye alól, és ez igaz, testi életünk törvényszerűségeire is. Tehát Jézus azért, mert meghalt a Golgotán, az nem vált fel engem, nem ment ki attól, hogy én a testi törvényszerűségeket ne tartsam be. Azt mondja, a gyógyulás nem misztikus csoda, hanem Isten teremtői rendjének újra megvalósulása az én életemben. Ezek után ne várjuk azt, hogy a gyógyulás csodájával Isten szentesíteni fogja a mi életünkben a természet törvényeinek áthágását, az egészségtelen életmód bűnét. Tehát Isten nem szentesítheti a mi rossz életvitelünket azzal, hogy ő csodát művel, meggyógyít bennünket, de élj ugyanolyan rosszul, ahogy akartál eddig, és ahogy áthágtad a természet törvényeit. Aztán van egy másik dolog a magyar ember életében. Szeretne sokszor még rövidebb úton meggyógyulni, a csoda révén. Ne szedni gyógyszert sem, ne hagyni le, semmit le az életmódból sem, egyszerűen csoda által meggyógyulni. Jézus idejében is az emberek csodát vártak. Állandóan követték, hogy hol mutat az Jézus valamilyen csodát. És ez érdekelte őket. Elámultak. Na ez aztán igen, ez egy tudós ember, ez egy jó orvos. Nagyon érdekes, hogy a Betesda tavánál is, tudjuk, a Bibliából ismerjük ezt a történetet, a 38 éve már béna ember esetében is, ahol Jézus őt meggyógyította, az emberek csodát vártak, és mitől várták a csodát? A víz megmozdulásától. Egy néphiedelem értelmében. Tessék elmenni a bioenergetikushoz, tessék elmenni a spirituális sebészhez, és majd akkor ő meggyógyít. Én hiszem azt, hogy, és tudom, hogy nagyon sokat hallottunk a manilai sebészek tevékenységéről. Tehát olyan spirituális sebészek, akik szikkel, kés nélkül, csipeszek nélkül műtenek. Nagyon sok emberben ez úgy csapódott le, hát kérem, az semmi, nem is kell vele foglalkozni, mert az egy trükk volt. Valahol a kabátja alatt volt egy vérreltelt szivacs, azt aztán leengedte, és akkor megcsavarta, és akkor nekünk bemutatta, hogy ime. Nem így van. Angol, francia és német kutatócsoport kiment, és tényleg rájöttek arra, hogy a daganat szike és kés nélkül eltűnik a hasból. Na most itt érdemes figyelni, mert én az előbb elmondtam, hogy milyen sikertelenség volt, hogy a 28 végbélrákos embernek nagy része visszakerült, és nem tudtunk mit kezdeni velük. De itt eltűnik a daganat a hasból. Na most nem mindenki tudja ezt a spirituális sebészek közül, hanem csak egyesek. Egyesek meg csak a divatos szakma, vagy a pénzhajhászás, vagy a zsebmetszés szempontjából gyakorolják, de náluk nincs eredmény. Na most a gond ott volt,
hogy az orvosok nem tudtak semmilyen magyarázatot találni arra, hogy ez hogyan történhetett. Mert manapság az orvosi gyakorlatban van egy ilyen szó, hogy hatásmechanizmus. Ez mindenre érvényes. Tehát ha én odaadom a betegnek az algopirin tablettát, akkor azt tudom, hogy az algopirin tabletta lenyelés után a gyomorba élve hol bomlik, hol szívódik fel, hogy kerül a vérkeringésbe, mihez kötődve megy tovább, hol hat, miért csillapítja a fejfájást, és hol ürül ki. Vizelet, széklet, verejték, tüdő, stb. Tehát én az algopirin tablettának ismerem a körforgását, ezt szakmai szóval úgy nevezzük, hogy a hatásmechanizmusát, tehát így lefordítva egyszerűen. Na most nem tudták, de nem csak ennek, és általában a természetgyógyászattal itt van a gond, hogy nem lehet megfogni, utolérni, hogy hol van a hatásmechanizmusa. Hogy hat. Alex Orbito, ez a híres spirituális sebész, egyik magyar betegét is megműtötte. Ő írta a Gyógyulásom hihetetlen története című könyvet. A meggyógyult a következőket mondja, idézem, tevékeny nőből gondolkodó nővé alakultam át. A betegség által rám kényszerített kötelező megálló arra késztetett, hogy tekintetemet a más világ felé fordítsam. Ez nagyon szépen hangzik, tehát a természet feletti erők felé fordítsam. Ezt azért jegyezzük meg ezt a gondolatot, mert később majd erre visszautalunk. Tehát tevékeny, gyakorlati nőből egy gondolkodó nővé váltam, és a tekintetemet ezután ez a megálló arra késztetett, hogy a más világ felé fordítsam. Ha most arról kellene beszélnünk, amint mondtam, hát nem tudunk mindenről beszélgetni, most egy dolgot érintettünk, aztán erre még visszatérünk. Ugye itt nagyon sok mindent fel kellene sorolni. Testkontroll, jóga, hipnózis, masszázs, akupresszúra, akupunktúra, homeoterápia, zavaromezőterápia, ózonterápia, frissejterápia, asztrológia, bioenergia, itt mind sorolhatnánk. De nekünk keresztényeknek azt kell tudni, hogy mi a közös ebben. Matematikában úgy szoktuk kifejezni, hogy van egy legkisebb közös nevező. Tehát mi az a legkisebb közös nevező, amely valamennyinél megtalálható? Első, a gyökerek. Annak ellenére, hogy ilyen szinte felsorolhatatlan sok az alternatív gyógymódok száma, de a közös gyökerük, a közös világképük, a világszemléletük, és ez nem más, mint a panteizmus, amelyre a keleti természetvallások épülnek. És mit mond a panteizmus? Hogy van egy mindenható teremtő, amely azonos az egész világ mindenséggel. Ez a személytelen Isten, tehát egy személytelen Isten jelen van mindenhol. Jelen van az egész nagy kozmoszba, de bennem is jelen van, és azért egy sejtemben megtalálható az a nagy Isten. És az ember minden egyes alkotó eleme, az a kicsi sejt is, ennek a mindenütt jelenlévő személytelen Istennek egy része. És így én egészen kivetíthető vagyok a talpamra. Kivetíthető vagyok, ha kell, a fülkagylómra. A másik dolog, hogy a természet és az ember között van egy alapvető harmónia, egy egység, és azt mondják, egy elfogadhatónak tűnő magyarázat, hogy a betegség nem más, mint a harmónia megbomlása, a gyógyulás célja pedig a harmónia helyreállítása. Az aura az nem úgy van, hogy megszakadt, akkor ott az be kell foltozni, és akkor már mindjárt egészséges lehetsz. Akkor van egy másik érdekes gyökere, a pozitív gondolkodás, hogy az ember önmegváltó, öngyógyító,
lehetőségeinek a szinte a tárházát mutatja be. És hívei azt tanítják, hogy ha valaki hívő, akkor az nem lehet beteg. És fordítva, ha nem vagy hívő, akkor meg téged aztán minden betegség sújthat. Drága keresztény testvéreim, írja valahol a Biblia azt, hogyha Krisztust követed, akkor nem leszel sosem beteg? Nem írja, ugye? Bennünket megkísért Sátán, és megpróbálhat Isten is, épp egy betegséggel, azért, hogy figyelmeztessen. És azt meg tudod dolog, ahogy mondja Dávid, hogy az ember élete 60, 70, legfeljebb 80, és az is tele van küzdéssel, betegséggel, szomorúsággal, stb. Stb. Ami szintén közös valamennyi természetgyógyászatban, azt mondja, hogy természetes tapasztalatok eredménye. Legyen az az okkultizmus nyugatról, vagy a keleti miszticizmus keletről, tehát természetes tapasztalatoknak a következménye, mert úgy ismerték fel a kínaiak, hogy hol vannak azok a pontok, meg a meridián pontok, stb. Kérdezem én, hogy vajon a régi, a hagyományos orvostudomány, a klinikai orvostudomány honnan meríti a gyógyítás módszereit és lehetőségeit? Vajon nem a sok emberi, népi és szakmai tapasztalatoknak az összességéből? Én úgy mondanám, hogy egy göröngyös, véres út vezetett mindaddig, amíg kimondhatjuk ma, hogy ez a betegség gyógyítható vagy sem. Mert ha gyógyítható Budapesten is, New Yorkban is, ugyanúgy meggyógyítják. Ha pedig nem, akkor a tudomány jelenlegi állása szerint ez gyógyíthatatlan még. Lehet, hogy a tudomány egy-két éven belül feleletet ad, vagy gyógyulási lehetőséget. Gondoljunk csak abban bele, hogy ha egy statisztikát készítettünk volna az ezred forduló idején, akkor első helyen a fertőző betegségek álltak, ami a halálozási sorrendet illeti. Legtöbben a fertőző betegségekben pusztultak el. És ma már fertőző betegségek harmadik, negyedik helyen állnak. Miért? Tudomány segített a vakcináció révén, hogy már a fertőző betegségek nem olyan súlyosak. Jól lehet, most az utóbbi időben, ha járványos májgyulladást veszünk, az agyhártyagyulladást, a vírusbetegségeket, vagy esetleg az AIDS-t, akkor ismét úgy érezzük, hogy feljövőben vannak, de még mindig első helyen van a szív- és az érrendszeri megbetegedések, a daganatok és a balesetek, és ezután következnek a többiek. És kérdezem én, hogy amíg Fleming nem fedezte fel az antibiotikumot a 40-es években, addig ugye egy tüdőgyulladásban nem egyszer meg kellett halni egy édes kis gyereknek. Felfedezte, és ezzel meg lehetett. Igen ám, de még az antibiotikumokkal való gyakorlat kialakult. Addig vagy nem adott az orvos annyi antibiotikumot, vagy többet adott, és abban is belehalhat. Hát ez nem véres és göröngyös tapasztalat, hogy tudni kell, hogy mennyi antibiotikumot és melyikből kell adni? Vagy 1882-ben Langenbusch elvégzi az első epehólyag műtétet. 1882-ig minden epehólyag perforációval meghaltak az emberek. És ő az elsőnek 1882, 100 évvel ezelőtt elvégzi, azt mondja, hogy próbáljuk meg, kiveszük az epehólyagot, és mi lesz? Na de ő az első volt. És amíg a többi sebész begyakorolt, addig hány embernek kellett a műtőasztalon meghalni, mert nem tudták jól csinálni, amíg ebből iskola lett. Hát ez nem volt véres és áldozatokkal teli út a hagyományos orvostudomány részére? És ma már eljutottunk oda, hogy a szervátültetések meg az immunbetegségek korát éljük. És ugye ez a hagyományos orvostudomány, és most ide akartam kijutni, nem előlegez egyelőre nagy bizalmat a természetgyógyászatnak. Miért? Nem érti, nem látja, hogy mi van
a függöny mögött. Nem tudja, hogy hol a hatásmechanizmus. Beszéltünk erről. Tehát a természetgyógyászatnak még azokon a területein is, ahol bizonyos eredmények vannak, tehát nem az eredményeket tagadjuk, nem. Lehetnek eredmények, ideiglenes, vagy talán még hosszabb időre is, de hol a hatásmechanizmus? Tehát tudományosan nem lehet megmagyarázni, de ha tudományosan, akkor vallási szempontból sem, mert egészen egy más panteista világnézeten alapul, mint a keresztény elvek, hitelvek, ahol nyugszanak. És a hagyományos orvostudomány keresi a trükköt. Vajon ezek hogy csinálják, ezek a természetgyógyászok? Hogy tűnt el az a daganat onnan? Biztos valami trükkel. De nem értik. És azt el kell mondani, hogy a jelenlegi orvostársadalom nagy része nem tanult egyszerű természetes gyógymódokról sem, természetgyógyászatról akkor egyáltalán még nem is hallottunk. Tehát, ha nem tanultunk, tehát a fogalmak is zavarosak, akkor világos, hogy a hagyományos orvostudomány egy kicsit, és ez a közös, nagy közönség is érzi, elzárkózik. Nem érti az orvostudomány a hatásmechanizmusát, nem tudja, hogy mivel dolgoznak, meg olyan zavarosak a fogalmak is. Na most, egyesek épp az orvostársadalomban érzik, hogy itt valami kiugra, de divatossá vált. Jó pénzkereseti lehetőség. És ezt meg látja a hagyományos orvostudomány, hogy épp az orvosok berkeiből tehát kiugornak egyesek. És lehet egy kicsit a pénzszagát érezni. Na most teljesen őszintén. A másik dolog pedig, hogy a természetgyógyászatnak nincsenek egyértelmű eredményei. Mert mi azt fogadjuk el, tudományos szempontból ennyi beteget kezeltünk ilyen eredményekkel, ez volt a diagnózis, utána ez meg ez meg ez meg ez lett az eredménye. Ha Mária Trében könyvét valaki elolvassa, csodálatos gyógyulások vannak, csak senki nem tud eljutni a nyomára, hogy léteztek egyáltalán azok a betegek. Körülbelül 4-5 évvel ezelőtt az egyik betegem lábgangrénával került be a kórházba, cukorbeteg révén, és 2 nap után vettem azt a bátorságot, hogy elmondtam, hogy hát tetszik tudni, itt úgy néz ki, hogy valószínű, hogy amputálni kellene a nagylábujját, mert nem tudjuk másképp megmenteni, magas cukorértékek, kór, stb. Ja, doktor úr, én akkor inkább az emeletről ugrom ki, de azt nem. Hát láttam, hogy egyből elzárkózik, tehát műtétet semmiképpen sem akar, és 2 nap után kérte azt, hogy engedjük haza a kórházból, mert természetgyógyászhoz megy. El is ment, egy olyan 3 hét után tért vissza, amikor már egészen bokáig szinte le volt rohadva a lába. Megmenteni az életét már csak úgy lehetett, hogyha combközékből amputáltuk. Tehát ilyen konkrét eredményekről tudunk sajnos beszámolni, és én szeretném megerősíteni azt a dolgot, hogy a hagyományos orvostudomány nagy része, tehát az orvostársadalom nagy része szeretné megérteni, hogy mi van a természetgyógyászat függönye mögött, de nem érti. Na most itt van egy csoport, a keresztény orvosoknak a csoportja, akik egy kicsit másképpen látják, mert más a Biblia kultúrájuk, más a hitük. És ezért vállalták fel a keresztény orvosok, hogy útjelző táblák legyünk emberek részére, mert egy keresztény ember, aki a Bibliát forgatja és hitét Istenbe veti, akkor más szemüvegen keresztül láthatja meg, hogy mi van a függöny mögött. Tehát, hogy természet feletti erő ugyan, de melyik oldalról kapjuk az energiát?

80. Zsoltár. Az éneklő mesternek a Sosannim Édutra, Aszáf Zsoltára. Ó Izraelnek pásztora, hallgass meg, aki vezérled Józsefet, mint juhnyájat, aki kérubokon ülsz, jelenj meg fényeddel. Efraim, Benyámin és Manassé előtt támaszd fel a te hatalmadat, és jöjj el, hogy szabadíts meg minket. Ó Isten, állíts helyre minket, és világoltasd a te orcádat, hogy megszabaduljunk. Seregeknek Ura, Istene, meddig haragszol a te népednek könyörgésére? Könyhullatásnak kenyerével éteted őket, és könyhullatások árjával itatod meg őket. Perpatvarrá tettél minket szomszédaink között, és a mi ellenségeink csúfkodnak rajtunk. Seregek Istene, állíts helyre minket, világoltasd a te orcádat, hogy megszabaduljunk. Egyiptomból szőlőt hozál ki, kiűzéd a pogányokat, és azt elülteted. Helyet egyengedtél előtte, és gyökeret eresztett, és ellepé a földet. Hegyeket fogott el az árnyéka, és a vesszői olyanok lettek, mint az Isten cédrusfái. Sarjait a tengerig ereszté, és hajtásait a folyamig. Miért rontottad el annak gyepűit, hogy szaggathassa minden járók elő? Pusztítja azt a vaddisznó, és legeli a mezei vad. Ó, seregeknek Istene, kérlek, térj vissza, tekints alá az égből, és lásd, és tekints meg e szőlőtőt, és a csemetét, amit jobbod ültetett, a sarjat, melyet felneveltél. Elégett a tűzben, levágatott, arcot haragjától elvesznek. Legyen a te kezed, a te jobbodnak férfián, és az embernek fián, akit megerősítettél magadnak. Hogy el ne térjünk tőled, eleveníts meg minket, és imádjuk a te nevedet. Seregek Ura, Istene, állíts helyre minket, világoltasd a te orcádat, hogy megtaláljunk.

Hetedik Zsoltár. Dávid gyászéneke, amelyet az Úrhoz énekelt a benjáminita Kús beszéde miatt. Én, Uram Istenem, benned bízom. Oltalmazd meg engem minden üldözőmtől, és szabadíts meg engem, hogy szét ne tépje, mint az oroszlán az én lelkemet, szét ne szaggassa, ha nincsen szabadító. Én, Uram Istenem, ha cselekedtem ezt, ha hamisság van az én kezeimben, ha gonosszal fizettem jó emberemnek, és háborgattam ok nélkül való ellenségemet, akkor ellenség üldözze lelkemet, és érje el, és tapodja földre az én életemet, és sújtsa porba az én dicsőségemet. Kelj fel, Uram, haragodban, emelkedjél fel ellenségeim dühe ellen, serkenj fel mellettem, te, aki parancsoltál ítéletet. És népek gyülekezete vegyen téged körül, és felettük térj vissza a magasságba. Az Úr ítéli meg a népeket. Bírálj meg engem, Uram, az én igazságom és ártatlanságom szerint. Szűnjék meg, kérlek, a gonoszok rosszasága, és erősítsd meg az igazat, mert az igaz Isten vizsgálja meg a szíveket és veséket. Az én pajzsom az Istennél van, aki megszabadítja az igaz szívűeket. Isten igaz bíró, és olyan Isten, aki minden nap haragszik. Ha meg nem tér a gonosz, kardját élesíti, kézívét felvonja, és felkészíti azt. Halálos eszközöket fordít reá, és megtüzesíti nyilait. Ímé álnoksággal vajudik a gonosz, hamisságot fogan, és hazugságot szül. Gödröt ás, és mélyre válja azt, de beleesik a verembe, amit csinált. Forduljon vissza fejére az, amit elkövetett, és szálljon feje tetejére az ő erőszakossága. Dicsérem az Urat az ő igazsága szerint, és éneklek a fenséget.